0: A Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum kivételes környezetben várja a mai látogatókat. Bár nagyköltőnk szülőháza eredeti formájában maradt fenn, a náttetős ház környéke az évszázadok során modern épületekkel teli központ lett, Kiskörös főtere. Filus Erikával, a múzeum vezetőjével Tóth Zsófia beszélgetett az állandó kiállításról, az emlékházban található díjat is nyert modern tárlatról, és erről a kivételes környezetről is.
1: Kiskörösnek egy óriási adománya az, hogy Petőfi Sándor ezen a településen született, és hogy az elődök is mindig fontosnak tartották azt, hogy maga a ház, az épület, ahol a magyar irodalom talán legfontosabb személyisége meglátta a napvilágot, az megmaradjon. És ez a mai napig áll, és eredeti állapotban sikerült a házat megtartani, és valóban közben minden megváltozott a településen. Ezt ne felejtsük el, hogy az ház valamikor az 1780-as, 90-es években épült, és mindig is ez volt a városnak a szíve. Nem a költő szülei építették a házat, hanem ez egy bérlemény volt, Makovinyi Márton borbémester tulajdona volt. Nagyon szerencsés módon ez a város főterén állt ez a ház, és tőle nem messze volt az a mészárszék, amit Petőfi Sándor édesapjáik, Petrovics Istvánék kibéreltek. Úgyhogy nem véletlen esett a választásuk erre a házra, hiszen a mészárszék, illetve a szülőház nagyon közel volt egymáshoz. És valóban itt a hosszú évtizedek, évszázadok alatt minden megváltozott Kiskörösön, és beépült a főtér, kialakult a szülőház körül egy olyan általunk Petőfi Centrumnak nevezett kulturális központ, ahol nagyon közel, és itt tényleg néhány méter távolságra vannak egymástól azok az épületek, amelyek a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézményegyüttest alkotják, és ahol be tudjuk mutatni Petőfi Sándor kiskörösi születésének, keresztelésének körülményeit, illetve a hozzá kapcsolódó kiállításokban Kiskörös más kulturális értékeit, illetve Petőfi életművét.
2: Mi az, ami látható a szülőházban? Mi várja a látogatókat?
1: A szülőház egy alföldi háztípusba tartozó háromosztatú, nátfedeles, vertfalú épület, mindösszesen három helyiségből áll. Az első rész a tiszta szoba, ami a főtér felé néz, az interior tárlat. Tehát itt azokat a bútorokat, a Petrovics családtól származó eredeti bútorokat tudjuk bemutatni, amelyek korábban is a tiszta szobában álltak, így azt az ágyat, amelyben a költő megszületett, az édesapának, Petrovics Istvánnak az 1815-ben készült ládáját, illetve itt tudjuk kiállítani a családnak a szekrényét, és hát emellett még egy asztal és sarokpad, kemence, falitéka alkotja a szoba berendezését. És az új kiállítás, az új, már modernebb része a szülőház kiállításának, az a hátsó szobában látható, ahol a keresztelés körülményeit, a keresztelés tárgyait mutatjuk be. Ennek a szobának a közel van egy hiteles másolat a keresztelési medencéről. Az eredeti az Budapesten található az Országos Evangélikus Múzeumban, az jó régen elkerült oda, és itt Kiskörösön egy hajszál pontosan ugyanolyan medencét tudunk bemutatni. Meg tudják nézni a látogatók a keresztelési anyakönyvnek szintén a hiteles másolatát, hiszen az eredetit azt az evangélikus lelkészség őrzi, és azt minden évben csak egyszer lehet megnézni, amikor a kulturális Petőfi szilveszter programjaként a résztvevők elmennek az evangélikus templomba, és ott egy évzáró áldás keretén belül megnézhetik azt a hiteles dokumentumot, amelyben ugye latinul benne van, hogy Petőfi Sándort Alexander néven Kiskörösön keresztelték 1823. január 1-én.
2: Ugye a szülőházhoz tartozó másik egység a Petőfi Emlékmúzeum, ami hát az év kiállítása is lett 2023-ban, hiszen ez egy egészen új és modern tárlat, amivel várják a látogatókat.
1: Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy a Petőfi Emlékévben a kiskörösi új kiállítás, a 7 év című tárlat elnyerte az év kiállítása kitüntető címet. A tárlat maga az egy nagyon rövid időszakot ölel föl Petőfi Sándor életéből, ez pedig az utolsó 7 év, és ugye szimbolikus ez a 7-es szám is, hiszen ugye ebben az időszakban született meg a Petőfi életmű. Ez, ha belegondolunk, egy nagyon-nagyon rövid idő, hiszen ugye 7 év az pillanatok alatt elröppen, de Petőfi Sándor egész életéhez képest ez egy jelentős időszak, hiszen Petőfi mindösszesen 26 évet élt. Tehát egy tragikusan rövid életű, egy nagyon fordulatos életű költőről beszélünk, akinek az egész életműve az utolsó 7 évben született meg, és ez alatt a rövid, kevesebb mint egy évtized alatt Petőfi 858 verset írt. Kiterjedt levelezést folytatott, regényt írt, drámát írt, tehát egy hihetetlen, gazdag alkotói időszakról beszélünk, és ezt mutatja be az új kiállításunk. A tárlat 1842-ben indul, és a költő életével 49-el ér véget, és az volt a koncepciója a tárlatnak, hogy ez egyébként egy 3-termes kiállítás, minden egyes falszakaszon egy alkotói év szerepeljen. Itt látjuk azokat a főbb műveket szövegformájában, kiemelve belőlük egy-egy fontos mondat, kéziratokat, hozzákapcsolódó tárgyakat, amelyek abban az évben születtek, és van a termek közepén egy olyan rész is, ezek az úgynevezett beálló falak, ahol pedig azokat a személyiségeket, azokat a családtagokat, irodalmi, történelmi személyiségeket tudjuk bemutatni, akik abban az időszakban nagy hatással voltak Petőfire. De nekünk az volt ezzel a szándékunk, hogy ez a kiállítás olyan legyen, ami bárhol megállná a helyét, de mégis legyen benne egy kicsi kiskőrös. Nem árulok el titkot, hogy a Petrovics család összesen 3 évet töltött Kiskörösön, és Petőfi is kisgyermek volt még, amikor elköltöztek innen, tehát sajnos verset nem írt Kiskörösön, de mégis az ő személye, az a tény, hogy itt született, az a mai napig meghatározó Kiskörösön, és a kiskörösiek identitását én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon markánsan alakítja. A kiállítás külső megjelenésébe belecsempésztünk kőrisfa elemeket. Kőr is a nevét, hogyha egy kicsit ízlelgetjük, akkor ugye a kis kőrös nevében köszön vissza, hiszen ezen a területen őshonos ez a fafajta, úgyhogy már ez fizikailag is megjeleníti, hogy melyik településen is vagyunk. Van például benne egy János Vitéz animáció, ami úgy áll össze, hogy kiskörösi diákok rajzoltak több száz jelenetet, több száz részt a János Vitéz című elbeszélő költeményből, az ő hangjukon hallható az egész mű, és ez egy olyan plusz adalék, ami én azt gondolom, hogy a helyieket még jobban köti a múzeumhoz, és több olyan alkalom is volt, hogy jöttek vissza a gyerekek, hozták a családtagokat, hogy hallgassátok meg, ez az én hangom, ezt a részt én mondom. Nézzétek meg, ezt én rajzoltam. Tehát, hogy ilyenekkel próbáltuk egy kicsit beágyazni ezt a kiállítást ide Kiskörösre, és hát úgy tűnik, hogy ez sikerült is, nem csak az emlékmúzeumot, hanem a szülőházat is nagyon-nagyon sokan látogatják egy évben, 25-26 ezer látogatónk van, ami egy vidéki emlékházhoz mérten egy nagyon-nagyon jó szám. A kiállítás népszerűségét az is emeli, hogy a mi múzeumunk rendelkezik az ország legnagyobb kortárs Petőfi témájú képzőművészeti gyűjteményével.
2: Ez mit jelent?
1: Kortársak alkotnak Petőfi verseiből vett inspirációk alapján. Ezek nem egyszerűen illusztrációk, hanem olyan képzőművészeti alkotások, amelyeknek a gyökere, az ihlető forrása a Petőfi életmű. A múzeumunk korábban az Országos Petőfi Sándor Társasággal közösen, illetve ez folyamatosan megvan ez az együttműködés, illetve fenntartunk a Kiskörösváros önkormányzatával együtt, több alkalommal írt már ki országos képzőművészeti pályázatokat. Ennek általában van egy mottója, az emlékévben az volt a motto, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon szép Petőfi idézet, és erre vártuk kortárs alkotóknak a műveit. Kis plasztikák, grafikák, olajképek, papírból készült alkotás, mindenféle műfajban érkeznek be alkotások, és van egy komoly zsűrizés, amelyeket a zsűri beválogat, azokból szilveszterkor szokott nyílni egy tárlat, és hát nagy örömünkre szolgál, és ez mutatja ennek a gyűjteménynek a presztízsét, hogy az alkotók nagy számban térítésmentesen felajánlják a múzeum gyűjteményébe az ő alkotásukat, és hát így tud gyarapodni ez a gyűjtemény. Most már több mint 600 darabból áll ez a kollekció, és hát egyszerre nem is tudjuk kiállítani, mindig válogatunk belőle. Úgyhogy ezekből is jó néhány megjelenik a 7 év című tárlatban. Alapvetően egy világos, egy szép kivitelű, egy olyan kiállítás, amiben jó benne lenni. Gyönyörű műtárgy másolatokkal, gyönyörű felvételekkel. Fizikailag is hatással van a tér, a kiállításnak a terei hatással vannak az emberre, hiszen a Petőfi életében készült portrék óriás printben, tehát ilyen ember nagyságú óriás printben ott vannak, és egész más óriási nagyban látni mondjuk a daguerotípiát, egész más óriási nagyban látni Petőfi térképét. Ez valahogy annyira behúzza az embert, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik a látogatók. A színvilág is nagyon fontos, és a színvilág az, ami összeköti a 7 év című kiállítást a szülőházban lévő Költőnek szült anyám című tárlattal, hiszen az volt a kiállítás rendezőinek és tervezőinek az elgondolása, hogy valahogy egy Petőfi életművet bemutató kiállításban a magyar zászló színeinek, a piros-fehér-zöldnek meg kell jelennie.
2: Hát meg ugye a kokárda is eszünkbe jut a március 15-i ünnepségek kapcsán, amihez az gondolom, hogy annyira hozzátartozik Petőfi.
1: Pontosan ezek a szimbólumok összenőttek, ezek elválaszthatatlanok egymástól, de hogy ne a hagyományos színek legyenek, hiszen a 21. században vagyunk, és egy kicsit, talán szabad egy picit elrugaszkodni ezektől, nyilván úgy, hogy a velejét, a jelentőségét meg kell ezeknek az emlékeknek tartani, de egy picit más árnyalatú a piros, más árnyalatú a zöld, és ugyanez a zöldes szín, ami egy picit már türkiszben hajló, ez van a szülőház hátsó szobájában, a keresztelést bemutató tárlatban, és ez a szín található meg az Emlékmúzeumban is.
0: Filus Erikával, a Kiskörösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójával Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Sóstalanság, alakzatok a címe a Petőfi Irodalmi Múzeum időszaki kiállításának. A tárlaton a sorstalanság fogalmának miben létét, annak 20. századi megélését, különféle változatait mutatják be. Teszik mindezt 6 magyar író és egy folyóirat. Szerb Antal, Márai Sándor, Kertész Imre, Bodor Ádám, Faludi György, Ágota Krisztóf és a párizsi magyar műhely megidézésével. A kiállítás projektfelelősével Kodolányi Judittal lépett be a szövegek közé Fazekas Gyöngyvér.
1: Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeumnak egy nagyon izgalmas kis kamora kiállításán, időszakos kiállításán beszélgetünk. A címe az, hogy sorstalanság, alakzatok, de én inkább két idézettel ragadnám meg, ami a falakon is olvasható. Az egyik az Ágota Krisztóf, Krisztóf Ágota idézete, ugye megérkeznek a társadalmi és kulturális sivatagba, amikor az emigrációba, az 56-os forradalom után ugye eljut Franciaországba. A másik pedig Márai Sándornak erre tulajdonképpen rezonáló vers sora, a Hol vagyok című verséből. Az ülök a padon, nézem az eget, a Central Park, nem a Margit-sziget. Tehát valahol ez a kizökkentettség, valahol ez a köztes állapotban valamiféle szinte már-már párhuzamos univerzumban való létezés, amiről ez a kiállítás szól, lett légyen ez a párhuzamos univerzum valamiféle hatalmi, politikai ok miatt kizökkentve, de fizikailag, geográfiailag az országban maradva, vagy éppen még azon is túl, földrajzilag is elmozdulva Magyarországtól. Szóval ez a sorstalanság nyilván rezonál Kertész híres regényének a címére, de nem csak arra. Hogyan lehet tulajdonképpen, azt mondanám, a magyar irodalmi történetből csupán csak körülbelül 6-7 fókuszpontot kiválasztani, ami erre rezonál, mert azt hiszem, hogy bőségesen lehetett volna még sokkal többet is.
2: Nagyon nehezen lehet. Amikor a kiállításnak a koncepciója megszületett, először is arra gondoltunk, hogy ugye tavaly volt 50 év, vagy megjelent a Sorstalanság című regény, magának a regénynek a sorsa is elég hányatott, és izgalmas, és sok mindent elmond a 20. század második felének magyar irodalmi életéről, irodalmi viszonyairól. Önmagában is érdemes róla beszélni. De arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy hát valójában maga a sorstalanság fogalma mennyire meghatározhatja esetleg, hogyha végignézzünk a 20. századon a magyar irodalmat, talán más népekét is, most ugye nyilván ezzel nem foglalkozunk, de a magyar irodalomban nem kizárólag Kertésztől számíthatjuk a sorstalanságot, hanem ezt az érzést, ezt a kizökkentettséget, ezt valahol tapasztalhatjuk másoknál is. És akkor először is összeállítottunk egy nagyon hosszú listát a kollégáimmal, azokról az írókról, akiknek a viszonylatában ez a kérdés értelmes, akiknek az életművével, vagy akár az életével, vagy mindkettővel kapcsolatban feltehető az a kérdés, hogy a sorstalanság az vajon hogyan jelenik meg náluk. És akkor utána szelektáltunk, és valóban 7 szekciója lett ennek a kiállításnak. 6 szerző, 1 folyóirat, az egyik szerző ugye kellős középen Kertész Imre, de itt szerepelnek olyan szerzők is, akik Kertész Imrét megelőzik, de nagyon szorosan kapcsolódnak ehhez a témához. Például itt van Szerb Antal, itt van Faludi, akinek az életművenek egy része még ugye Kertészt megelőzi, itt van ugye Márai Sándor, ahogy említetted, és Ágota Krisztóf, és itt van Bodor Ádám, aki ugye hál' Istennek még ma is íres alkot. Úgyhogy egy elég hosszú 20. századot állítottunk fel a sorstalanság kérdés feltevése mentén. Azra próbáltuk megkeresni, és azt gondolom, hogy nem is a választ, hanem talán pont a kérdéseket, hogy hogyan jelenik meg ezekben az életművekben a saját sorsnak az elvesztése, a saját sors tematikája. Mitől éljük mi a saját sorsunkat, milyen válaszokat ad erre az író, milyen kérdéseket tesz föl esetleg a saját életében, milyen olyan pillanatok vannak, vagy milyen olyan motivumok vannak, amelyek erősen elgondolkodtathatnak minket ebben a kérdésben. Úgyhogy ez volt az alapkoncepciója a kiállításunknak, és valóban ez egyfajta lokalitáshoz is kötődik, hiszen nagyon sok szerző, tulajdonképpen azt mondom, hogy mindegyik szerző, akit itt megmutatunk, és bemutatunk, és megszólítunk, valamilyen módon vagy elhagyja az országot, vagy visszatér, vagy valamilyen diktatúra áldozataként bezárják, elviszik, esetleg elutazik, esetleg emigrál. Tehát mindenkinél valamilyen módon az, hogy a saját sors helyhez hogyan köthető, a saját sorsnak a megélése és a megtalálása, az vajon lokálisan hogyan értelmeződik, ez mindegyik szerzőnél megjelenik.
1: Ez az egyik talán legfontosabb, hogy így mondjam, megragadható pont. A másik, ami az én számomra, ha megint a kizökkentés szóra kanyarodok vissza, akkor az az állapot, amit viszont a látogató él meg. Tehát, hogy amivel találkozunk végigjárva a kiállítást, az tulajdonképpen egyfajta számunkra is átélhető botladozás. Meg is említeném, ugye, hogy a Szerbantalra emlékező botlatókő is itt megtalálható a kiállításban. Valóban arra valók ezek a gondolatok, hogy elbizonytalanítsanak, vagy legalábbis ne érezzük azt, hogy abszolút biztos válaszokat tudunk adni, akárcsak a magyar történelemnek 20. századi időszakára, akár egyáltalán arra, hogy mitől vagyunk, emberek mitől vagyunk, akár egy nemzetnek a tagjai, vagy mitől vagyunk éppen, akár szabadok, vagy éppen valóban céllal, sorssal, perspektívával rendelkező állampolgárok. Szóval, hogy ezek között a kérdések között botladozik az ember, és azt érzi, hogy küszködik, mert elveszítette a lába alól a talán biztosnak vélt talajt, de hogy talán pontosan ez is a cél, hogy érezzük azt, hogy ezekre a kérdésekre nem lehet végleges válaszokat adni, és az a helyes, hogyha nem tudunk olyan magabiztos, és néha talán kicsit pökhendi, leegyszerűsített válaszokat találni.
2: Alapvetően a kiállítás nem elbizonytalanítani szeretne, sem azt, aki eleve bizonytalanul érkezik, sem pedig azt, aki magabiztosan jön. A kiállítás kérdéseket szeretne feltenni, és párbeszédbe szeretne elegyedni a látogatóval. És azt szeretné, hogyha ő párbeszédbe lépne a szövegekkel és az életművekkel. Tehát alapvetően egy 21. századi múzeumnak nem az a célja, hogy kinyilatkoztasson dolgokat, hanem az a célja, hogy beszélgessen, az a célja, hogy felvesse azokat a problémákat, amelyek fontosak az őt működtető, az ő közössége számára, nem csak közönsége, hanem a közössége számára, és hogy közösen lehessen ezekről gondolkodni. Tehát itt tulajdonképpen mi kérdéseket teszünk fel, témákat vetünk fel, és az a legjobb, hogyha aztán a látogató erre tud reflektálni, akár a saját életével kapcsolatban, saját problémáival kapcsolatban talán még válaszokat is talál, aktuális válaszokat az éppen aktuális állapotának megfelelően, és annak is nagyon örülünk, hogyha esetleg egy szöveget a kezébe vesz, és azt mondja, hogy lehet, hogy ebben a szövegben most, bár én még nem olvastam, vagy nem találkoztam vele, de lehet, hogy ebben van egy válasz arra a kérdésre, ami most engem foglalkoztat. Vagy de érdekes, ezt én meg nem is ismertem. Vagy de érdekes, Szerbantal utas és Holdvilág cíművét én még nem olvastam ilyen szemszögből. Tehát vissza is térhetünk szövegekhez, és valahol nekünk ez is a célunk, hogy fogódzókat adjunk azokhoz az irodalmi művekhez, amelyeknek a képviseletére mi fel vagyunk esküdve, és az is a célunk, hogy a látogatóban ezek gyökeret verjenek, és aztán esetleg... Ugye itt sok rendezvényről is szó van a kiállítás kapcsán itt a PIM-ben, tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezeken a programokon, rendezvényeken ezek már esetleg párbeszéd tárgyává válnak, és nem csak egyéni gondolkodás tárgyává.
1: Igen, ezek a különböző események is sok szempontból újabb és újabb fókuszt hoznak be. Én azt éreztem, hogy itt nagyon sokszor ugye bele is lehet bújni a szövegekbe, vagy azért, mert olvassunk belőlük részleteket, vagy azért, mert új értelmezési kereteket találunk hozzá, akár egy új gondolat hirtelen megragadja az embert. Pontosan így még nem olvastam. De például ugye lehet meghallgatni egy-egy részletet is ezekből a szövegekből, ami megint csak egy másfajta élményt visz a látogatóhoz közelebb. Én ebből a szempontból egy kicsit azt éreztem, hogy olyan érzés, mintha magunkra ölthetnénk ezeknek a szerzőknek, ezeknek a műhelyeknek a öltözékeit, akár mint Faludi kabátját, ami itt van a tárolóban, vagy Márainak a kalapját.
2: Ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy a szövegvilágot megmutassuk. De tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek sokkal kevesebbet olvasnak, mint régen. Ez egy ilyen világ, tehát ez nem feltétlenül jó vagy rossz, ez egy másik dimenzió. De mi azért nagyon hiszünk abban, hogy a szövegekben olyan értékek vannak, amiket máshogy nem lehet előásni. És hogy maga az olvasás egy olyan folyamat és egy olyan tevékenység, amit nem pótolható mással. De hogyha egy kicsit ennek lehet egy előszobája, akkor lehet talán ez a kiállítás az előszobája, amikor belépünk egy szövegvilágba, és belekóstolunk, hogy tetszik-e. És pontosan ugye itt nagyon jó, hogy említettél tárgyakat, mindenképpen tárgyakat is szerettünk volna megmutatni, ami ugye nem szöveg, és nem is akartuk telerakni életrajzi tárgyakkal, túlzsúfolni ezt a teret. Azt szerettük volna, hogy a kevesebb több elven egy-egy nagyon sűrű dolgot meg tudjunk mutatni. És ezek a tárgyak, amelyeket itt bemutatunk, ezek valamilyen módon szimbolikusan, nagyon sűrű jelentésükkel mind kapcsolódnak ehhez a témához, a téli kabát, amiben akár utazhatunk, és a kalap, amivel akár utazhatunk, és akkor itt van a botlatókő, szervantalnak a botlatóköve, amely ugye Budapesten a Szilágyi Erzsébet vasoron van, ez le van fotózva itt nálunk. Nem hoztuk el magát a követ az utcáról, de itt van például egy festmény, amely Térei Bennót ábrázolja, aki ugye az Utas és Holdvilág hősének, az Ulpius Tamásnak a modellje volt, és itt van Faludi Györgynek a földgömbje, és azért őróla igazán el lehet mondani, hogy bejárta a világot, és ő az, aki kétszer is visszatért Magyarországra, de aki Recsket is megjárta, tehát ugye a határokon belül is a diktatúrában megtapasztalta a bezártságot, és megtapasztalta azt, hogy miért kell elmenekülni a saját hazájából egy diktatúra miatt, és közben pedig nagyon erősen ragaszkodni a saját anyanyelvéhez, és az anyanyelven való íráshoz, és a magyar nyelvhez való, és a magyar kultúrához való kapcsolódásokhoz. És akkor itt vannak olyan szerzők, például mint Agota Krisztóf, aki ugye valóban tulajdonképpen egy egzisztenciális ellehetetlenülés miatt lényegében lehet talán leegyszerűsítve hagyta el az országot nagyon fiatalon egy kisgyerekkel és a férjével, és ment Svájcba, ahol neki úgy kellett dolgoznia, hogy közben éppen hogy is alig tudott csak írni, és aztán szinte a közvetlen környezetében ugye teljes mértékben el is szakadt az anyanyelvétől, hiszen a második férje vele már franciául beszélt, a második házasságából származó gyerekeivel is, és így próbált meg íróvá válni egy másik nyelven, franciául. Miközben a kötődését az anyanyelvéhez nem veszítette el, csak a praktikus használatát teljes mértékben. És aztán itt vannak ugye a Magyar Műhely folyóiratnak az alapítói, akik Párizsba emigrálva szintén 56 után határozottan ragaszkodnak az anyanyelvükhöz, és azt mondják, hogy ők az anyanyelvükön alkotnak, magyarul alkotnak, magyar folyóiratot csinálnak, olyan dolgokat jelentetnek meg, amelyek nem jelenhetnek meg most, vagy hát abban az időben nem jelenhettek meg Magyarországon, és tulajdonképpen egy bástyája akarnak lenni a magyar nyelvű irodalmi kultúrának, a magyar nyelvű kultúrának, annak ellenére, hogy földrajzilag onnan távolra kerülnek. Szóval ennek nagyon sok rétegzettségét, nagyon sok változatát próbáltuk bemutatni, nyilván nem azzal a céllal, hogy azt mondjuk, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy igen, a megküzdésnek, egy-egy helyzet kezelésének és azzal való együttélésnek ilyen lehetőségei voltak, így próbáltak ők életben maradni, mind szellemileg, mentálisan, mind pedig fizikailag ezekben a nagyon-nagyon nehéz emberpróbáló időkben, és hát ez ide vezetett. Könnyebb volt, nehezebb volt. Van, aki jobban megoldotta, valaki lehet, hogy olyan utat választott, amiről kiderült, hogy nem neki való, de mindegyikből nagyszerű életművek születtek. És ez most itt, ez a nagyon fontos.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság alakzatok című időszaki kiállításában beszélgetett Kodolányi Judittal Fazekas Gyöngyvér. A tárlat, amely 2026. június 20-a és október 31-e között látogatható, a 20. századi diktatúrák, a történelmi traumák, az emigráció és az otthontalanság hatását kutatja 6 kiemelt szerző és egy folyóirat életművén keresztül.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Néhány különleges zenei fesztivált és programot ajánlunk a figyelmükbe. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg Kecskeméten a Kodály Művészeti Fesztivált a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ szervezésében. Rögtön az első nap, tehát július 29-én délután 5 órakor pontosan a híres Agóra Kulturális Központnak a kamaratermében lesz a fesztivál művészeti megnyitója. Majd utána megtekinthetik ugyancsak a Kulturális Központban a Kiteljesedés című zománc technikával készült alkotások kiállítását. Ezután a Kodály ponton a Kecskeméti és Táncegyüttes népdalcsokrokat fog bemutatni 19 órától. Majd végül 19 óra 30 perctől a Híres Agóra Kulturális Központ színház termében koncertet hallgathatnak meg Egy húron pendülünk címmel, 6 évtized, fél évszázad alcímmel. A 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar ad majd koncertet, hozzájuk társul pedig az 50 éves kecskeméti táncegyüttes, és közös műsorukban igazi, különleges csemegéket hallgathatnak meg. A következő napokon ugyancsak nagyrészt a híres Agóra Kulturális Központban találnak majd programokat, de szerte a városban máshol is lesznek majd érdekességek. 17 órától például indul a zenés városséta Kodály városában Bősze Ádámmal angol nyelven. Erre még lehet jelentkezni, sajnos a következő napon tartott magyar nyelvű sétára már beteltek a helyek. 18 órától a Kodály intézetben Parketta alatt a múlt, a középkori Kecskemét nyomában címmel régészeti, numizmatikai kamara kiállítást tekinthetnek meg, természetesen a kiállítás később is látogatható, ekkor egy különleges vezetésen vehetnek majd részt. Végül 19 óra 30 perckor a Kult Kaszinóban Haydn-től Kodályig címmel szintén zenés estével zárul a nap. Majd folytatódik a programsorozat július 31-én, ahol a Kult Kaszinóban 18 órakor Hangálet gondolat címmel az Ars Nova énekegyüttes és Sirkó László közös estjét hallgathatják meg. Aki pedig itt, még nem telve, a gyönyörű muzsikával, az este 8 órakor a Barátok templomában az Erdei Péter nemzetközi mesterkurzusának záró koncertjét is meghallgathatja, amelyen közreműködik a Nemzetközi Kamarakórus. A következő napok sem maradnak programok nélkül, augusztus 1-én már 16 órától a Kulturális Központ előcsarnokában Hangszerpark címmel interaktív kiállításon és workshopon vehetnek részt. Este pedig a Kodály ponton Fafúos együttes koncertjét hallgathatják meg, de másik helyszínen este 8 órakor a Romkertben Vivaldi művei csendülnek majd fel a Talamba ütős együttes atmoszférikus koncertjén. És végül augusztus 2-án zárulnak majd a programok, de itt is még érdemes nagyon sok mindenre ellátogatni, hiszen 19 órától a Kodály ponton az M. Bodon Pál zeneiskola tanulóinak koncertjét hallgathatják meg, és este 9 órakor a főtéren Dés László és a Free Sounds Quartet atmoszférikus koncertet ad majd. Érdemes tehát ellátogatni Kecskemétre a Kodály Művészeti Fesztiválra július 29-e és augusztus 2-a között, és ott városszerte részt venni a különleges programokon. Aki pedig inkább a Dunántúlon maradna, az szintén különlegesen szép koncertekkel örvendeztetheti meg a fülét és a szívét. Július 30-án 19 óra 30 perctől hallgathatják meg Székesfehérvárot, a Szent Imre templomban, vagyis a Városháztér 4 szám alatt a Harmonia Albensis 2026-os nyári zenei koncertsorozatának záró eseményét.

a Szent Imre templomban Kérdezd a zeneszerzőt, újra hangolt terek címmel csendülnek majd fel a kortárs dallamok. Fekete Gyula, Serenata, a due voci, Gyöngyösi Levente, Kezdetben vala az ige, Kudela Oliver új mű, ennek ős bemutatóját hallgathatják majd meg, Selmeci György, öt latin himnusz, és Virág András Gábor Genesis című műveit is meghallgathatják. Közreműködik Fujita Julia, Kéringen László, az Opus énekegyüttes, és természetesen az Alba Régia szimfonikus zenekar. Vezényel Dubócki Gergely. Székesfehérvárott a Szent Imre templomban a Harmonia Albensis 2026 záró koncertjét július 30-án 19 óra 30 perctől hallgathatják meg. És végül ellátogathatnak a Dél-Dunántúlra is, augusztus 1-én délben Pécsett, a Gyertyaszentelő Boldogasszony templomban, vagy aki így könnyebben ismeri, a Gázi Kászim Pasa dzsámiában különleges vezetett túrán vehetnek részt. Dzsámin innen, Harangon túl címmel, avagy Mit üzennek a Szent Bertalan templom harangjai. A Gyertyaszentelő Boldogasszony templom ismertebb nevén a Dzsámi Szent Bertalan harangtornyától induló és ott záruló tematikus sétán feltárulnak Pécs egyik legkülönlegesebb épületének titkai, ahol kelet és nyugat összeér. A Széchenyi téren magasodó Gázi Kászim Pasa dzsámia Pécs ikonikus jelképe, és a Kárpát-medence legjelentősebb törökkori emléke. Bár minaretjét elveszítette, építészeti nagyszerűsége ma is lenyűgöző. Belső terét a szamárhátíves ablakokon átszűrődő sárgás-zöldes fények, a falakon pedig kalligrafikus koránidézetek és a Mekka felé néző imafülke, azaz a mihráb teszik különlegesség. A program során megismerhetik ezeket a részeit is az épületnek, de a környezet páratlan történetével is közelebbi ismerettségbe kerülhetnek. A találkozási pont, a harang, a dzsámin kívül az épület északi oldalán lesz majd. Azt kérik, hogy érkezzenek 12 óra előtt legalább 10 perccel, hiszen 12 órakor pontban elindul a harangozás, és természetesen a program is, amely körülbelül 1 órát vesz igénybe. Jegyvásárlásra online van lehetőségük a pécsipüspökség.hu oldalon, és ott is a jegyárak és nyitvatartás fülre kattintva. Augusztus 1-én, tehát 12 órakor járhatják be a Gyertyaszentelő Boldogasszony templomot Pécsett, Dzsámin innen, Harangon túl címmel.

0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
1: A következő percekben Herencsár Viktória, valamint a Kerekes Band és Dalinda felvételeiből válogatunk.

0: Az elmúlt percekben Herencsár Viktória, valamint a Kerekes Band és Dalinda felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Következik a művészbejáró.

Kedves hallgatóink, új sorozatot indítunk útjára a művészbejáróban, amelyben Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal közösen elemzünk, értékelünk színházi eseményeket, jelenségeket, alkotókat. Most az első alkalommal a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásairól beszélgetünk. Ennek a beszélgetésnek a folytatását két hét múlva hallgathatják majd meg. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő órában!

0: Rendhagyó művészbejárót hallhatnak most a hallgatók, hiszen ezúttal Oláh Zsolt színházi szakíró kollégámmal fogunk beszélgetni, és azt hiszem, hogy egy kicsit elfelejtjük a hagyományos kérdés-válasz szerepkört ebben az esetben, hiszen mind a ketten igen hosszú idő óta követjük nyomon a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának a történetét, illetve hát az életét, és hát az idei, a 2026-os 38. fesztiválról fogunk most beszélgetni, és hát lesz olyan ebben a beszélgetésben, amikor Oláh Zsolt nyilván vissza fog kérdezni, hiszen én is ott voltam a színházi fesztiválon szakíróként szintén, és hát ebből kifolyólag nyilván ez egy teljesen másfajta beszélgetés lesz, mint amit megszokhattak a hallgatók, de akkor térjünk is rá a témára. Ugye a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja volt, ez azt is jelenti, hogy immár közeledünk a 40. évfordulójához, tehát majdnem 4 évtizede működik ez a fesztivál. Valamikor ott ugye a rendszerváltás körül indult, egy picit azért nézzünk vissza az elején a történelmére, ha nem is túl hosszan, de hogy ugye a rendszerváltás környékén ez egy ilyen, hát tulajdonképpen ilyen jamboree-szerű fesztiválként indult, és ezt a mai napig is emlegetik egyébként az ott megfordulók, társulatok, amelyeknek a zöme nyilván már akkor jelen volt, természetesen az azóta alakult társulatok kivételével, de hogy ez egy ilyen feelingű rendezvényként indult, egy ilyen jamboree volt ott a vár környékén, a parkban jöttek, mentek az emberek, ilyen nagyon szép kis nyári fesztiválként. Aztán mostanra ez egy teljesen másféle fesztivál lett. Egy kicsit azt mondd el nekem, hogy milyen benyomásod van ilyen szempontból az egészről, hogy mennyire vált ez a fesztivál az elmúlt években, hát nyilván minden évtizedre nem tudsz visszatekinteni, de mivé alakult ez a fesztivál végül is?
1: Szervusz Judit, köszöntöm a hallgatókat. Már csak azért sem tudok minden évtizedre visszatekinteni, mert a rendszerváltás idején én éppen 6 éves voltam, és hogyha jól emlékszem, akkor az óvoda és az iskola között készültem valamelyik intézménybe, de az igaz, hogy a szakirodalmat nézve, meg hát a fennmaradt fotókat és videókat nézve, bárki könnyen utána tud járni, hogy onnan is indult ez a fesztivál. Kisvárda, fontos a helyszín, fontos a város, ugyanis 4 ország találkozásánál fekszik. Tehát Szlovákia, Ukrajna, Románia és Magyarország.
0: Nagyjából egyforma
1: távolság. Így van, át tudtak jönni a határon, át tudták hozni a díszletet már, amit át tudtak hozni, és egy-két jelmezt, és ahogyan valóban említetted az előbb, ez egy örömfesztivál volt. Ugye a jazzbe szoktuk azt mondani, hogy örömzene, hát akkor ez valóban egy örömfesztivál volt, egy örömjátéknak indult. Na nem, mintha ez manapság ne lenne így, csak hát azért a szervezés kinőtte magát. Azt hozzá kell tenni, hogy a hazai és a külhoni magyar nyelven játszó színházi életből számos, nagyon fontos szereplő, nem csak színész, rendező, igazgató, hanem szakíró is megfordult ezen a fesztiválon. Időről időre értelemszerűen a résztvevőknek a névsora és az összetétele az változott. Az utóbbi években Balogh Tibor dramaturg és kritikus neve meghatározó, aki az előadásoknak a válogatója. Ha jól tudom, de javíts ki, hogyha tévedek, akkor mintha éppen a 10. alkalommal válogatta volna ő ezeket az előadásokat.
0: 2016-ban lett, ha jól tudom én is, a tanácsadója a Kisvárdai Fesztiválnak Balogh Tibor, úgyhogy azóta gyakorlatilag az ő válogatásában láthatjuk évről évre a fesztivál.
1: Így emlékszem, ahogy te. És hát, hogyha kérdésedre visszatérhetek, az elmúlt időszakban valóban a szervezettségét, vagyis az infrastruktúráját tekintve valóban egy egészen széles körű alap financiálisan, és én úgy vettem észre, és a közreműködő munkatársak, akár a sajtós terület, akár te, mint a Kisvárdai Lapoknak a főszerkesztője, mert hogy ezt a hallgatók nem tudják, és ami nem biztos, hogy olyan egyértelmű azoknak, akik itt a Magyar Katolikus Rádióban hallgatják őt, mert hogy Judit a fesztivál lapjának, a Kisvárdai Lapoknak hosszú évek óta, azt hiszem éppen pont 10 éve, hát ugyanúgy,
0: igen,
1: mint
0: Tibor, igen,
1: a főszerkesztője. Tehát, hogy kiépült ez a fesztivál, számos együttműködés jött létre a kisvárdai vállalkozókkal, a kisvárdai önkormányzattal, sőt, most legutóbb, hogyha jól emlékszem, akkor az országgyűlés nemrégiben megválasztott alelnöke is a tiszteletét tette a megnyitón, szóval egy nagyon jól működő, összehangolt csapat csapatmunkával dolgozó háttér, team van a fesztivál mögött, és hát ez egyébként meglátszik az oldottságán, a gördülékenységén. Én úgy látom, hogy ezek a kollégák veled együtt, vagy velem együtt egészen olajozottan és gyorsan reagálva tudnak együttműködni. Na, de nem is ez a lényeg, hanem inkább a versenyprogram, ami most ebben az évben, ugye június 26-tól július 4-ig tartott a fesztivál. Érdekességét az adta, hogy még az előző években, erősíts meg, vagy száfolj meg, inkább a határon túli magyar nyelven játszó társulatok kaptak helyet ezen a fesztiválon. Az utóbbi években, vagy hát most már leginkább...
0: Hát kb. Ebben, olyan három éve.
1: Három éve. Ugye valahogy úgy
0: nekem is
1: talán...
0: Így rendik, igen.
1: De hogy egyre inkább megjelentek magyar színházak is, amit én egyébként üdvözlök. Már csak azért is, mert például az első napon, 26-án pénteken rögtön Galló Olga Babylon Dossier című előadással nyitott a fesztivál Szabó Máté rendezésében és Fullajtár Andrea egyszemélyes előadásában, lévén, hogy egy monodrámáról beszélünk, és ez az előadás az Orlai produkció előadása volt, ami azért is nagyon érdekes, mert az Orlai produkció a belvárosban működik, az Asztória és a Deák Ferenc tér között van az a régi mozi, amit mindenki ismer, és ami később, amikor már nem volt mozi, akkor az Interoperett koncerteknek volt a helyszíne. Idősebbek biztos emlékeznek rá, Kovács József operaénekes és a szilveszteri programok állandó, elmaradhatatlan koncertje, gála koncertje volt ez, operett koncertje. Na és ennek a helyén, ami után a Kovács Józsefnek a felesége Mercedes kiszállt ebből a történetből értelemszerűen, a tenorista elhunyta után, lett az Orlai produkciónak a játszóhelye. Egy pici New York-i Broadway életérzést próbál szerintem a menedzsment behozni a budapesti színházi életbe, viszont az utóbbi években egészen komoly társadalmi kérdéseket feszegető előadások is színre kerülnek. Például ilyen a Babylon Dossé, amihez egyébként nekem személyes kötődésem is van.
0: Salgó
1: Tarjánéban születtem, igen, és Galló Olga, akinek az élettörténetét elmeséli ez az előadás, szintén Salgó Tarjáni, ugye egy fiatal írónőről beszélünk, egy országos napilapnak a munkatársáról, akinek az élete, illetve hát inkább azt mondanám, hogy az alkotói pályája nem teljesedhetett ki, mert elhurcolták őt a nácik, megjárta a haláltáborokat, és megírta tulajdonképpen az ő saját személyes krónikáját, ami a haláltáborokban, a koncentrációs táborokban őt ért viszontagságokat illeti, majd amikor vége a háborúnak, akkor szerencsésen megmenekült, hazatér, de valami miatt a kommunista diktatúra nem engedi, hogy kiadják a naplóját. És az előadásnak a lényege tulajdonképpen ez a küzdés, és ez a sziszifuszi munka, Dávid harcol Góliát ellen, hogy mégis megjelenhessen ez a napló, és különböző indokokkal elutasítják a megjelentetési szándékát, tehát ez a napló magánkiadásban lát napvilágot, ő maga jelenteti meg, mert a kommunista diktatúra mindig különböző kifogásokat talál arra, hogy miért nem jelenteti meg ezt a magvető. Az egyik nagyon érdekes ilyen szempont, hogy túlságosan személyesnek tartják a naplóját. De most gondolj bele, Judit.
0: Miközben hogy lehetne másként
1: hogyan lehetne
0: beszélni
1: más?
0: Erről?
1: Hát ez vádként megfogalmazódik, igen, hogy igen, egy napló túlságosan személyes, hát milyen legyen.
0: Igen.
1: Ki akarják lúgozni?
0: Ez olyan, mintha az Anne Frank naplóját ugye ezért nem jelentették volna meg,
1: persze,
0: mondjuk tételezzük föl, hogy
1: és nagyon is jó
0: túlságosan
1: ez a
0: személyes.
1: Nagyon is jó ez a párhuzam, mert fölismerült egyébként a szakmai klubokon, hogy az Anne Frank naplójával azért érdekes az összevetése Galló Olga élettörténetének, mert Anne Frank ugye fiatalon meghalt tifuszban a testvérével együtt, Bergen-Belseni koncentrációs táborban, tehát az ő személyes tragédiája abban nyilvánul meg, hogy egy fiatal, kiteljesületlen élet ér véget. Galló Olga végig
0: pedig a túlélőt sem engedik kiteljesedni.
1: Nem, ki. nem lehet őt megmenteni.
0: Mert ő egy író ember volt, és hát ugye neki ez egyfajta kvázi kiteljesedést is jelenthetett volna, hogy azokat a személyes élményeit megossza ugye a köznéppel, amiken ő keresztül ment.
1: Így van, így van. De végül is 2025-ben megjelenik ez a napló, és ami az érdekessége még az előadásnak, hogy Fullajtár Andrea az írónőnek, Galló Olgának az unokája. Tehát van egy nagyon erős személyes kapcsolódás. Szabó Máté rendezésében látható az előadás. Mátétól én eddig opera rendezéseket láttam leginkább, tehát Stuart Mária, Bolygó Hollandi és Manolescu, azt hiszem ezek voltak a legutóbbiak, amiket megnéztem tőle, de nagyon érdekes, hogy hogyan tud ő egy kamaraszínházi környezetben is ugyanolyan hitelesen működni, mint egy több száz szereplőt, zenekart, énekart, énekeszólistákat, statisztériát igénylő nagyszínpadi előadásban. Fulajtár Andrea játéka pedig egészen megdöbbentő és megrázó, illetve hát azért is kiemelném ezt az előadást, mert Solt Róbert, az előadásnak a dramaturgja, elnyerte a legjobb színpadi adaptációért járó fesztiváldíjat, úgyhogy számomra ez a nyitónapon már rögtön fél ötkor, ahogy megérkeztünk, ugye ez volt az első produkciót, amit a zsinagógába megtekintettünk, hát nagyon örülök, hogy végül is a zsűri az egyetértett a megjelent kritikával és díjazta az előadást.
0: És akkor, ha már az első napról beszélünk, akkor rögtön kötném is. A következő előadás pedig szintén egy nagyon erős kezdés volt egyébként ezen a fesztiválon.
1: Igen.
0: Szintén egy végül is azt lehet mondani, hogy ehhez a rendszerhez kötődő, bár mondjuk nem a magyarországi verziójához kötődő előadás, hanem mondjuk így a szovjet rendszer éppen kialakuló, félben lévő szovjet rendszernek a hát görbetükrét láthattuk tulajdonképpen a Bolondok táncában, ami a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színháznak volt az előadása, és Bélai Marcellnek a rendezése, hadd emeljem ki először a rendezőt, aki meglehetősen fiatal, hiszen egy pár éve végzett a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen, és nem először látunk tőle, azt lehet mondani, hogy jelentősnek tetsző előadást.
1: Egyetértek.
0: A Kisvárdai Fesztiválon sem, és hát ezen kívül még vannak híresztelések, amiket sajnos nem sikerült még megnéznem, hogy például a Szatmár Németi Kórház is egészen jól sikerült. Láttunk ugye egy Kriplit az elmúlt években.
1: Igen, azt hiszem két éve.
0: És tavaly pedig a Per Kafka perjéből készült egy adaptáció, ami szintén figyelemre méltó, maga az adaptáció ténye is, ahogyan azt áttették színpadi verzióba. Tehát az a verziója is egy nagyon izgalmas adaptáció volt, és már ott kezdett látszani, hogy a Bélai Marcellnek van egy rendezői nyelve. Érdekes, hogy ugye a Kripli és ez a Kafka adaptáció, valamint ez a mostani Bolondok tánca, amely ugye Sepsiszentgyörgy nagy nevű társulat előadásában volt látható, tehát hogy mind a három különböző helyen létrehozott verzióban látszik az erőteljes kézjegy, amit lehet látni. Ez a kézjegy egy kicsit az abszurd fele hajlik, a groteszk, abszurd formanyelv felé hajlik, és groteszk, abszurd megfogalmazás felé. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy ez a Bolondok tánca, mint alapanyag, ez is persze hozzá tesz ehhez, hiszen maga a mű is egy erősen szatirikus mű, amit érdemes tudni róla, és fontos is megemlíteni. Ugye 1912-ben írta ezt a Lev Birinszky nevezetű eléggé érdekes orosz szerző, akinek hát még az élettörténete is olyan szempontból kalandos, hogy egy csomó mindent nem lehet tudni róla, már hogy ilyen bizonytalan évszámok, meg nem tudjuk, hogy mikor mit csinálsz, valahogy ugye az élettörténetét se sikerült még teljesen normálisan összerakni, de annyit lehet tudni egyébként, hogy Amerikába fejezte be, úgymond a pályafutását és az életét, és a kezdeti forradalmi időszakról, tehát a nyilván nagy októberi szocialista forradalmat megelőző időszakról szól ez a szatírája, amiben gyakorlatilag a cári rendszert is és a forradalmárok is meglehetősen gúnyos erővel figurázza ki, tehát nagy maró gúnnyal figurázza ki, és hát egyáltalán azt az apparátust, meg azt a közeget, ami akkor működött Oroszországban, amiből részben megérthetjük, hogy mitől lett a forradalom, de részben azt is megérthetjük, az is felmerül az emberben, hogy tulajdonképpen nem is értem, hogy történt ez az egész, mert lényegében ugye ott a cári rendszernek is van egy olyan fajta milliője, ami akár még tovább is működhetett volna szerintem. Tehát nagyon-nagyon izgalmas kérdés felvetései vannak, de ami még érdekesebb, hogy a hatalomról beszél. Tehát a hatalomnak a megtartásáról, a hatalom technikákról, ha lehet így fogalmazni, és hát ennek a figurákon keresztül való megnyilvánulásai, ezek hihetetlenül izgalmasak. Tehát, hogy amikor adva van egy olyan, csak egy példát mondjak, adva van egy olyan kormányzó, egy cári kinevezett kormányzó, valamelyik kormányzó, van, aki látszat forradalma, ez az alapszituáció, hogy látszat forradalmat hitet el az oroszországi médiával, az akkori médiával, ugye az újságokkal, illetve hát egyáltalán a hivatalokkal, annak érdekében, hogy őt békén hagyják, és ő szabadon tudja ott a kis garázdálkodásait megvalósítani, a kis üzelmeit. Az volt még egy nagyon érdekes pontja ennek a darabnak, ugye a groteszkségének, hogy van egy pont, ahol mindenki elkezd teljesen másként viselkedni, mint ahogy azt tőlük elvárnánk. Tehát a kormányzó forradalmat akar, mert megtudja, hogy más nevezte ki a helyére, és akkor ugye fenn kell tartani a látszatot, tehát ő egy ilyen pseudo-forradalmat generál tulajdonképpen a kormányzóságában. A forradalmárok letartóztatják a rendőröket, mert nyugalmat akarnak, mert ők meg nem akarnak forradalmat, tehát hogy ilyen teljesen elképesztő katyvasz alakul ki a végére. Egy kicsit, ha a kedves hallgatók közül valaki látta a Halló Halló című, ugye hát
1: méltán híres
0: angol sorozatot, ugye a maga groteszk humorával, ahogy a második világháborús franciaországi történéseket földolgozza, hát egy kicsit ahhoz hasonló, mint amikor ott a mit tudom én, a hagymaárusnak öltözött német tisztek, meg a nem tudom, tehát hogy picit ahhoz hasonlítanám ennek a groteszkségét, hogy mindenki más csinál, mint ami a normalitása lenne az adott figurának, illetve az adott szituációnak. Tehát ez egy nagyon érdekes pontja ennek a történetnek. Hát azt hiszem, hogy nem kell nagyon belemagyarázni, hogy azért vannak a mával kapcsolatosan áthallásai ennek a történetnek, hiszen az egész tényleg egy ilyen korrupt rendszer üzemeltetése, hogyan zajlik, ki kivel paktál le, hogyan tudja föntartani ezt a látszatot, és hát nem csak ilyen szempontból van egy üzenete a mára, hanem még abból a szempontból is, hogy ugye ma, amikor a különböző közösségi oldalakon ugye szembesülünk a különböző narratívákkal, és látjuk azt, hogy mennyire nem tudjuk eldönteni, hogy mi az igaz, mi a nem igaz, mi a valóság. Tehát ez a látszat valósággal is játszik ez a történet. És hát ugye itt ülünk egy olyan világban, ahol tényleg naponta az interneten próbálunk felfejteni történeteket, hogy abból mi az igaz, és mi az, ami csupán csak látszat. Tehát ebből a szempontból tényleg egy abszolút olyan darabot találtak a sepsiszentgyörgyiek, illetve hát tulajdonképpen ugye Bélai Marce, mert nyilván ezt ő választotta, ezt a darabot, amely nagyon izgalmas kérdéseket vett föl. És hát ugye a sepsiszentgyörgyi társulat pedig ezt rendkívül szemlélet és nagyon erős színészi játékokkal hozza. Ugye Mátrai László játsza a kormányzó szerepét, és akkor...
1: Az egyik legnagyszerűbb az
0: nagyon-nagyon így van, nagyon-nagyon erős alakítás ez is, és ugye ebben itt az egyik méltó párja, ugye az egyik főfigura az Erdei Gábor, szintén ugye őt is számos szerepben láthattuk az elmúlt években brillírozni, ugye tavaly a Dürrenmatt angyal szállt le Babilonba, ott az angyal volt például, tehát hogy csak egyet említsek, de hát azért nagyon sok jó szerepe volt, vagy a Radu Afrim Teli Hold ragyog a turkáló felett című előadásában is, ugye ő volt a turkálós, a főszereplő, tehát hogy nagyon sok oldalát láthattuk már őnek is, itt is megint előjön az ő humora, groteszk humora ebben a figurában, és hát nagyon sok, hát fel lehetne sorolni nyilván az egész társulatot, mert mindenki elképesztően teljesít, szóval ez egy nagyon jó választás volt, és végül, hát ugye a díszlettervezőt, Szőke Zsuzsit díjazta ugye a fesztivál szakmai zsűrije. Talán nem véletlenül, de hát ugye ez itt nyilván rendezővel ilyenkor szoros együttműködésben alakul ki egy díszlet, de nagyon szép volt a díszlet abból a szempontból is, hogy egy olyan sok ajtós, sok ablakos kis szoba volt ugye elkerítve, nem volt egy nagy tér. Az ablakokból, illetve az ajtóból mindig valaki kijött, meg bekúszott, kikúszott, kicsúszott. Az volt az embernek az érzése, hogy tényleg ez a megfigyelés. Tehát ez a mindenki figyel mindenkit, a háttérben mindig ott van valaki, aki bekukkol a díszlet mögül, vagy éppen, mit tudom én, bejön egy páros jelenetbe, bejön az ajtóba. Tehát egy nagyon izgalmas teret alakítottak ki ugye a rendezővel közösen. Picit talán a tavalyi Kafkához hasonló volt, mert ott is voltak azért ilyen furcsa bejövések a díszletből, de azért ez ide nagyon illeszkedett egyébként, és tényleg ennek a furcsa légkörnek a megfelelőjét kaptuk meg a díszlet vonatkozásában. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Oláh Zsolt színházi elemzővel, szakíróval a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét Olá Zsolt színházi szakíróval közösen értékeljük a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásait.
1: Bélai Marcira, én meg hadd térjek vissza, mert azt a hallgatóknak szerintem kis része tudja, hogy Kozma Gábor Viktorral, aki szintén egy kiváló színházi alkotó és színészpedagógus, évente, most már évek óta a fesztiválnak az úgynevezett workshopját, tehát a színházhoz, színházi élethez kötődő hallgatóknak a workshopját ketten viszik. Nem mellesleg ugye említetted a Pert, Kafka a Per című művét, ami a tavalyi fesztiválon volt látható, de Bélai Marcel nem csak a Bolondok táncával jelent meg az idei kisvárdai seregszámlén, hanem volt még Kiliti Krisztiánnal egy feldolgozása. Melyik is volt ez, Judit?
2: Ez a Santa Lolita volt. Az tény és való, hogy ugye ők osztálytársak voltak az egyetemen, Bocsárdi László osztályába jártak Kiliti Krisztián és Bélai Marcel.
1: Igen, igen.
2: És ők szoktak is ugye közösen dolgozgatni. Hát ez is annak a terméke volt, ez a Santa Lolita feldolgozás, de ez egy filmadaptáció, tehát igazán izgalmas dolgokat vállalnak ezek a fiúk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a következő fesztiválon mit fognak hozni. Viszont ejtsünk szót azért mindenféleképpen az Urbán András rendezte Utópiáról is, mert azért ez egy nagyon különleges, hát mondjuk így, hogy koncertszínházi előadás, nem is tudom, hogy minek nevezzem.
1: Voltak ebből egyébként hasonló műfajban egy pár évvel ezelőtt, tavaly előtt, amikor ez történt Újvidéken, talán
2: igen,
1: ez
2: igen,
1: volt a
2: címe. Így van, az
1: egy
2: meg egy
1: frenetikus.
2: Ilyen frenetikus előadás volt, de az egy gála műsorból született
1: igen,
2: meg.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Valami jubileum volt az Újvidéki Színházban, és akkor ezek elkezdtek ott úgy gála műsort produkálni. Na most ebből született tulajdonképpen egy bárki számára élvezhető, egészen elképesztő előadás, amiben
1: jó,
2: a történetünk, a színészlét, minden benne volt az ég egy adta világon tényleg,
1: igen,
2: tehát
1: igen.
2: Igen. Mindenről beszéltek.
1: De ez alapvetően hogy lehetett, hogy Urbán Andrásnak egyfajta, ha már a Bélai Marci kapcsán említettünk, egyfajta saját nyelvet, vagy egy saját világot. Urbán Andrásra ez jellemző szerinted, hogy ilyen módon fogja meg a különböző előadásokat, vagy ez most véletlenül alakult így, akár mondjuk kétszer is egymás után?
2: Nem hiszem, hogy abból a szempontból nem hiszem, hogy véletlen, hogy ő nem korábban már láttam azért előadásokat, és emlékezetem szerint azért ő is inkább úgy dolgozik, hogy egyfajta ilyen improvizatív próba folyamattal hoz létre sokszor, tehát nem kész szöveget, nem mindig kész szöveget használ, hanem inkább az alkotó erőket használja, ha lehet így mondani. Tehát ilyen volt már. Most nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy pont a 2017 körül, tehát az első vagy második, amikor én voltam Kisvárdán, akkor is volt, amikor ezeket a magyarság kérdéseket boncolgatta, most nem emlékszem, hogy mi volt annak az előadásnak a címe, meglehetősen hát provokatív jellegű előadás. Mondjuk ez a provokáció, ez azért a délvidéki alkotókra, és hát különösen Urbánra szerintem nagyon is jellemző. Tehát, hogyne. Ha így nézzük, akkor ez se lóg ki a sorból, ez az utópia se, hiszen azért ennek is van egyfajta provokatív gesztus jellege. Maga az, hogy ő fogja az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát, és ennek a szövegére csinál egy koncertet. Tehát ez, hogy ezt így összehozza, azért ez egy nagyon erős gesztus. És az az érdekes az egészben, hogy ugye ott ült az ember, és nem tudtál nem menni vele. Tehát, hogy nem tudtál ki, tehát nem tudtad lerázni azt, hogy úristen, hát mi ez? Tehát, hogy az a hagyományos, mondjuk így, hogy konzervatív nézői magatartás, az kettő perc alatt megsemmisült, porrá zúzódott az emberben, és nézted, és de érdekes ez a szöveg, hogy hú, és belegondolsz abba, hogy most mi van?
1: Vajon, tehát vajon egy klasszikus dráma jön.
2: Hát bizony. És ami még érdekessé tette, hogy ott is azért egy picit a csapaterőre építve történt ez az előadás, hiszen azért azt el kell mondani, hogy a zenekar, tehát ez egy rendes rockzenekar volt fölrakva a színpadra, amelynek ugye a front embere, vagy front asszonya, ugye a Czernkovics Gabriella volt, aki hát elképesztő elementáris erővel nyomta végig az egész előadást, és hát a zenekar többi tagjai, mint kiderült, ugye másnap a szakmai beszélgetésen is, hogy az Újvidéki Színháznak a különböző dolgozóiból állt össze, de nem színészek, hanem öltöztető, meg kellékes, meg ilyenek. Tehát, hogy ő építette erre a csapaterőre, ami az Újvidéki Színházban ezek szerint nyilván megvan, és teljes értékű produkciót tudtak ezáltal létrehozni.
1: Egyébként, hogyha már a rockzenekart említetted, akkor nem csak ebben az előadásban jelent meg a széles zenei spektrum. Például Szabó Magda, Az a szép fényes nap, ami szintén a versenyprogramnak volt a része, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadása szintén egy nagyon erős zenei vonalat vitt magával. Ugye Kukovec Ákos színművész első rendezéséről beszélünk, ami ugyan nem kapott díjat az idei fesztiválon, én mégis nagyon fontos előadásnak tartom, mert első rendezőtől ennyire markáns, tiszta és egyedi látásmódot, mint amit Kukovics Ákos a színpadra tett, nagyon ritkán látni. Ugye miről van szó, aki nem ismerné nagyon röviden a tartalmát, mondjuk ezt Szabó Magda drámájának, Vajkot megkeresztelik, Istvánként létezik majd tovább, és ugye később ugye trónra is ül, és egyetlen este történéseit meséli el Szabó Magdának a drámája, ez az az este, mielőtt Vajkot megkeresztelnék. És Géza fejedelemben heves indulatok dúlnak, Sarolt ugye már régen halott, a régi világnak, a pogány világnak a szereplői, Bönge a régi barát, a sámán és a többiek még ott vannak vele, de már megérkeztek a német lovagok és a térítők, a két világ egyszer csak hirtelen összeütközik, Isten pedig készül, még akkor Vajkként arra, hogy beteljesítse azt az életutat, amit ugye a történelemből is ismerünk, és ennek az egy estének a konfliktusát tárja a néző elé Szabó Magdának a drámája. Kukovec Ákos és az előadásnak a színészei elképesztő, finom, érzékeny zeneiséggel, frazeállással és formálással építették föl az előadást. Most hangsúlyozottan csak a zenére fókuszálok ebben a tekintetben, ugyanis az úgynevezett torkos népénektől kezdődően a klasszikus hangképzést igénylő opera énekesi énektechnikán keresztül egészen az általad előbb egy más előadás kapcsán említett rockzenei formákig és stílusokig nagyon sok mindent színpadra vittek, egészen odáig, hogy a végén gyakorlatilag már egy Gregoriánra hajazó egyházi énekkar hangozzon el az előadás végén, mint egy lezárásként. Elképesztő volt látni, hogy a színészek szintetizátoron és billentyűs hangszereken, dobon, basszusgitáron, és ki tudja még, mint játszottak végig az előadás során, miközben egy nagyon bonyolult mozgásrendszert kellett megtanulniuk, és egy koreográfiát, kvázi koreográfiát végigvinniük az előadás során, a szöveg hiteles gondolati és érzelmi képviseletével együtt. Nem sokára megjelenik majd, hogyha ez a reklámhelye lehet a papageno.hu internetes művészeti portálon egy publikációm az előadásról, mert annak ellenére, hogy nem kapott díjat, fontosnak tartom, hogy legyen írásos nyoma, és úgy tudom, hogy szeptembertől játssza a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Én mindenkinek ajánlom, hogy ha ideje, energiája és kedve engedi, látogasson el Debrecenbe és tekintse meg. Nagyon érdekes volt a szereposztás, mert Géza fejedelmet Szász Gabriella, vagyis színművésznő játszotta, és olyan sokszor elgondolkodunk ezen, meg sokszor szóba kerül, hogy vajon miért van az, hogy férfiak játszanak nőket,
2: és ez a mostanában nagyon sokan játszanak ezzel a verzióval, de már nem új ez sem, mert már ez is nagyon régre visszanyúló.
1: Hát hogyne, tehát hogyha például megnézzük az ókori görög színjátszásban, volt egy időszak, amikor csak férfiak játszottak, Shakespeare Angliájában is volt egy jelentős időintervallum, amikor férfiak mentek színpadra, hát illetve Őzáronnal beszélgettem még, akinek egyébként az igazgatásával működő Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház szintén jelen volt a fesztiválon, egyébként éppen egy Shakespeare darabbal, az ahogy tetszik el, tehát hogy Őzáronnal beszélgettem arról, és ő mondta, hogy milyen érdekes, milyen feminim a színésznek a hivatása, főleg férfi szemmel nézve, tehát hogy egy férfi 5 óra környékén bemegy a színházba, leül a sminkasztalhoz, és egy órán keresztül az arcába zúduló fényben festi magát. Tehát ez már nem egy maszkulin vonulata a színész életének, mondja Őzáron, vagy mondta Őzáron, de hogy ez meg azért is volt érdekes, visszatérve a debreceni előadásra, és Szász Gabriel egyébként kitűnő játékára,
2: Géza fejedelemként.
1: Tehát nagyon erősek igen. voltak, de egyébként említsük meg akkor már Vajk szerepében Komlódi Márk, Gyula fejedelem apósa, Bolla Bence József, Nürnbergi Herman, Balázs Bécsi Eszter.
2: Aki egyébként a zenéjét is szerezte, ha jól tudom, az így előadásnak.
1: Van, így van, így
2: tehát
1: van.
2: Őt külön is érdemes kiemelni, mert a zenei hangzásvilág az ő
1: így van,
2: terméke
1: így van.
2: Volt.
1: Pálóczi Bence nagyon erős volt a már említett Bönge Gyula barátja szerepében, de miért is történhetett ez, hogy Kukovec Ákos, a rendező, Géza fejedelem alakját egy színművésznőre bízta, Szász Gabriellára, és erről is sokat beszélgettünk a kollégákkal. Veled is ugye van egy megfejtés, vagy lehetséges irány, hogy miért lehet ez. Abban történelmi közmegegyezés mutatkozik, hogy Sarolt, Géza fejedelemnek a felesége egy rendkívül markáns, nagyon erős egyéniség volt.
2: Általában egyébként az a korabeli, mondjuk így, hogy pogány úr asszonyok, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát azok, akik vezetőknek voltak a feleségei, azért nem ilyen szoknyában otthon ülős, tehát azért a régi nomád társadalmakban nem ez volt a jellemző azért ezekre az asszonyokra, hogy otthon hímezgettek.
1: Feltételezhető, hogy támogatták az uralkodót, de hogy Sarolt különösen erős egyéniség volt, és könnyen lehet, hogy Géza fejedelem nem is fordult talán rá ennyire arra az útra, ami a kereszténység felé vezette Magyarországot, tehát illetve a Kárpát-medencét, hogyha Sarolt nincs ott mellette, mint erős asszony. És ebből kifolyólag viszont már érthető, hogyha Géza fejedelmet egy színművésznőre osztja a rendező, akkor kvázi áttételesen Saroltnak a hatása is benne van abban, hogy Magyarország végül a keresztény vallás útjára lépett.
3: Azt hitted, ide adják ingyen a dalaikat? Az édes, szép, mulatságos Isten ezért a szomorúért, akinek a parancsai egyszerűen ellenkeznek az emberi természettel. Ez a nép, aki kizárólag szívességből szolgál. Még hasznuk se lett belőle jó sokáig. Én örök vagyok. Még azt sem mondhatom, hogy új az élmény, csak hogy ezek most magyarok, pogány magyarok.
4: Akik késsel rontanak majd rád. Ugyan, apám? Hányan megpróbáltak az egyház ellen fordulni? Hány fegyvert kifentek ellene is? Hová lettek? Eltűntek mind. Az egyház pedig ragyog. Megöljük őket. Az ország.

0: sem látni, és már ott is azért feltűnő volt egyébként, hogy mennyire erős kisugárzású, azt hiszem, hogy Kolozsváron végzett talán, ha jól rémlik, és nagyon erős kisugárzású, remek fiatal színésznő, úgyhogy nagyon remélem, hogy Debrecenben még majd lehet látni egy-két hasonló kaliberű előadásban, meg hasonló kaliberű szerepben is.
1: Én meg bízom benne, hogyha esetleg még Kukovec Ákosnak a színház lehetőséget ad, amiben ugye mind a ketten nagyon bízunk, akkor számít majd Szász Gabriellára. Talán még egy megemlíteni való az előadásról. Nagyon érdekes a helyszín, ahol néhány hónappal ezelőtt bemutatták, ugyanis a színpad alatti térben játszódik az előadás. Tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogyha ülnek a nézőtéren, ugye alapvetően egy klasszikus színházi elrendezésben szemben van a színpad, és az alatti térben került berendezésre a játéktér. Ezzel is olyan sokat beszélgetünk, hogy vajon miért van ez csak egy effekt, vagy egy ötlet, de közben erre szintén...
0: Lehet ennek jelentése.
1: Lehet jelentése, már pedig az is lehet a jelentése, hogy maga a darab, az tulajdonképpen a színfalak mögött játszódik. Uh-huh. Tehát az a cselekmény, amit Szabó Magda papírra vetett, zseniálisan egyébként, olyan mai áthallásokkal, amiről ő a saját...
0: Rendkívül korában... modern a szöveg
1: abszolút,
0: is.
1: Abszolút, egyébként.
0: Nyilván
1: abszolút.
0: Dolgoztak is vele, gondolom, de azért tudom, hogy a Szabó Magda szöveg is ilyen.
1: Tehát, az alapja is. Igen. Tehát ugye a nagyműveknek mindig az a sajátjuk, hogy minden korszakban tudnak újat és érvényeset és hiteleset mutatni magukból, és ez Szabó Magdának szerintem majdnem minden művére igaz. Egyébként még a Fürelis Ráckevei Anna első rendezését néhány évvel ezelőtt még volt szerencsém látni, és az is nagyszerű volt. Tehát, hogy visszatérve a helyszínre, nagyon érdekes volt a bemutatónak a helyszíne, a színpad alatti tér, és ezt is próbáltuk boncolgatni, próbáltuk körüljárni, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és ahogy már említettem, az egyik lehetséges megfejtés az az, hogy tulajdonképpen ez a történet a színfalak mögött játszódik. Egy olyan
0: amit a nép
1: csúcspont,
0: nem lát.
1: Amit a nép nem lát, ami egy olyan csúcspont előtt, egy olyan nyilvános csúcspontja előtt az ország történelmének, ami viszont már mindenki számára látható, fantasztikus ötlet volt, és nagyon bízunk abban, hogy Kukovec Ákos a következő évadban is jelentkezik egy új rendezéssel.
0: És akkor fűzzük tovább azzal, amit már említettél, ez a bizonyos, ahogy tetszik előadás, a Dunaújvárosi Színháznak az előadása, amit egyébként az a Keresztes Attila rendezett, aki már szintén nem először fordul meg rendezéssel Kisvárdán, hiszen az elmúlt években számos izgalmas produkciót láthattunk.
1: Bizony.
0: Ugye ő marosvásárhelyi rendező egyébként, tehát a Marosvásárhelyi Színháznak a rendezője, de hát nagyon sok fele megfordul, és szerencse, hogy megfordul. Nagyon izgalmas, nagyon groteszk, vagy egészen az már tényleg abszurdba hajló rendezéseit látunk. Például, ha már Debrecent említettük, ott volt neki egy Úrhatnám polgárja, igen, nem olyan régen, az is egy egészen elképesztő előadás volt, és hát azt hiszem, hogy ehhez tudjuk kapcsolni egy picit az Ahogy tetsziket, hiszen ez is egy klasszikusnak egy hát valami fergetegesen át dolgozott kiadása, úgyhogy akkor erről egy pár szót mondják.
1: Én inkább tulajdonképpen a Bartók Kamara Színházról mondanék néhány szót, mert biztos, hogy fogunk beszélgetni az előadásról is, de én unikumnak tartom, kuriózumnak tartom, hogy Őze Áron igazgatásával és Csadi Zoltán művészeti vezetésével működő Bartók Kamaraszínház, mint vidéki kamaraszínház, és a többiekhez képest például Győr, Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc nem is annyira nagy színházi múlttal rendelkező teátrumként, mégis bevállal egy ennyire kortárs, friss és jelenidejű rendezést, mint Keresztes Attilának a rendezése. Azt látom egyébként, hogy Dunaújvárosban egy konzekvensen építkező szemléletet, vezetői szemléletet lehet tapasztalni úgy Őze Áron és Csadi Zoltán részéről, és hát ez társul egy társulatépítési szándékkal is. Olyan jó ezt észrevenni. Sokszor azt látja az ember, hogy egy-egy színház vagy társulat, mint hogyha belekényelmesedne, hogy kicsit a múltjába, és nem igazán hajtja őket már az a kezdeti hív, vagy az a szenvedély, ami lehet, hogy még néhány évvel ezelőtt jellemző volt rájuk, és itt van ez a vidéki színház Dunaújvárosban, fiatalok, jó néhány évvel ezelőtt alakultak, de ez a többihez képest mégiscsak egy frissen alakult és működő színház, és minden erejüket arra fordítják, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, de ugyanakkor közérthető módon a közönség bevonásával hozzanak létre előadásokat, és tudod, Judit, olyan érdekes, hogy te is, én is olyan sokféle előadást látunk már, Hányszor észrevettük, hogy a

0: adott színháznak a művészeti vezetése fut a közönsége után. Tehát nem arról van szó, mint ami
1: véleményem szerint
0: nem húzza őket igen, magával, tehát nem ajánlatot tesz nekik. Hogy azt
1: én
0: mondja,
1: ezt
0: hogy
1: tudom, gyere, gyertek velem.
0: Gyertek velem, tudok nektek valami izgalmasat, érdekeset, szépet, vicceset, elgondolkodhatót.
1: Gondolkodjunk együtt, így ugye, van. Mert hát ez lenne a,
0: így van.
1: Az ideális.
0: De mennyi olyan színházat látunk például Magyarországon is, amikor az adott színház a szeretet koldusává válik, és szerintem ez borzalmas. Mert onnantól kezdve kiveszik az irányítást a színház vezetésének a kezéből, és a néző húzza a színházat maga után, holott ennek éppen fordítva kellene lennie, a színháznak kellene húznia a nézőt, ami nem azt jelenti, hogy nem közérthetőek az előadások, hát dehogy nem. Ez a Dunaújvárosi előadás, Keresztes Attilának a rendezése, szerintem mindenki számára érthető, vicces, követhető volt, óriási abszolút nevetések, az egész nézőtér hahotázott, de mégis a cselekmény is érthető volt, de mellette olyan vizualitással, ami egy kortárs napjaink színhasználatára, formáira, napjainkban megjelenő, velünk az utcán szembejövő karakterekre igen, érvényes jelmezzel.
1: Influencerek,
0: igen, a plázacica, a butácska, együgyű fiú, aki rajong érte, de azért mellette ott van a boxoló, aki hát nem túl eszes, viszont ezzel ellentétesen arányosan izmos.
1: Ele lehet fordítani ugye ezeket, hogy gyakorlatilag azok a figurák, amik meg vannak írva ugye a Shakespeare műben, azok nagyjából így néznének ki ma.
0: Igen.
1: Jó, hát ez egy olvasat, persze mindenki kitalálhatna mást, de egyébként ez ennyi, mint ahogy majd erre ki is fogunk térni, így van, volt egy másik hasonló előadás, hogy így néznének ki ezek a figurák ma, és ez pedig a Revizor volt, ugye
0: igen,
1: a
0: igen.
1: Ifja Vidnyánszky Attila rendezése a Beregszászi társulattal, amelyben hasonló módon járt el az alkotó, hogy gyakorlatilag a Gogolnak a figuráit teljesen mai figuráknak feleltették meg, tehát a susogós, pelegítős, kockás pelegítős, ilyen aranygyűrűs polgármester, meg a tényleg ilyen szintén TikTokon lógó polgármesterlány, meg a rapper hülye gyerekeknek átmaszkírozott Bobcsinszky és Dobcsinszky, tehát ez és működik, mert az emberek értik, veszik, hát tényleg, hát igen, és közben a történetet meg elmeséli vele.
0: Tehát Keresztes Attilának a rendezése, olyan sokféle karaktert láttunk a színpadon, amiket egyébként Shakespeare így megírt, de azáltal, hogy a rendezés fölruházta őket, meg hát a fantasztikus elmesztervező ezekkel a ruhákkal, ezekkel a kosztümökkel, mindenki számára közel kerültek ezek a szerepalakok. Nagyszerű előadás volt.
1: Hát igen,
0: sajnálom, hogy nem kapott díjat.
1: Kedves hallgatóink, új színházi eseményeket, jelenségeket és alkotókat elemző beszélgetés sorozatunkban a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának 2026-os előadásairól beszélgettünk Olázs Zsolt színházi szakíró kollégámmal. Folytatjuk még ezt a beszélgetést két hét múlva a művészbejáróban. Hallgassanak minket akkor is. Most a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották.

0: Az Urban Clyde és a Jabe egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus a Szent István Rádió, valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jóvételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszapüretre látogatunk a halasnapokra, melynek egyik rendezvényén veszünk részt, mégpedig az örvényi Morotva partján, a Tiszai Halételek Fesztiválján. Elsőként az egyik főszervezővel beszélgetünk.
1: Iszkecs Andrásnak hívnak.
0: Ennek a helynek a vezetője? A Kft.-nek?
1: Igen, a Tiszatóért Kft.-nek vagyok az ügyvezető igazgatója 2024. december 16-tól. Mái napig egyelőre még. Gyakorlatilag a mi feladatunk az, hogy Tiszató környékén a horgászhelyeket karbantartani, magán a vízfelten a súlyom gyérítése, illetve a keletkező hulladékoknak az elszállítása. Magyarul gyakorlatilag mondtam azt, hogy a Tiszató környékének a tógazda szerepét töltsük be, hogy így fogalmazzam.
0: De akkor nem csak itt Tiszapüret környékén, hanem azért egy nagyobb területen a Bácsalaktól lefelé?
1: A teljes tó környékén végig körbe. Tehát Poroszlótól Kisköre, Abáccalló, Tiszafületre, négy nagyobbat mondjam, teljesen körbe. Gyakorlatilag ez, hát most nem tudom, nem akarom mondani, közben építek folyamatosan, de akkor durva egy 500 horgászhelyet jelent. Kiépített és kiépítetlen horgászhelyeket.
0: Na, lehet gondolom, nem csak a horgászhelyekről van itt szó, hanem magáról az egész Tiszatónak, úgymond az ökoszisztémájáról.
1: Tehát gyakorlatilag a horgászok, hála Istennek, a keletkező hulladékaikat zsákokba gyűjtik, a zsákokat kihelyezik a partoldalra, a gátoldalra, a kollégáink pedig járnak körbe a tavon körül, és a zsákokba a keletkezett hulladékokat szedik össze, illetve ahol látják, hogy esetlegesen eldobált vagy eldobott hulladék, azt is szedjük össze magyarul. Ismertem, mi vagyunk a takarítói körbe a Tiszatónak.
0: Ugye az emberek már megszokták azt, hogyha olyan helyre mennek, ahol tisztaság van, tisztán hagyják. De hogyha szemetet találnak, a szemét a szemetet szül. Tehát önöknek akkor napi feladatuk az, hogy tiszta maradjon, és akkor tisztává hagyják a horgászok is. Legalábbis én úgy hallottam.
1: Így van, hál' Istennek elmondhatom, hogy a idejáró horgászok, persze kivételek mindig vannak, de nagy többségben tényleg jó gazda módjára figyelnek arra, nem dobálják el a szemetet, összegyűjtik a szemetet, tehát én azt mondom, hogy a horgász társadalommal szembe nem tudok negatívat mondani, tehát az elmúlt 10 év, vagy hallottam a kollégáktól, és kialakult egy rend, kialakult egy fegyelem, egy ilyen szokásjog, amely alapján a horgászok is igyekeznek maguk után eltakarítani, elrámolni, zsákba gyűjteni, tehát hál' Istennek valóban igaz az, hogy ahol nincs szemét, ott nem keletkezik, és így most nekünk is viszonylag könnyebb dolgunk van, mert az egyesével kell összedni, az lehetetlen munka lenne. Tehát kalapot le a horgászok előtt, hogy így fogalmazzam.
0: Annak idején úgy tanultuk még, hogy a Tiszatavat azért akkor kiskörei víztározónak nevezték éppenséggel, azért hozták létre, hogy áramot termeljen, illetve az öntözést szolgálja. Hát az a legkevesebb, amit hasznot hoz, de ez a rengeteg ember, aki ide tud jönni, pihenni, üdülni, horgászni, és aki horgászik valamiféle, hát meg koncertekre, mai rendezvényt is nézve, tehát egy teljesen mássá vált, egy olyan kulturális centrummá, turista centrummá, amit érdemes megbecsülni. Azt mondja, 2 éve, hogy foglalkozik ezzel, hiszen szakmája, többféle módon is szakmája ez, végül is akkor úgy mondja, meg van elégedve a horgászokkal, de hát azért van itt más gond is, gondolom, a környezet az állandóan más-más alakul, vízhiánytól kezdve, súlymosodás.
1: Igen, hát én azért mondom, hogy nagy általánosságban meg vagyok elégedve, ugyebár rengeteg kerékpáros is jár itt körbe-körbe, tehát a kerékpáros turizmus is nagyon-nagyon nagy számot, most nem akarok nagy számokat mondani, de több 10 000 kerékpáros lehet, hogy meghaladja 100 000-et, és nem tudom pontosan. Tehát kialakult egy olyan turizmus, olyan turisztikai rész itt ezen a Tiszatavon, ami valóban nem erre épült, mert kiegészíteni még a másik, hogy Szolnok jó vízellátásának a biztosítása és felszíni vízből kapja az ivóvizét, tehát annak is. Tehát elsősorban ezért épült ez az erőmű, és kialakult egy olyan ökológiai táj itt, amely gyakorlatilag kinőtte magát ezekből a főfalatokból, és teljesen a turizmus, az idegenforgalom, a horgászturizmus, kerékpárturizmus felé ment el, és gyakorlatilag teljesen megváltozott az egész környék itt. Ilyen szempontból megváltoztak a ökológiai viszonyok, ugyebár a Tiszató kapcsán létrejött egy sajátságos élővilág, vízivilág, madárvilág, amely gyönyörű szép minden évszakban. Sajnos a mostani vízjárások nem nagyon kedveznek a tónak se, de remélhetőleg ez majd változni fog. Gyakorlatilag itt az van, hogy a környéken, még egyszer mondom, vannak kivételek, sajnos vannak renitens emberek, kerékpárosok is, csónaktúrázók is, horgászok is, de nem ez a jellemző. Én úgy veszem észre, hogy ide jönnek, próbálják magukénak érezni ezt az egész térséget, mi pedig segítünk abba, hogy ez úgy is legyen.
0: Tehát a Tisza tóért vannak, alakult ez a KFT, és hát tulajdonképpen akkor állami feladatot látnak el?
1: Hát végül is ennek egy, valamikor ezt úgy hívták, hogy Sporthorgász Kft. A Sporthorgász Kft. Végezte 15 éven keresztül nem csak ezeket a feladatokat, hanem a hallgazdálkodási jókat is ő gyakorolt a Tiszatónál, amely 2025. január 1-től átkerült a MOHOS-hoz. Tehát gyakorlatilag ez a cég elődje, meg maga ez a cég is azért alakult, hogy a Tiszató környékén végezze a hallgazdálkodás, a hozzá kapcsolódó, szervesen, nem szervesen kapcsolódó feladatokat, magát Tiszatónak a környezetét, szépítését. Miután a MOHOS 2015 januártól a hallgazdálkodási jogot szerződés szerint megnyerte és átvette a Sporthorgász Kft.-től, akkor a Sporthorgász Kft. Utódjaként jött a Tiszatóért Kft., amelynek a részfalatokat végeztük továbbra, és mondtam az előbb a horgászekkal, a sőmére, stb., amelyet a MOHOS átengedett nekünk. A hallgazdálkodási részfalatos már MOHOS csinálja napjainkig is. Tehát ez a cég gyakorlatilag a Tiszató ért jött létre, annak a hallgazdálkodásáért, annak a környezetvédelmért, annak a jó karbantartásáért. Ennek egy részét most 25 január ettől a MOHOS átvette, de a többi az megmaradt nekünk. Jó kapcsolatban együtt működve a MOHOS-szal.
0: Úgy csak hát ugye azért mondtam, hogy az állami feladat egyébként az, hogy a környezetet valamilyen módon, olyan módon használja. Természetesen használni kell a környezetet. Az ember azért van, nem azért, hogy csak állandóan védje, nem. Együtt kell élni a környezettel, úgy együtt élni, hogy az fenntartható legyen. Ugye a fenntarthatóság az ebben az esetben azt jelenti, hogy olyanná tenni, megőrizni, amilyen volt a kezdetektől fogva. Igaz, hogy ez állandóan változik, állandóan fejlődik. A fák nőnek, azért a hordalék lerakódik, vagy sorolhatnám, ugye, él a természet. Tehát önöknek az a feladatuk, ugye, hogy élővé tegyék, és élőbbé, lakhatóbbá tegyék a Tiszatavat.
1: Így van, és ebben a MOHOS-on kívül, amit hallgatok, hogy gyakorlatilag a vízignek is nagyon nagy szerepe, jelentős szerepe van, hiszen a vízgazdálkodási falatokat a vízig látja. Tehát úgy is mondhatnám, hogy összefoglalva ezt a dolgot, gyakorlatilag itt a tó, mostán nem akarom belevonni a nemzeti parkot, meg ezeket az egyéb dolgokat, de gyakorlatilag itt a tó környékért most három olyan cég van, hogy így fogalmazza, a társaság van, aki azért küzd, hogy a Tiszató élhető és jó legyen. Az egyik él az a Kötivízig, mint vízgazdálkodásért felelős, a MOHOS, mint hallgazdálkodásért felelős, illetve a Tiszatóért Kft., mint a környezet egyéb védelméért felelős feladatokat ellátó Kft.
0: Gondolom, hogy egymás nélkül nem lehet dolgozni, csak jó kapcsolatban mehet, de én ahogy ismerem a többieket, a többi szereplőt, személyesen is, jó emberek.
1: Igen, kimerem jelenteni, hogy jelen pillanatban, remélem jövőben is így lesz, ez a három szervezet jó kapcsolatban egymással, közösen dolgozunk, úgyis mondom, válvetve dolgozunk azért, hogy a feladatokat végrehajtsuk, egymás segítve, nem hátráltatva.
0: Ez a rendezvény az öröki, teljes mértékig, vagy pedig az Tiszafüred város is itt van?
1: Ez a halasnapi rendezvény, ez Tiszafüred város önkormányzatnak a rendezvénye, amely rendezvényen belül mi egy részbe segítünk a városnak, hogy mi szervezzük meg. Tehát ez egy városi rendezvény, itt több szinten vannak a rendezvény sorozatok, és mi besegítettünk abba, hogy ezt a részét a rendezvénynek kvázi levesszük a város vállalat szervezés dolgát, noha ők is besegítettek, ezt csináljuk, de ez egy városi rendezvény.
0: Igen, de a helyi szinten, mert a többi időt tudok, hogy van itt még pár olyan rendezvény, koncert, 11-től kezdve, meg hát lesz még itt más koncert is, de ez a most a sajátjuk, úgy a kicsibe a sajátjuk, a nagyban.
1: Igen, hát nem akarom csorbítani Iszlet városnak az érdemeit, igen, valóban ezért nagyon sokat dolgoztam a kollégáik, meg jó magam is, hogy a rendezvény része jön. Természetesen a polgármester is nagyon sokat segített, támogatott minket, de ezt mi szerveztük meg, és bízom benne, hogy ő érezte magát mindenki. Igyekeztünk úgy csinálni, hogy már mindenkinek nem lehet eleget tenni, hogy jó legyen. Azon kívül gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a város rendezvényen belül próbáltunk egy olyat csinálni, ami egyedi, sajátos, és nem egy ilyen szokványos, nem akarom bántani, nem egy diszkó vagy egy ilyen egyéb, hanem ami tartalmat ad, népi zene, népi tánc, tehát magyarul a kultúrára törekedve, a hagyományainkat visszahozva.
0: Nem megy rossz helyen. Azért itt a Morotva partján az ember végignéz, akár a történelmi örökség is, ugye itt az ásatások mentén, mellette a zene. Akikkel beszéltem, mindenkinek jó kedve volt, jó hangulata volt, úgyhogy gondolom, hogy köszönjük szépen, jól érezzük magunkat, mondták.
1: Igen, hát ez a 9. alkalommal rendeztük meg eddig ezt a rendezvényt. Jövőre lenne a jubileumi rendezvényünk, remélem, ha Isten is úgy akarja, akkor azt is meg tudjuk szervezni, és arra készül egy kicsit nagyobb meglepetés, hogy így fogalmazom, de hát ez még ugyebár a jövő zenéje, ez még sok minden körülménytől függ. Mindenesetre mi szeretnénk az eddiket emlékezetesebbé tenni.
0: Köszönöm szépen, gratulálok, és hát jó egészséget!
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
0: Iszkeics Andrást, a Tiszatóért Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.

0: A folytatásban a zsűri egyik tagját hallják.
1: Debrecen Ildika vagyok, a Magyar Tavak Fesztiváljának a főszervezője és fesztivál igazgatója. Jelen esetben ebben a poszton most a Halas Napokon egy csodálatos halfőző fesztiválnak a zsűri tagja vagyok.
0: Zsűri tag fesztiválon, hát én megmondom őszintén, néhány helyen voltam már, nem halfőzőn, meg halászléfőzőn, meg bármi máson, vadfőzőtől kezdve, de soha nem mertem volna elvállalni a zsűri szerepet, még a társadalmit sem, pedig hát ugye annak kevesebb a felelőssége. Akkor ön valamit tud, valamihez ért a halakhoz, ugye?
1: Hát nézd, elsősorban a jelmezkészítéshez, hiszen ez a cégem.
0: Nem kell jelmezni,
1: de nem, de alapjában véve nagyon-nagyon szeretem a halászlevet, de én mondom, azt mondják, hogy elég ügyesen is tudom megfőzni, és nyilván több okból kifolyólag, de úgy gondolták a helyi szervezők, hogy most nem is tudom hány év, azt hiszem 5 éve segítem a halfőzőversenynek a zsűrizését. Igen, ez egy nagyon komoly felelősség, mondanám, hogy bátorság is kell hozzá, de igazából ez a szeretet, amit itt tapasztalunk, és ahogy jönnek ezek a főzős csapatok, tényleg szívvel, lélekkel, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb felelőssége a dolognak, hogy ezt így zsűrizzük.
0: Akárhogy vakargatom a fejemet, még most sem tudom, hogy mi a különbség a halléfőző, halászléfőző vagy a halfőző verseny között. Nem ugyanaz? Nem mindegyikből halászlé vagy hallé lesz?
1: De szerintem ezek csak szóhasználati különbségek. Én úgy gondolom, hogy a végeredmény ugyanaz, halászlé, de azért van olyan csapat, és több csapat van, akik egy kis különlegességgel is készülnek, tehát nem feltétlenül halászlé, de elsősorban ez a fő lehetősége a zsűrizésnek is.
0: Mondjuk nem véletlenül hívták meg, hát Szolnoki, ugye Zagyvat is, ha mindent össze lehet zagyválni, de akkor is jobban értenek hozzá, mint mondjuk én ott a homokon, Szabolcsban a halakhoz, már ott is vannak tavak, meg kanálisok, de nem tiszai halak, mert ugye a tiszai hal az csoda.
1: Igen, hát én tiszaparti lány vagyok, Szolnokon születtem, nagy szerelmünk a Tiszató, 30 perce van Szolnoktól, tehát Tisza, Zagyva, Torkolat, én magam is gyerekkoromban lánylétemre imádtam horgászni, és hát valahogy ez egy ilyen szerelem nőlétemre is.
0: Természetes, akkor a kor valamit ért hozzá, és tudja azt már lassan, hogy hogyan kell, hogy kinézzen az, ami önök elé kerül, a zsűri elé. Ugye nem mindegy, hogy viszik oda egy tányérba, bográcsban. Mondjuk nem kell túl cicamázni, gondolom, meg nem is lehet, de azért valamilyen módon ízléses tetítés kell.
1: Igen, hát ugye több szempontot zsűrizünk. Nyilván elsősorban az íz a legfontosabb. Nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az ízek is, megkérdeztem több csapatot, hogy zsírral főzik-e, vagy milyen alapokat tesznek. Ugye az alapok nagyon fontosak minden szempontból. És például volt olyan főzőpont, aki azt mondta, hogy ő nem is tesz alá zsírt, semmilyen olajat, hanem a halnak a zsírjából képezi ezt a nagyon szép textúráját ennek a bográcsba elkészült ételnek. Rengeteg szempont van, aminek meg kell felelni. Zsűrizzük azt, hogy néz ki a kis tandjuk, hogy mennyire kreatív a csapat, milyen látvány mutat.
0: Van egy első bejárás, ugyanúgy, mint
1: hogy
0: a többinél?
1: Hát több is van.
0: Hát van az első bejárás, amikor megnézik, hogy mennyire ízléses, mennyire tiszta, környezetkímélő.
1: Így van.
0: Tehát ez az első, utána jön a következő, a főzés közben, ugye?
1: Így van.
0: És akkor
1: a vége pedig
0: hozzák ide, és igen, akkor az sem mindegy, hogy hozzák, ugye?
1: Nem mindegy, nagyon szép kivitelezésű tányérokat látunk, és hát ezt is értékeljük.
0: Tányérokat is, és illetve a
1: körítés, miben hozzák. Természetesen.
0: És akkor esetleg egy kis tánccal, zenével, vagy valami.
1: Hát az nincs, de nekünk is van egy éttermünk a Kiskörei Hallépcsőnél, a Lépcsőbisztró, és ott is.
0: Már.
1: Igen, az saját.
0: Jó.
1: Tehát, hogy nyilván még volt egy harmadik lába a dolognak, csak így. Hát. Tehát, hogy nyilván nagyon fontos ebből a szempontból is, hogy ez a fajta, hogy a közönség és a vendégek mi az, amit szeretnek, milyen ízeket tudnak kihozni, ami mondjuk akár egy étteremben is felszolgálható.
0: Azért nagyon nagy különbségek lehetnek, mert igen, mondjuk attól igen. is függ, hogy milyen halból, de attól is, hogy milyen fűszerezés.
1: Alapjában véve ponty, mert ugye kaptak a csapatok pontyot, mindenkinek egy egységes kiszerelésben, nyilván ők azért még tesznek hozzá, de alapjában véve az a lényege, hogy ugyanazt a halat hogy tudják megfőzni különböző ízvilágban. Én hiszem azt, hogy az egyszerű sokszor többet ér, nem kell túl bonyolítani, és amikor megnyitottuk ezt a versenyt, akkor mondtam is, hogy ugye nagyon fontos ebbe a hit, a szeretet, és ettől borzasztóan sokat ér, én úgy gondolom, és só alapok, tehát nem kell túl bonyolítani. Bár a mai világban vannak olyan főző csapatok, akik meglepően nagyon izgalmas ízekkel jelennek meg. Picit újra gondolják, nem vagyok híve annak az újragondolásnak, de valóban azt kell, hogy mondjam, hogy némelyik étel egészen elképesztően finom.

0: ugye halászlé, vagy hallé, attól függ, hogy minek nevezzük, vagy főtt hal, melegen jó csak. Tehát megvan adva az, hogy körülbelül hány fokos kell, hogy legyen, mert hidegen az már ehetetlen. Nagyon forró, megint ehetetlen, tehát akkor kell hozni pontosan, amikor a legjobb. Olyan 60-80 fok körül kellene, vagy alatta?
1: Igen, nagyságrendileg igen, de nem feltétlenül kivitelezhető ebben az esetben, és ez nyilván nem annyira előnyös, de hozzá tesszük ezt a, vagy hozzá gondoljuk mi zsűritagok, nem feltétlenül tudjuk ezt jelenleg megvalósítani, vagy nem tudják jelenleg megvalósítani a csapatok.
0: De akkor nagyjából, aki már tapasztalt, tudja, hogy ebből mi lesz, vagy mi
1: igen,
0: volt, és
1: igen.
0: Mi lesz.
1: Bár ez a szigorúságnak egy nagyon komoly feltétele, tehát azért ez egy elvárás, nyilván a hőfok, ha elmegyünk egy étterembe, akkor sem mindegy, hogy hidegen hozzák ki, vagy sem. Itt azért vannak némi kedvezmények, mert örülünk, hogy olyan csapatok is jönnek, akik tényleg a szívük miatt vannak itt.
0: Tehát meleg szeretettel.
1: Így van, és azt hozzákalkuláljuk.
0: No, de nem ezzel kezdtük igazából, azért nem ez az állandó foglalkozása, hanem egy sokkal számomra ismeretlen díszlettervtől, divattervtől, ruhatervtől kezdve.
1: Nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz, azért uram, én nem értettem pontosan, hogy végül is mindent együtt készítenek erre a fesztiválra, ami 29-én indul, vagy pedig azért annak van más szakembere is.
1: Hát igen, ugye a Jelmez Art Kft. Ez a fő hivatásom. Színházi ember vagyok, művészvilágban nőttem föl, és nagyon-nagyon híres operaházaknak 15 országba készítünk kosztümöket közel 50 fős remek szakmai gárdával, és 13 évvel ezelőtt álmodtam meg itt a Tisza parton, a Tisza tó partján egy rendezvénysorozatot, amit most már hál' Istennek ilyen sok éve talpon tudott maradni, és lesz július 31-én egy gyönyörű szép előadásunk, a Nemzet Ébresztő, fantasztikus egri színészekkel, és hát tényleg ez egy Moravec produkció, Széchenyi Krisztián, ma élő Széchenyi leszármazott, és ő álmodta meg ezt a produkciót 2017-ben, és ennyi év kellett ahhoz, hogy meg tudja valósítani, megszólítja a fiatalokat, egy kicsit más nézőpontból lehet Széchenyi Istvánt megismerni az ő fiatal mai szemléletével. Ő amúgy egy koreográfus. Annak idején még az Experience Tánctársulatban dolgoztunk együtt nagyon sokat, és hát a Krisztián elképesztő, amit megálmodott, és Moravec Levente rendezésében tudtuk ezt. Éppen tegnap előtt csütörtökön, július 9-én az első premiért megvalósítani Orfűn, és július 31-én kerül megrendezésre Tiszafüreden a Morotva kerékpáros pihenőparkban 20 óra 30 perces kezdéssel, 19 órakor lesz egy kapunyítás, és várjuk oda szeretettel a vendégeket.
0: Csodálatos hely egyébként, hát félsziget jellegű. Sok rendezvény van mostanában a kerékpáros park, ott a kutyaúsztató, szóval kutyával is jöhetnek az emberek, meg mehetnek. Végül is azt ott felépíteni egy természetben egy olyan színpadot, ami tényleg korhű, meg hát élvezhető. Lehetséges?
1: Igen, hát most már 13. évve valósítjuk ezt meg, ugye ez egy operafesztivál tulajdonképpen a természetben, a természet operafesztiválja. Igazából én úgy álmodtam meg annak idején, ugye pont emiatt, hogy én nagyon szeretem ezt a műfajt, és ugye ezeknek a színpadoknak készítjük a kosztümöket is, és mint tervező is működök ebbe a történetbe. Lényeg az, hogy valahogy próbáltam a természetet összepárosítani az aktív turizmussal, hiszen a szombati napunk, tehát a pénteki gálakoncert után következő nap, az a Tour de Opera néven híresült el. A tó körüli 9 települést megszólítjuk, körbekerékpározzuk közel 500 kerékpárossal, és minden helyszínen vár minket híres, neves opera énekes, úgy, hogy a kerékpárosok a vízparton leülnek a fűbe, ugyanúgy, mint egy operaházba, pezsgővel és egyéb extrém különlegességekkel szolgáljuk ki a kedves vendégeinket. A lépcsőbiszónál egy ebéddel, félúton, Kiskörén, és úgy érkezünk vissza. Tehát Tiszafüredről indulunk, Tiszafüredre érkezünk, és van a vasárnapi napunk, az augusztus 2-a, az pedig a Boat de Opera, ott pedig Nyári Zoltán operaénekes, aki a Metropolitan Operának is, és nagyon sok német operaházban énekelt, nagyon jó barátom, és ő fog minket az egyik helyszínen csónakba várva, csodálatos nyári olasz operadallamokkal kedves közönséget kiszolgálni és megvárni őket.
0: Szóval azért vidéken is van élet, úgy veszem észre, Orfűtől, tehát Baranyától egészen a Hortobágy széléig, Tiszapüredig, így lement, bár nem biztos, hogy bírnám már fizikailag, mert azért ehhez az is kell, nem csak szellemileg, ami a fejben van, fizikailag is kerékpározni, és mellette pedig azért egy csomó mindent szervezésnél, mivel vagyok magam is, tehát azért tudom, hogy mivel járnak ezek a dolgok, időjárás, mondjam, nem mondom tovább, de hát azért bátorság is, meg mellette hatalmas tudás ahhoz, hogy már ezeket 13-ára, ha jól hallottam.
1: Ez az idén 13. éves, és a szerencse számom, úgyhogy bízok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni. Azt nem.
0: Jó, elég szerencse az, hogyha sikerül minden. Szóval, és általában teltházasok ezek, ugye?
1: Igen.
0: Nem is lehet nem teltházas, hiszen...
1: Igen, nagyon szeretik a...
0: Igény is van rá, meg mellette kevés. Viszonylag kevés van, amit össze lehet volna.
1: Igen, és itt szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok ezért Tiszafüred polgármesterének, Újvár Imrének, aki első perctől befogadta ezt a rendezvénysorozatunkat, és az első perctől hitt bennünk, de mindenki a környező településen, a polgármester urak.
0: Na de öregek. Ami örök a tervezés, ugye? Hát az abból nem lehet még kiöregedni.
1: Abból nem lehet. De visszatérve az előző gondolatára, hogy ez fizikálisan, én azt gondolom, hogy fizikai erő akkor van, hogyha szellemileg a célunk ott van, és akarjuk csinálni.
0: Debreceni Ildikót, a zsűri tagját, a Magyar Tavak Fesztiváljának főszervezőjét hallották.

0: A versenyzőkkel is beszélgettünk, az egyik csapata Duna mellől érkezett.
1: Pató Simon.
0: Ugye pontyot kaptak?
1: Így van, így van. Tehát ez egy jó dolog, ez jó dolog. Mindenki ugyanabból a halból kell, hogy főzzön. Tehát ez egy fontos dolog, hogy akkor ugye maga az alapanyag, ami megadja az ízt, az egységesen ugyanaz mindenkinek. Ennek ellenére ugye lehet hozzátenni bármit, de általában az emberek nem nagyon szoktak.
0: Ez most tisztai pont, tehát...
1: Én azt gondolom, hogy igen,
0: pont,
1: igen.
0: Vagy pedig tavi.
1: Azt mi nem tudjuk, hogy tavi vagy, de nagyon jó íze, az biztos.
0: Ez akkor valószínű, hogy valami élővízből.
1: Hát igen.
0: Bár igen. Orgázni lehet, halászni nem
1: kevésbé,
0: lehet.
1: Igen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen igen, lehetséges, igen. Hogy valamiféle olyan... élővízi pontja, ami azt mondja, hogy finom.
1: Igen.
0: Már meg is kóstolták?
1: Megkóstoltuk, igen. Hát, hogyha van kedve ideje, megkóstolhatja.
0: Most egyelőre már jó. Dolgozunk. Hát ugyanaz a helyzet, mint a pálinkával. Ahhoz, hogy jó halász lé legyen, kell pálinka?
1: Gondolom, hogy a hangulathoz kell a pálinka. Tehát jó kedvel kell a halászlét mindig főzni, és a pálinka az segít a jókednek a megteremtésében. A másik pedig, ami még nagyon fontos, tehát az ilyen rendezvények közösségépítő és közösségfejlesztő rendezvények, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy a bor barátságokat szül, barátság, embereket köt össze, ugyanez vonatkozik a pálinka is. Ugye a pálinka az gondolom hungarikum nemzeti italunk, a bor ugyanúgy, és itt azt gondolom, hogy tehát az a ridegség, hidegség, ami jellemzi a társadalmat, az embereket, ahogy közlekednek, tömegközlekedésen, bárhol, mindenütt, itt nincsen, itt mindenki beszél a másikkal, ez jó dolog.
0: Ugye oktatáson részt vettem, most mondta, hogy négy fő dolog kell,
1: igen,
0: a jó halászléhez, de az ötödik nem kell,
1: hát az
0: aki
1: ember.
0: Főz, azért
1: ja.
0: Kérdezem,
1: igen.
0: Hogy tehát a só, paprika, víz, meg víz az mindegy, hogy milyen. Régen a tiszaiak, vagy ott a szegediek tiszta vízből.
1: De tiszta volt a víz, tehát az egy lényeges dolog.
0: Hát igen.
1: Így van. Na most ugye ezek vezetékes víz. Na most a Dunán is, Érden is szokott lenni halászléfőző verseny. Ott is ugye vannak ártézik kutak, meg ártézik, meg csapvíz, meg Dunavíz. Tehát ott vegyesen fordul elő, hogy ki mikor miből főzi, mert azt mondja, hogy a hagyományos vizet azt a Duna, vagy a halász, a Dunavízből, vagy akár a Tiszavízből, de hát akkor a Tiszának a középső folyásán kellene kivenni, ahol tiszta. De most ugye ma már a népiegészség ugye azt mondja, hogy nem.
0: Hát igen, minél modernebb a technika, annál igen. Modernebben mondják meg, hogy mitől fogunk meghalni, de szerintem azért még iható helyek is lehetnek, de nem vitatkozok az INTS-szel. Úgyhogy, de itt egy morotma mellett vagyunk, tehát ezért itt a víz az már állott víz, tehát nem olyan.
1: Úgy van.
0: Na, és a halászlé azért akárhogy is vesszük, mégiscsak úgy mondom, hogy nemzeti elem.
1: Hát hungarikumnak is hívják, ugye igazából talán itt a tiszafürediák éppen a köszöntőben, vagy a bevezetőben említették, hogy Tiszafüred kezdeményezte azt, hogy a tiszai halászlé hungarikum legyen, és az lett. Tehát ugye vannak igazi nemzeti ételek, tehát ez a halászlé is gondolom ide tartozik.
0: Hát ugye Kárpát-medencében vagyunk, azt azért tudjuk, itt a víz jön, összefolyik, nekünk bőséggel van, felszíni vízünk is, és van ugye felszín alatti vízünk is, kincs. És a halászlé ugye már ebből kincs lett. Kincs, és az a kincs az kell, hogy mindenkinek jó lenne legalább, havonta egyszer legalább halászlevet enni, nem?
1: Én is azt gondolom, igen, de hogyha most megtekintjük a nagy Kárpát-medencét, azért vannak nagy olyan régiók, ahol egymástól eltérő, de mégis nagyon jó halászlét főznek, ugye. Meg kell itt említeni mondjuk a történelmi Magyarországról a palicsi halászlét, ugye, ami ma a Vajdaságban van, és az nagyon-nagyon híres halászlénak minősül.
0: Szabadka melletti.
1: Hát így van, ugye a Szabadkán is ott van a paprika, meg a szegedi halászlé, akkor a dunai halak közül ugye a bajai nyilván, a paksi halászcsárda, a kömlődi, amik nagy a baracsi, tehát amik úgy nagyon-nagyon híresek, meg jók. Na most az igazi probléma az úgy jelenik meg ám, hogyha visszagondolunk néhány évtizedet, és akkor azt mondjuk, hogy az utak mentén voltak csárdák. Voltak halászcsárdák, meg egyéb csárdák. Most az autópályák elkerülik ezeket a csárdákat. És ettől kezdve ugye nagyon nehéz talpon maradni, a kisebb halászcsárdáknak, mert ma bevezetni egy halászcsárdát azt gondolom a vendéglátásban nem könnyű feladat. Más sem, de...
0: Biztos. Ugye régebben ezek a csárdák arra is jók voltak, hajtották a marhát kifelé, a mara boroszló felé, és akkor 20 kilométerenként volt.
1: Megálltak, pihenve.
0: Hát kellett az állatnak muszájult, mert lefogyott volna, a szürke is pedig az bírja a tempót. Hát ott azért azt csináltak, amit lehetett. Ahol víz volt, tehát az állatot a vízhez közel kellett hajtani azért, mert muszáj, hogy ahol víz volt, ott volt halászlé is akkor abban azon a helyen, és hát a, ugye meg mellette a bor folyt folyamatosan, mert a hajduknak is kellett azért egy kis pihenő, ugye? De maguknak is. Akkor mindannyian érdélyek egyébként?
1: Hát van Pest is közöttünk, meg Szeged is, úgyhogy...
0: Ó, de akkor itt nincs vita azon, hogy mit főzzenek halászni.
1: Így van.
0: De nem a Szeged.

0: említettem, hogy ez egy ünnep, szinte ez egy ünnep, tehát egy ünnepi eseménynek is tekinthető. Ez olyan, mint egy birka pörkölt.
1: Nekem is az járt az eszembe, hogy amikor unikumokról van szó, a karcsak.
0: Vagy a halász, vagy a szüret, vagy a szüret.
1: Igen, például. Igen. Csak ezek a féle halászlevek. Ezek azért jó, finomak, meg minden, meg idő kell hozzá. Egyébként a pucolást nem maguknak kellett megoldani.
0: Most itt nem, de hát, ha valaki főz halászlét otthon, akkor a saját magának kell mindent megoldani.
1: Épp azon gondolkodtam, hogy én hazamennék, nem szeretek halat. Nem tudok.
0: Igen, a másik meg, hogy pikkelyezni kell, hogy az ember vagy megnyúzza, vagy nem nyúzza meg, vagy le tudja szedni róla úgy, ahogy kell, vagy nem. A másik ugye az élő hal, az sokkolják, aztán nem biztos, hogy megdöglik, akkor zavarja az ember. Tehát van azzal macera bőven egyébként, de az élő halnak megvan a maga előnye, az pedig az, hogy az friss. Tehát, hogyha az ember a pultba pucolt halat vesz, nem tudja, hogy kétnapos előhűtött, lefagyasztott, visszaengedett, de az élő halnak megvan a maga varázsa.
1: Hát meg az ideje, az idő kell hozzá, akkor és akkor
0: van.
1: El van a társaság. Amire megfő, addigra a csapat egy kicsikét összemelegszik, énekelget.
0: Így van.
1: Szoktak énekelni egyébként?
0: Hát az én korosztályom az ilyen nótáskedvű volt még annak idején. A fiaim azok már, a fiam meg a lányom csapata, ők már nem annyira. Őt már úgy keresgetni kell.
1: Hát igen, ugye más a idő. Ők nem azt hallgatták, nem azt a csárdai nótákat, hanem hát még...
0: Másként szocializálódtak.
1: Gyönyörű idő van, akkor jövőre is jönnek ide.
0: Hát így gondolom, tervezük.
1: Reméljük, tervezés.
0: És Isten végez, szokták mondani.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Patók Simont hallották Érdről.

0: A következő csapat a Körösök vidékéről jött ide, ők pedig egy különleges halételt készítettek.
1: Gulyás János vagyok, Szekhalomról.
0: Nem halász, hanem gulyás.
1: Pecás vagyok, de sajnos ez az év ez nem volt sikeres nekem, mert nem görült úgy a bot. Tehát halat fogni, vagy fogdosni, kettő között nagyon nagy a különbség.
0: Csodálkozok azért, Szekhalmon látom a feliratot.
2: Lebencshasú.
1: Ez tájjelregre úgymond hivatott elnevezés, mert ott a pásztoremberek, azok mi volt a tarisznyába? Lebbencs, hagyma, meg szalonna.
0: De hal nem.
1: Hal nem. De a Körösök vidékén élünk,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Az ott van, hogy a rákászok, a pákászok, és ez az elöntött területeken, úgymond a túlélés, tehát élelmiszerben túlélés, és a következő az, hogy a rákász, a pákász, az a, úgy mondom, az elöntött mocsáros területeken ők voltak az idegen vezetők.
0: Hát igen, meg hát az élelmet is azért ott gyűjtötték, ott nem halásztak, hanem azért szeregették mocsárból a megfelelő halakat.
1: Ők is halásztak, mert a halászatnak van egy másik úgymond hagyománya, nagyon régi hagyománya, az,

0: Borogató kosaras halászat. Az annyit jelent, hogy egy fenék nélküli kas, amit mentek a mocsárba, letettek, belenyúltak, lehet a rutinos, már bele se nyúlt. Csak borította a mocsaras részre, a víz területekre, és már érezte a kosár oldalán, hogy ott már üti a hal. És akkor belenyúlt annak a halnak, ott vége volt a karrierjének.
1: Hát került a megfelelő helyre.
0: Igen.
1: Na most mit látunk? Ugye szabad tűzön van itt is, tehát
0: igen.
1: Pával fűtenek. Tárcsás?
0: De most azért van a tárcsa alatta, hogy ne gyújtsunk ki semmit. Ez egy koncentrált tűzhely.
1: Ja,
0: tehát
1: értem.
0: Tűzvédelmi szempontból ez erőnyerő. És először is lekészítettem a szalonnát, lepirítottam, azután meg kérgeztem a halszeletet, a halfilét, nem filé, hal patkót, és akkor főtt krumpli, vörös hagyma, rá paprika, szelt paprika, karikára szelt paprika. Szevasz Gyula bácsi, te eltévedt, dunai hajós. És akkor, hogy koncentráljak erre a dologra, tehát így rétegesen fölépítve, záró a zöld ágyra, az a paradicsom. Igen, és akkor ez mikor megvan, tehát rétegesen fűszerezve, tehát só, fokhagyma, az a vörös hagyma tetejére megy, és akkor ez így föl van építve, és akkor fogom, a vokot letakarom, és kisé, úgy mondom, párolom a zöldséget.
1: Amire fedő alatt egyébként?
0: Vokfedővel, igen. Vokfedő rátéve, párolom, és akkor az állagot meglátom, hogy na, most már milyen. Akkor az elő flambírozott, sütött halpatkókat ráhelyezem, és akkor tejfölös, fokhagymás tejfölös öntettel szépen egyenletesen elterítem, szépen beleigazítva, legtetejére meg a, amit legelőször kezdtem, ugye, a úgymond szalonnából sütött kis kakastaréjukat, fölőre ráhelyezem a tejfőre, és összepárolom vokfedő alatt. És akkor, mikor meglátom az állagát, hogy ez még bír egy kis párologtatást, a zöldségeken látom, hogy még enyhén roppanós, tehát nem folyós, kissé roppanós, akkor leveszem a vokfedőt, és akkor párolok el magából a nedvességből. Nagyon babra munka, de...
1: Épp ezen gondolkodom, hogyha én elkezdeném ezt elkészíteni, 6-7-szer meg kellene hallgatnom, vagy pedig megállítani a magnót újra és újra, mert már nem tudom, hát itt hányféle alapanyag van, vagy 6-7-8.
0: Na, akkor elmondom. Füstölt szalonna, vagy fehér? Fehér szalonna. Hajába főtt krumpli, vörös hagyma, karikára szelve, annak tetejére paprika, karikára szelve, annak a tetejére megy rá a paradicsom, és ezt vok alatt párolom, mikor az állagot meglátom, akkor ráteszem a halszeletet, igen, a halpatkókat, és utána ráteszem az öntetet, magát a fokhagymás tejfölt, és akkor, amit ugye párolódjon a kis kakastarém, azt a tetejére teszem, összepárolom fedő alatt, ha látom azt, hogy hosszabb a lé, akkor párologtatok el belőle. És ez lehet látni, hogy egy kicsit tűz, most nem jó, hát ilyen kicsi macerás, de... Azért mondtam, hogy babra munka, te megéri.
1: Látom, és akkor mivel? Kenyérrel szokták, vagy pedig így, ahogy van alanatok?
0: Az az igazság, hogy ez nem zsíros eledel.
1: Tehát a halnak a vírja.
0: Igen, nem egy zsíros, aki a halhoz, vagy úgymond a lecsóhoz, mert mondhatom azt, hogy egy lecsós utánzat, ha ehhez kenyeret kíván enni, minden további nélkül, akkor kevesebbet tud enni az alapanyagból.
1: Van ennek technikája akkor. Szóval akkor ez egy különleges, kitől tanulta?
0: Ez spontánból jött, mert azért, hogy lebencsasolok, tájjellegre utalva, hogy inkább a lebbencs dolgokat, pásztor élet, ételeket fogyasztottuk, készítettük, és ez egy ilyen, milyen, hogy is mondjam, ilyen kreatíve gondolkodás által, hogy lehetne ezt összehozni?
1: Hát alkotott akkor a fantázia, és egyébként úgy máskor is volt már versenyen hasonló saját fantázia étellel?
0: Saját fantáziával? Mondhatom, hogy nem. Nem. Ez az első vállozásom, hogy úgy mondjam. Ez az első vállozásom. Itt Füreden nem először, tehát nem elsőre, nem is másodjára, mert úgymond visszajáró csapattagok vagyunk. Itt tulajdonképpen mi azért jövünk ide, hogy itt nem a verseny, hanem a barátság, a társaság. Olyan emberekkel találkozunk, te jó Isten! Én nem voltam itt, most is jöttetek, és egy évet kihagytak, és ismerjük őket. Itt ez egy, mondhatni azt, hogy egy csapatépítő tréning. Köszönöm. Igaz, hogy most sör van a kezemben, de ez belejárója. A halat úsztatni kell. Igen.
1: Ujás Jánossal, a szeghalmi csapat szakácsával beszélgettünk. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották. Élményekkel teli programon vehetett részt a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ nyári táborának 32 gyereke, akik ellátogattak a Mezőkovácsházi rendőrkapitányságra. A gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a rendőrök munkájával. Nagy sikert aratott a szolgálati kutyás bemutató, de izgalmas volt megnézni a baleseti helyszíneli autót és a helyszíneléshez használt eszközöket is. A határrendészeti bemutatón a Schengen busszal is megismerkedhettek, és megtudhatták, hogyan segíti ez a különleges jármű a határforgalom ellenőrzését. A bűnügyi technikai bemutatón az új lenyomatvétel rejtelmeibe is betekintést nyerhettek, sőt, az előállító helyiséget is megnézhették. A nap végén a közlekedésbiztonságról is beszélgettek a rendőrökkel, majd minden gyerek egy láthatósági pántot kapott ajándékba. Nagy színás ad otthont az idei regionális polgárőrnapnak, amelyen a Békés és Csongrád-Csanád megyei polgárőr egyesületek tagjai, vezetői, valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem képviselői találkoztak. A rendezvény ismét kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a közbiztonságért dolgozó szervezetek megerősítsék az évek óta tartó eredményes együttműködésüket. A rendezvényen részt vett Vörös Ferenc rendőrdandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Békés megyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Paják Zsolt, rendőrdandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi tanár, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság vezetője. Ünnepi köszöntőjében egyaránt hangsúlyozták, hogy a rendőrség és a polgárőrség közötti szoros szakmai kapcsolat, a kölcsönös bizalom és az egymást segítő közös munka jelentősen hozzájárul a két megye közbiztonságához. A polgárőrök nap mint nap önkéntesen ellenszolgáltatás nélkül vállalnak szolgálatot a településeiken. Jelenlétükkel, helyismeretükkel és elhivatottságukkal nem csak a bűnmegelőzésben és a közrend fenntartásában nyújtanak kiemelkedő segítséget, hanem számos rendőrségi feladat végrehajtását is támogatják. Munkájuk nélkülözhetetlen értéket jelent a helyi közösségek és a rendőrség számára egyaránt. A rendezvényen jelen volt Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is, aki köszönetet mondott a két megye rendőreinek a szoros és támogató együttműködésért. Hangsúlyozta, hogy a Békés megyei polgárőrök teljesítik a legtöbb szolgálatban eltöltött időt, fejenként közel 300 órát, ami közel duplája az országos átlagnak. Csongrád-Csanád megye kapcsán pedig hangsúlyozta azt a kiemelkedő szakmai munkát, amit a határvédelem területén végeznek. A program részeként a Békés megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei interaktív standdal várták az érdeklődőket. A körös támogató alosztály fegyverzett technikai bemutatót tartott, emellett a rendőrségi toborzók is tájékoztatást adtak a hivatás iránt érdeklődőknek. Orosházára figyel a modellező társadalom. A július 25-e és augusztus 2-a között zajló eseményre 9 országból mintegy 180 versenyző érkezett. A hazai versenyzők mellett érkeztek indulók Kínából, Lengyelországból, Romániából, Ukrajnából, Olaszországból, Csehországból, az Egyesült Államokból és Németországból. Az élethű hajómodellek világbajnokságának hivatalos megnyitóját július 26-án tartották Gyopárosfürdőn. A szervezők szerint a gyopárosító kiváló adottságai és a helyi klub korábbi rendezvényei is hozzájárultak ahhoz, hogy Orosháza nyerte el a világbajnokság rendezési jogát. Burzó Mária országgyűlési képviselő nyitotta meg a világbajnokságot. Bízik benne, hogy jövőre és az azt követő években szintén itt rendezik meg a következő világversenyeket. Ez a sport egyszerre ötvözi a kézügyességet, a navigációs képességet, a magas szintű technikai és műszaki tudást, a tervezést, a kitartást és a koncentrációt. Ezért is tartja igazán különlegesnek. Számára pedig az a legszebb benne, hogy életkortól függetlenül bárki részese lehet. Büszkeséggel tölt el, hogy Orosháza Gyopárosfürdő egy ilyen rangos nemzetközi versenynek adhat otthont, emelte ki. Raffai János polgármester, a világbajnokság fővédnöke elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy a Naviga Orosházán Gyopárosfürdőn rendezi meg ezt a világbajnokságot. Orosháza hírnevét Nóbik Gyula öröksége mellett ez a rendezvény is tovább öregbíti majd a világban. Csizmadia Péter, az orosházi városi modellező és sportklub elnöke elmondta, A nemzetközi kiírás egy olyan marketing esemény, amely nem csak a hajómodellezők számára jelent rangos versenyt, hanem gyopáros fürdő és orosháza hírnevét is messzi viszi a világban. A szervezés tavaly novemberben kezdődött. Az élethű hajómodellek nem csak úsznak a vizen és teljes mértékben működőképesek, hanem építőjek arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy a lehető legpontosabban kövessék az eredeti hajók tervrajzait és megjelenését. Ezt a versenyen külön is értékelik. Az összesen megszerezhető 200 pontból 100 pont az építés minőségére és élethűségére jár, másik 100 pontot pedig a tavon, az ügyességi pálya teljesítése során lehet megszerezni, mondta Csizmadia Péter. A mozgásé és az egészségé lesz a főszerep augusztus 8-án szombaton Gyapárosfürdőn. A TNT Spin Sport Egyesület arra buzdítja az orosháziakat, hogy cseréljék le a kanapé kényelmét egy aktív, élményekkel teli napra. A sportnapon a spinningtől a zumbán és a crossfiten át egészen a jógáig számos mozgásformát próbálhatnak ki az érdeklődők. Legyen szó kezdőkről vagy rutinos sportolókról, mindenki megtalálja a számára legkedvesebb edzést. A programokon való részvétel ingyenes, így nincs másra szükség, mint lelkesedésre és mozgáskedvre. A TNT Spin Sport Egyesület pécsi tíme a Széni Tibor és Gönci Tibor vezetésével a nagy sikerű sportolás éjszakája után ismét összefogja orosháza sportos közösségeit. Ezúttal egy egész napos programmal várják az orosháziakat, hogy együtt tegyenek az egészségért és megéljék a sport örömét. Az augusztus 8-án Gyopárosfürdőn rendezett sportnapot délelőtt 9 órakor Raffai János polgármester köszöntője nyitja meg, majd egymást váltják a különböző edzésformák. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a jógán és a pilateszen résztvevők vigyenek magukkal jógamatracot. Fontos továbbá, hogy a spinning órákon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, amit a TNT Spin Sport Egyesület oldalán tudnak megnézni. Híreket, információkat hallanak orosházáról és térségéből Marik Istvántól.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel a Debreceni Egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, az intézmény képzéseire 21 000-nél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 000-en jelölték meg valamelyik szakot. A Debreceni Egyetemre jelentkezők 71 alapképzési szak, 98 mesterszak, 6 osztatlan, az osztatlan tanárszakon belül 51 tanári szakpár, 48 duális formában meghirdetett szak, valamint 4 felsőoktatási szakképzési szak közül választhattak, jelezték. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre. A legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vették fel az intézményben, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyen kívüli képzési helyei, Hajdúböszörményben 984-en, Szolnokon 261-en, Nyíregyházán 403-an, Siófokon pedig 127-en kezdhetik meg tanulmányaikat, írták. Újra építőtábort szervez a pécsi, olvasható a Civis Híren. Tavaly pavilon, idén közösségi tér a projekt. A Hajdubi Harvár megyei építészkamarával együttműködve a jövő építészei szakmai projektben vesznek részt. A tábor a szakmai fejlődés mellett a közösségépítést is támogatja. Az elmúlt évben elindított kezdeményezés folytatásaként a résztvevő diákok építészmentorok segítségével kapcsolódnak be a munkafolyamatokba. Tavaly Létavértesen, idén pedig Debrecenben dolgozhatnak együtt. A cél, hogy elkészüljön a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikum új multifunkciós közösségi tere, amely szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként szolgál majd a jövőben. Az építőtábort egy tervezési folyamat előzte meg, amelyben egyetemi hallgatók is közreműködtek. A tábor augusztus 7-e és augusztus 15-e között valósul meg. Az előkészítő munka már zajlik. Az építőtábor részeként augusztus 10-én 9 és 12 óra között nyílt napot is szervez az intézmény. A programra minden érdeklődőt várnak, a látogatók betekinthetnek az építőtábor munkájába, bejárhatják az intézményt, de közösségi programok és kézműves foglalkozások is várják majd az odaérkezőket. Sikerült a rekordkísérlet, 26 órán át hajtogatott a debreceni Lufi Bohóc, olvasható de híren. Tomi Lufi Bohóc a Campus Fesztiválon vitte véghez a nem mindennapi mutatványt. A megható történettel rendelkező Lufi művész az idei Campus Fesztiválon szeretett volna egy rekordhosszú maratont lehozni, mely során 26 órán keresztül hajtogatja a lufikat. A rekord végül sikerült, pénteken 19 órakor érte el a kívánt óraszámot, így Cipa Tamás hivatalosan is rekorder lett. Már készülnek a kocsik a debreceni virágkarnevára, tudta meg a dehír.hu. Az 57. debreceni virágkarnevál 2026-ban megújult formában egy teljes héten át várja a látogatókat augusztus 18-a és 23-a között. A csúcspont augusztus 20-án a látványos felvonulás, ahol több százezer érővirágból készült kompozíciók vonulnak végig a városon. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül. A szervezők célja, hogy ne csak ünnepeljék Debrecent, hanem aktívan formálják is a város jövőjét, bevonva a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat. A program kiemelt elemei közé tartozik a közösségi részvétel erősítése. A város lakói a Mozdulj Debrecen koordinálásával egy közös táncban is bekapcsolódhatnak a felvonulásba. A látvány tovább fokozza a bővített felvonulási útvonal, amely az esti órákban egészen a Füredi útig tart, kiegészülve új lelátókkal az Őszi Rózsa és az Andaházi utcák térségében. Emellett a Dósa Nádor tér közösségi térré alakul, ahol civil szervezetek, helyi cégek és oktatási intézmények mutathatják be kreativitásukat. A debreceni virágkarnevál évről évre több százezer látogatót vonz, és már a Debrecen egyik legfontosabb nemzetközi eseményévé vált.
Kocsis Fülöp metropolita a Hajdúdoragi Főegyház megye áldozópapjává szenteli Tóth Lóránt diakonust. Augusztus 1-én szombaton a 10 órától kezdődő Szent Liturgia keretében a Hajdúdoragi első székesegyházban. Tóth Lóránt 1979-ben született Sajó Szentpéteren, Rakaca Szenden nevelkedett hagyományos, vallásos családban. Gyermekkorától meghatározó volt számára az egyház közössége, az imádság és az oltár körüli szolgálat. Rakaca szendi minisztráns fiúként már korán megjelent benne a papi hivatás gondolata, amely hosszú érlelődési folyamat során bontakozott ki. Középiskolai tanulmányait 1995 és 2000 között a Hajdúdoragi Görögkatolikus Gimnázium és Szakközépiskolában végezte, ahol mezőgazdasági technikus végzettséget szerzett. 2000-ben kezdte meg tanulmányait a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Teológiai tanulmányai során katolikus hittanár diplomát szerzett, majd 2014-ben a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Nyíregyházi Egyetem közös képzésében hittanár nevelő tanármester diplomát kapott. 2011-ben került a Hajdúdoragi Egyházmegye szolgálatába. Debreceni lány lett az idei Anna Bál szépének egyik udvarhölgye, írja a HAON. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az Anna Bált Balatonfüreden. Idén is a báli közönség szavazta meg a 15 legszebb lányt a balatonfüredi Anna Bálon, akik közül egy szakmai zsűri választotta ki a Bál szépét és udvarhölgyeit, olvasható az Origo oldalán. Idén a Bál szépe a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit a tavalyi 200. Anna Bálon már első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy a 16 éves debreceni Tollas Viktória lett, aki először vett részt az Anna Bálon. Idén 201. alkalommal rendezték meg az Anna Bált. A debreceni Kossuth utcának a Sas utca és Újházi Ede utca közötti szakaszán szennyvíz-gerinc vezeték cseréje valósul meg augusztus 14-éig, közölte a HAON-nal a város önkormányzata. Mint írják, a munkálatok során a Sas utcai mélygarázs lehajtója és az Újházi Ede utca közötti két belső forgalmi sáv burkolatát megbontják. A forgalmat a Kossuth utca páratlan oldalában lévő autóbuszforgalmi sávra terelik át. A páros oldalban az ellenirányú autóbuszforgalmi sávon az autóbusz közlekedés zavartalan lesz. A Liszt-Ferenc utcánál lévő gyalogos átkelőhelynél a gyalogosok átvezetése folyamatosan biztosított lesz. Kérik a környéken közlekedők türelmét és megértését a kivitelezési munkák ideje alatt, tették hozzá a közleményben. Futsalcsarnokot építenek Debrecenben, értesült a Civisír. A Magyar Labdarúgó Szövetség kivitelezőt keres egy futsalcsarnok építésére. A július 10-i közbeszerzési értesítő szerint a Debreceni Egyetem tulajdonában álló a Vezér utca, Domokos Márton kert, Rex Ferenc utca meghosszabbítása és a 109-es számú Debrecen-Tiszalök vasútvonal által határolt tömbelső területen alakítanák ki az 1590 négyzetméteres földszintes akadálymentes csarnokot. A munka elvégzésére 330 nap áll rendelkezésre. A projektre augusztus 4-ig lehet pályázni. Rutinos kapussal bűvült a DVS-e kerete, adta hírül a HAON. Moravcsik Martin az elmúlt évben a Miskolc együttesét erősítette, de korábban védett az Eger és szülővárosa Tatabánya OB1-es csapatában is, adta hírül a Debreceni Vízilabda Klub. A Civisvárosi Egyesület múlt héten már bejelentette a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező Kovács Viktor szerződtetését. A 28 éves, sokszoros román utánpótlás válogatott center szülővárosában ismerkedett meg a vízilabdával, és ott is mutatkozott be a felnőttek között. Ezt követően a török Galatasarayban, majd a Dinamo Bukarestben pólózott, az előző idényben pedig a városi rivális Rapidot erősítette. A DVS-ek korábban 6 játékosától, Krémer Balástól, Maroje Gluhaics-tól, Mihov Attilától, Andró Gagulics-tól, Niklas Ádámtól, Kis Ferenc Ágostontól és Borsos Bencétől is elköszönt. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 2026-ban is megszervezték a Merjünk növekedni Krisztusban, azaz a Menők egyházmegyei ifjúsági tábort a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében, ezúttal is Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban. A közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspökatya is, aki szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. Palánki Ferenc megyés püspök homiliájában a következőket mondta el.
1: Az ember fia azért jött, hogy ő szolgálja másoknak, odaadja életét váltságul mindenkiért. Miért jöttünk a világra? Mi dolgunk van ezen a világon? Az egész életünk zarándok út, életünk végcélja felé. És nagyon sokan élnek úgy, hogy ebben a pillanatban legyen jó, de közben céltalanul lődörögnek, vándorolnak az életünkön. Miért jöttünk erre a világra? Hogyha most ezt a mai délelőttöt és a délután még egy-két órát, amit így gyaloglással töltünk, hogyha ez leképezi az egész életünket, akkor mit fogunk gondolni? A vándor, a kiránduló bejárja a tájat, a zarándok bejárja saját magát. Átgondolja az életét, kapcsolatait Istennel, embertársaival. Találkozások lesznek, beszélgetések az úton, örömteli pillanatok, Isten dicsőítése, imádság növekszik bennünk a jóság szeret. Ahogyan a tábor jelmondata is mondja, a jóság veled kezdődik. Szent Ferenc, aki hát most már 800 éve a mennyországban van, ugye október 3-án ünnepeljük Szent Ferenc atyám boldog halálának 800. évfordulóját. És az ő jelmondata ez a béke és jóság. Amikor látta, hogy bajban van a világ, bajban van az egyház, a közösség, akkor nem azt mondta, hogy na hát akkor neked meg kell változnod, térjél meg, hanem azt mondja, ha bajban van a világ, akkor én megtérek. Akkor nekem van dolgom, elsősorban saját magamnak. És ez a befelé fordulás, ez a odafordulás Isten, hogy ez volt az a tényező, az a mozzanat, ami képesség tette arra, hogy ekkora hatással bírja az egész világ életére. Ki emlékszik még 800 évvel, ki volt, hogy volt, és Szent Ferencre mindig fognak emlékezni. Azt mondják, hogy hát nagyon szerette a természetet, nagyon szerette Isten. És a teremtett világban mit látott? Isten kezenyomát, Isten jóságát, Isten szeretetét látta meg. Hogy Isten mennyire szeret bennünket, mennyire szereti az ember, hogy ilyen csodálatos, szép világot teremtett nekünk. És milyen csodálatos az, hogy a legkisebb dolgoknak is végtelen gazdagsága van. A legkisebb dolgok. Itt repked körülöttem egy kis légy. És hát, milyen csoda. Oda csapunk és kész. De ezt létrehozni, hogy megalkotni, hogy ez így tudjon működni. Az ember mennyire szeretne repülni, én legalábbis szeretnék, de hát ehhez gép kell. Mert ez meg itt tud repülni, nem is tudja, hogy ő tud. Azt sem tudja, hogy ő létezik. Az ember az a létező, aki tudja magáról, hogy létezik, hogy van. Hogy van dolga ebben a világban. És az élete nem úgy ér véget, hogy hát valami betegség vagy baleset lecsapja. Hanem oda tudja adni az életét mások szolgálatára. Micsoda nagy dolog ez, hogy képesek vagyunk szeretni, hogy képesek vagyunk a világot szeretni, az Istent szeretni, egymást szeretni, képesek vagyunk egymást meghallgatni, segíteni, hogy rádöbbenjen mindenki, miért is él ezen a világon.
0: A zarándoklat résztvevői másnap július 26-án együtt vettek részt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye búcsúján. A zarándoklatról egy képes beszámoló nézhető, hallgatható és olvasható a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és felügyelet alávonást rendelhet el. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A Helsinki Bizottság szerint a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Ponyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie jelentését. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, Bangó Sándor áldozat, közölte Ponyi Miklós országgyűlési képviselő szerdán sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofilvád, ami, idézzük, az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Ponyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden MTI-hez eljutatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány néha hirdetett kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál rászoruló családok támogatására, de a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn, mondta Kármán András pénzügyminiszter. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig, ismét életbe lép a vörös kód. Szerdán megkezdték a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását, a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország villamos energia ellátását a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 47-től az 53. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Tomaso Albinoni 11. B-dur oboa versenyének harmadik Allegro tétele hangzott el. Előadta Anthony Camden és a londoni virtuózok. 5 óra 40 perc. A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leo pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leo pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leo pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd 4 alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában,

0: kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitást krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei pápai katolikus egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
1: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
0: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve, halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
1: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin-Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és felügyelet alávonást rendelhet el. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A Helsinki Bizottság szerint a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Ponyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett Tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie jelentését. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, Bangó Sándor áldozat, közölte Ponyi Miklós országgyűlési képviselő szerdán sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofilvád, ami, idézzük, az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Ponyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden MTI-hez eljutatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány néha hirdetett kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál rászoruló családok támogatására, de a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn, mondta Kármán András pénzügyminiszter. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig. Ismét életbe lép a vörös kód. Szerdán megkezdték a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását, a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország villamos energia ellátását a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Johann Sebastian Bach D-dur zenekari szvittjének részlete következik. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Johann Sebastian Bach D-dur zenekari szvittjének részletét hallották a Liszt Ferenc kamarazenekar játékában. 6 óra 15 perc az Imádság iskolájában Román Ogvárdini könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A mennyben tisztán és teljesen megvalósul Isten akarata. De hogy is lehetne másképp ott, ahol azoknak a boldog lényeknek a szellemét eltölti az Isten fönsége? Ha mi nem tesszük az Isten akaratát, annak oka vagy az, hogy nem ismerjük föl szent igazságát, vagy hogy nyomorúságosan gondolkodunk róla, vagy hogy félreértjük. Rájuk azonban a Szentlélek erejével bensőséges sajátjukká téve az isteni teljesség sugárzik, és egyáltalán semmi más sem tehetnek, mint ahogyan Szent Pál mondja, s ezt alig lehet lefordítani. Tenni az igazságot, élni az igazságot, szeretetben megigazulni. Mi azért nem tesszük a szent akaratot, mert a világ valóságai erősebbeknek és virágzóbbaknak tetszenek nála. Mert a világ értékeit közelebbieknek és csábítóbbaknak érezzük. A szentek szívét azonban elárasztja kincseivel az Isten, és ezeknek a kincseknek édességétől és vonzódásától a világ semmiféle hatalma sem tudná őket elszakítani. Így képtelenek minden másra, mint az Istennek az ő szemükbe végtelen kedves akaratát teljesíteni, és éppen ezt teszi boldogságukat. Képtelen bűnt elkövetni, és így az akarat tiszta tökéletességgel teljesedik a mennyben. Ez az ő éltető levegőjük. Vérként ez lüktet ereikben. Ez létük nyilvánvaló tartalma és ereje, s így nem tehetnek mást, mint hogy szeressék, és ez a szeretetük az ő szabadságuk. És most a földről szól a kérés. De ismét, mi a föld? Ez az égi test, amelyen élünk, és a rajta lévő dolgok, de az emberre irányulásokban, az ember lét felől tekintve. Mégpedig úgy vonatkoztatva az emberre, ahogyan most van, bűnének és zarándokságának idején. Ez az ember pedig keveset tud az Istenről. Szívén nem áramlik végig az isteni szeretet lendülete. Így megeshetik, hogy megfeledkezzék Istenről, nem törődik vele, kihullatja lelkéből és értelméből. Ez megint egy a teremtést körülfonó titkok közül. Isten teremtette a világot, és Isten ilyen komoly szándékai voltak vele. Amiket teremtett, a dolgok és az emberek nem látszat valóságok. Jól elvégezte a munkáját. Isten nem csak sejtetett valamit, hanem létbe szólította a nem létezőt. Egyszerre teljességgel megteremtette, mindenestül megteremtette úgy, hogy fönn tudjon maradni. Elindította a valóságos létbe. Ezért komoly dolog a világ. Az embernél a szabadság felel meg annak a ténynek, hogy a tárgyi világ úgy kerül ki az Isten kezéből, hogy a valós létezésben megálljon a maga lábán. Az Isten az embert is úgy bocsátotta útra, hogy meg tudja állni a helyét, hogy cselekedni tudjon magától. Ezek miatt igen komolyan kell venni a teremtést, de egyúttal komoly veszély is rejlik benne. Ugyanis az ember könnyen efféle gondolatra jöhet. Ezek az annyira valóságos és létező dolgok, és én, aki a magam erejéből élni és cselekedni tudok, mi együtt elégségesek vagyunk egymásnak. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy rajtunk kívül semmi más sincs. Épp ez a tény, hogy az Isten így mesteri módon remekelte a világot, alapossá teszi annak veszedelmét, hogy a virág félreértse önmagát, és Isten nélküli életre vetemedjék. S ez lenne a bűn. S a bűn tényleg meg is esett, és mindig újra megismétlődik. És most újból érezzük a keresztény gondját, önmaga és a teremtés üdve miatt való aggódását. Az ember félreértheti a maga remekbe teremtett voltát, és visszaélhet vele egészen a bűnig. S akkor maga is elpusztul, mert a szabadnak teremtett valóság és önállóság, és most jön az a további, amit a fentiekhez még hozzá kell fűznünk, az a valóság és létezés csak az Istenen belül lehetséges. Nem mellette, nem nélküle, hanem az Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy hogyan? Azt föl nem foghatjuk. De az embernek a világban való létezése igazán és valóságosan csak Istenből és Istenben lehetséges. Sőt, a feléje irányuló mozgásból áll. Az ember nem készre lekerekített teremtmény, hanem Isten felé tart, s annál valóságosabbá válik, minél jobban megközelíti az Istent.
azaz Istenhez közelítés ez, amelyben a teremtmény visszaadja magát annak, aki teremtményébe ajándékozta önmagát. És éppen ez a közelítés semmi más, mint az Isten akaratának teljesítése. Mert Isten akaratát tenni annyit jelent, mint hozzá közelebb kerülni, és végső értelemben csak így lesz a teremtmény valóban létezővé. És ezen az úton kell eljutnia az Istennel közös életre, és a kegyelem segítségével részt vennie az Isten életében, a mennyben. A teremtmények szabadjára bocsátása, léte és önállósága egyúttal hívás, jöjj hozzám! Mert mi az anya vágya és boldogsága? Életet adott gyermekének, világra szülte, hogy maga éljen és lélegezzen. És az fölcseperedik. A kis ember palánta kezd magától gondolkodni. Kezd önálló középpont lenni, amelyből mindenfelé kinő a nagy valóság, igazi világgá nő. És mi akkor az anya boldogsága? Az, hogy a gyermek visszatér hozzá első mosolyában, első szavában, első lépésében. És a szeretet új egységé kovácsolja az anyát és gyermekét, s új közösségük bensőségesebb és erősebb lesz, mint az az előbbi, amelyből a gyermek a világba lépett. Az Isten is így várja, hogy az emberen át az egész teremtett világ visszatérjen hozzá tekintetben, szóban, a szeretet lendületében, mennyei közösségbe azáltal, hogy teljesül az ő akarata. És a keresztény gondoskodik róla, hogy ez az akarat tényleg megvalósuljon. Elképzelheti az ember azt is, hogy a gyermek nem mosolyog anyjára, hanem magába zárkózik. Nem szól hozzá, nem megy feléje, hanem elnémul, elfordul, eltávolodik tőle. De érezzük ennek hideg természetellenességét és azt, hogy az anya szívének meg kell belé szakadnia. De végtelenül rettenetesebb az, ha a bűnben a teremtmény hagyja el az Istent. Akkor úgy beszélünk, mint a Szentírás, amikor azt mondja, hogy Istennek fájdalom töltötte el szíve mélyét, mert az emberek gonosz útjukat járták, és vízözönt bocsátott a világra. Akkor az isteni fájdalom az Isten viszonzatlanul hagyott szeretetének fájdalma. Fájdalom a szeretett teremtmény sorsa miatt, mert a sötétbe, a halálba, a semmibe rohan. Így tanítja tehát Krisztus, aki azért jött, hogy keresse azt, ami elveszett, övéit imádkozni. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Isten megadhatja, hogy amint akarata teljesedik ott, ahol azok élnek, akik hazatértek az isteni egységbe, s átjárja őket az isteni fény és szeretet, ez az akarat itt a földön is teljesedjék, ahol minden azon fordul, helyesen értjük-e meg a teremtést. Azon, hogy az isteni remeket hazahívó erőnek fogjuk-e fel, vagy az Isten elhagyására csábító biztatásnak. Az ima azt kéri, hogy akarata hit indítására úgy teljesedjék itt a földön is, ahol nem látjuk az ő világosságát, mintha látnánk. Hogyha nem is látunk, mégis higgyünk.

0: Leonci Honauer C-dur billentyűs szonáta hegedű kísérettel című szerzeményének első Allegro tétele hangzott el. Előadta Elek Szilvia fortepianón és Paulik László. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör. Hírekkel, közlekedési információkkal köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. Harmadfokú riasztást rendeltek el az egész országra. Aranyérmes a női kard csapat. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök kedden aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt, amely az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított, nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Erről Forsthoffer Ágnes, ideiglenes köztársasági elnök is beszámolt közösségi oldalán. Az államfő aláírta a keddi parlamenti ülésen megszavazott javaslatot, mert szakértők bevonásával úgy látta, alkotmányossági aggály nem merült fel. Ígéretek szerint a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé van. Vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal, közülük 3 ügyész lesz. Azt is ígérték, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve. Más szervtől vagy személytől elvileg nem fogadhatnak el utasítást. A hivatal legfőbb vezetőjének éves nyilvános beszámolót kell készíteni a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal továbbá közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és felügyelet alávonást is rendelhet el. Minden joga megvan ahhoz, hogy belépjen a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerver szobákba, de ha valaki indokoltnak tartja a hivatalnál, akár átnézhetnek minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt vizsgálhatják emellett a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit is. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. A Fidesz részéről több kritika is érte az NVVH-ról szóló tervezetet, a hivatalt többször is a kommunista AVH-hoz hasonlították. Szűcs Gábor fideszes képviselő keddi parlamenti felszólalásában elmondta a magyarok nevében, bízik abban, hogy a vármegyék átnevezésén és az AVH felélesztésén túl más példát és jó gyakorlatot nem vesznek át Rákosi Mátyástól és elvtársaitól. De aggályokat fogalmazott meg a törvény tervezetével kapcsolatban a Helsinki Bizottság is. Szerintük a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van. Várhatóan augusztus 16-áig lehet pályázni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal 5 tisztségviselőjét. A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület 4 ellenzéki tagja, a Fidesz 3 és a Mi Hazánk 1 képviselője nem vett részt az ülésen. Merétei Barna Márton, a bizottság bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence politikai okokkal indokolta frakciója távolmaradását.
0: Elfogadta ügyrendjét az országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Az ülésen hosszú vita alakult ki. Panyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett Tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Panyi Miklós úgy vélte, ha a bizottság korrektül, objektíven akar eljárni, nincs szükség olyan típusú megállapításokra, hogy rendszer szintű problémák voltak a gyermekvédelemben. Kiemelte, a gyermekvédelmet távol kell tartani a politikától, és elítélte az elmúlt időszak politikai akcióit, amelyek a kérdésből politikát csináltak. Juhász Hajnalka is arról beszélt, hogy a gyermekvédelmet mentesíteni kell a politikától, nem pedig eszközként használni. Melétei Barna Márton alelnök szerint éppen azért hozta létre a vizsgálóbizottságot az országgyűlés, mert felismerte, hogy rendszer szintű problémák vannak a gyermekvédelemben. Duró Dóra alelnök javasolta, hogy a bizottság ne csak a szűken vett gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkozzon, és inkább vizsgálja azt a lehető legszélesebb körben. Ezt a javaslatot a tagok támogatták. Duró Dóra jelezte, a gyermekvédelem szakmai alapú vizsgálatánál nem szerencsés az időbeli szakaszolás, helyette tematikusan intézmények, ügyek szerint kellene vizsgálniuk a rendszer működését. A bizottság úgy döntött, tematikus alapon készíti el munkatervét és a publikus anyagokat. Melétei Barna Márton azt javasolta, a Fidesz képviselői tegyenek szövegszerű javaslatot az ügyrendre, de végül az ellenzéki képviselők elálltak ettől az igényüktől, és támogatták a benyújtottat. Panyi Miklós hangsúlyozta, azért döntöttek így, hogy a bizottság mi hamarabb megkezdhesse működését. A gyermekvédelem rendszer szintű válság feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket vizsgál majd, hanem a rendszer hibáit fogja keresni, és jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni. Erről beszélt Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke a Tiszapárt szerdai sajtótájékoztatóján. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, a konkrét személyekről a bizottság dönt majd. A testületnek december 31-éig kell elkészítenie jelentést. A Fidesz a vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós országgyűlési képviselő, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság első szerdai ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus emlékeztetett, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának, Bangó Sándornak az ügye tavaly nyár vége óta tart. Hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vád, ami az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Panyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján kedden megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.
0: Öt ügy szerepelt az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának szerdai napi rendjén. A testület Magyar Péter mellett Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Torockai László ügyeit is tárgyalta. A Magyar Nemzet információi szerint mindössze egy esetben Varga Lőrinc Mihály ügye esetében javasolta a bizottság a mentelmi jog kiadását az országgyűlésnek. A parlament várhatóan jövő heti rendkívüli ülésén dönt a bizottság által előterjesztett javaslatról. Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának felfüggesztését még a Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte. Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. A legfőbb ügyész eddig nem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az úgynevezett telefonlopási ügyben. Magyar Péter a 2024-es uniós választási kampányban azzal járta az országot, hogy megszüntetni a politikusok mentelmi jogát. A Székely megyék, vagyis Hargita, Kovászna és Maros megye összefogásával hoznak létre közös segélyközpontot, együttműködve a romániai máltai szeretett szolgálattal. Gáspár Sándor tudósít.
4: A segélyközpont Mikóújfaluban épül, a főúton Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda között, csak nem fele úton. Kovászna, Hargita és Maros megyek közös segélyközpontjának szánják, amely katasztrófa helyzetek esetében gyors, összehangolt segítséget biztosít. A kezdeményezés szakmai partnere a romániai Máltai Szeretetszolgálat. A segélyközpont építését a megyei tanácselnökök tusványosi beszélgetésén jelentették be. Tamás Sándor, Bíró Barna Botond és Péter Ferenc hangsúlyozta, több esetben is

0: amely a három megye szolgálatában áll, önkénteseket, infrastruktúrát és főleg felkészült csapatot biztosítva. Az induláshoz szükséges pénzkeretet már elkülönítették a megyei önkormányzatok, jelentette be Kovászna megye tanácsának elnöke Tamás Sándor. A romániai máltai szeretetszolgálat főtitkára Tisler Ferenc elmondta, a támogatói hálózat az észszerű szolidaritás elvére épül, célzottan oda és akkor kell eljuttatni a segítséget, ahol és amikor arra valóban szükség van. A tervek szerint a létesítményben raktár, kiképzőközpont és iroda is helyet kap, ahol az önkéntes tűzoltók, civil szervezetek, első segélynyújtó csapatok és más önkéntesek közösen készülhetnek föl a rendkívüli helyzetek kezelésére. A Mikóújfaluban épülő segélyközpontot magyarországi és németországi modellek alapján dolgozzák ki, hogy eredményesen segíthessen Székelyföld bármely pontján.
1: Támadások Herszob megyében orosz légi bombák csapódtak be Szumiban, gyermekek is megsérültek, Nyírikata jelenti.
2: Legalább 19-en, köztük 7 gyermek sérült meg az elmúlt 24 órában és az orosz hadsereg Szumi megye elleni támadásaiban, ahol az orosz erők irányított légibombákkal támadták a város egyik lakóvezetét. Az ukrán nemzeti rendőrség közlése szerint 6-an sérültek meg, köztük 3 kisfiú, 3, 6 és 10 évesek, egy 71 éves férfi, valamint 2 38 éves nő. A támadásban egy raktár teljesen megsemmisült. Megrongálódott egy családi ház, 2 benzinkút, 9 autó és egy vállalkozás épülete is. Oleg Rihorov, a Szumi megyei katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a légibombák a város peremén fekvő lakónegyedet érték, a megye más településeit is dróncsapások érték. Nedrihajlivban, Bilopiljában, Hluhivban, Szosztkában, Szeredinabudában és Velikapiszarivkában további civilek, köztük kisgyermekek sebesültek meg, miközben lakóházak, önkormányzati épületek, elektromos vezetékek és egy líceum is megrongálódott. 2 civil meghalt Herszon megyében, miután belehaltak a korábbi orosz támadások során szerzett sérüléseikbe. A herszoni területi katonai közigazgatás vezetője Olekszandr Prokudin közölte, az áldozatokat kórházban ápolták, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket. Herszon megye továbbra is az orosz támadások egyik leginkább kitett térsége. Az orosz erők a Dnyeper folyó keleti partjáról rendszeresen lőnek tűzérséggel és támadják drónokkal a folyó nyugati partján fekvő településeket, köztük Herszonvárosát is. Az elmúlt hónapokban több civil vesztette életét, vagy sebesült meg hasonló csapásokban, miközben lakóépületek, közművek és más polgári infrastruktúra is megrongálódott.
1: Drónnal támadta Hezbollah egy izraeli katonai járműre Dél-Libanonban kedről szerdára virradó éjjel, megsértve ezzel a tűzszünetet. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád szigorúan érvényben marad, mivel Teherán megsértette az Egyesült Államokkal kötött korábbi egyezményeket. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A Hezbollah az Ali-Taher hegy térségében hajtotta végre a támadást. Az izraeli hadsereg ezzel egy időben megsemmisítette a terrorszervezet egyik föld alatti parancsnoki központját, amelyet egy építőanyaggyár alatt az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának egyik létesítménye közelében alakítottak ki. A június végi libanoni-izraeli egyezmények óta a Hezbollah rendszeresen indított felderítő drónokat, amelyek felvételeket készítettek az izraeli csapatokról, és hírszerzési adatokat gyűjtöttek. A Libanonra vonatkozó washingtoni megállapodás óta kedd éjszaka vetettek be először robbanó drónt, és hajtottak végre közvetlen támadást egy izraeli katonai jármű ellen. Ezt Izrael a libanoni tűzszüneti megállapodás kirívó megsértésének tekinti. Mindeközben hírszerzési adatháború zajlik Washington és Tel Aviv között. A The Wall Street Journal beszámolója szerint az izraeli hírszerzés olyan friss bizonyítékokat szerzett, amelyek szerint Irán a korábbi amerikai-izraeli bombázások után megmaradt, fejlett urándúsító centrifugák ezreit menekítette át a Pékix-hegy biztonságos alagútjaiba, hogy ott titokban újraindítsa a fegyverminőségű urán előállítását. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ezeket az adatokat személyesen is bemutatja Washingtonban. Trump ugyanakkor azt is megerősítette, hogy az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád szigorúan érvényben marad, mivel Teherán megsértette az Egyesült Államokkal kötött korábbi egyezményeket.

0: A palesztin állam létrejötte, és a tartós közel-keleti béke megteremtése szerepelt napirenden. A két állami megoldás megvalósításáért alakult globális szövetség a két állami megoldás megvalósításáért diplomáciai platform találkozóján Rómában, amelyen 25 állam és intézmény delegációja vett részt. A kétnapos ülést Antonio Tajani, olasz külügyminiszter és szaudarábiai kollégája Faisal bin Farhan el Saud herceg vezette. Jelen voltak az ENSZ és az Unió képviselői, Varsen Agebaikian, a palesztin diplomácia vezetője, valamint Nikolaj Mladenov, a gázai béketanács főigazgatója. A globális szövetség miniszteri találkozójára New Yorkban az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka keretében kerül sor. A tavaly aláírt, a két állami megoldásra épített békét célzó New Yorki deklaráció első évfordulója alkalmából. A római találkozó a vallási párbeszédnek szentelt szekcióval zárult, amelyet az olasz fél kezdeményezett. Három fiatal férfit vettek őrizetbe a holland hatóságok terrorizmus gyanújával rendőrségi akcióban Rotterdam, Eindhoven és Alkmaar városokban, közölte szerdán a holland ügyészség szóvivője. A gyanúsítottak 16 és 19 év közöttiek, mindeközben szerdán a berlini Pride rendezvényen végrehajtott terrortámadással összefüggésben a német nyomozók megerősítették, hogy a 21 éves Abdul Rahman Balaut járművében megtalált mobilon egy videóüzenetet tároltak, amelyen egy maszkos alak, minden bizonnyal maga az elkövető, hűségesküt tesz az iszlám állam terrorszervezetnek. Spanyolországban 10 aktív erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók az ország középső részén. Madrid, Kasztília és León, valamint Kasztília-La Mancha tartományokban csökkent a tüzek intenzitása, az oltási munkálatok kedvezően haladnak. A három régióban, Madrid, Kasztília és León területén már több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Mindeközben katonákat és felszerelést küld a franciaországi erdőtüzek oltásán dolgozó tűzoltók támogatására Belgium, írta a Le Soir, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szerdán. Franciaországban és Spanyolországban Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be Kátai Német Vilmos családügyi és szociális miniszter közösségi oldalán. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a valahamért legkisebb érték alá csökkent, a következő napokban a vízszint további apadása, a működési területükön, az ivóvíz termelő kapacitás csökkenése várható, a magyarországi szakaszon mintegy 15 szállodahajó várakozik, a teherhajók többsége nem tud elindulni az elhúzódó aszály és a rendkívüli alacsony vízállás miatt. Megkezdik a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását, szerda 15 órakor. A Duna vízszintjének folyamatos csökkenése mellett, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. A Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy szakemberei készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut. A Duna Paksi szakaszán készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte Vajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. A tartós hőség és a csapadék hiánya miatt kritikus időszak elé néz a Velencei tó is. A Magyar Országos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője, Pálinkás Imre Pál szerint a hétvégére várható szélcsendes időjárás helyi halpusztulást is okozhat, miközben a tó vízállása tovább csökken, és több strandon továbbra is fürdőzési tilalom érvényes. A jelenlegi vízállás mindössze 33 cm. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra szerdán. A Piusz puszta elnevezésű területen, a magyar-osztrák határ közvetlen közelében tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni, áll a Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerdai közleményében. A napfogyatkozást megfelelő kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. H5Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca Gogol utca felől, az Ipoly utca pedig a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Celdömölk-Szombathely vonal szakaszon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre pótlóbuszos átszállásra kell számítani baleseti helyszínelés miatt, ez érinti a Bakony Intercity közlekedését is. Nőtt az eljutási idő a dél-balatoni vonalon is. A Tópart Expresszek helyett Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között pótlóbuszok közlekednek. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a H5-ös hév jövő hét péntekig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik, a Batthyány tér, illetve a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pótlóbuszok járnak. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Népliget és Kapolcs között vasárnapig express volánjáratok is közlekednek, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket, a menetrendről, valamint az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Málinform.
0: Sporthírek. Aranyérmet nyert a Battai Sugár Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női karcsapata a hongkongi vívóvilágbajnokságon. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Főpireink még egyszer röviden. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. Harmadfokú riasztást rendeltek el az egész országra. Aranyérmes a női karcsapat. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhely Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
4: 2026. július 30-a csütörtök van. Isten éltesse Judit és Xénia nevű kedves hallgatóinkat. A Judit héber eredetű női név jelentése Júdeából való nő. A Xénia női név görög eredetű. Jelentése vendég, idegen. Átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Aranyszavú Szent Péter püspökre emlékezik az egyház a mai napon. Pétert 424 körül választották Ravenna püspökévé, s korának egyik legjelentősebb hitszónoka volt. Az aranyszavú jelzőt kortársaitól kapta. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. Szónoklatai hatására az irigységgel teli udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették. A zsugoriak és a fösvények szétosztották összegyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak. A tévtanok hívei megtértek, és felvételüket kérték az egyházba. Későbbi érsek utódja Ravennában aranyszavú Szent Péter 176 homiliáját őrizte meg a 8. században. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Vallotta a Ford autógyár alapítója Henry Ford, aki 1863-ban ezen a napon született Michiganben, ír bevándorló földművelő édesapa és belga édesanya gyermekeként. Kiváló műszaki érzéke korán megmutatkozott. 22 éves volt, amikor a környék egyetlen gázmotorját úgy javította meg, hogy akkor látott először ilyen szerkezetet. Arra is rájött, hogy a nagy közönséget jobban érdekli a közúti közlekedés, mint a mezőgazdasági traktor, és tanulmányozni kezdte a benzinmotor elvét. Első benzinmotorját 1887-ben készítette el, és 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t, melyet a mai napig leszármazottai vezetnek. Szerepe vitathatatlan az autóiparban, hiszen a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője volt. Ám mindemellett termékeny feltalálónak is számít, hiszen nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződik. Arany János közeli jó barátja és református lelkész is volt, Tompa Mihály költő, aki 1868-ban ezen a napon hunyt el. Életének két legsikeresebb műve a Madár fiaihoz és a Gólyához című költemények. Némelyik tájversében, elégiájában méltó társa Petőfinek és Aranynak. A népies elem nála is nagy szerepet játszott, de nem volt olyan határozott és tudatos irány ez nála, mint pályatársainál. 20 évvel ezelőtt, 2006-ban ezen a napon hunyt el Zente Ferenc, a Nemzetszínésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Amikor elkezdtem a pályát, a Jóisten rátett a tenyerére, és azóta azon visz tovább, nyilatkozta egyszer. 1945-ben szerződött a Pécsi Nemzeti Színházhoz, majd két évad után a Győri Kisfaludi Színház, ma Győri Nemzeti Színház, 1949-ben pedig a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1952-től pedig a Budapesti Madách Színház színművésze volt. A filmgyártás és a televízió is jobbnál jobb feladatokat nyújtott számára fél évszázadon át. A tévésorozatokban pedig az 1963-as Tenkes kapitányától a Tüskeváron át, a Szomszédokig minden korosztály számára közkedvelt volt. Szerepelt a Magyar Rádió családregényszerű rádiójátékában, a Szabó családban is, 1959 és 2007 között.
3: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Anya Szent Egyházunk ma aranyszavú Szent Péter püspököt egyháztanított ünnepli. Csak röviden, 5. századi itáliai püspök, Ravenna püspöke volt. Nagy hatású prédikációi voltak elsősorban az áriánus félek eretnekséggel szemben, de kitűnő prédikációinak a tanítása az ige megtestesüléséről szóltak, a bűnbocsánatról és az eukarisztiáról. Mai szentmisénket Dávidért ajánljuk fel születésnapján hálából. Jóisten éltesse őt sok-sok kegyelemmel, szeretettel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Péter püspököt megtestesült igét kiváló hirdetőjévé tetted. Közben járására ad, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így tudósít az Úr parancsáról. Így szól az Úr: kelj fel, és menj le a fazekashoz, ott majd meghallod igéimet. Lementem tehát a fazekas házába, és íme az éppen dolgozott a korongon. Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse. Akkor így hangzott az Úr igéje hozzám: vajon nem tehetek én is úgy veletek, Izrael háza, mint az agyagedénnyel tett ez a fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Így szólt az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és neki ülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta, minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim, a mennyek országáról hasonlatok utolsó epizódját hallhattuk a mai evangéliumi szakaszunkban. Jézus most hálóhoz hasonlítja az mennyek országát, amely azt mondja, mindenféle halfajta van benne. Ez a kifejezés a keresztény közösségnek a heterogén, vegyes összetételét jelzi. És ráadásul kiderül az is, hogy jó és rossz halakról van szó, azaz jó és rossz hívekről van szó. Jézus tudja és hangsúlyozza, hogy az ország szentekből és bűnösökből álló közössége. Az egyház azóta is hangsúlyozza, hogy az egyház szent és bűnös egyszerre. Szent, mert szent az alapítója, szent, mert szent az eszköze, szentsége, szent, mert a célja az örök üdvösség, szent azért, mert olyan tagokat tud felsorakoztatni maguk közül, amelyek valóban, akik az életszentség útját járják, de ugyanakkor bűnös is, mert gyarló emberekből áll, akik a földi zarándokutunkon botorkálunk az égi hazafelé. A példázat egy tragikus képpel fejeződik be, ezzel zárul, és azt mondja az Úr Jézus, hogy egy napon, amikor a háló már megtelik, partra vonják, és külön válogatják a jót a hitványtól, és azt mondja, így lesz majd az ítéletkor is. És sokan azt mondják, hogy ugyan már kérem, hogy egyeztethető ez össze Isten végtelen szeretetével, hogy egyeseket meghív az örök üdvösségre, másokat pedig az örök kárhozatra taszít. Testvéreim, nem tudjuk, hogy az isteni igazságosság és irgalom miként jut érvényre, de Jézus szavát komolyan kell venni. Az eljövendő országba csak az igazakat fogják meghívni. A gonoszokat pedig hát megbüntetik, ahol egyfajta víg nélküli kínlódás, reménytelenség gyötri majd őket. Testvéreim, nagyon fontos ez az üzenet az Úr Jézus Krisztus ajkáról. Nem szabad belemennünk abba a csapdába, hogy Isten szeretetével, irgalmával, jóságával mindez nem vethető össze, mert Isten mindenkit majd üdvözíteni akar, így van. A szándéka az, hogy mindenki üdvözüljön. De aki ellenáll, és ez azért is veszélyes, mert ha én így gondolkodom, hogy hát Isten szeretete végtelen, majd üdvözíteni fog, akkor ellazulunk, ellanyhulunk ezen az úton, és észre sem veszük, hogy folyamatosan valahol a gyarlóságaink jutnak érvénybe, a bűn iránti fogékonyságunk úgy lassan, szép lassan megszakad. És ezt azért látjuk a mindennapokban, hogy ma már így mondják, hogy érzékenyítés, igen, hogy érzékenyítés, egyre inkább valahol a bűn, és nem is veszük észre, hogy jelen mennyire is egyre erőteljesebben jelen van a bűn az életünkben. De azt nekünk tudnunk kell, hogy az Úr Jézus Krisztus nem fenyegetni akar, amikor beszél az ítéletkorról, amikor beszél arról, hogy a hitványon örök tűzre kerül, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz, ilyen képekkel szól az Úr Jézus, nem fenyegetni akar. Arra buzdít, hogy éljünk szeretetben, legyünk követői azon az úton, amely a jóság, az igazságosság, a béke útja, és amely az örök üdvösségre vezet. És az utolsó kis szakaszunkban az Úr Jézus megkérdezi hallgatóit, hogy megértettétek-e mindezt? És akkor mondták, hogy igen. Igen, megérteni a kifejezés nem csupán egy elméleti felfogást jelent, hanem elfogadást és valóra váltást, hogy amit hallunk az Úr Jézus Krisztustól, azt a szívünkbe befogadjuk. Nem véletlenül az evangélium elején három kis keresztet rajzoljuk meg önmagunkkal, hogy értelmünkkel felfogjuk, de ez kevés önmagában véve, szívünkbe befogadjuk, és utána szánkkal hirdetjük, vagyis éljük azt, amit igazában véve hallunk. Tehát nem csupán egy elméleti fölfogás, hanem elfogadás, valóra váltás is jelent. Nem csupán a törvényt kell ismernünk, hanem Jézus tanításának az örömhírét is. Szeretnénk, és én ezt kívánom is a kedves testvéreknek, szeretnénk mi is igennel válaszolni erre a krisztusi kérdésre. Megértettétek-e mindezt? És mondjuk, hogy igen, mert így lehetünk Krisztus valódi követői, akik a kincsnek, az értékes gyöngynek, magának az Úr Jézus Krisztusnak birtokosai vagyunk. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat, kérjünk Téged, hallgass meg minket. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket, hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket, hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket, hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket. Hogy fogadj el háladásunkat Dávidért születésnapján, és adja meg neki továbbra is a szükséges kegyelmeket, kérjük Urunkat, kérünk Téged.
0: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel Te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk Neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiéten. Kedves legyen a mindenható Atyaisten erőt. Istenünk, fogad szívesen ezt az áldozatot, amelyet készséges szívvel bemutatunk Szent Péter ünnepén, hogy tanításán felbuzdulva téged dicsőítsünk, és magunkat is egészen neked adjuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék aranyszavú Szent Péter ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.
2: Szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatint.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkam.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitben valljuk feltámadásodat, amíg el nem gősz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, aranyszabú Szent Péter püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedre.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztük mindenkor.
0: Béke
1: veled. És a te lelkedre.
2: Isten báránya,
0: ami te Úrunk elveszed a világ bűneit,
2: irgalmaz nékünk. Isten

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te Krisztussal az élő kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, Krisztus legyen tanítómesterünk is, hogy aranyszavú Szent Péter ünnepén igazságodat mind jobban megismerjük, és szeretetben tettekre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Ungvári Judit, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó reggelt kívánok! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és felügyelet alávonást rendelhet el. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tiszapárt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A Helsinki Bizottság szerint a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága első szerdai ülésén. Panyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett Tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. A testületnek december 31-éig kell elkészítenie jelentését. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós országgyűlési képviselő szerdán sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vád, ami, idézzük, az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Panyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány néha hirdetett kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn, mondta Kármán András pénzügyminiszter. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig. Ismét életbe lép a vörös kód. Szerdán megkezdték a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország villamosenergia ellátását a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 35 perc, közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után a belső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott figyelemmel. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A H8-as év Gödöllő és Magyaród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Pesti alsó rakparton déli irányban az Országháznál. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Celdömölk-Szombathely vonal szakaszon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre pótlóbuszos átszállásra kell számítani baleseti helyszínelés miatt, ez érinti a Bakony Intercity közlekedését is. Nőtt az eljutási idő a Dél-Balatoni vonalon is. A Tópart Expresszek helyett Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között pótlóbuszok közlekednek. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a H5-ös hév jövő hét péntekig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik, a Batthyány tér, illetve a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pótlóbuszok járnak. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Népliget és Kapolcs között vasárnapig express volánjáratok is közlekednek, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket, a menetrendről, valamint az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
0: Lapszemle következik. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a rendkívüli hőség és a történelmi aszály miatt új intézkedéseket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. Már készül az a rotációs krízisterv, amely meghatározza, hogy szükség esetén mely nagyipari és közületi fogyasztóknál kell először visszafogni az áramfelhasználást, miközben a lakossági ellátás és a közszolgáltatások biztonságát továbbra is garantálni kívánják. A Paksi Atomerőmű szakemberei megkezdték a harmadik blokk tervezett leállítását. A miniszterelnök szerint Magyarország villamosenergia ellátása továbbra is biztosított. Az Európai Unió és a Tisza kormány egyaránt a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére törekszik, írta Schmidt Mária a Mandineren közölt publicisztikájában. A történész szerint Brüsszel súlyosan korlátozza a szólásszabadságot, amit azzal az esettel is alátámasztott, hogy az Európai Unió tanácsa 2025. decemberében szankciós listára helyezte Jacques Beau svájci hírszerző elemzőt. A történész azt írta, Beau nem Ukrajna vagy Oroszország oldalára állt, hanem semleges elemzőként fogalmazta meg véleményét az orosz-ukrán háborúról, politikai okokból mégis ellehetetlenítették. Állítása szerint az ügy iratai azt mutatják, hogy az eljárás brit kezdeményezésre indult, a bizonyítékok között pedig olyan körülmények is szerepeltek, mint hogy Beau könyvei egy orosz barát szerzők műveit is árusító könyvesboltban kaphatók. Schmidt Mária szerint mindez az 50-es évek kommunista gyakorlatát idézi. A Terrorháza Múzeum főigazgatója felidézte, hogy a múlt hétvégén rendőrök jelentek meg az intézménynél egy állítólagos irat megsemmisítésről szóló bejelentés nyomán, amit megfélemlítési kísérletnek tart. Írásában párhuzamot vont az uniós gyakorlat és a magyarországi politikai folyamatok között. A Sky News brit lap beszámol arról, hogy Andy Burnham levette a napirendről az eutanázia kérdését. A brit miniszterelnök ígéretet tett a szociális ellátás független felülvizsgálatának felgyorsítására. Kijelentette, hogy pártokon átívelően együttműködik mindenkivel a szféra rendberakása során, bár eddig kizárta a Reform UK-t és a zöldeket a tárgyalásokból. Andy Burnham szakított elődje Keir Starmer egyik vesző paripájával, amikor lényegében azt mondta, hogy ellenzi az asszisztált halált. A válasza, miszerint a palliatív és szociális ellátást rendezni kell, mielőtt a parlament valóban megvitathatná az asszisztált halál kérdését, sokat mondó, írja a brit lap. Az eutanázia bevezetéséről szóló törvényjavaslat bevezetésének tervei, amely lehetővé tette volna az Angliában és Walesben a 18 év feletti halálos beteg és életük utolsó 6 hónapjában lévő emberek számára, hogy orvosi segítséget kérjenek a halálhoz, a Lordok házában

0: a csütörtök van, a zenés napköszöntőt Bögös Henriett, a zenei szerkesztő, Bixa Levente hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, kikhez fordulhatunk egy sürgős ügyben, ha a döntéshozó éppen szabadságon van, hogyan készülhetnek fel a vállalatok a nyári helyettesítésekre úgy, hogy közben a napi működés se szenvedjen zavart. Zinger Erikkel, a Munipolis hazai vezetőjével Balázs Zsanett beszélget. Ebből hallanak most részletet.
1: Minden évben a július és augusztusi időszak az eleve egy kicsit úgymond lassabb, a nyaralások, leállások miatt. Gyakorlatilag ilyenkor azért a hazai közép- és nagyvállalatoknak a éves nyereségének pár százaléka is úgymond el tud égni ebben az időszakban. Viszont nem is feltétlen a leállások miatt, hanem egy mostanában újabb jelenség ennek az oka. A hibrid munkavégzés, amikor a helyettesítések, a feladatok nem annyira pontosak, tehát egy picit a belső kommunikáció megcsúszik, és egyszerre tűnnek el a döntéshozók, kulcsszereplők ezekből a folyamatokban, és bizonytalanság alakulhat ki.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perckor az akvarelt ajánljuk. 8 óra 45 perckor Venite című összeállításunkban pedig a közeljövő egyházi programjait ajánljuk figyelmükbe. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az első vonalban nyújt segítséget az egyháza a francia és spanyol erdőtüzek elől kitelepítetteknek, írja a Magyar Kurér az Agencir katolikus hírügynökség beszámolói alapján. Július 25-én szombaton José Cobo bíboros madridi érsek meglátogatta Navala Gamella kitelepített lakosait, akik elmesélték, hogy az első segítséget a plébániákon találták meg. A több mint 250 ezer lakosú Bordóban annyira súlyos a helyzet, hogy a városi tanács egyenesen a város teljes kiürítését mérlegeli. Jean-Paul Jam érsek arra hívta az egész Gironde régió egyházait, hogy gyakorolják a szolidaritás gesztusait, szintén imáiról és szolidaritásáról biztosította a lakosságot rendkívüli üzenetében a francia püspöki konferencia elnöksége, arra bátorítva a plébániákat, hogy tartsák nyitva a templomokat. Eloltották a magyar-osztrák határnál, Fertőrákosnál szerda délután kigyulladt növényzetet, a tűzoltók az utómunkálatokat végzik, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda este az MTI-t. Mint írták, 40 hektáron égett a növényzet, a tűz átterjedt Ausztriába is, ahol osztrák tűzoltók dolgoztak. A magyar oldalon 16 település tűzoltói oltották el a lángokat. Biztonságban van Magyarország villamos energia ellátása, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása, közölte a miniszterelnök a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában. Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteteti a lakosság ellátását, mondta Magyar Péter. Bán Dánielt az igazságügyi minisztérium államtitkárává nevezte ki július 30-ával Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Magyar Közlöny szerdai számában közzétett határozattal, írta az MTI. Az államtitkári kinevezést javasolta és a köztársasági elnöki határozatot ellenjegyezte Magyar Péter miniszterelnök. Elérhető az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a hőség idején nyitvatartásuk függvényében. Az igazgatósága a honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos csütörtökön 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Dél-Alföldön. Pénteken már 29 fok felett is lehet. A vízhiány miatt a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a várható rendkívül meleg időjárás miatt. Végül a mai időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20-30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 7 perc. Kihez fordulhatunk egy sürgős ügyben, ha a döntéshozó éppen szabadságon van? Hogyan készülhetnek fel a vállalatok a nyári helyettesítésekre úgy, hogy közben a napi működés se szenvedjen zavart? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő percekben. Zinger Erikkel, a Munipolis hazai vezetőjével Balázs Zsanett beszélget.
1: Minden évben a július és augusztusi időszak az eleve egy kicsit úgymond lassabb, a nyaralások, leállások miatt. Gyakorlatilag ilyenkor azért a hazai közép- és nagyvállalatoknak a éves nyereségének pár százaléka is úgymond el tud égni ebben az időszakban. Viszont nem is feltétlen a leállások miatt, hanem egy mostanában újabb jelenség ennek az oka, a hibrid munkavégzés, amikor a helyettesítések, a feladatok nem annyira pontosak, tehát egy picit a belső kommunikáció megcsúszik, és egyszerre tűnnek el a döntéshozók, kulcsszereplők ezekből a folyamatokban, és bizonytalanság alakulhat ki, és eleve a csúszások miatt már akár milliókba kerülhet ennek az ára, nem is beszélve arról, ha miatt véletlenül valami akár hiba történt, vagy probléma történt, és ugye ebben az esetben pedig akkor még magasabb lehet ez az összeg.
2: De hát a home office, meg a hibrid munkavégzés az gyakorlatilag a mindennapok része lett a munkahelyeken. Mi Igen. változott ezek elterjedésével, illetve miért jelent ez ma sokkal nagyobb kihívást, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt jelentett?
1: Igen, akkor azért ugye az irodában mindenki együtt van, vagy ugye akár ugye a gyáregységet nézzünk, tehát jobban találkoztak az emberek, jobban fel tudtak erre készülni, jobban ki tudták osztani a feladatokat. Most azért így a hibrid vagy remote munkavégzés esetében abszolút jellemző az, hogy mivel nem interaktálódnak annyit az emberek, ezért kevésbé tisztázottak ezek a folyamatok, vagy akár olyanról is hallottunk, hogy a munkavállaló nem is tudta, hogy az adott kolléga szabadságon van, mert ugye nem nézett rá éppen, nem tudom, ott a szabadságnaptára, hanem csak így egyszer csak kiderült egy-két nap múlva, hogy ő egyébként szabadságon van, tehát ilyen nem is találkozunk. Azért igen, mert az elmúlt években ez sokat fejlődött.
2: Azért érdekes ez, mert egyetlen egy ember hiánya sokszor egy egész munka folyamatot megakaszthat. Melyek azok a kulcspozíciók? Akkor beszéljünk egy picit a konkrétumokról. Vajon melyek lehetnek azok a fontosabb pozíciók, ahol nehéz a helyettesítést megoldani, vagy szinte lehetetlen?
1: Ez azért eléggé szerintem én iparág függő, vagy akár vállalat függő, és általánosságban azért, akik ugye a szerződéseket jóvá hagyják, aláírják, vagy a beszerzési folyamatokról van szó, ott kell magasabb szintű jóváhagyás, általában itt érezhető azért lényegesebb lassulás, vagy akár még az ügyfélpanaszok kezelésénél. Tehát ezek pont azok a területek, ahol pár, akár napcsúszás is, akár ködbéreket, lemorzsolódó ügyfeleket, partnereket jelenthet. De ezt nevezzük mi ilyen láthatatlan nyári adónak.
2: Említette a beszélgetés elején a lassulást, és sokszor ezt azért természetes folyamatnak vesszük, hiszen elsőre talán sokszor természetesnek tűnik az, hogy minden egy picit lassabban halad így a nyár folyamán. De vajon hol húzódik a határ a természetes nyári lelassulás, vagy között, amikor már valóban jelentős üzleti veszteségekről beszélünk?
1: Hát ezt a határt szerintem egy picit így nehéz kézzel foghatóan így meghatározni. Nyilván itt a legideálisabb az az eset, hogyha olyan ütemben mennek el akár döntéshozói vagy vezetői szinten szabadságnyári szabadságolásra az emberek, hogy össze tudják hangolni, tehát hogy nem mindenki egyszerre megy el és megszűnik a döntéshozatal, azért így nagyjából hasonló példákat is lehetett már látni erre, hanem egy jól megszervezve, akár tudatosan felkészítve a kollégákat, ezt megfelelően kommunikálva, és nyilván olyan kommunikációs eszközök csatornák használata, ahol el is jut az információ, illetve nem tűnik el, nem vészel.
2: Azért azt kijelenthetjük, nem, hogy még mindig a legtöbb munkahelyen az e-mailes kapcsolattartás tekinthető az első számú kommunikációs csatornának.
1: Így van, tehát alapvetően ugye, ahol sok a fehér galéros munkavállaló, ott az e-mail az egyik legelterjedtebb. Emellett azért közösségi média csoportokat is lehet látni itt-ott, ami azért valljuk, mert nem annyira a leghivatalosabb formája ennek, illetve termelővállalatoknál még a klasszikus fali újság nagyon sok helyen működik.
2: Beszélgettem néhány nappal ezelőtt egy vállalatvezetővel, és ő arról számolt be, hogy keresik az egyre hatékonyabb megoldásokat a belső kommunikációra. Milyen eszközök vannak, vagy lehetnek ilyenkor egy vállalatvezető kezében?
1: Ugye ez az e-mailes levelező listás, üzenetküldés, ez igen már egy picit azért a, nem is azt mondom, hogy a múlt, de csak erre támaszkodni nem lehet. Inkább több csatornát érdemes használni, akár mobil applikációt, a webes platformot, ahol ugye a mobil applikáción akár egy push értesítést tudnak kapni a munkavállalók, vagy akár SMS-t tudnak kapni, ugye, ha nincs valakinek okos telefonja ilyen esetekben. Tehát több csatorna kombinált használata, ez az alap szerintem, és emellett pedig az, hogy értelemszerűen csak azt kapja meg az információt, akinek szüksége van rá, illetve hogy mérhető legyen a tájékoztatás, hiszen az is nagyon fontos, hogy a vállalat látja-e, hogy egyébként elérje a munkavállalóit vagy sem, mert ha most visszakanyarodok így az említett előző példára, így vannak vállalatok még a nagy számban, ahol a klasszikus fali újság működik, ki van téve az információ, de hogy azt hányan olvassák el, vagy elolvassák egyáltalán, erre abszolút semmilyen rálátása nincs a vezetőségnek. Tehát fontos, hogy ha a kommunikációs csatornákat használ, akkor tudjon támaszkodni adatokra, és legyen egy adatvezérelt kommunikáció, amire tud építkezni.
2: Ez azért is lehet fontos, mert az a munkavállaló, aki szabadságra megy, azért mégiscsak pihenne, és akik viszont a munkahelyen tartják a frontot, ők viszont sokszor úgy érezhetik, hogy bizony rájuk szakad a munka oroszlán része. Mennyire komoly probléma ma a túlterheltség, és ez valóban vezethet később akár a munkavállalók felmondásához? Hogy látják ezt?
1: Ha most ugye rövidebb időszakot nézünk, akár ha valaki szabadságra megy, mert nyilván aki pihenne, őt is, ha keresgélik, nyilván a pihenés az már nem olyan minőségben telik, de ugyanúgy akik bennmaradnak, akár a túlterheltség van, nyilván ezek rövidebb időszakra szólnak, tehát azért erre tud készülni egy vállalat, de ha már megjelenik mellett egy bizonytalanság, nem voltak tisztázva megfelelően, vagy megfelelő eszközökkel a folyamatok, feladatok, helyettesítések, akkor hogy ott már a káosz és egy plusz frusztrációt tud adni ehhez, és így már ez nyilván így egy picit ilyen spirálba megy át, de alapvetően ez ugyanez igaz, ha mondjuk egy távozó kollégát kell helyettesíteni, akkor nyilván amíg nincs meg a pótlása, vagy az új kolléga, addig a meglévő munkállománynak kell ellátni ugyanazt a feladatot, tehát alapvetően ott is van túlterhelődés, és hogyha ez hosszú távon megmarad, akkor mindenképp azt fogja mondani a munkavállaló, hogy neki ez köszönöm szépen nem, erre nincs szüksége, és tovább megy. Azt látjuk, hogy a túlterheltség is nagyon fontos tényező abban, hogy a fluktuáció magasabb számokat mutat.
2: Pedig az nagyon fontos lenne, hogy minél több munkavállaló mentálisan is és fizikálisan is rendben legyen, és pont a nyári szabadságok ideje erről kellene, hogy szóljon, hogy kipihenjék magukat a munkavállalók, ha néhány tanácsot adhatna a vállalatvezetőknek. Mit érdemes most megtenni, hogy a nyár ne a káoszról szóljon, hanem a gördülékeny munkavérzésről? Melyek lehetnek az első lépések?
1: Alapvetően mindenek az alapja szerintem a stabil és kontrollált belső kommunikáció. Ennek kell jól működnie ahhoz, hogy ne legyen káosz. És hogyha már ez működik, akkor ezen keresztül el lehet juttatni azokat az információkat, vagy azokat a feladatokat, amikre szüksége van a munkavállalóknak. Tehát ha már eljut hozzájuk az az információ, hogy ki kit helyettesít, vagy bizonyos folyamatokkal kapcsolatban kihez tudnak fordulni, az már ennek elejét tudja venni. Tehát amellett, hogy van egy jól működő, hatékony belső kommunikációs rendszerük, értelemszerűen fel kell arra is készülni, hogy oldódik meg a helyettesítés összehangolva a szabadságolásokat, és megfelelő időben kommunikálva, hogy később így a felesleges köröket és a belső feszültségeket el tudják kerülni.
2: a kulcs mindenhez, tehát a kommunikáció. Sokszor ugye mondják, hogy a fejekben dől el minden. Ez elegendő lehet ehhez, vagy a változtatáshoz, vagy pedig anyagi vetületei is lehetnek?
1: Persze, ennek lehet anyagi vetülete, sőt, minden fejlesztésnek van. Más kérdés az, hogy ennek mi a megtérülése, tehát mondjuk egy hatékonyan működő kommunikációs rendszer kiépítésével. Ha sikerül a fluktuációt annyival csökkenteni, hogy akár pár munkavállalót évente, nyilván ez vállalat mérettől függ, de akár már 2-3 munkavállalóval és egy 100-200 fős cégnél, ha már sikerül 2-3 munkavállalót megtartani a hatékony kommunikáció miatt, hogy az emberekben nincs frusztráció, nincs bizonytalanság, hanem minden információ ott van, és megbecsülve is érzik magukat, hogy megkapják az információt, és nem másztól kell megtudni. Ugye, ha ennek hatására csökkenteni tudják a fluktuációt, akkor egy ilyen rendszernek a költség az meg tud térülni akár egy év alatt, és sokan nem a gyorsan megtérülő befektetést látják benne, hanem csak magát azt, hogy ez költség.
2: Több millió forintról beszélünk, vagy százezres költségekről?
1: Nyilván százezres költségekből vagy költségből is lehet bizonyos fejlesztéseket megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy ahol még azért nincs olyan jól kiépített kommunikációs rendszer, és tényleg egy gördülékeny, nagyon jól működő és hatékony belső kommunikációt szeretnének, ott azért én úgy gondolom, hogy ez már milliós, tehát ez nem 10 milliós nagyságrend, ilyen 2-5 millió forint, ez megint cégmérettől függ. De egy kisebb vállalkozás esetében is úgy gondolom, hogy azért már egy ilyen 1,5-2 millió forintból egy évben nagyon-nagyon sokat lehet tenni.
0: Zinger Erikkel, a Munipolis hazai vezetőjével Balázs Zsanett beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. Kukucs, ez a címe Hajdú D. András fotográfus és az Író Cimborák gyermekirodalmi alkotóműhely közös programjának, melynek segítségével bekukucskálhatunk Afrika, azon belül Kongó valódi életébe, és részesei lehetünk dr. Hardi Richárd szemorvos, a Nyolc Boldogság Közösség örökfogadalmas laikusának több mint 30 éve tartó missziójának. A 9 órai hírek után kezdődő házunk tájánban Csúth Judit kollégánk a Kukucs projekt két szervezőjével, Bódikati illusztrátorral és Horváth Dobó Dorottya íróval beszélget. Őket hallják most rövid ajánlónkban.
1: A kiinduló pont a fotodokumentáció volt. Annyira érdekesek azok a képek, és annyira közel hozzák az afrikai valóságot hozzánk, hogy azt gondolom, hogy aki kicsit is kreatív, annak beindítja a fantáziáját. Próbáljuk úgy megfogni, ahogyan egy gyerek is kapcsolódni tud hozzá. Tehát a mindennapok, akár a nehézségek, akár az örömök, annak nyoma van a fotókon. Ebben a helyzetben próbáljuk belehelyezni magunkat, képeinket, az írásainkat, és hát igaziból ez csak a közlés is ilyen nagyon hosszú folyamat, de február óta dolgozunk ezen, tehát ilyen igen, hosszú idő volt, amíg megszülettek az egymásra reflektáló alkotások.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, tehát egyrészt nagyon szomorú témákat szeretnénk gyerekek felé közölni, anélkül, hogy azért lelkisérüléseket okoznánk nekik. Itt ugye egyszerre van jelen a vakság problémája is, meg az afrikai szegénység, illetve mindezt úgy szeretnénk, hogy ne legyen didaktikus, ne legyen oktató jellegű, hanem tényleg művészi, igényes alkotások legyenek, úgyhogy ez mindenképp egy kihívás, de közben pedig igazából ez egy csoda, amit ott Hardi Richárd véghez vitt, és ez viszont annyira szépé teszi ezeket a történeteket, hogy ez megkönnyíti a munkánkat abban, hogy tényleg ne az legyen, hogy mi itt szomorú dolgokról mesélünk a gyerekeknek, hanem igazából egy csoda hírét visszük el nekik.
3: Tehát egy képzeletbeli messzelátón keresztül betekinthetünk ebbe a tőlünk távol álló világba. 90 alkotóról beszélünk, tehát ez 90 alkotó munkáját fogja össze, és akkor a kiinduló pont pedig, akkor mondjuk el még egyszer, Hajdú D. András fotográfus fotóanyaga, aki hosszú ideje dokumentálja dr. Hardi Richárd, Richárd testvér misszióját.
2: Hát Hajdú D. Andrásnak már, amikor Majoros Nórával megismerkedtek, már akkor elmondta neki, hogy neki nagy álma, hogy a gyerekeknek is meg tudja mutatni ezeket a történeteket, amiket a fotóink keresztül a felnőttekhez már eljuttatott, és ezáltal mi igazából egy csatorna vagyunk ebben, hogy a gyerekekhez is eljusson megfogalmazni ezeket a gyógyulás történeteket, illetve azt, hogy az összetartás, a hit mennyi mindenre képes, milyen nagy dolgokat lehet véghez vinni.
1: Képek nagyon változatosak, színesek, nagyon sok gyerek szereplő van rajta, állatok, környezet, úgyhogy nem olyan nehéz játékosan megfogni ezt a témát a nehézségével együtt.
0: A 9 órai hírek után még többet megtudhatnak Hajdú D. András fotográfus és az Író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhely Kukucs című októberig tartó közös programjáról. Tartsanak velünk akkor is. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Csúth Judit.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az első vonalban nyújt segítséget az egyháza francia és spanyol erdőtüzek elől kitelepítetteknek, írja a Magyar Kurír az Agence katolikus hírügynökség beszámolói alapján. Július 25-én szombaton José Cobo bíboros madridi érsek meglátogatta Navalla Gamella kitelepített lakosait, akik elmesélték, hogy az első segítséget a plébániákon találták meg. A több mint 250 ezer lakosú Bordóban annyira súlyos a helyzet, hogy a városi tanács egyenesen a város teljes kiürítését mérlegeli. Jean-Paul Jean érsek arra hívta az egész Gironde régió egyházait, hogy gyakorolják a szolidaritás gesztusait. Szintén imáiról és szolidaritásáról biztosította a lakosságot rendkívüli üzenetében a francia püspöki konferencia elnöksége, arra bátorítva a plébániákat, hogy tartsák nyitva a templomokat. Eloltották a magyar-osztrák határnál, Fertőrákosnál szerda délután kigyulladt növényzetet, a tűzoltók az utómunkálatokat végzik. Tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda este az MTI-t. Mint írták, 40 hektáron égett a növényzet, a tűz átterjedt Ausztriába is, ahol osztrák tűzoltók dolgoztak. A magyar oldalon 16 település tűzoltói oltották el a lángokat. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos csütörtökön 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön. Pénteken már 29 fok felett is lehet. A vízhiány miatt a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a várható rendkívül meleg időjárás miatt. A várható időjárásról: túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti másutt a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20-30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. 8 óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 7. kerületben, a Rottenpiller utcában, a Damjanich utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Élénk a forgalom a pesti alsórakparton déli irányban az Országháznál, illetve a budai alsórakparton a Petőfi-tól a Szabadság hídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Zugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Zugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örsvezér tere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a rendkívüli hőség és a történelmi aszály miatt új intézkedéseket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. Már készül az a rotációs krízis terv, amely meghatározza, hogy szükség esetén mely nagyipari és közületi fogyasztóknál kell először visszafogni az áramfelhasználást, miközben a lakossági ellátás és a közszolgáltatások biztonságát továbbra is garantálni kívánják. A Paksi Atomerőmű szakemberei megkezdték a 3. blokk tervezett leállítását. A miniszterelnök szerint Magyarország villamosenergia ellátása továbbra is biztosított. Az Európai Unió és a Tisza kormány egyaránt a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére törekszik, írta Schmidt Mária a Mandineren közölt publicisztikájában. A történész szerint Brüsszel súlyosan korlátozza a szólásszabadságot, amit azzal az esettel is alátámasztott, hogy az Európai Unió tanácsa 2025. decemberében szankciós listára helyezte Jacques Beau svájci hírszerző elemzőt. A történész azt írta, Beau nem Ukrajna vagy Oroszország oldalára állt, hanem semleges elemzőként fogalmazta meg véleményét az orosz-ukrán háborúról, politikai okokból mégis ellehetetlenítették. Állítása szerint az ügy iratai azt mutatják, hogy az eljárás brit kezdeményezésre indult, a bizonyítékok között pedig olyan körülmények is szerepeltek, mint hogy Beau könyvei egy orosz barát szerzők műveit is árusító könyvesboltban kaphatók. Schmidt Mária szerint mindez az 50-es évek kommunista gyakorlatát idézi. A Terrorháza Múzeum főigazgatója felidézte, hogy a múlt hétvégén rendőrök jelentek meg az intézménynél egy állítólagos irat megsemmisítésről szóló bejelentés nyomán, amit megfélemlítési kísérletnek tart. Írásában párhuzamot vont az uniós gyakorlat és a magyarországi politikai folyamatok között. A Sky News brit lap beszámol arról, hogy Andy Burnham levette a napirendről az eutanázia kérdését. A brit miniszterelnök ígéretet tett a szociális ellátás független felülvizsgálatának felgyorsítására. Kijelentette, hogy pártokon átívelően együttműködik mindenkivel a szféra rendberakása során, bár eddig kizárta a Reform UK-t és a zöldeket a tárgyalásokból. Andy Burnham szakított elődje Keir Starmer egyik veszőparipájával, amikor lényegében azt mondta, hogy ellenzi az asszisztált halált. A válasza miszerint a palliatív és szociális ellátást rendezni kell, mielőtt a parlament valóban megvitathatná az asszisztált halál kérdését sokat mondó, írja a brit lap. Az eutanázia bevezetéséről szóló törvényjavaslat bevezetésének tervei, amely lehetővé tette volna az Angliában és Walesben a 18 év feletti halálos beteg és életük utolsó 6 hónapjában lévő emberek számára, hogy orvosi segítséget kérjenek a halálhoz, a Lordok házában tapasztalt ellenállás miatt elakadtak. A törvényjavaslat hivatalosan szeptember 11-én kerül vissza vitára Westminsterbe. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. és Nagy-Britannia első katolikus születésű miniszterelnöke. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Tamás vagyok, a mai Aquarell szerkesztő műsorvezetője, és szeretném figyelmükbe ajánlani mai műsorunk témáit. Mai kulturális palettánkban folytatjuk operett sorozatunkat, valamint a debreceni bor és jazz napokra és Kapolcsra a július 24-én kezdődött és egészen augusztus 2-áig tartó művészetek völgyébe is ellátogatunk. Most a Taljándörögdi Csipkebokor katolikus udvarban készült beszélgetésből hallanak egy rövid részletet.
1: Ez a program alapvetően a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumnak a színódus projektjéből született meg, ugyanis ott a szervezők azt tapasztalták, hogy nagyon nagy érdeklődés van ezekre a témákra a fiatalság körében is, és ezen felbuzdulva döntöttük el, hogy mi már nagyon régóta járunk Kapolcsra, és van nagyon szuper református és evangélikus udvar, és szerettünk volna egy katolikus udvart is, és a cél abszolút a fiatalok megszólítása, kifejezetten azoknak a fiataloknak a megszólítása, akik nem feltétlenül vallásosak.
2: Azt gondolom, hogy a programjaink azok olyan lehetőségeket biztosítanak minden érdeklődő számára, amelyek világi szemszögből is tapasztalhatóak, érdekesek lehetnek. A mai hétfői napon például lekvár és borkóstolással érkezünk szerzetesi monostorokból, illetve könnyűzenei koncertekre is sor kerül itt a katolikus udvarban. Mindemellett igyekszünk a párbeszédre nyitottan, minden felmerülő kérdésre érdeklődő szemléletre választ adni.
0: Hogyan kell elképzelni egy napot nálatok programok szintjén? Délelőtti, reggeli órák, délután, kora este?
1: Alapvetően minden nap 10 órától 2 óráig van egy játszós, beszélgetős blokkunk, ez a Légy részese a csodának címre hallgat, mindenkit várunk ide szeretettel, és a nap hátralévő részében meg különböző beszélgetős programok vannak, illetve előadások a legkülönfélebb témákban, szóval nagyjából így kell elképzelni.
0: Tényleg nagyon gazdag a programkínálat. Mi az az egy-egy program, amit mindenképpen kiemelnétek a sok közül?
2: Azt gondolom azért

0: jezsuitáknak, Fodai Tamás jezsuita atya és Hocsági Kristóf jezsuita szerzetes vannak jelen az udvarunkban. Ők is különböző interaktív programokkal, kerekasztal beszélgetéssel, Szólj be a papnak rendezvénysorozatba való bekapcsolódással vesznek részt.
1: Az elmúlt percekben Karcagi Ágnest és Páli Ádámot, a Csipkevokor Katolikus Udvar projekt felelőseit hallották. A teljes beszélgetést csak úgy, mint operett sorozatunk folytatását, valamint a debreceni bor és jazz napokon készült anyagunkat is a ma délután 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Nyolc óra 45 perc. Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
5: Köszöntjük hallgatóinkat! Ma kezdődik és vasárnapig tart Vasváron a Domonkosok Nyári Egyeteme. Békesség, remény, újrakezdés mottóval. Várja Önöket Lucsok Péter Miklós szerzetes, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bejci Tibor, domonkos hivatásgondozó, Ireneusz Viszokinszki, domonkos rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda, irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira, domonkos filozófus, és Zágorhidi Cigány Balázs, gyűjteményvezető. A programban lesz pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. A részvétel, a szállás, az étkezés ingyenes, de jelentkezni kell az infokukac@dominicana.hu e-mail címen. Bővebb információt a www.domonkosok.hu oldalon találnak.

0: Augusztus 1-én, szombaton este 8:30 a tihanyi apátsági templomban Bach, Clara Schumann, Brahms, Liszt, Rostetter és Piketty Tibor műveit szólaltatja meg Rostetter Szilveszter orgona művész. Másnap, augusztus 2-án, vasárnap este 8:00 a Veszprémi Árpádházi Szent Margit templomban ismétli meg a hangversenyt. A belépés ingyenes. A roma holokauszt, a Parajmos és a kislétai gyilkosság évfordulóján a Sant'Egidio közösség megemlékezést szervez a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban augusztus 2-án vasárnap este 6:00. A zsidó-keresztény imaórát vezeti és szentbeszédet mond Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Imádsággal szolgál Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedős, anglikán lelkész, Radvánszky Péter, rabbi és mások. Az imádságon a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak néhány családtagja is részt vesz. A közös imaórára szeretettel hívják a megemlékezőket.
1: Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és egy 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni ott, ahol a vértanú is élt, a Balaton felvidéken. A szervezőcsapat nagy szeretettel vár mindenkit jövő szombaton Balaton fűzfőn a Jézus Szíve templomnál, ahol a résztvevők 8:45-kor gyülekeznek, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9:00 indulnak a templom elől. Regisztrálni a zarándoklatra a www.veszprémiérsekség.hu/hírek oldalon lehet augusztus 4-éig.
0: Ősszel folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított 2 éves és ingyenes akolitus képzés, melyre nők is jelentkezhetnek. Első része egy 7 alkalmas online képzés közösségszervezés témában. A kurzus 2. része alapképzés és jelenléti oktatás keretében zajlik, 7 alkalommal szombati napokon, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szakmai irányítása mellett. Jelentkezni az iroda@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címen lehet, július 31-éig.
1: A jezsuita rendet megalapító Loyolai Szent Ignác 470 évvel ezelőtt, 1556. július 31-én fejezte be földi életét Rómában. Emléknapja a jezsuiták egyik fő ünnepe, ezért a magyar rendtartományhoz tartozó templomokban, Budapesten, Dobogókőn, Miskolcon és Szegeden Szent Misén ünnepelnek a holnapi napon. A jezsuita intézmények, képzések és programok egykori növendékeinek, önkénteseinek negyedéves találkozója is holnap lesz. A Szent Ignác napján tartott ünnepi alumni szentmisét Nagy Bálint szerzetes mutatja be, utána kötetlen beszélgetés és agapé lesz a budapesti Mária utcai Jézus Szíve jezsuita templom kertjében 18 és 21 óra között.
0: Előre jelezzük, hogy a keresztény édesanyák Szent Mónika közössége augusztus 22-én szombaton Szűz Mária a világ királynője ünnepnapján tartja idei országos találkozóját Pakson a Jézus Szíve templomban. Reggel 9:00 Kürtösi Krisztián atya a közösség lelkivezetőjének köszöntése után a dicsőséges rózsafüzért és az édesanyák litániáját imádkozzák el. A 11:00 kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora lesz. Délután pedig Forrai Tamás jezsuita szerzetes tanítását hallhatják a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót szentségimádás és szentségi áldás zárja 15:00. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. Maradjanak álhatatosak a hitben, és továbbra is az evangélium tanújaként éljenek. Erre buzdította a Perzsa-öböl térségében élő katolikus közösségeket Észak-Arábia apostoli helynöke. A Vatikán News beszámolója szerint a lelki megerősítés érdekében Aldo Berardi püspök az év első felében 10 plébániát és 2 székesegyházat keresett fel, amelyek a Kuvaitban, Katarban, Bahreinben és Szaúd-Arábiában lévő katolikus közösségeket szolgálják. A lelkipásztori látogatás egyben az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából meghirdetett, különleges jubileumi év megnyitását is jelentette. Az idén már majdnem 1 milliárd forintot fizetett ki a gazdák aszály miatti kárigényeire a Grupama biztosító, de más időjárási szélsőségek is okozhatnak jelentős veszteségeket a mezőgazdaságban, közölte a biztosító társaság az MTI-vel szerdán. Összesítésük alapján a csapadék hiány országszerte főképp az őszi búzát, az őszi árpát, az őszi durumbúzát és a kukoricát viselte meg. A legtöbb aszálykárt Békés, Hajdubihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jelentették. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni, áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-hez szerdán eljutatott közleményében. Közölték, a napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik, arra figyelmeztettek, a jelenséget csak megfelelő, kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad nézni. Közölték azt is, hogy a Föld több pontján teljes napfogyatkozás látható majd, például Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein. Növekvő mértékben elégedetlenek Donald Trump elnök iránt érintő politikájával az Egyesült Államok polgárai, derül ki a Fox Poll közelmúltban készült átfogó országos közvélemény kutatásából, számolt be az MTI. A július második felében készített felmérés szerint az amerikaiak 56%-a ellenzi az Irán elleni katonai fellépést, miközben ma már az emberek csaknem 2/3 arra számít, hogy a katonai műveletek egy évnél tovább húzódnak majd, és csak nagyjából felük gondolja azt, hogy a konfliktus megállapodással zárul. Az éveleje óta 117 erdő, illetve bozót tüzet regisztráltak Belgiumban, a természetben felcsapó lángok több mint 95%-át emberek okozták gondatlanságból, vagy szándékosan. Derült ki a Genti Egyetem biomérnöki karán dolgozó kutatók jelentéséből, amelyet a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap ismertetett szerdán. A jelentés kitért arra is, hogy Európa szerte idén csaknem 1400 nagyobb növényzeti tűz csapott fel, szemben a hosszú távú éves 1119-es átlaggal. A teljes leégett terület szintén meghaladja az éves átlagot. Január óta mintegy 430 ezer hektárnyi terület pusztult el Európában, szemben a 389 ezer hektáros éves átlaggal. A várható időjárásról: túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénklökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A mikrofonnál a szerkesztő, Csúcs Judit.

0: Egy hatalmas, színes messzelátó van itt a stúdió asztalán, ami nem véletlen, hiszen Kukucs, ez a címe Hajdu D. András fotográfus és az író Cimborek gyerekirodalmi alkotóműhely közös programjának, melynek segítségével Afrikába, azon belül is Kongóba lehet egy kis betekintést nyerni, továbbá meg lehet ismerni egy nagyon érdekes missziót. Vendégeink pedig a stúdióban Bódi Kati illusztrátor és Horváth Dobó Dorottya író, az Író Cimborák gyerekirodalmi műhely részéről, akik ennek a projektnek a szervezői. Erről fogunk ma beszélgetni a házunk tájánban. Ahhoz, hogy ehhez a Kukucs nevű programhoz közelebb kerüljünk, és hát egyébként állandóan rá kell néznem erre a gyönyörű távcsőre itt, ami azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép és figyelemfelkeltő szimbolika ehhez a programhoz, de hogy ehhez közelebb jussunk, mutassuk be az Író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhelyt, amely 2027-ben ünnepli majd fennállásának 15. évét. Ez egy nagyon érdekes alkotótér egyszerre, ami tartalmat ad a gyerekeknek, ugyanakkor leginkább egy online alkotótér illusztrátoroknak, íróknak, pályakezdőknek, befutott alkotóknak egyaránt. Szóval, hogy mi ez a közösség, hogyan működik, mert nagyon sokrétű mindaz, amit itt most hirtelen felsoroltam. Dorottya.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. Az Író Cimborák közössége alapvetően egy meseíró közösség, ami, ahogy mondtad, 2012-ben alakult. Itt az volt a megalakulásának a célja, hogy a mesekedvelő felnőttek, írni kedvelő felnőttek kapjanak egy terepet arra, hogy írjanak, anélkül, hogy ebbe a kiadói elvárások, a piaci igények és azok a szempontok beleszóljanak, amik egyébként akár nagy nyomást is helyezhetnek az írókra. Úgyhogy itt a cél az volt, hogy az írók szabadon játékból alkothassanak.
0: Mondok néhány számot. Ez alatt a közel 15 év alatt több mint 120 író alkotása olvasható a blogon. 220 illusztrátor készített grafikákat a szövegekhez, jelenleg pedig 2326 bejegyzésnél jár ez az oldal, melynek nagy része gyerekvers, mese vagy más gyerekeknek, kamaszoknak szóló szöveg és a hozzátartozó illusztráció, de van itt interjú, riport, és be lehet kukkantani egy kicsit a színfalak mögé, és ahogy az ember nézi ezt az oldalt, valóban ez egy blog, ez egy napló, ami folyamatosan íródik, könyvszerű, amit akár lehet lapozgatni, a felépítése is úgy van kitalálva, ezt jól érzékelem?
1: Igen, és amellett, hogy a felépítése is ehhez hasonlít, kifejezetten igényes szövegek kerülnek ide fel, tehát a kezdő íróktól kezdve tényleg a befutott profi szerzőkig nagyon sokaknak jelenik meg itt szövege. Dávid Ádám indította ezt a közösséget anno egy e-maillel, még 2012-ben, és ő kereste meg azokat az írni szerető alkotókat, akiket itt összefogott, de azóta nagyon sokakkal bővült a csapat. Virtuális úton tartjuk a kapcsolatot, a különböző témákról ott egyeztetünk egymással, és az új tagok a régi tagokon keresztül tudnak bekerülni a közösségbe. Eleinte mindenkinek van egy mentora, aki segíti itt a munkáját, és így bővül folyamatosan a csapat, illetve folyamatosan kapcsolatban vagyunk az illusztrátorokkal, akik pedig az illusztrációkat készítik ezekhez a szövegekhez.
0: Kinek mi a személyes története a gyerekirodalom világához vezető úton? Ki hogy lett író, illusztrátor? Kati?
2: Hát már régóta illusztrátorként, illetve képzőművészként működtem, mikor egyszer úgy hozta az élet, hogy megismerkedtem Ádámmal, és ő pont abban az időszakban volt, amikor kitalálta, hogy jó lenne szervezni egy ilyen csapatot. Mert ugye az alkotás az egy magányos, személyes tevékenység, akár írunk, akár rajzolunk, hát azt ugye leül az ember és csinálja. És milyen jó, hogyha ebben egymásra tudunk találni. Igaziból az illusztrátorok között volt először egy ilyen szerveződés, illusztrátorpajtások megnevezéssel, és ennek mintájára jutott eszébe nem sokkal később Ádámnak, hogy hát a gyerekirodalmárokat is jó lenne összefogni. És én olyan szerencsés vagyok, hogy kezdetben teljesen kakukktojásként, mert én csak rajzolok, nem írok, de belekerültem ebbe a csapatba. Hát mondhatom, hogy azóta barátságban vagyok velük, és nagyon régóta is nagyon szívesen rajzolok nekik, és más illusztrátorokkal együtt mindig kapcsolódunk egy-egy témához. Nagyon szeretem a játéknak azt a részét, amikor oda-vissza kommunikálunk, tehát az adott témában, úgy általában az illusztráció esetében a szöveg van előbb, és hozzákészül a kép, de játszunk néha olyat is, hogy fordítva, egy felelgetős játék, és a legfrissebb projektünk is igazából egy ilyesmi.
0: Dorottya?
1: Hát én eleinte otthon magamnak írtam, nekem ez valamiért így adott volt, hogy inkább meséket írtam, mint felnőtt szövegeket, valahogy ezeket éreztem így magamhoz közelebb állónak, és valahogy elkerült egy szövegem Magyaros Nórához, aki azzal keresett meg, hogy volna kedvem csatlakozni ehhez a közösséghez, és akkor itt egy műhely munka keretein belül is gyakorolni egy kicsit az írást. Az fogott meg nagyon ebben a közösségben, hogy itt megtapasztaltam azt, hogy mennyire jó műhelyben dolgozni, tehát nem az asztalfióknak írni, és nem álmodozni róla, hogy ez talán egyszer megjelenhet valahol, hanem amiket írok szövegeket, azokat például az írócimborák műhelytáborában fel tudom olvasni a többieknek, és ott együtt tényleg örülünk a szövegeknek, együtt nevetünk, és hogy ez a közösségi élmény, ez nekem nagyon sokat hozzátett.
0: Tehát ezt a non-profit közösséget akkor mondjuk el még egyszer, Dávid Ádám író hozta létre, aki egyébként többször járt már nálunk legutóbb, ha jól emlékszem, a Dr. Szuri című verses meséjét mutattuk be, illetve annak legújabb részét a hallgatóknak, tehát hogy ő álmodta meg ezt a közösséget, ami leginkább, ahogy el is hangzott, az online térben él, de mégis valahogy ezek a találkozások segítenek abban, hogy maga az alkotás az ne legyen magányos folyamat, és abban is, hogy a legfontosabb résztvevőkkel, az olvasókkal összekapcsolják az alkotókat. Ezt jól foglalom így össze?
2: Igen, ugye az olvasó is első körben a blogon találkozhat ezekkel az írásokkal, de időről időre azért szerveződnek olyan alkalmak, amikor élőben is lehet látni, hallani azt, amit létrehozunk. Voltak ez alatt a 15 év alatt kiállítások, voltak gyerekrajzpályázatok, amikor az írók a beérkezett rajzokra írtak szövegeket, és hát a gyerekeknek szerintem az is jutalom volt, hogy az ő képeik inspirálhatták a megszülető meséket és verseket. Illetve vannak időnként olyanok, és ezzel a legújabb projektünkkel is fogunk szervezni kifejezetten előadásszerű eseményeket, könyvtárban, iskolákban, bárhol, ahol szívesen látnak minket, bemutatjuk egy-egy témánkat képekkel, szövegekkel.
0: Ez a munka egyébként, ez hogyan tud láthatatlan maradni a gyerekek előtt, hogy itt azért egy nagyon komoly műhely munka is folyik, vagy pont az a cél, hogy a gyerekek is lássák ezt a fajta egymásra hatást, vagy azért ez ketté válik?
2: Azt gondolom, hogy ez két különálló dolog, tehát amikor megszületik a mű, az felnőtt dolog végül is, mert akik készítik, azok jó, jönnek kezdő illusztrátorok és kezdő írók is, de azért felnőtt szinten tartanak. A célközönség a gyerekek, de adott esetben lehet egy-egy megjelenésünk interaktív is, tehát mondjuk egy gyerekrajzpályázatban ők is bevonódnak az alkotás folyamatába.
0: Mielőtt rátérnénk még erre a projektre, és fényderülne erre a nagy messzilátóra itt az asztalon. Ha már gyerekekről, olvasásról, mesékről, versekről beszélgetünk, akkor kíváncsi lennék arra, hogy egy ilyen kapcsolatban, ahogy ugye ennek a gyerekirodalmi alkotó műhelynek a segítségével önök kapcsolatban vannak a gyerekekkel, hogy mit tapasztalnak a gyerekek és az olvasás kapcsán, ugye ez egy rengeteget emlegetett téma, hogy egyáltalán van-e még kedvük a gyerekeknek olvasni, képesek-e az offline mesékkel megelégedni. Mik a visszajelzések? Azért 15 év egy elég nagy merítés, és a változás is elég nagy, ami ez alatt a 15 év alatt végbe ment. Tehát, hogy mik a tapasztalatok ezen a téren?
1: Én még nem vagyok az eleje óta a közösségben, úgyhogy magáról, erről a 15 éves folyamatról nem tudok nyilatkozni, de én abszolút azt látom, hogy van igény a gyerekekben az írott szövegekre is, sőt, egy kifejezetten nagy éhség van bennük ezekre a mesékre, történetekre, egyszerűen meg kell kínálni őket velük. És szerintem sokszor ott csúszik félre a dolog, hogy nem találkoznak velük kiskorban, tényleg le kell ülni melléjük, fel kell olvasni a meséket, oda kell szánni az időt, és akkor ők ezeket nagyon is fogják értékelni.
3: Tehát azt lehet mondani, hogyha ez nincs jelen egészen kicsi kortól, akkor ezt később már nehezebb behozni, a mesehallgatást, közös olvasást, és akár önálló olvasást?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Azért a kutatások azt mutatják, hogy akiknek kis gyermekkorukban sokat olvastak, azokból sokkal nagyobb eséllyel lesz olvasó felnőtt.
3: Mi a helyzet az illusztrációval? Hogyan tudja egy illusztráció felvenni a versenyt ezzel a rengeteg vizuális, képi ingerrel, ami éri a gyerekeket, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a többsége ugye mind mozog?
2: Hát ez nagy kihívás manapság az illusztrátorok között, de amennyire én tudom, a mai gyerekeket is teljesen el lehet bűvölni a régi diavetítőkkel, vagy az úgynevezett papírszínházakkal, ami ugye nem mozog, de beindítja a gyerekek fantáziáját. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon sok múlik a szülőkön, tehát ha sokféle vizuális tartalomból a szülő tud jó ízléssel választani, akkor a gyereket is egy kicsit formálja, mert gyerekek mindenevők és érdeklődők, tehát ha van mit nézni, kapnak eszközöket, akár hogy maguk is kipróbálják, akkor igenis érdekli őket nagyon sok minden, tehát be lehet őket vonni. És a felnőtteknek a igényességén múlik, hogy tudnak-e különbséget tenni a tartalmak között. Manapság olyan könnyű mindent megoldani, mesterséges intelligenciával, nagyon könnyű készen kapott dolgot adni a gyerek kezébe, eszközöket, amin magától fut a történet, de én azt gondolom, hogy mindennél értékesebb az, hogyha a szülő mesél a gyereknek, akár a saját szavaival, együtt figyelik meg a környezetet, a természetet, vagy bármit, ami körülöttük van, és vizuálisan megpróbálják megfogalmazni, ezzel tudják növelni a képi és a szöveges értés képességét is, és a kifejezés képességét is. És aztán mi, úgymond, akiknek ez szakmánk, megadjuk az eszközöket ehhez, és később a lehetőséget a találkozásra is.
3: Ha már itt tartunk, hogyha mondjuk például egy szülő most hall először erről a blogról, ugye Író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhely, akkor ha ezt az oldalt felkeresi, és fontosnak tartja azt a fajta ismeretet, amit akár itt ő is megszerezhet, vagy akár azokat a meséket, verseket, történeteket, amik itt fent vannak, akkor mivel biztassuk, hogy miért érdemes felkeresni az Író Cimboráknak a blogját, hogyan segítheti ez a hétköznapokban a mesélés folyamatát, akár hogyan lehet ez több, mint egy mesekönyv?
1: Szerintem itt nagyon sokat számít az, hogy heti több alkalommal frissül a blog, tehát a Kukucs projekt is például két naponta kerülnek ki új szövegek ezen a projekten, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor elérhetők új szövegek, és nagyon jó minőségű szövegek ezek, tehát tényleg sokszor profi alkotók, akiknek a mesekönyvei egyébként sok pénzért kelnek el a boltokban, ezek szerkesztett szövegek, tehát itt olyan mennyiségben és minőségben találsz szövegeket, amiket máshol talán nem. Egyébként itt az AI-jal kapcsolatban nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy egy szülő mondta például, hogy mennyire jó, mert ő csak elmondja, hogy miről szeretne mesét hallani, és az AI megírja, de hogy ezek a világ legigénytelenebb meséi lesznek általában. Egyszerűen nem tud olyan kifejező módokat alkalmazni, mint amiket egy valódi író vagy költő, mert ő pont, hogy az átlagos szövegekből táplálkozik, és pont, hogy az a kreativitás és az a művészi hozzáadott érték hiányzik belőle, ami egy igényes mesekönyvben, vagy például ezen a blogon megvan.
2: A bloghoz hozzátenném még azt is, hogy azért ez alatt a 15 év alatt rengeteg témát érintettünk, és a kereshető téma szerint is, hogy éppen mi érdekli az adott családot, tehát tényleg foglalkoztunk gyerekeket érintő kérdésekről, felnövéstörténetről, teljesen játékos dolgoktól a nagyon komoly dolgokig, és korosztályban is nagyon széles a határ, tehát az egészen piciknek szóló egyszerű szövegektől a majdnem felnőttekig mindenki talál.
3: Tehát ezek a tartalmak, ezek kereshetőek, igen, és ingyen elérhetőek.
2: Igen. És felkeltheti a figyelmet olyan szerzők felé is, akiknek aztán lehet keresni a műveit könyvtárakban vagy könyvesboltokban. Műhely munkának ez is az eredmény, hogy tényleg olyan biztonságos térben kapnak lehetőséget a kezdő alkotók, hogy aztán némelyikük kinövi magát és sikeres szerzővé válik.

0: Kukucs, rátérünk most már tényleg erre az új projektre, amely Hajdú D. András fotográfus és az író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhely közös programja. Ennek segítségével bekukucskálhatunk Afrika, ezen belül Kongó valódi életébe is részesei lehetünk egy egészen elképesztő missziónak. Vendégeink továbbra is Bódi Kati illusztrátor és Horváth Dobó Dorottya író, a Kukucs projekt két szervezője. Gyorsan meséljük el ennek a hatalmas messzelátónak a történetét itt az asztalon. Milyen célt szolgál majd ez a következő hónapokban? Ugye a Kukucs már elindult, elérhetőek a hozzáköthető tartalmak, és ez egészen októberig így lesz.
1: Említett eszköz szerepet fog kapni majd akkor, amikor élőben megmutatjuk a gyerekeknek és a felnőtteknek is a projektünk gyümölcsét. Az elején a nyitott és a csukott szem az maga a projektnek a logója. Hát persze lencse nincs benne, és olyan óriási, hogy nem lehet belenézni egyszerre mind a két nyílásba. De onnan jött az ötlet, hogy az egyik írónk konkrétan azzal kezdi a meséjét, hogy egy bűvös látső segítségével egy kislány Afrikában találja magát, és belecsöppen az ottani valóságban. Maga a projekt pedig úgy indult, hogy ennek az egésznek a kitalálója, az Író Cimborák oszlopos tagja, Majoros Nóra, aki megismerkedett ezzel a bizonyos fotóssal. Addig beszélgettek róla, hogy ez egy olyan érdekes és fontos projekt, hogy érdemes volna valamilyen módon közelhozni a magyar gyerekközönséghez, és erre alakult.
0: Azt talán még nem hangzott el, hogy dr. Hardi Richárd testvér misszióját próbálja közelebb hozni majd ez az egész, illetve hát már jelen időben is mondhatom, hiszen ez már zajlik, és Hajdú D. András fotográfus pedig dokumentálta eddig is az ő munkáját, egy dokumentumfilmet is készített, ugye dr. Hardi Richárd szemorvos, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban tevékenykedik 1995 óta. Mi az, ami Majoros Nóra író figyelmét megragadta ebben a történetben? Mi az, ami miatt úgy érezte, hogy egy ekkora projektet lehetne erre kitalálni? Ugye hát ez júniustól októberig több hónapon át zajlik, tehát hogy egy hatalmas nagy merítés az, amiről beszélhetünk, mind a fotók, mind a történet kapcsán. Néhány bejegyzésnél például Richárd testvér naplójából is lehet részleteket olvasni.
2: Szerintem bárki, aki megismeri ezt a történetet, annak meg fogja ragadni a figyelmét. Itt ugye az történt, hogy 95-ben Richárd testvér kiment Kongóba, és ott kezdett el szemészorvosként tevékenykedni. Akkoriban ott Kongóban víz az ugyan már volt, de például áram az napi 2 órában, hogyha bármi áramlott, akkor 10-12 órát kellett utaznia, tehát nagyon mostoha körülmények között vállalta ezt a missziós munkát. Majd 96-ban kitört az első kongói háború, 98-ban a második, és ezek nagyon kegyetlen véres háborúk voltak. És ő ott maradt, a külföldiek ekkor hazamentek, ő ott maradt, és a helyiekkel együtt imádkozott, szentségimádást szervezett, és gyógyította őket, mert azt vallotta, hogy kórházakra háborúban még nagyobb szükség van, mint békeidőben.
0: Ugye ez Kabinda, amiről beszélünk, a város. Igen. Maga, és a frontpont ott állt meg, és másfél évig volt ott a város környező dombjain, hogy álltak a tankok, de Kabinda sértetlen maradt. Igen. Ez is hozzátartozik a történethez, illetve az, hogy mennyi emberen segítő, mint szemorvos, és nem csak idősebbeken, nem csak felnőtteken, hanem nagyon sok gyereked is, mert hogy a szürke helyük ott egy nagyon komoly problémát jelent. Hogyan tudja egy ilyen gyermekirodalmi műhely ezt az egyébként komoly, olykor nagyon is szomorú részletekkel teli történetet feldolgozni? Mi a konkrét cél ezzel? Mert nem csak a történet elmesélése fontos itt, hanem az, hogy milyen alkotó folyamatot tud elindítani Richárd testvér élménye sorozata.
1: a kiinduló pont a fotodokumentáció volt. Annyira érdekesek azok a képek, és annyira közel hozzák az afrikai valóságot hozzánk, hogy azt gondolom, hogy aki kicsit is kreatív, annak beindítja a fantáziáját, és próbáljuk úgy megfogni, ahogyan egy gyerek is kapcsolódni tud hozzá. Tehát a mindennapok, akár a nehézségek, akár az örömök, annak nyoma van a fotókon, ebben a helyzetben próbáljuk belehelyezni magunkat, képeinket, az írásainkat, és hát igaziból ez csak a közlés is ilyen nagyon hosszú folyamat, de február óta dolgozunk ezen, tehát ilyen igen, hosszú idő volt, amíg megszülettek az egymásra reflektáló alkotások.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, tehát egyrészt nagyon szomorú témákat szeretnénk gyerekek felé közölni, anélkül, hogy azért lelkisérüléseket okoznánk nekik. Itt ugye egyszerre van jelen a vakság problémája is, meg az afrikai szegénység, illetve mindezt úgy szeretnénk, hogy ne legyen didaktikus, ne legyen oktató jellegű, hanem tényleg művészi, igényes alkotások legyenek, úgyhogy ez mindenképp egy kihívás, de közben pedig igazából ez egy csoda, amit ott Hardy Richard véghez vitt, és ez viszont annyira szépé teszi ezeket a történeteket, hogy ez megkönnyíti a munkánkat abban, hogy tényleg ne az legyen, hogy mi itt szomorú dolgokról mesélünk a gyerekeknek, hanem igazából egy csoda hírét visszük el nekik.
0: Tehát egy képzeletbeli messzelátón keresztül betekinthetünk ebbe a tőlünk távol álló világba. 90 alkotóról beszélünk, tehát ez 90 alkotó munkáját fogja össze, és akkor a kiinduló pont pedig, akkor mondjuk el még egyszer, Hajdú D. András fotográfus fotóanyaga, aki hosszú ideje dokumentálja dr. Hardy Richard, Richard testvér misszióját.
2: Hát Hajdú D. Andrásnak már, amikor Majoros Nórával megismerkedtek, már akkor elmondta neki, hogy neki nagy álma, hogy a gyerekeknek is meg tudja mutatni ezeket a történeteket, amiket a fotóin keresztül a felnőttekhez már eljuttatott, és ezáltal mi igazából egy csatorna vagyunk ebben, hogy a gyerekekhez is eljusson megfogalmazni ezeket a gyógyulás történeteket, illetve azt, hogy az összetartás, a hit mennyi mindenre képes, milyen nagy dolgokat lehet véghez vinni.
1: A képek nagyon változatosak, színesek, nagyon sok gyerek szereplő van rajta, állatok, környezet, úgyhogy nem olyan nehéz játékosan megfogni ezt a témát a nehézségével együtt.
0: Eszembe jutott egy gyerekkori emlékem, hogy valamelyik évben kaptam egy olyan naptárt, azt hiszem talán az UNICEF adta ki, amin mindenféle nemzetiségű gyerek volt, és hogy mennyire nagy hatással tud lenni ez az emberre, hogy én is egy-egy képen nagyon sokat merengtem, hogy akkor ott az a kisgyerek milyen körülmények között élhet éppen, vagy az ő élete milyen lehet az enyémhez képest. Ez is tudja működtetni ezt a sorozatot?
1: Igen, nagyon más és nagyon hasonló, mert a gyerekek, mindenhol gyerekek, mindenhol szeretnek játszani, mindenhol felnőnek, és ehhez valahogy viszonyulnak. Olyan mese is van, ami arról szól, hogy két afrikai kisgyerek jelenik meg a magyar óvodában, ami szintén a kultúrák találkozása, a mássághoz való viszonyulás, és ott is az a lényeg, hogy hol találjuk meg a közös pontokat.
2: Igen, itt már a fényképek kiválogatásánál is Hajdú D. András előre kiválogatott nekünk egy csokrot ezekből a fotókból, és itt kifejezetten cél volt, hogy olyanok legyenek, amiken keresztül a gyerekekhez tudunk szólni, tehát nagyon sok tényleg az állatos állatokat is, vagy ember-állat kapcsolatot ábrázoló fotó, és a hétköznapi helyzetek, nem tudom, mosás, játék.
0: Vízordás.
2: Igen, például. Igen.
0: Azt hiszem, hogy ebben nagyon jól tetten érhető, hogy akkor hogyan is működik az író cimborák, hiszen ahogy említettem, 90 alkotó vesz részt most ebben a sorozatban, és akkor a kiinduló pont az egy fotósorozat és egy történet, egy missziónak a története, és akkor ebből születnek különféle illusztrációk, versek, mesék, mi egyéb még?
1: Film, úgy tudom, még nem. De párhuzamosan indult két irányba. És nem említettük a szótárt.
2: Igen.
1: Magyar lingala, szótárt, az ottani nyelv a lingala. Hát közvetlen magyarra fordítani azt azért nehéz, de angol közvetítéssel azért az alapszavakat sikerült egy szótárba foglalni, tehát ez is inspiráció. Nagyon érdekes hangzása annak a nyelvnek, ez is ad egy játékosságot, hogy itt-ott a szövegben megjelenik, és az az ismeret, amit itt nyersanyagnak megkaptunk, azt külön szálon elindult, tehát készültek ebből önálló képek és önálló írások. És az már az első fázisban látszott, hogy témacsoportok alakulnak, meg korosztályi csoportok alakulnak, és a második körben az alkotásokat úgymond kicseréltük, tehát az az író, akinek megtetszett valamelyik illusztráció, tehát az már egy átdolgozás az eredeti anyagnak, az nem az eredeti fotóhoz ért, hanem ahhoz a megszületett képhez, illetve a megszületett írásokat megkapta egy illusztrátor, aki rajzolt hozzá. Tehát ilyen többszörös áttétel és oda-vissza játék keletkezett ebből az egészből, ami szerintem nagyon izgalmas dolog.
0: A Kukucs program egészen októberig tart, és lezárásképpen egy nagyszabású offline, tehát valós jelenléttel járó eseménnyel ér majd véget a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos gyerekkönyvtárába, de lehetőség szerint szeretnének kiállítást és egy kiadványt is ehhez kapcsolódóan. Ezekről mit tudunk most elmondani?
1: Igazából egy offline találkozásra már a lezárás előtt is lesz lehetőség, mert hogy az írócimborák immár 5 éve összejön néhány napra nyár közepén egy alkotótáborba. Ez az alkotótábor Kisszékelyben zajlik, ami Lázár Ervinnek a kedves faluja, és ott eddig mindig Lázár Ervin munkásságához, illetve helyi adottságok szerepeltek, mint ihletforrás, és augusztus végén a helyiek rendeznek egy Lázár Ervin emléknapokat, ahol az adott év táborának a termését megmutatjuk. Most közel esik egymáshoz a két esemény, ezért elmegyünk és alkotni fogunk ott is, ki tudja még, hogy mit, de a Kukucs témája gyakorlatilag készen van, tehát idén a Lázár Ervin emléknapokon Kisszékelyben fog debütálni egy kiállítás és egy előadás, amit az odalátogatók megnézhetnek, meghallgathatnak. Ott fog ő is szerepelni először. Az az ötlete volt Nórának, hogy ezzel indítja majd, hogy belenézünk a távolba, a mesék világába, és onnantól kapcsolódunk a közönséghez.
0: Akik csak hallgatnak minket, a távollátónak az aljából is elképzelhetik egyébként, hogy ez egy tényleg egy hatalmas darab. A színei is gyönyörűek, ugye narancssárga, sárga, és hát az elengedhetetlen zöld, ami az élővilágra utal. Ez tehát akkor a nyár végén lesz. Igen. Erről gondolom minden információt meg lehet majd találni az Írócimborák blogján, és akkor októberben pedig lesz ez a bizonyos program a Szabó Ervin könyvtárban. Addig is mi az, amivel a leginkább ajánlanák azoknak, akik most hallottak először a Kukucs programról, hogy miért érdemes ehhez csatlakozni a gyerekeknek, a szülőknek, akár hogyha valaki ezt alkotó szemmel nézi, ő mit tanulhat ebből?
2: Én igazából egyrészt az egésznek a művészi oldala az, ami miatt ajánlani tudom, mert tényleg nagyon igényes szövegek és illusztrációk készültek, másrészt pedig ez egy annyira szép történet, ennek a missziónak a története, hogy egy ilyen hatalmas lelki feltöltődést is ad ezeknek a szövegeknek és illusztrációknak az olvasgatása, nézegetése. Úgyhogy tényleg így a hétköznapokban, vagy így a sok szörnyűség mellett, amikkel találkozik az ember a világban, nagyon jó lelki táplálék, és nagyon sok reményt tud adni ez a projekt szerintem.
0: És hát a misszióról pedig ugye Rihár testvér naplóbejegyzéseiből is többet megtudhatunk, tehát hogyha valakit az ő tevékenysége, az általa megélt dolgok, vagy azt, hogy összemorvosként hogyan és miként tudott ott hosszú éveken keresztül segíteni, akkor ebbe is bepillantást nyerhet.
2: Így van, illetve egy-egy történetblokk között szokott kikerülni Afrikai Hírmondó címmel egy-egy rövid ismertető így az egésznek a háttértörténetéről, a folyamatról, ahogy ez az egész munka megvalósult, az alkotókról és magáról, igen, Hardi Richardról is.
0: Végül zárjuk egy-egy személyes kérdéssel. Mi az, amit Bódi Kati illusztrátor szívesen kiemelne a Kukucs program kapcsán, amit már elkészített, és mi az, amit Horváth Dobó Dorottya íróként ajánlana, amelyek az ő tollukból, rajzukból, fantáziájukból, kreativitásukból született meg erre az oldalra, ehhez a programhoz?
1: Ja. Több rajzot is készítettem, olyat is, ami a fotós anyagból táplálkozott, és olyat is, ami már elkészült íráshoz. Az első esetben az összefogás és a segítés motívuma fogott meg, hogy a vakembert vezeti egy látó gyerek. És ez Betuti Jolna írt nagyon szép kis dalocskát, mert ő dalszerző is. Jó, hát a tallam nem lesz ott, de szerintem aki Jolnával találkozik, az előbb-utóbb azt is meghallgathatja. A második pedig egy kamaszszöveg, amihez rajzoltam, vagyis kettő is volt. Az egyik egy felnővés történet, a másik pedig egy Istenhez közeledő imádkozós történet. Magam is hívő vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon megfogott abban a szövegben az Istenre találás kamaszként. Na, velem is hasonlóan történt, csak nem Afrikában.
0: Dorottya?
2: Hát nekem a saját munkáimból nem nehéz választani, mert én egy szöveget írtam ebben a projektben. A fotó, ami nagyon megtetszett, egy kisfiú, nem is tudom, ilyen 8 év, talán még annyi sem, ilyen 6 év körüli kisfiú lehet, és egy kis majom ül a karján a fotón, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy vajon mi lehet az ő történetük, ebből írtam egy mesét, illetve néhány másikat szerkesztettem, de egyébként én az összes szöveget nagyon nagy szeretettel ajánlom, mert tényleg nagyon gazdag az egész anyag.
0: Kukucs, ez a címe tehát Hajdu D. András fotográfus és az Írócimborák gyerekirodalmi műhely közös projektjének, amely még októberig várja az érdeklődőket az Írócimborák blogján. Érdemes tehát ebben elmélyedni, erről beszélgettünk vendégeinkkel, Bódi Kati illusztrátorral és Horváth Dobó Dorottya íróval.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a békéről és a testvériségről. A vatikáni média beszámolója szerint erre buzdította a portugál fiatalokat 14. Leó pápa abban a videóüzenetben, amit a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal július 24-e és 26-a között megrendezett ifjúsági nap résztvevőinek küldött. Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az élet szentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videóüzenetben. Remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, tette hozzá a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezendő következő ifjúsági világtalálkozóra. Ökumenikus és vallásközi imádságot tartanak a roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra emlékezve augusztus 2-án vasárnap 18 órától a Sant'Egidio közösség szervezésében a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templomban, írja a Magyar Kurír. A szertartást Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Az imádságon részt vesznek a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai is. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte a Paksi atomerőmű csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek csütörtökön 7 órától csökkentették a második blokk teljesítményét. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. A hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombaton 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 óra és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Végül egy sporthír. Aranyérmet nyert a Battai Sugár Szűcs Luca Spész Anna Katona Renáta összeállítású magyar női kartcsapata hongkongi vívó világbajnokságon. A magyar együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 2023-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénklökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Vajon miért áldoznak fiatalok a nyár közepén 4 hetet a szabadidejükből arra, hogy majd 4 év múlva kántorok legyenek? A napokban a Harmat Artúr központi kántorképző nyári intenzív tanfolyamára látogatott Hámori Kinga, ahol többek között erről is faggatta a jövő fiatal kántorait.
1: Sepsei Barnabás vagyok, a másodéves hallgató. Én a helyi plébánián hallottam erről az intézményről. A plébános felengedett az orgonához. Néhány évig zongoráztam előtte, és felkéreckedtem az orgonához, mert megtetszett. Később hozzánk is új pap érkezett, és ő ajánlotta ezt az intézményt, hogy itt tanulhassak. Nagyon hasznosnak tartom egyrészt gimnáziumi tanulóként, hiszen akár liturgikából, gregoriánból, hittanból előkerülnek olyan témák, amik egyébként érettségi tételeknek is része. Így nagyon jó ezt átismételni. Továbbá úgy érzem, hogy minden itt tanult tárgyat a kántori szolgálat alatt hasznosítani tudok. Alapvetően én a kántori szolgálatot hivatásként tekintem. Célként, de egyébként mérnöknek készülök, tehát nem ebből szeretnék megélni, hanem emellett egy ilyen kis plusz hivatás szolgálat az, ahogy én erre rátekintök.
2: Horváth Dávid vagyok, első évfolyamos tanuló. Nekem ez az egész kántorképzőt egy ismerősöm ajánlotta, hogy jelenleg most itt tanul. Nagyon tetszik neki, és hogy jöhetnék én is azért, mert rengeteg plusz dolgot meg lehet tanulni, mint hittani, vallási szempontból, mint pedig zeneileg is. Szóval zeneelmélet, külön orgonaórák, meg egy egész új stílust tár fel ez a képzés, meg az egyházi zene. Nekem, amit nagyon tetszik a képzőben, ez a lazaság, hogy igazából vannak erős elvárások, viszont mégis van benne ilyen barátias, családi hangulat, hogy tényleg ez a úrangyala például az összkarok, hogy nagyon összehozza a közösséget. Célom valószínűleg a falumbéli templomban ezt tovább vinni, de igazából én is csak szolgálati célból gondoltam a kántorképzőt.
3: Én Csevik Zsuzsa vagyok, negyedikes osztályos tanuló itt a kántorképzőben. Amikor felötlött bennem, hogy kántor szeretnék lenni, egy kicsit talán később, mint az átlag életkor itt a kántorképzőben, akkor egyszerűen rátaláltam az interneten erre a képzőre. Nagyon sok oldalú a képzés, mert minden oldalról megvizsgáljuk a témát, és ebbe teljesen bele lehet merülni, és ezt nagyon élvezem, hogy erre a pár hétre teljesen bele lehet feledkezni ebbe a világba. Nekem is egy kántor mondta, hogy hát ha nem ezzel szeretném keresni a kenyeremet, akkor ez egy szent hobbi. Tehát valami ilyesminek gondolom én is. Illetve ami nekem fontos anyaként, ugye a kislányomnak át tudjam adni nekem számomra fontos értékeket, mint a szép zene, a vallás és a hitértékei, de nekem ebben benne van a magyar hagyományőrzés is, tehát ez nem csak szerintem az egyházi hagyomány, hanem egy specifikusan magyar kulturális kincs, amit próbálunk elsajátítani.
4: Szivák Etelka vagyok, második évfolyamos tanuló itt. Kicsit érdekesen kerültem az egész témába, mert a bátyám pap is vidékre helyezték néhány évvel ezelőtt, és előállt egy olyan helyzete, hogy ő 4 faluban plébános, és ebből 2 nem volt kántora. Én voltam körülbelül a 3.-4. opció, akit megkérdezett, hogy igazából a zongora billentyűköt tudom, hogy melyik. Nagyjából kottát is tudok olvasni, akkor lenne kedvem elvállalni ezeket. Úgyhogy így kerültem az egész témába bele, de mivel eléggé komolyan veszem magát a témát, meg magát az egész kantorizálást, ezért úgy döntöttem, hogy nem érzem úgy, hogy megérdemlem azt, hogy 2 településnek az egész egyházzenéjét vezessem, anélkül, hogy nekem erre lenne bármiféle képesítésem, és még csak ne is próbálkoznék. Ezért úgy döntöttem, hogy keresek egy kántorképzőt.
5: Mi az, ami a képzésben nagyon megérintett, vagy nagyon tetszik? Vagy amire nem számítottál, és nagyon hasznosnak érzed?
4: Egyrészt engem maga az egész téma is nagyon érdekel, és nagyon sokszor éreztem úgy, hogy amikor a barátaimmal beszéltem, akkor én beszéltem valami újdonságról, amit például a bátyám elmagyarázott, és ők ebben nem sokat értettek. És nagyon jó, hogy itt például olyan emberekkel tudok beszélni, akik megértik, és akik még nálam sokkal többet tudnak, akikkel tudok ezekről a témákról is beszélni.
5: Ezek a teológiai témák?
4: Nem feltétlen, hanem például hogyan érdemes beregisztrálni egy orgonát, vagy az adott liturgikai elemek egy misében, vagy hogy mi változik például nagy szombaton a liturgikának a szimbolikája.
5: Tehát lehet, hogy a Szent Misét is jobban érted most már, megéled jobban.
4: Igen. Szeretnék jó kántor lenni.
5: Tehát főhivatásként ezt szeretnéd csinálni?
4: Elsődlegesen nem, de szeretnék a lehetőségekhez mérten a legmagasabb szinten űzni ezt.
1: Horváth Varga Márton vagyok, harmadéves hallgató. Én már második osztályos általános iskolai tanulóként kezdtem zongorát tanulni, és egy idő után szüleim javasolták, hogy egész jól zongorázok, miért ne tanuljak meg orgonálni is. Ennek én egy ideig ellenálltam, de aztán végül engedtem az unszorásnak, és nem bántam meg. Elkezdtem ott Szentendrén a zeneiskolában orgonát tanulni, és így kapcsolatba kerültem jobban a kántorunkkal is, aki megkérdezte, hogy nem tudnám-e helyettesíteni alkalmanként őt. El is kezdtem, így helyettes kántorként is tevékenykedni, és ezután hallottam igazából én a kántorképzőről, mert járt a mi diakónusunk is, még mielőtt diakónus lett, ide tanulni egy évet, illetve a volt minisztráns vezetőm is elvégezte itt a képzést. Mindketten nagyon szerették, nagyon élvezték, javasolták, hogy mindenképpen jöjjek el. Én nem tudtam igazából, amikor először jöttem, hogy mi lesz az, amit fog adni ez a képzés, mert én úgy éreztem, hogy végül is így is tudok orgonálni, ezt megtanultam a zeneiskolában, tudok miséken szolgálni, hát most miért kell ehhez egy egész képzést elvégezni. És ide érkezve jöttem rá, hogy sokkal több az orgonáláson kívül a kántorkodás. Rengeteg olyan liturgikus tételt tanulunk itt például Gregorián órán, amik otthon a szolgálatban eddig nem jöttek elő, vagy a mostani kántorunknál, viszont én be tudom emelni a liturgiába. Nekünk nincsen otthon most kórusunk, de itt nagyon jó, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell egy kórust összeállítani, vezényelni, darabokat tanítani nekik, illetve a liturgiát is sokkal mélyebben meg tudjuk liturgika órákon érteni, mint hogyha csak az Adorémuszt olvasgatjuk, és abból nézzük a szövegeket. És ez az, ami nekem nagyon tetszik a képzésben, hogy így rengeteg pluszt hozzá tud adni a szolgálathoz, és én is így tavaly is ezt éreztem, hogy egy hónappal később már sokkal jobb kántornak éreztem magamat, és már szerintem idén is így fogok érezni ezután, ez év után. Hát most én egyetemista vagyok, amit én jelenlegi célnak tartok, az, hogy helyettesítgetek, főleg otthon Szentendrén, a plébániánkon, és hogy ezt minél színvonalasabban és a híveket minél jobban bevonva a liturgiába tudjam megtenni.
6: Én Gáspár Benedek vagyok, harmad éves hallgató. Volt egy konzis osztálytársam, aki kántorképzőbe járt, bárve egy protestáns kántorképzőbe járt, és így valahogy sejtettem, hogy kell, hogy legyen katolikus, tehát így felnőtt fejjel akkor rákerestem erre, és így találtam meg ezt a Harmat Artúr kántorképzőt. Gyerekkoromtól kezdve már érdekelt a zene is, egyébként így lettem hangszeres, fúvós hangszeres zenész, miséken pedig mindig néztem az orgonát, illetve lapozgattam a hozsannát, hogy hol tart a liturgia, néztem a válaszokat, részben unalomból, részben érdeklődésből. Valahogy most ennek a folytatásait zenei és liturgikai szempontból ez a képzés. Mivel zenész vagyok, azt hittem, hogy majd ez itt könnyű lesz, és az első két évfolyamot valahogy túléltem, de most jutottam el oda, hogy azt érzem, hogy kevés lesz az, hogy egy hónapot járok ide, aztán 11 hónapot nem. Hogy valahogy egy folytonosságot fönt kell tartanom a tanulmányaimban. Szerintem a mai kor embere kevés élőzenével találkozik az átlag. De egy ilyen hely az lehet a templom. Ebben is szeretnék szolgálni, illetve vallásosan is szeretnék szolgálatot teljesíteni, illetve hát a tehetségemmel emelni a fényét a szertartásoknak. Célom elhelyezkedni a lakóhelyemen, de én is inkább hobbiként gondolok a szakmára. És ez egy szakma. Erre is rájöttem most a harmadik évre, hogy bőven van mit tanulni itt, és a tananyag is átfogó. Én egyre inkább azt érzem, hogy nagy és átfogó.
5: És érzed azt, hogy itt kapcsolódni is kell, vagy lehet új kapcsolatokat teremteni is, illetve hogy nem csak a szakmai tudás kell, hanem lelkileg is épülni, személyiségben is fejlődni. Mert ugye nem biztos, hogy belelátunk a kántoroknak a nem szakmai kompetenciáiba is. Tehát mi kell ahhoz még a zenei tudáson kívül, hogy jó kántor legyen az ember?
6: Alázat kell ehhez, amit itt megtapasztalok, idősebbnek érzem magam a többiekhez képest, egy ilyen 10-15 évvel, és nehéz, hogy mégis egy légtérben tanulunk, meg azt gondolnám, hogy már nekem biztos több tapasztalatom van, és valószínűleg ez így is van, de valahogy mégis érzem ezt a közösséget így tudás szempontjából, hogy egy szinten vagyunk, és ebben én alázatot tanulok igazából a szakma iránt is a többieken keresztül.
0: A Harmad Artúr központi kántorképző 4 hetes nyári intenzív tanfolyamán tanuló diákokkal Hámori Kinga beszélgetett.

0: 10 óra 22 perc. A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban a szerkesztő Sós Viktor Attila vendége Nényei Gáborné Gabi néni.
1: A kalászban kiteljesedik az ön feladata, hivatása, felszínre kerül, említette, újság, televízió, egy egészen más világ jön, de mi az, ami erőt adott, vagy ami esetleg fölkészítette önt ebben az illegalitásos időszakban, hogy aztán ez kiteljesedjen 1990 után?
2: Ez a Szentlélek műve, én csak ezt tudom mondani. Ebben nagy részt nem voltak ezek a dolgok tudatosak, ez működött. Egyszerűen működött. És ebben a világszervezetben is hát egy olyan színfoltot képeztünk, mert aztán én 91-től 2008-ig aktívan képviseltem a kalászt, egy ideig a WUKVO vezetőségében is 5 évig beválasztottak. Egy olyan színfoltot jelentettünk, nem csak színfoltot, nagyon fontos tényezőt, hogy bevittük a világegyházba a vasfüggönyön túli világot, a vasfüggönyön túli megérlelődött kereszténységet, ahol minket szeretettel fogadtak.
0: A 17 órai hírek után arcok és sorsok, fejezetek a magyar katolikus egyház életéből egyháztörténeti sorozatunkban Nényei Gáborné Gabi néni személyes élményeit osztja meg a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetségéről, a kalászról.

0: Antonio Vivaldi H-moll koncertójának második tételét Bálint János és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Negyedik rész. A ház előtti szélvédett helyre melegen tűzött a nap, és szárítgatta az éjszakai langyos esőnyomait. Katikának, a szomszéd kislánynak ez a kedvenc játszóhelye. Itt puposodik halomba lapátolva a homok, amivel olyan jól lehet szórakozni. Katika elkészült leckéjével, és a szép napos idő eszébe juttatta a homokjátékot. Előkereste kis vödrét, lapátját, a szitát, az apró cseprő formákat, és leszaladt a homokhoz. De a helyet már elfoglalta valaki. A dombocska tetején elnyúlva hevert Füstös, és süttette magát a nappal. Menj el innen, Füstös, játszani akarok, szólt rá Katika. Füstös azonban meg sem mozdult, csak laposokat pislogott a kislányra. Hogy lehet ilyet kívánni, hogy ezt a jó meleg helyet itt hagyja? Katika nem tágított, egyre sürgette, hogy szálljon le a homokról, és mikor nem hajlott a szép szóra, legurította onnan. Füstös duzzogva vette tudomásul a kilakoltatást. Kicsit odább kullogott, leült, és nézte, mit csinál a kislány. Katika kis lapátjával fellazította az esőtől lelapított homokot, hogy megszikkadjon. Ejnye, majd én is segítek, gondolta Füstös. Odaugrott, és Katika mellett kaparni kezdte a lágy anyagot. Egyre jobban belejött a munkába, és olyan lelkesen dolgozott, hogy a homok csak úgy fröcskölt talpa alól szanaszéjjel. Pillanatok alatt eltűnt a dombocska. Füstös, Füstös! Kiáltozott rémülten Katika. Mit csinálsz? Hagyd abba! Menj el innen! Füstöst azonban nem tudta megállítani. Annyira belehevült, és annyira élvezte munkáját. Katika végül is elzavarta, és félig sírva söpörgette össze a homokot, félszemmel pedig arra ügyelt, nehogy Füstös újból megrohanja a dombocskát. Aztán maga köré rakta a formákat, megtöltögette, lesimította és kiborította őket. Csodálatosan szép sütemények kerültek ki a nyírkos homokból. Füstös a közelben telepedett le, és figyelte Katika tevékenységét. Neki is tetszettek a sütemények, és lassan közelebb lopakodott, hogy jobban megszemlélje a remek műveket. Észrevétlenül Katika mögé került, de a süteményekből nem áradt semmiféle étvágygerjesztő illat, ezért nem is érdekelték tovább. Annál jobban izgatták a kiürült formák, melyeket Katika maga mellé rakosgatott. Ezeket nyilván nekem adja, gondolta a kiskutya, és a formákat egyenként óvatosan a szájába vette, és egy távolabbi helyre lerakosgatta. Katika csak akkor eszmélt fel, amikor a kisvödröt vette fogai közé, és csörömpölve elrohant vele. Ilyetten pattant fel a homokból, és a kutya után vetette magát. Füstös! Füstös! Kiáltozta. Hova viszed? Add vissza a vödrömet! És a formák hova lettek? Nézett körül ilyetten. Hová tetted, Füstös? Mit csináltál a formákkal? Állj meg már! De Füstös rohant, ahogy csak rövid lábaitól tellett. Katika nem tudott nyomába érni. A kis vödör félig a fejére borult, és hangosan csörömpölt, de ez cseppet sem zavarta a futásban. A ház körül keringett körbe-körbe, nyomában Katika, kiáltozva, sírva. A nagy zenebonára asszonyka és Katika anyukája rémülten rohantak ki a házból. Sőt, még az öreg bundás is előcammogott a bokorból. Nem tudták elképzelni, miért sír a kislány. Katika zokogva panaszkodott Füstösre, anyukája azonban vigasztalás helyett nagyot kacagott. Ó, te csacsi, hát ezért sírsz, hiszen te vagy az oka. Füstös is játszani szeretett volna, de te nem engedted, és ezért ellopta a játékaidat. Miért voltál olyan önző? Nézd csak hátra, látod, ő is kinevett téged. Katika hátra pillantott. Ott ült a lihegő Füstös, előtte a vödör, szeme ragyogott a kergetőzés örömétől, piros nyelve kilógott, és vigyorgó pofával nézte Katikát. A kislány könnyei között elnevette magát, a harag és bosszúság menten elpárolgott a szívéből. Béküljetek ki, szólt anyukája, és máskor ne légy irigy. Jó napot! Harsogott fel a hátuk mögött olyan váratlanul és olyan fűrepesztően, hogy valamennyien összerezzentek.
Füstös ilyetében felvonított, és vészes ugatásba tört ki, mikor meglátta azt a rémületes alakot, a tetőtől talpig fekete, szálas férfit, vállán hordozva valami nagy fekete karikát. Csak a szeme meg az orra látszott ki a feketeségből. Miért sír a kislány? Kérdezte harsányan Kati anyukájától. Füstös még veszettebbül felüvöltött. Vau, vau, csúnya vagy, menj innen, vau, lármázol, biztosan rossz ember vagy, vau, menj, mert megharaplak, vau. A fekete ember nem hallotta a választ a kutya nagy zenebonájától, ezért fülsiketítő hangon rákiáltott. Nem hallgatsz el mindjárt, vigyázz magadra. Füstös erre úgy megrémült, hogy torkának adta hang. Ilyettében egy pillanat alatt Kati anyukájának szoknyája mögé bújt. Hé, ilyen ordítást még nem hallott, így még senki sem kiáltott rá. A szoknya védelmében újból ugatásba tört ki, igaz, óvatosabban, futásra készen, mert ettől az embertől mindenki telhetik. Addig be nem állt a szája, míg a kis előszobába nem zárták. Ezt a találkozását a kéményseprő bácsival egész életére megjegyezte magának. Mikor végre kiengedték az udvarra, izgatottan körülszaladt a házat, kutatva szimatolgatott, vajon itt van-e még az a szörnyű ember, de sehol sem találta. Megnyugodva belehemperedett a fűbe, szájába kapott egy száraz gajacskát, és úgy ropogtatta, rákcsálta, mint a cukrot.

A közelben nagy ágyások terültek el, tele tarka-barka virágzó jácintokkal, nárciszokkal. Édes illathullámot lebegtetett onnan a szellő, és halk zümmögést, zsongást. Füstös odaóvakodott, és bár tudta, hogy nem szabad, belefúrt a fejét a hűvös, húsos virágszárak közé. Mi zizeg itt? Meg kell néznem, gondolta, és orrát oda nyomta a jácint fürtökhöz. Júj, milyen erős szag van itt! Tüsszögött nagyokat, mire apró szárnyas valamik rebbentek föl a szirmok közül fenyegető zümmögéssel. Önkéntelenül is visszakapta fényes fekete orrát, és bámészan nézte a keringő, kavargó szárnyas népet. Zzzz. Mit zavarsz bennünket, te kölyök? Döngicsért mérgesen egy hang. Menj el innen, amíg jó dolgod van. Ki szólt hozzám? Kérdezte füstös ostoba képpel. Nem látok senkit. Nézz az orrod elé, itt ülök a fehér jácinton. Zzzz. Válaszolt a hang. Füstös a hang irányában megpillantott a fehér jácint szirmai között egy sárga, fekete, csíkos, szőrös kis bogárkát, melynek áttetsző szárnyai voltak, és vékony lábait egészen belepte valami sárga por. Ne haragudj, hogy zavartalak, szólt a kiskutya. Igazán nem akartam, csak kíváncsi voltam, mi zizeg. Mondd meg kérlek, hogy hívnak téged, és mit csinálsz itt? Na, ez mindjárt más. Ha valamit tudni akarsz, szívesen válaszolok, de azért nem kell mindjárt ajtóstól rohanni a házba. Én és a társaim méhek vagyunk. Édes nektárt szívunk a virágokból, és virágport gyűjtünk a lábunkon levő kosárkákba. Hát ti azt eszitek? És még nem laktatok jól? Mi most nem esszük azt, csak gyűjtjük és bevisszük a méhkasba, ott feldolgozzuk. Mézet készítünk belőle tápláléknak, és viaszt, amiből kis kamrákat készítünk. De furcsa, nem is tudom ezt megérteni. Abban a kasban sokan laktok? És minek kellenek a kamrák? Zzzz! Ezt te nem is értheted, mert kutya vagy. Mi sokan lakunk együtt, és mindannyian dolgozunk. A kamrákban mézet teszünk el, hogy télen legyen mit ennünk. És mi az a tél? Zzz. Hát te még olyan fiatal vagy, hogy azt sem tudod. Télen hideg van, és nincs virág. Ha nem gyűjtünk nyáron, akkor éhen vesznénk télen. Sokat kell gyűjtenetek? Sokat bizony. Állandóan hordjuk a nektárt és a virágport, amíg csak virágot találunk, és amíg meleg van. Sietnünk kell, mert rövid a nyár, és hosszú a tél. De most már menj el innen, mert dolgoznunk kell. És máskor ne zavar bennünket. Zzzz. A kis szárnyas felemelkedett, és belefúrta magát a hófehér jácintvirág kelyhébe. Füstös egy darabig még csöndesen nézte a sürgőforgó apróságokat, aztán elsompolygott.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A negyedik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, a zöld rózsa.

Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia, Péter, Pál és Jakab. Péter és Pál amolyan szeleburdi ifjú volt, Jakab pedig ellentétben velük csendes, jóra való fiú volt. Mindhárman nősülés előtt álltak, s amikor a fülükbe jutott a hír, miszerint a fogföldi uradalom királya kihirdette, hogy az egyszem lányát, a világszép Teodórát annak adja feleségül, aki arra a legméltóbb, nyomban felcsillant a szemük. Én vagyok a legméltóbb, ez nem is vitás, mondta fennhangon Péter. Még hogy te, nevetnem kell, természetesen a legméltóbb én.

mintha különb volna nálunk, pedig ő a legfiatalabb. Amennyivel fiatalabb nálatok, épp annyival van több esze, mint nektek. Talán épp a ti hibáitokból tanult mindig, s ezért is lett okosabb. Jakabbal sohasem volt bajom, de veletek. A két idősebbik fiú lesütötte a szemét. Az öreg odalépett a legkisebbik fiához, s átnyújtott neki egy tarisznyát. Fogd ezt, Jakab, s menj el a királyhoz. Bizonyítsd be neki, hogy te vagy a legméltóbb a lányához. Én hiszek benned. Jakab útra kelt, s három napig bandukolt, míg nem elért a királyi várhoz, ahol számos férfiú várta, hogy a király elé járulhasson. Te mit tudsz? Kérdezte a fiút egy sorban álló ifjú. Én? Kérdezte megilletődve Jakab, aki azt se tudta, hogy hirtelen mit feleljen erre a kérdésre. A másik ifjú viszont, meg sem várva a választ, elmondta, hogy ő mit tud. Az én egyik erényem az erőm. Én félkézzel felemelem a király kisasszonyt. Mellettem biztonságban lesz majd. Én napestig tudom szórakoztatni, mondta egy másik ifjú. Bűvész vagyok, s a humorérzékem is kiváló. Én bármilyen vadat elejtek neki, szólt egy harmadik. Én vagyok a legjobb vadász az uradalomban. Így büszkélkedett egymásnak mind, kivéve Jakabot, aki kíváncsian hallgatta őket. Amikor aztán Jakab is elérte a kaput, az egyik őr intett neki, hogy bemehet a várba. A legény levette fejfedőjét, s határozott léptekkel közelítette meg a trónt, ahol a király mellett ott ült a szépséges királylány is. Na te fiú, szólt a király, lássuk, mi a te tudományod? Voltak itt már zsonglőrök, mágusok, halászok, s mind egytől egyig érdemesnek tartotta magát a lányom kezére. Neked mik az erényeid? Felséges királyom, s kedves királylány, az én erényem, ha annak számít, a szintiszta szeretet. Nem adott attól még nagyobb erényt a jó Isten, úgy vélem. Nagy szeretetet érzek az emberek, az állatok, de még az erdők s a virágok iránt is. Bár emiatt sokan kinevetnek, én jól érzem magam így is a bőrömben. Nincs szebb érzés ettől kereke világon. Talán csak a szerelem, mondta a királylány mosolyogva, akinek roppant megtetszett a fiú. Ilyen feleletet még egyik jelölt sem adott, gondolkodott el a király. Meg kell hagyni, ritka egy ember palánta vagy. Nem bánom, ha el tudod kápráztatni a lányomat valamilyen különleges dologgal, olyannal, amilyet még életében nem látott, akkor én bíz, neked adom a kezét. Jakab egy rózsát vett elő a tarisznyájából. A királylánynak elakadt a szava a gyönyörűségtől. Ilyen rózsát ugyanis még életében nem látott. Ennek a virágnak ugyanis élénk zöldek voltak a szirmai, akár csak a szára, vagy mint a fű a réten. Hol találtál erre a különleges virágra? Kérdezte a legényt a királylány. Sehol, kedves királylány. Én magam hoztam létre. Szeretem a virágokat, mert olyan szépség rejlik bennük, amilyennel csak ritkán találkozik az ember. Ültetem, öntözöm, s olykor két különböző színűből létrehozok egy új árnyalatút. Így jött létre ez a zöld rózsa, amely a legszebb ékessége volt a kertemnek,

s amelyet szeretettel nyújtok át neked. A királynak nem kellett több. Leállítatta a kérők jelentkezését, s a lánya kezét ígéretéhez híven Jakabnak adta. Jakab édesapja végtelen büszkeséget érzett a legkisebb fia iránt, s idővel a másik két testvérre is rátalált a szerelem. A királyságban hetet-hét országra való lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Fecske László, a zöld rózsa. Felolvasta Snell Ádám. Hangmérnök Liszkai Károly. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották.

0: Az elmúlt percekben a Mintapiny zenekar, a Palinta Társulat és a Kaláka felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! A zene rendkívüli képességének számít, hogy összhangá egyesít eltérő hangokat, hangsúlyozta köszöntőjében 14. Leó pápa azon a koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfói pápai rezidenciájának udvarán szerda este. Imádkozom, hogy a béke uralkodjon otthonaitokban és a világ összes részén, ahol továbbra is szenvednek az erőszak miatt, mondta az MTI beszámolója szerint a katolikus egyházfő. A koncerten Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel. Az imádsággal egybekötött hangverseny a béke himnusza címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára. Megtisztították a medzsugorjei jelenések hegyén álló Nagy Szűz Mária szobrot, miután július 27-éről 28-ára virradó éjszaka fekete festék szóróval és sértő feliratokkal meggyalázták, számol be a horvát nyelvű hercegovina.info nyomán a Magyar Kurír. A csanákoló közösség tagjai a rendőrségi nyomozás befejezése után azonnal megkezdték a tisztítási munkálatokat, amelyek 12 órán át tartottak. A helyreállításban, takarításban a Biakovicsi plébánia közösség tagjai is segítettek. A beszámoló szerint a felújítási munkák helyszínén és idején nagy számban imádkoztak, zarándokok és helyi hívek is. Reklámnak tűnő, hamisított videófelvétel jelent meg dr. Veres András megyés püspök úr arcképével a Facebookon, amelyben hallás problémákkal küzdőknek hirdetnek gyógyulási lehetőséget, tudatta a Győri Egyházmegye július 29-én kiadott közleménye. Azt írták, a felvétel valótlan, amelyhez a püspöknek nincs köze, és annak tartalmától is elhatárolódik. Vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy a palackját, közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvarokon, a Boráros téri hívállomáson, valamint a nagyobb vidéki pályaudvarokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, írták a közleményben. Újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, közölte a középső parancsnokság szerdán. A közel-keletért felelős amerikai katonai irányító törzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este 8 órakor kezdődött a csapássorozat erőteljes válaszként közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra. A parancsnokság szintén szerdán közölte, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti, másutta keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ma ünnepli 69. születésnapját Bubnó Tamás, Liszt Ferenc és Artisius díjas érdemes és kiváló művész, karvezető, énekes és ütőhangszeres tanár. 1996-ban újjászervezte a budapesti görög-katolikus kórust, amely később Szent Efrém férfikarként vált világszerte elismert énekkarrá. A hangulóban a férfikar felvételeiből következik válogatás, vezényel Bubnó Tamás.

Az előző percekben a Szent Efrém férfi kar felvételeivel köszöntöttük a ma 69 éves Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagyot, érdemes és kiváló művészt. Ma 56 éve hunyt el Szél György, a Brit Birodalom rendje kitüntetéssel elismert karmester és zongoraművész, aki hosszú ideig volt többek között a Cleveland Orchestra elismert és sikeres vezető karmestere. A hangulóban Weber F-moll koncertdarabja következik zongorára és zenekarra, majd Mozart D-dur koronázási zongoraversenyének első és harmadik tétele a Columbia Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényel Szél György.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az oktatás irányítás teljes átalakításáról döntött a kormány. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában, közölte az MTI-vel a hatóság csütörtökön. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. A nyers adatok szerint 1,7%-kal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint 1,6%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében, jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH a GDP második negyedévi részletes adatait szeptember 1-én közli. Vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten, a déli, a keleti és a nyugati pályaudvarokon, a Boráros téri hívállomáson, valamint a nagyobb vidéki pályaudvarokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, írták a közleményben. Az eddigi adatok szerint legalább 6-an meghaltak és 8-an megsebesültek az ukrajnai Krivij Rihben csütörtökre virradóra az orosz légicsapásokban, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A támadások Kijevben is áldozatokat követeltek, Lvivben pedig több mint 200-nyian sebesültek meg az orosz rakéta támadásban, az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Migrációs krízis miatt a spanyol központi kormány segítségét kéri Ceuta vezetése, miután két hét alatt több mint 1500 ember úszott át Marokkó felől az észak-afrikai autonóm spanyol városba, közölte több spanyol sajtóorgánum is csütörtökön. A Faro de Ceuta című napilap beszámolója szerint az elmúlt 24 órában 3 holttestet emeltek ki a tengerből, így ebben a hónapban már 11-en, idén pedig 30-an fulladtak vízbe, miközben megpróbálták elérni a Spanyolországhoz tartozó területet. Az El País című napilap szerint a kialakult helyzet hátterében a spanyol legfelsőbb bíróság korábbi döntése áll, amelyben megtiltotta a gyorsított eljárás nélküli visszatoloncolásokat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénklökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 47-től az 53. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leo pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leo pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leo pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd 4 alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zen és ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve, halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tájvani Fuyen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Tatros Együttes, Hodorog András, a Zengő és a Kerekes Együttes felvételeiből válogatunk.

0: A Tatros Együttes, Hodorog András, a Zengő és a Kerekes Együttes felvételeiből válogattunk mai guzsolyasunkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az első vonalban nyújt segítséget az egyháza a francia és a spanyol erdőtüzek elől kitelepítetteknek, írja a Magyar Kurér az Agencia katolikus hírügynökség beszámolói alapján. Július 25-én szombaton José Cobo bíboros madridi érsek meglátogatta Navala Gamella kitelepített lakosait, akik elmesélték, hogy az első segítséget a plébániákon találták meg. A több mint 250 ezer lakosú Bordóban annyira súlyos a helyzet, hogy a városi tanács egyenesen a város teljes kiürítését mérlegeli. Jean-Paul Jean érsek arra hívta fel az egész Gironde régió egyházait, hogy gyakorolják a szolidaritás gesztusait. Szintén imáiról és szolidaritásáról biztosította a lakosságot rendkívüli üzenetében a francia püspöki konferencia elnöksége, arra bátorítva a plébániákat, hogy tartsák nyitva a templomokat. Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. A két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosorosi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítási vezetők koordinálásával, közölte a karitatív szervezet csütörtökön az MTI-vel. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. Az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, épületeket rongáltak meg. A pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül fogadják. A 14. századból is származhat az az eddig nem ismert kripta, amelyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek, közölte az ásatás vezetője csütörtökön az MTI-vel. Orha Zoltán régész múzeológus arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak négy koporsóval. A szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században, jelezte az ásatás vezető. A hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombaton 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos csütörtökön 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A Hungaromet ZRT szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, pénteken már 29 fok felett is lehet. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a várható rendkívül meleg időjárás miatt. A várható időjárásról: túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli, délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra négy perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. És néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk maradnak. Elsőként a Szerzetesek fél órája című műsorunk jelentkezik, utána pedig a kapcsolat, melyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. Összeállításunkhoz jó rádiózást kívánok!
1: Szerzetesek félórája.
3: Most következő műsorunkban Jankánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián rögzítettünk még 2024. március 9-én.
4: Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, füge és szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is, itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémlelik az országot, egy hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak. Itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám. Itt egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogyha a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, hogy pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel, erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte, az eszkatologikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatologikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatologikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatologikus jel szerepel Joel prófétánál is. De talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlőskertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet, főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját, hogy a Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, hogy azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtől Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ugye ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Ószövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde. De mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amit János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök? És a Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. És miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, És a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem bőtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böltről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askuskai nous. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra, és mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos. Ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy bőtölhet-e a nász nép, ha vele a vőlegény. Ugye a szövet hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltott, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. Tehát a mennyegző, mint eszkatológikai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a te kezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motívumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És illetve eszünkbe juthat nyilván például az apostol cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a három szinoptikus evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. De mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidó-keresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidó-keresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe másod és előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt az egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látnunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Ugye a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. De az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. A szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. A fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzen bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentélyt jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szentély, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtuk keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikóp a záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, Izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, ennek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És az ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkörnyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jankánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
1: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Magyarok Kenyeregyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabaui Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búza adományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet a rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaui Zemplén vármegyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program projektvezetője adott tájékoztatást. Grunda János műsorát hallják.
2: A Magyarok Kenyere Program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere Program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településeken lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokba a malmokba, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket az adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk. Itt, ahogy említettem, különböző ifjúsági, idős és más szervezetek, egyházi szervezetek is, megyén belül és határon túl is. Tehát most már felvidéki Szepsi település egyik egyháza is rendszeresen kap ebből a adományból. A kamara elég jelentős energiát és munkát folytat ennek a dolognak a megtestesítésére, és azt gondolom, hogy jogos ez a dolog, hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit a régebben is úgy hívtunk, hogy élet, az adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van, ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik. Ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk. Eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkúton, és tavaly pedig Szegilongban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy október időpontban sor kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
3: A program hosszú évek óta zajlik. Én 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívni az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona, és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd idehaza. Úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánlott búzaszemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Így tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapuit gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdász hálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánk sütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program, a liszteket felhasználva és a szükséges bevásárlásokat megtéve összehívja egy közösségi házba a falu apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy háromnapi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búza összeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása. Tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.
0: Most Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnökét hallják.
4: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről, rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspökén, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, ősziárpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a

kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most érték is eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silípek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, Megyasszó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termés átlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termés átlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 mázsás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak, ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottság ülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évbe. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát a ratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetébe. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb ótani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőbb.

Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, egyharmada, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarha tartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.

0: történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a felsővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot, később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő mérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
0: Kedves hallgatóink, Kapcsolat című műsorunk hangzott el, melyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről volt szó. Ezzel összeállításunk is véget ért. Búcsúzom készítői Pap Ildikó és Grunda János nevében is. A szerkesztő Vasvári Detti volt. Mindannyiunk nevében és a holnapi viszonthallás reményében kívánok további jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
2: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A fővárosi vízművek arra kért mindenkit, hogy a szabaddá vált Dunamedret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a vízbázis védelmi területekre. Mint fogalmaztak, közös felelősségünk megóvni azt a természeti kincset, amely nap mint nap több mint 2 millió ember az ország csaknem negyedének biztonságos ivóvízellátását biztosítja. Egy kommentben kicsit konkrétabban is kifejtették, miért is nem lehet ezekre a szabaddá vált területekre bemenni, akár gyalogosan, akár bármilyen járművel. Ezek jellemzően mind vízbázis védelmi területnek minősülnek, mert a parti szűrésű kutakhoz végső soron az ott a talajba szivárgó víz jut el. Ha pedig most ezeken az éppen elérhető területeken az egyébként szokatlan emberi tevékenység bármilyen szennyezést produkál, annak következményei szélsőséges esetben évekre vagy évtizedekre is használhatatlanná tehetik a vízbázis adott részét. Magyarul az a szakasz kieshet az ivóvíztermelés folyamatából. Az egyik hozzászóló felvetette, hogy esetleg tegyenek közzé egy térképet, hová nem szabad bemenni. A válaszból kiderült, elég egyszerű a történet, ahol a Duna szokott lenni, azt most is úgy kell tekinteni, mintha ott volna. Az első vonalban nyújt segítséget az egyház a francia és spanyol erdőtüzek elől kitelepítetteknek, írja a Magyar Kurír az Agence Cyr katolikus hírügynökség beszámolói alapján. Július 25-én szombaton José Cobo bíboros, madridi érsek meglátogatta a Navalaga mellé kitelepített lakosait, akik elmesélték, hogy az első segítséget a plébániákon találták meg. A több mint 250 ezer lakosú Bordóban annyira súlyos a helyzet, hogy a városi tanács egyenesen a város teljes kiürítését mérlegeli. Jean-Paul Jean érsek arra hívta az egész Gironde régió egyházait, hogy gyakorolják a szolidaritás gesztusait. Szintén imáiról és szolidaritásáról biztosította a lakosságot rendkívüli üzenetében a francia püspöki konferencia elnöksége, arra bátorítva a plébániákat, hogy tartsák nyitva a templomokat. Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására a két legsúlyosabb érintett helyszínen. Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítási vezető koordinálásával, közölte a karitatív szervezet csütörtökön az MTI-vel. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihart söpör végig. Az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, épületeket rongáltak meg. A pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül fogadják. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon a déli-délkeleti másúttak keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: 14 óra 4 perc. A hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúcs Judit.
4: 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, mely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit, a koncertek főként a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben lesznek, tehát ez egy olyan esemény, ami mind a tanulni vágyóknak, mind pedig a koncertek rajongóinak egy jó lehetőség lehet arra, hogy különleges eseményeken vegyenek részt, és mindenről Miranda Liuval, a fesztivál megálmodójával, művészeti vezetőjével, hegedűművésszel beszélgetünk. Mi adta az ötletet annak idején ehhez a programsorozathoz? Ugye ez már a 8. alkalom.
5: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat a Miraton Fesztivált. 2019-ben alapítottam meg, azzal a céllal, hogy létrehozunk egy nemzetközi közösséget, ahol a klasszikus zenét közelebb lehet hozni az emberekhez, hogy elérhetővé tegyük a komoly zenei élményeket. A nyár végén, mindig augusztus végén rendezzük meg az eseménysorozatot, még a koncert évad kezdése előtt, amikor kevesebb a program Budapesten, de amikor visszatértek az emberek a nyaralásból, és idén sem lesz másképp augusztus 22 és 30 között 12 nagy koncertet rendezünk. Nagy megtiszteltetés, hogy kiváló vendégművészek fognak fellépni a koncertjeinken, 11 különböző országból érkeznek, és tényleg nemzetközileg elismertek. Nagyon megható számomra, hogy mennyire nőtt a Miraton Fesztivál, tehát az elején még csak 4 napos volt, néhány koncerttel, és most meg szuper látni, hogy évről évre milyen sokan visszatérnek hozzánk a koncertjénkre, hogy sok koncert teltház előtt zajlik, és hogy a mesterkurzusokra is évről évre visszatérnek a hallgatók. Ez nekünk a legnagyobb visszajelzés. Boldog vagyok, hogy a fesztivál most Közép-Európában egyik legizgalmasabb fesztivál, és hogy egy nagyon pozitív, izgalmas és pörgő nemzetközi közösség van a Miraton Fesztiválon.
4: Mielőtt rátérnénk a koncertekre, egy picit beszéljünk a tudásátadásról, ezekről a mesterkurzusokról. Ugye, ha jól értem, akkor itt a diákok egy nemzetközi közegbe kerülnek, tehát, hogy összeismerkedhetnek velük egykorú más országban tanuló diákokkal is, és a fesztiválon fellépő nemzetközi és hazai művészektől tanulhatnak ezeknek a mesterkurzusoknak a során. És hát ami még a közönség szempontjából érdekes lehet, hogy sokszor ezek a mesterkurzusok más programsorozatokban például nyitottak a nagy közönségnek is, tehát akár laikus érdeklődőként is meg lehet ezeket tekinteni. Ez így van a Miraton Fesztivál esetében is?
5: Igen, két fontos részből áll a Miraton Fesztivál. Van ez a nagy koncertsorozat, 12 nagy koncertek a 9 nap alatt, meg vannak a mesterkurzusok. És a mesterkurzusokon belül a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy szólóban, kamarazenei formációkban és zenekarban egyaránt fellépési lehetőségeket kapjanak, és van egy saját koncertsorozatuk, egy ingyenes koncertsorozat, a koncertek délelőtt és délután Budapest különböző pontjain elérhetők a nagy közönség számára is, könyvtárakban, múzeumokban, szabadtéren is, templomokban fellépnek a diákok, és nagyon-nagyon magas a színvonal a mesterkurzusokon, és az a különlegesség, hogy a diákok több tanártól is tanulhatnak, megismerkednek zenésztársakkal, és velük már néhány nap után, pár próba után már színpadra is lépnek, játszhatnak zenekarban a művésztanárokkal együtt, és ez nagyon intenzív és izgalmas időszak szokott lenni a diákoknak is, és Budapest egy ideális város erre, hiszen rengeteg a szuper helyszín, és nagyon jó látni, hogy hogyan tudjuk a fiatal művészeket Budapestre vonzani.
4: A mesterkurzusokról és a koncertekről is egyébként minden részletet meg lehet tudni a Miraton Fesztivál honlapján. A koncerteket illetően nyilván mind a 12 nagy koncertet nem tudjuk végigbeszélni, de talán olyan szempontból emeljünk ki néhány eseményt, hogy kik azok a nemzetközi művészek, akik tanítani is fognak, és akikkel a nagy közönség találkozhat majd. Ugye nagyon gazdag a nemzetközi fellépőknek a névsora, Magyarország, Franciaország, Portugália, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Japán, Ukrajna, Svájc, és még az Egyesült Államok is képviseli magát ezen az esemény sorozaton. Lesznek olyan fellépők is, akik most járnak először hazánkban. Szóval, hogy nem könnyű, de mi az, amit kiemelne ezek közül a koncertek közül, amelyek során például figyelmet kap Mozart születésének 270. évfordulója és Kurták György 100. születésnapja is?
5: Igen, a koncertkínálatunk rendkívül színes és gazdag. Minden koncertnek van egy tematikája. A hagyományokhoz hasonlóan Beethovennel nyitjuk a fesztivált augusztus 22-én. Beethoven Idétlen hangjai címet kapott ez a koncert, ahol három Beethoven vonos négyes fog elhangzani a Viennese vonos négyes előadásában, a Fuga Budapestben, és ezzel idézünk egy historikus koncertet. Joachim József, magyar hegedűművész, ezt a műsort játszotta 16 évesen Londonban a Beethoven Society koncertsorozatában. Így egyfajta időutazás is a közönség részére, hogy ugyanazt a műsort hallgathatják újra. Nyilván Beethoven zenéje időtlen, és mindenkor nagyon-nagyon szereti. Nekem személy szerint a kedvenc zeneszerzőm is Beethoven, szóval nagy örömmel nyitjuk idén is a fesztivált Beethoven zenéjével augusztus 22-én. És a 9 nap során híres, ikonikus kamaraművek is kapnak helyet, illetve van lehetőség felfedezni új darabokat is. Lesz 2 zongorakoncert, Krzysztof Książek, lengyel zongoraművész, augusztus 23-án a Fugában Chopin műsorral, illetve François Dumont, francia zongoraművésznek a magyarországi debütálása augusztus 25-én a francia intézetben Liszt, Chopin és Debussy darabokat játszik, illetve igen, Mozart évfordulót ünnepelünk. Ez azt jelenti, hogy 3 koncerten is kiemelt szerepet kapnak a Mozart darabok augusztus 27-én, augusztus 28-án és a záró koncerten augusztus 30-án Mozart művek lesznek a középpontban, és Mozart nagy G-moll szimfóniájával zárjuk a fesztivált.
4: És mi az, amit a fesztivál megálmodója és művészeti vezetője fog majd játszani?
5: Én számos koncerten fogok fellépni, nekem mindig nagyon izgalmas, hogy játszhatok olyan darabokat is, amiket már évek óta játszom, és most akár régi barátokkal, akár új zenésztársakkal tudok együttműködni. Többek között Beethoven Kreutzer szonátáját fogom előadni augusztus 23-án a Kreutzer Kör című koncerten, ahol mindkét darab Rudolf Kreutzer hegedűművész neve benne van a Beethoven szonáta, ugye ez a híres Kreutzer szonátája, illetve Janáček első vonos négyes szintén ezt a címet viseli, de hallható leszek számos koncerten is, összes francia kamarazenei est augusztus 26-án a francia intézetben Debussy, Ravel, Boulanger és Bonis művekkel, és ott 7 különböző fesztiválművész is fellép. François Dumont is, Adriana Ferreira, Fuvola művész, Angela Drakicescu, román zongoraművész, Sergio Pires, akit először látunk a Miraton Fesztiválon, ő az egyik legnépszerűbb klarinétművész, a londoni szimfonikusoknak a szóló klarinétusa, illetve Bartos Kozsiák és Tomás Jamnik Gordonka művészek is fellépnek ezen a koncerten. Ravel híres zongora triója, és azzal fogjuk zárni ezt a koncertet.
4: Miraton Fesztivál és Akadémia, tehát augusztus 22-e és 30-a között Budapesten. A mesterkurzusokra a jelentkezéseket folyamatosan fogadják a hely függvényében, mindenről pedig a fesztivál honlapján lehet részletesebben olvasni, ahogy a programokat és a helyszíneket is meg lehet itt találni, mindenről pedig a fesztivál megálmodójával és művészeti vezetőjével, Miranda Liu hegedűművésszel beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a hallgatók figyelmébe ajánlhattuk ezt az eseménysorozatot.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
4: A Hangárium hátra lévő részében pedig a fesztivál koncert kínálatának műveiből válogatunk. Maradjanak velünk!
3: Mozart A-dur klarinét kvintettjének első és második tétele következik. Előadja Devi Gábor és az új Haydn vonós négyes.

0: Mozart A-dur klarinét kvintettjének első és második tételét Devik Gábor és az Új Haydn vonós négyes adta elő. Elhangzott a Hangárium, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Csúcs Judit volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik. Benedek Elek, Testamentum, 4. rész.

0: Bándi Miklós levele Szemerjai Margithoz.
1: Édes Margit, tegnap, midőn elváltunk, ez volt az utolsó szava hozzám. Beszéljen a mamával. S lám, ahelyett, hogy édes parancsának mindjárt engedelmeskedném, egy hosszú, magam sem tudom még hány oldalas levelet írok önnek. Üljön le szépen, Margit, s olvassa nyugodtan levelemet. Nem lesz benne semmi különös. Csupán azt akarom, hogy egészen ismerjen. Mert ön, édes szép Margit, bár 4 év óta ismer, nem tud többet az én életemből, csak ennyit. Már 28 éves korában egyetemi tanárrá lett, amit 30 éves korában azzal hálált meg a kormánynak, hogy fellépett ellenzéki képviselőnek, sőt, meg is választották. Ezen kívül mit tud rólam? Tudja, hogy a legújabb divat szerint öltözködöm. Feljárok a nemzeti kaszinóba, eljárok a lóversenyekre, ott vagyok mindenütt, amint azt sűrűn olvashatja is az újságokban. Ott volt Bándi Miklós. A társaságokban érdemen fölül kitüntetnek. A lapok riporterei, akik jól tudják, hogy a principálisukkal jó pajtásságban élek, már nem egyszer neveztek ki a társaság lelkének. Mindegyre fölvillanyozom a társaságot szellemes élceimmel, elmés ötleteimmel, miket a maguk helyén talán szellemeseknek és elméseknek is találtak, én azonban egy pillanatig sem áltatom magam ezzel. Rendesen üres csevegések, szószátyárkodások voltak ezek. Tantusz, amit az elit társaság csengő aranygyanánt fogadott. Higgye meg, édes Margit, soha egy pillanatig nem éreztem magam jól e társaságokban. A legélénkebb csevegés közepette éreztem, hogy hirtelen elborul az arcom, s én önkéntelenül a fejemhez kaptam, mint akinek hirtelen fejgörcse támadt. Megesett nem egyszer, hogy észrevette a figyelmes háziasszony, s részvéttel kérdé, Bandi, mi lelte? Semmi, semmi, múló főfájás, már semmi bajom, s arcom egyszerre földerült. Ó, ha sejtette volna valaki, hogy egy kép messze-messze földről villant meg ilyenkor a lelkemben, s ez vala, mitől arcom elborult. Nem sejtette senki. Csodálatos, édes Margit, hogy mennyire szerencsés valék én e pillanatban, minden dolgaimban. 100 embert ismerek, aki megjelenik a társaságban, előkelő a viselkedése, biztos a fellépése, előkelő az állása is, s mégis egyszerre elkezdik kérdezni a társaságbeliek egymástól. De hát ez ki is tulajdonképpen? Ez az X. Hol a hazája, a családja, az atyafisága? Nyilván azt kell hinnem, hogy azok az urak és hölgyek, akik gyermekkoruk óta fátyol finom légkörben éltek és élnek, egy semmiségből, egy szóból, egy mozdulatból észreveszik, hogy ez meg ez közénk keveredett, de nem közülünk, tehát nem közibünk való. Lehet, édes Margit, ám bár nem hiszem, hogy úgy legyen. Lehet, mondom, hogy én nem vettem észre, de annak nagyon a hátam mögött kellett történnie, ha valaki azt kérdezte, de tulajdonképpen ki ez a Bándi Miklós? Ön mosolyog, Margit, stán idegesen toppant lábacskájával. Ki? Hát ki? Egyetemi tanár és képviselő. De édes Margit, a társaságban nem úgy vetik föl a kérdést, hogy erre azzal lehessen válaszolni. Én Bándi Miklós egyetemi tanár vagyok. Sokat tűnődöm már azon, hogy miért soha senki sem mutatott érdeklődést az én családi viszonyaim iránt. Azt hiszem, csak egy elfogadható oka van ennek. A nevem. Anélkül, hogy én akartam és kívántam volna, ez nyilván tévedésbe ejtette a világot. Az én szűkebb hazámban, Erdélyben, édes Margit, 3 bándi van. Az első a gentry bándi, de minden vagyon nélkül. Földhöz ragadt, méltóságos koldusok, akiknek létezéséről tudnak idefönt, de akik közül 40 év óta még egy eleven bándi sem fordult meg Budapesten. A második a kurta nemes bándi. Ezeknek van egy kevés földjük, ezt szántják, vetik, élnek máról holnapra. A harmadik a paraszt bándi. Egyszerű földműves nép. 48 előtt földműves jobbágy, ma szabad és szegényebb, mint valaha. Tudom, tudom. Látom innét, hogy már el is találta, melyik bándi vagyok én. Az. Az. A harmadik. Egy szegény, törődött öregember az én apám. Egy meggörnyedt hátú öreg anyóka az én anyám. Olvassa tovább, édes Margit. Ismerje meg őket, és akkor megismer engem is. Emlékezem, 8-9 éves lehettem, amikor az édesapám, akkor még daliás, szép, erős ember, azt mondta az édesanyámnak. Feleség, beszéltem a tisztelendő úrral. Azt tanácsolta, hogy vigyem Miklóst a városi iskolába. Mi szegények vagyunk, kevéssel segíthetjük, de feleség, nem bánom, ha ez a kis földem, ami van, rámegy is. Urat nevelek a fiamból. Eleget sanyarogtam én, ne sanyarogjon a fiam is. Az édesanyám sírt, amint kegyelmet akarja. Szüleimnek rajtam kívül nem volt több gyermekük, de ez csak annyit jelentett, hogy édesanyám, ha elemózsiát küldött a gimnáziumba, egy-két forintot is csúsztathatott az elemózsia közé. Úrfiak szolgája voltam 8 esztendőn át. Ezekre takarítottam, ezeknek a kenyerén tengődtem. Rendesen én írtam meg a penzumukat, és ezért időnként egy pár hatost is adtak. Az egyetemi életemet meg se próbálom leírni, édes Margit. Rettenetes nélkülözés, rongyoskodás, éhezés, irodáról irodára való kopogtatás. De ez nem tartott így végig. Társaimat a harmadik évben sorra elütöttem a pályadíjaktól. Egy szép napon úgy jelentem meg az egyetem ódonfalai közt, mintha skatujából húztak volna ki. Kollégáim először nagyot néztek, később azonban megszokták, hogy mindig elegáns vagyok. Azt hiszem, el is feledték, hogy szegény, rongyos, kiéhezett arcú diák voltam valaha. Csak az Isten a megmondhatója, hogy mennyit tűnődött az édesapám, mennyit sírt az édesanyám, kiknek sohasem panaszkodtam, de akik tudták, hogy nagy nyomorban élek. Annál többet panaszkodtak a szegény öregek. Keservesen megbánták, hogy iskolába adtak. Ha otthon maradok, nekik is van segítségük öreg napjaikban, és én nem nyomorgok a messze idegenben, abban a rengeteg nagyvárosban, ahol az emberek a szomszédjukat sem ismerik. Amint módomban volt, pénzt küldöttem nekik. Visszaírtak, ne küldj, gyere inkább haza, nem akarjuk, hogy éhezzél miattunk. Hiába írtam, van elég, nem hitték. Minden levélben azt írta édesapám, ne küldj pénzt, édesfiam, mert édesanyád folyton sír, éjjel-nappal. Azt hiszi, hogy éhezel. Én is azt hiszem. Hazamentem. Nem azért, hogy otthon maradjak, hanem hogy a jó öregeket megnyugtassam. Egy csomó újságot vittem haza magammal. Azokból bizonyítottam be, hogy van állásom. Hazavittem a könyveimet. Nézzék, itt a nevem. Én írtam. Istenem, hogy sírtak a szegény öregek. Az apám mondta, örömmel fekszem koporsómba, édes fiam. Én is, sírt az édesanyám. Én is. De a pénz, amit hazaküldtem abrádonként, ott hevert érintetlenül a tulipános láda fiában. Tedd el, fiam, nekünk nincs rá szükségünk. Te nagy úr vagy, neked kell a pénz. Vissza kellett vennem. De ön azt kérdi, édes Margit, Miért, hogy mindezt nem mondtam el eddig, már régen? Ön, kedves Margit, sohasem kérdezett az én családi viszonyaimról. Pedig én úgy szerettem volna beszélni az én édes jó szüleimről. Ám ha én nem hozakodom elő vele, nem vette volna kérkedésnek. Igen, kérkedésnek, hogy nagyra vagyok szüleim szegénységével, holott kellemesebb volna az ellenkező, ha beszélhetnék uradalmakról, híres nagybácsikról, előkelő nagynénikről. De hisz ugye, feleségül vehettem volna önt anélkül, hogy valaha lássa szüleimet. Igen, ezt tehettem volna, de éppen ez az, amit tenni nem akarok. Ó, Margit, ha hallotta volna ezeket az elaggott öregeket, mikor esténként szóba került az én házasságom. Sohasem fogom látni az én menyem asszonyomat, sóhajtozott az öreg asszony. De még én sem, feleség, s hozzátette az öreg, miközben rajtam pihent becsületes tekintete. Fiam, én tudom, hogy te nagyúri házból veszel feleséget. Mi együgyű emberek vagyunk. Nem kívánom, hogy megmutasd nekünk. Elég nekünk, ha híredet halljuk. Elég, ha tudjuk, hogy boldog vagy. Ha tudná, ha látná a feleséget, hogy szegény paraszt fia vagy, talán nem is lenne hozzád melegséggel. A fél lábunk már úgy is a koporsóban. Fiam, ne hozd haza! Ne, ne, én is azt mondom. Ó, pedig úgy szeretném látni, ebekedett az öreg asszony. Csak egyszer megcsókolhatnám hófehér arcát, azt a kicsi kezét a lelkemnek. De édesanyám, még nincs is feleségem. Aztán tudják meg, mondám, az én feleségem nem lesz szám olyan finnyás, kevély úriasszony. Szeretni fogja, látni kívánja férje szüleit. Ezt a csúnya vén embert, meg ezt a csúnya vén asszonyt, mondta kedves évődéssel az öreg ember. Hiszen, s itt már legénykedett, még 30 esztendővel ezelőtt megakadtám rajtam az asszony népszeme. Még az úriasszony népé is, ugye, feleség? De az anyád is szép asszony voltám. Most is szépek maguk, édes jó öregeim. És igazán, édes Margit, olyan szép öreg emberek az én szüleim. Ha látná egyszer, csak egyszer őket, s a házukat, az udvarukat, a kis virágos kertecskét. Reggeltől estig kint tipegnek, topognak az udvaron, a kertben. Mindig rólam beszélnek, és önről. Arról a szépséges, szép kisasszonyról, akit Miklós feleségül vesz. Akit ők sohasem láttak, sohasem is látnak talán. Akiről nem tudják, hogy az apja császári és királyi kamarás, az anyja baronesz. De mintha ott lebegne előttük kibontott aranyhajával, és az öregek rajta kapják magukat nem egyszer, hogy ennek az aranyhajú leánynak az arcára hangos csókokat cuppantanak. Már tudnélik a levegőbe. A hosszú téli éjeleken le nem honják a szemüket. Alszol-e, feleség? Nem, uram, nem. Nem tudok aludni. Én sem. A fiadról gondolkozol, ugye? Arról, uram. Arról. S a menyem asszonyomról. Kegyelmed is, ugye? Arról, feleség. Arról. Már pitymalatkor fent van az öreg asszony, s átcsoszog a szomszéd szobába. Ez a fiatalok szobája. Ide senki lélek be nem lép az öregeken kívül. Az öreg asszony esztendők óta bútorozza, szépítgeti, csinosítgatja. A fakanapén, az asztalon, az ágyakon, a tulipános ládán az ő keze fonta szőtte, régi módi, de olyan szép, olyan ízléses takarók.

Ezek az én szüleim. Ezeknek utolsó napjait akarom én megaranyozni. Szeretem önt, Margit. Egy becsületes férfiú szerelmével. Ön egyetlen, első és utolsó szerelmem. De ha választani kellene... Margit, édes Margit, ne engedje befejeznem e mondatot. Most, most feleljen. Beszélhetek-e a mamájával? Csak egy szóban kérem a feleletet. Igen, vagy nem. Kezét csókolja, Bándi Miklós.

0: Szemerjai Margit levele Bándi Miklóshoz.
1: Kedves Bándi! Ön arra kér engem, hogy csak egy szóval válaszoljak levelére, igen vagy nem. Hogy most mondjam, most, levelének olvasása után beszéljen a mamával. Igen vagy nem. Hiszen ha az volnék, aki tegnap valék, könnyű volna a válaszom, habozás nélkül írnám le akár az igent, akár a nemet. De értse meg, Bándi Miklós, hogy Szemerjai Margit, aki önnek tegnap előtt azt mondta, beszéljen a mamával, volt és nincs többé. Nézem, hosszan nézem az arcomat a tükörben, de egy idegen leányt látok ottan. Más az arca, más a szeme, a szemének csillogása. Ki ez a lány? Önkéntelen kérdem. Bándi Miklós, ön megírta nekem élete történetét. Megírta, hogy az egyetemi tanár és képviselő, az előkelő társaságok lelke, aki előtt nyitva állanak a szalonok, egy szegény, földhöz ragadt jobbágynak a fia. Hogy az az előkelő megjelenésű fiatalember, aki a legújabb divat szerint öltözködik, finom szivarokat szív, jár a kaszinóba, ott van a turfon, ott van mindenütt. Még nem olyan régen kiéhezett arcú diák volt, akit odahaza éjjel-nappal síratott egy öregember s egy öregasszony. De akik most olyan boldogok, s akiknek ön szeretné megaranyozni az utolsó napjait. Kivel? Velem. Velem. De, Bándi Miklós, tudod-e, ki vagyok én? Tudom, tudom, mondott te, egy császári és királyi kamarás és egy bárónő egyetlen leánya. Nem tudsz semmit, Bándi Miklós. Az apám császári és királyi kamarás, ez igaz. Az anyám bárónő, ez is igaz. De aztán többet te sem tudsz rólam. Uram, vessen meg engem, de amikor azt mondtam önnek, szeretem én is, beszéljen a mamával. Hazudtam. Nem éreztem én öniránt szerelmet. Nem, egy szemernyit sem. Mint olyan leány, akit okosnak neveltek. Minden kellékét megtaláltam önben, ami egy Szemerjai Margit férjévé kvalifikálja. Előkelő állás, hozzá még fiatalkorban, előkelőség a viselkedésben, könnyed mozgás a társaságokban, szép termet és arc, melyen a szem megakad. S hogy mindehhez nem hiányzik a családi föltétel is, erre nem is gondoltam. Olyan természetesnek találtam, hogy ön jó erdélyi családból való, hogy sértésnek vettem volna a kérdezősködést. Hisz ráértünk volna arra még, az eljegyzés előtt is. Ha valaki nékem még egy hét előtt azt mondja, hogy a te kezedet megkéri egy nem társaságbéli ember, kinevetem. S mindenkire gondoltam volna családunk ismerősei közül. Csak önre nem. Egyedül önre nem, Bándi Miklós. Jaj nekem, ezerszer jaj, ha valaki más mondja, hogy ön paraszt szülők gyermeke. És százszor jaj akkor is, ha ön nem őszinte, s akkor mondja meg, mikor már szavam, becsületem megtiltotta volna a visszalépést nekem. Szerelem nélkül megyek önhöz, a mi világunk könnyű gondolkozásával. Elég a rokonszenv, minek a szerelem? Életem annyit változik, hogy ezen

túl nem a mamával járok, hanem az ön oldalán. Ön elvisz engem mindenővé, ahová vágyakozom. Bálba, hangversenyre, a turfra, a Stefánia útra, a kioszkba, fürdőkbe. Kifogástalanul elegáns és korrekt az életünk. Én szívesen vagyok az ön oldalán, mert hisz ön szép ember, előkelő ember, szellemes ember, udvarias is, s ön is szívesen lát engem az oldalán, hisz én nem vagyok olyan csúnya, liba sem vagyok, tudok öltözködni, a háziasszony tisztjét szeretetreméltóan betölteni. Hát ilyen formán képzeltem én a házas életet. S mikor a pap áldást ad reánk, ön kivisz a vasúthoz, és Velence helyett Brassóba vált jegyet. Gyerünk, édesem, az én szüleimhez, az én szegény szüleimhez, akik egyszerű, de becsületes jó népek. Megborzatok, egész valomban reszketek, ha meggondolom, hogy mély rémülettel töltött volna el e váratlan fordulat. Hogy én, Szemerjai Margit, egy jobbágy családdal kerülök atyafiságba. Irtóztató! Irtóztató! Sokkal üresebb volt a szívem, hogy amúgy is boldog, igazán boldog lehetett volna a mi Frigyünk. De hát éltünk volna azért szépen, sőt, talán másoktól irigyelten is. De ami erre következik, az már nem is boldogtalanság lett volna. Lábaim elé hordhatta volna a világ minden kincsét. Szerelme kiapadhatatlan forrása lehetett volna a gyöngétségnek, figyelemnek. Gyűlöltem volna önt, mert kelepcébe csalt. Ezt a vádat szerelmének mélységes tengervizével sem mosta volna le. De ím, most itt áll ön előttem, s megsemmisítve törtelem a szókat. Bocsásson meg, uram, bocsásson meg! Látom, mint nő alakja szédítő sebességgel, s mind zsugorodik össze a büszke, gőgös Szemerjai Margit. Mi nagy ön, s mi kicsiny én. Miklós, Bándi Miklós, fogd meg a kezemet, s emelj, emelj, mert elsüllyedek. Árazd rám szívednek melegségét, hogy olyan mélyen, s igazán tudjalak szeretni téged, mint te, a szüleidet. Azokat az öreg embereket, akik nap-nap után csinosítgatják, virágozzák számunkra a kis szobát, akik mindegyre kitipegnek, tapognak az utcára, hogy nem jönnek-e a fiatalok. A fiunk, a Miklós fiunk, aki annyit nyomorgott, s aki most oly nagy úr, s a menyemasszony, az aranyhajú menyemasszony, akinek az öregasszony szeretné megcsókolni hófehér arcát, kis kezét. Ah, az én arcomat, az én kezemet! Én, ha megcsókolhatnám azokat a kérges kezeket, melyek a porból téged fölemeltek, csak azért, csak egyedül azért, mert érzem, hogy Istennek végtelen kegyelme van velem, hogy most te meg fölemelj engem lelki nyomorúságomból. Miklós, hallgass ide! Üres szívem megtelt soha nem ismert érzelemmel. Kezedben a sorsom, tied vagyok. Szemerjai Margit, akinek te szerelmedet megvallád, nincs többé. Egy új Szemerjai Margit áll előtted, aki neked val szerelmet. Mit nekem a világ? Nem törődöm vele. Szeretnék fönt lenni a legmagasabb hegynek az ormán, és onnan kiáltani, Bándi Miklós engem szeret! Miklós, te nem érted azt, hogy mit tesz az, mikor valaki egyszerre csak megérzi, hogy szíve van. Te nem érted, mert neked mindig volt szíved. Nekem csak azóta van, mióta leveledet olvasám. Olvasom és olvasni fogom mindig, valahányszor szükségét érzem annak, hogy az Istennel beszéljek. Gyere, gyere, beszélj a mamával. Jöhetsz, repülhetsz. Apám, anyám tudnak mindent. Apa olvasta a levelet, mama hallgatta. Apának arca, mély élesen figyeltem, egy pillanatra elborult. A mama elsápadt. De aztán egyszerre csak, ó, ha láttad volna, megeredt a könny az apa szeméből, szavai zokogásba fúltak, s a levélnek még végére sem ért, egymás kebelén sírtunk mind a hárman. Istenem!
zokogott édesapám. Köszönöm neked, hogy fiú helyett fiút adtál nekem. S a komor arc, mely Andor testvérem halála óta nem vidult fel soha, ím mennyei örömfényében ragyog. Miklós, te már megaranyoztad az én szüleim utolsó napjait. Most már rajtad áll, hogy én is megaranyozzam a te szüleidét. Parancsolj velem. A tied, Margit.

Benedekelek testamentum. Negyedik rész. Bándi Miklós levelezéséből. Közreműködött Solecki Anka és Szatmári Attila. Hangmester Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Iráni légi csapás érte egy kínai vállalat épületét Kuvait északi részén csütörtökön, egy dolgozó életét vesztette és jelentős károkat is okozott, közölte a kuvaiti védelmi minisztérium. Saud Abdulaziz Alatván ezredes, a minisztérium szóvivője elmondta, hogy a hatóságok azonnal reagáltak, és az illetékes szervekkel együttműködve kezelik az esetet. Kuvait fegyveres erői közölték, hogy továbbra is készen állnak az ország szuverenitásának, biztonságának és lakosainak védelmére. Az iráni forradalmi gárda közleményében ismét leszögezte, célpontnak tekint minden olyan országot, amely segíti az amerikai erők Irán elleni műveleteit, írta az Iranint. 8 év után először tartottak bajor-magyar találkozót, ahol Magyar Péter és Márkusz Zöder a kapcsolatok újraépítéséről, az európai gazdaság helyzetéről és a jövőbeli együttműködésekről egyeztetett. A két politikus egyetértett abban, hogy a mesterséges intelligencia, a gyógyszerkutatás és a védelmi ipar is a fontos és kiemelendő az autóipari fejlesztések mellett a magyar-bajor együttműködésben, valamint közös kutatásfejlesztési szervezet létrehozását is tervezik. Magyar Péter a közös oktatási területeket is méltatta, és még szorosabb együttműködésre mutattak hajlandóságot a közeljövőben, ezzel is kiszélesítve a két ország tanulmányi lehetőségeit. A megbeszélésen továbbá szóba került az Európai Unió következő 7 éves költségvetése, a kohéziós források, valamint a brüsszeli gazdaságpolitikai hibák esetleges megoldása is. Minden eddiginél nagyobb szükség van józan hangokra, józan mérsékelt és megalapozott érvekre Európában, mert Európa nincs könnyű helyzetben, szögezték le. A bajor miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, több egyeztetést folytatott más államfőkkel, azonban Bajorország és Magyarország között különleges a kapcsolat, régóta megértik egymást. Márkusz Zöder kiemelte azt is, hogy egész Európa számára fontos, hogy miként lép vissza Magyarország a jogállamiság irányába. Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. A két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítási vezetők koordinálásával, közölte a karitatív szervezet csütörtökön az MTI-vel. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig, az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, épületeket rongáltak meg. A pénzadományokat az adományos.hu oldalon keresztül fogadják. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti másutt a keleti szelet kísérik, olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, híradással legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. Technikai munkatársam Fülöp Csaba, valamint a zenéket válogató Szabó Ágnes nevében is szeretettel köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Fülöp Tamás. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, valamint a debreceni bor és jazz napokra és Kapolcsra a művészetek völgyébe is ellátogatunk. Érdemes lesz velünk maradni.

0: Július 24-én hivatalosan is kezdetét vette a 35. Művészetek Völgye. Egészen augusztus 2-áig ismét Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petend ad otthont az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljának. Több mint 4200 program, közel 3000 fellépő és 40 helyszín várja a látogatókat. Talján Dörögdön idén először nyitotta meg kapuit a Csipkebokor katolikus udvar, amellyel olyan nyitott találkozóhelyet szeretnének létrehozni, ahol a hit, a művészet, a közösség és az őszinte párbeszéd egyszerre kap teret. Karcagi Ágnes és Páli Ádám projektfelelősökkel, valamint Zita nővérrel és Judit nővérrel a Művészetek Völgye első napján a helyszínen a Talján Dörögdi katolikus templom árnyékában készült, harangszóval is kísért beszélgetés következik.
1: Ez a program alapvetően a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumnak a színódus projektjéből született meg, ugyanis ott a szervezők azt tapasztalták, hogy nagyon nagy érdeklődés van ezekre a témákra a fiatalság körében is, és ezen felbuzdulva döntöttük el, hogy mi már nagyon régóta járunk Kapolcsra, és van nagyon szuper református és evangélikus udvar, és szerettünk volna egy katolikus udvart is, és a cél abszolút a fiatalok megszólítása, kifejezetten azoknak a fiataloknak a megszólítása, akik nem feltétlenül vallásosak.
2: Azt gondolom, hogy a programjaink azok olyan lehetőségeket biztosítanak minden érdeklődő számára, amelyek világi szemszögből is tapasztalhatóak, érdekesek lehetnek. A mai hétfői napon például lekvár és borkóstolással érkezünk szerzetesi monostorokból, illetve könnyűzenei koncertekre is sor kerül itt a katolikus udvarban. Mindemellett igyekszünk a párbeszédre nyitottan, minden felmerülő kérdésre érdeklődő szemléletre választ adni.
0: Hogyan kell elképzelni egy napot nálatok programok szintjén? Délelőtti, reggeli órák, délután, kora este?
1: Alapvetően minden nap 10 órától 2 óráig van egy játszós, beszélgetős blokkunk, ez a Légy részese a csodának címre hallgat, mindenkit várunk ide szeretettel, és a nap hátralévő részében meg különböző beszélgetős programok vannak, illetve előadások a legkülönfélebb témákban, szóval nagyjából így kell elképzelni.
0: Tényleg nagyon gazdag a programkínálat. Mi az az egy-egy program, amit mindenképpen kiemelnétek a sok közül?
2: Azt gondolom azért is különleges ez a programsorozat, amit itt a Művészetek Völgyében bemutatunk, hiszen egy széles bevonása történik meg egyházmegyei szerzetesi közösségeknek. Különösen hálásak vagyunk a Budapest-Esztergom főegyházmegye papjainak, kiváltképp Török Csaba atyának, valamint Martos Levente Balázs püspök úrnak, akik szintén jelen vannak, válaszolnak a kérdéseinkre, kerekasztal beszélgetéseken vesznek részt. Emellett szerzetesi közösségek is megjelennek az udvarunkban. Nagy hálával tartozunk a kismarasi ciszterci nővéreknek, akik a monostoruk lekvárjait, csemegéit, szörpjeit hozták el nekünk, valamint a jezsuitáknak, Furai Tamás jezsuita atya és Hocsági Kristóf jezsuita szerzetes vannak jelen az udvarunkban. Ők is különböző interaktív programokkal, kerekasztal beszélgetéssel, Szólj be a papnak rendezvénysorozatba való bekapcsolódással vesznek részt.
1: Én kifejezetten kiemelném azokat a programokat, amiben koncentráltunk arra tényleg, hogy a nem vallásos fiatalok is megszólítva legyenek. Ilyen például az Isten és Transzcendens Motívumok a mai magyar zenében című beszélgetés, amire Zsufa Tündét és Rubovszki Ritát várjuk. És itt például Beethoven Fidel szövegeiről fogunk beszélgetni, arról, hogy az istenkeresés hogy nyilvánul be azokban a nagyon populáris dalokban, amiket a mai fiatalok hallgatnak.
0: És egyébként személyesen mi a tapasztalatotok, korábbi élmények, hogy mennyire van szükség arra, hogy a fiatalok találjanak akár lelkiséggel kapcsolatos programokat, hittel kapcsolatos programokat, akár a koncerteken kívüli eseményeket, ami a közösséget erősíti, az egymásra találást, lehetőséget teremt arra, hogy egymás felé forduljunk, beszélgethessünk, esetleg közösen alkothassunk. Mennyire van erre igény mostanában, akár a 10 éves vagy a korai 20 éves generációban?
1: Szerintem nagyon fontos fiataloknak ma a közösség, talán fontosabb, mint bármikor. Ugye van ez a mítosz, hogy az online térben éljük ezeket a dolgokat, valójában nem, és tök nagy az igény a kapcsolódásra. És én mindig, amikor itt voltam a Völgyben, azt láttam, hogy ezért annyira népszerű akár a református, akár az evangélikus program, mert nagyon jó egymáshoz kapcsolódó, akár Istenhez kapcsolódó programokat szerveznek, és ennek szerintem tökre van létjogosultsága egy ilyen fesztiválon. Nagyon köszönjük a szervezeti és támogatási hátteret a 72 tanítvány mozgalomnak, és nagyon köszönjük, hogy a 72 tanítvány mozgalom elnöke Rubovszki Rita is ellátogat, illetve az elnökségi tagok közül Martos Levente Balázs is ellátogat az udvarunkba, végtelenül hálásak vagyunk nekik. Emellett nagyon köszönjük udvardi veszprémi érsek atyának azt, hogy elmehettünk hozzá beszélgetni, és közösen terveztük ezt az udvart, illetve nagyon köszönjük a Budapest Esztergom Főegyház megyének a támogatást és a segítő szavakat, amikkel elláttak minket a szervezés során.
0: Az első napon beszélgetünk, eddig milyen előkészületek voltak szükségesek itt az udvarban? Még mondhatjuk, hogy még lassan kezd ébredezni a völgy, még az emberek még csak most érkeznek. Remélhetőleg, ahogy telnek a napok, egyre többen fognak ellátogatni ide is. Milyen előzetes munkáitok voltak eddig itt az udvarban? Mivel kellett készülni?
1: Ugye a közös munkánk az februárban kezdődött, tehát mindenféle eszközigényt azt már nagyon korán le kellett adnunk a művészetek vagy a szervezőinek, de alapvetően az itteni helyszíni munka az tegnap reggel kezdődött meg, akkor érkeztünk az udvarunkba, és felállítottunk minden sátrat, berendeztük az egész teret, mindenféle dekorációt megcsináltunk, amit szerettünk volna, és reméljük, hogy ez még színesedni fog a hét során.
3: Számunkra is nagy öröm, hogy egy ilyen rendezvényen, mint a Művészetek Völgye, helyet kapott egy ilyen katolikus udvar, Csipkebokor néven. Meghívásra érkeztünk ide. 72 tanítványmozgalom, illetve a Szent Ignác kollégiumnak a diákjai hívtak meg bennünket. Izgalommal jöttünk, mert mi se tudtuk úgy igazán, hogy hogyan is, vagy hogy milyen lesz itt a program, a helyszín. Amit eddig tapasztaltunk, az, hogy nagyon segítőkészen, nagyon befogadóan vártak bennünket a fiatalok. Be tudjuk rendezni ezt a kis helyet. Valójában az volt az elgondolás, hogy akkor azokat a termékeket, amiket készítünk a monostorban, hogy azokról meséljünk, illetve az életünkről, és ha lehet, akkor kóstoltassunk is, mert hát ne csak nézzünk egy lekvárt, vagy egy szörpet. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, aki ide jön hozzánk.
0: Nővének mi a tapasztalata, hogy általánosságban egy összművészeti fesztiválon mennyire igénylik a fiatalok, a tizenévesek, a korai 20-éves generáció a közösséget, azt, hogy közösségben is lehessünk, hogy beszélgethessünk, egymás felé fordulhassunk őszintén, akár közösen alkothassunk, egyáltalán az, hogy együtt legyünk, akár hogy csak elcsendesedjünk egy picit.
3: Hát azt tapasztaljuk ott Kismaroson, a Kismarosi Monostorban, hogy amikor diákcsoportokat fogadunk, főleg így a cisztercei gimnáziumokból, akkor nagyon-nagyon igény, és nagyon-nagyon nyitottság. Én azt gondolom, hogy ha a fiatalok megtapasztalnak valami igazat, valami tisztát, valami szépet, akkor arra nagyon-nagyon fogékonyak, és szívesen beszélgetnek erről. Mi is azt tapasztaljuk, hogy egy közös együttlét, akkor nagyon fontos, hogy időt adjunk arra, hogy ne csak mi mondjunk valamit, vagy meséljünk, hanem hogy tudjanak kérdezni, vagy közösen gondolkodni. A másik pedig az elcsendesedés, mert említette ezt a szót, és én úgy azt is látjuk, hogy sok mindent mondanak a mai fiatalokra, hogy hát ugye nagyon sok zajos programon vesznek részt, meg sokféle technikát használnak, meg hogy alapvetően, ha kapnak rá lehetőséget, akkor ott van bennük az igény. És én ennek őszintén örülök. Segítenünk kell ebben a fiatalokat. Tehát most valakire rászakad hirtelen a nagy csend, vagy nem biztos, hogy tud vele mit kezdeni, vagy másfelé, vagy unatkozik, vagy másfelé mennek a gondolatai. De azért erre föl lehet készülni, és ezt lehet segíteni. És amikor mondjuk a mi monostorunkban találkozunk diákokkal, és van ilyen lehetőség, akkor egy kis eligazítással, útmutatással be lehet vezetni. De úgy gondolom, hogy ebben van egy fokozatosság, ez is egy ilyen tanulható dolog.
0: Gasztronómiai élmények is várják a látogatókat. Én az előbb egy nagyon finom bodzaszörpöt kóstoltam. Pontosan miből áll az itteni termékpaletta? Itt lekvárok vannak, szörpök vannak, és kicsit a készítésükről, illetve a hozzávalókról, hogy mikből állnak ezek a finomságok.
4: Leginkább gyümölcsből, tehát gyümölcs szörpöket hoztunk, meg gyümölcsből készült lekvárokat, és azért is hangsúlyozom, hogy gyümölcsből, mert valódi gyümölcsből, abból a gyümölcsből, ami rá van írva, csipkebogyó, csipkebogyóból, bodza szörp az bodzavirágból, mondjuk az nem gyümölcs, de az is a természet adta lehetőség. Nem teszünk hozzá semmiféle tartósítószert, semmiféle adalékanyagot, hanem a maga természetességében mondjuk egy szörpöt, azt jó édesre, cukrosan készítünk el, felhígítható legyen, de nagyon törekszünk arra, hogy a Isten által teremtett világnak a szépségét, egészségét, jóságát közvetítsük az emberek számára termékeinken keresztül. Nem hoztunk mindenfajta gyümölcsből, nagyon sokféle gyümölcsből készítünk, tavasszal elkezdjük a bodzával, és hát ősz, késő ősszel befejezzük a birsalma feldolgozásával, úgyhogy gyakorlatilag szinte minden gyümölccsel foglalkozunk így.
0: Karcagi Ágnes és Páli Ádám projektfelelősökkel. valamint Zita nővérrel és Judit nővérrel a Művészetek Völgye első napján a helyszínen a Csipkebokor katolikus udvarban készült beszélgetést hallották. A 35. Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja egészen augusztus 2-áig várja a látogatókat.

0: A debreceni Nagyerdő szívében 2026. augusztus 6-a és 8-a között újra a kiváló boroké, a jazz dallamaié és a felejthetetlen nyáresti hangulaté a főszerep. A több évtizedes hagyománnyal rendelkező debreceni bor és jazz napokon hazánk legjobb borászatai, borkóstolók, mesterkurzusok és színvonalas jazz koncertek várják a látogatókat a város egyik legszebb helyszínén. A fesztivál szellemiségéről és az idei programokról Polgár Majával, a szervező Phoenix rendezvény szervező Kft. Programigazgatójával, valamint Kozák Viktorral, a rendezvény jazz szakmai felelősével beszélgettünk.
1: Milyen az, amikor szervezőként arra gondoltok, hogy egy új éven össze kell rakni a bor és jazz napokat, annak milyennek kell vagy érdemes lennie?
2: Mindenképpen olyannak, ami által azok, akik megtisztelnek minket és ellátogatnak a rendezvényünkre, jól érzik magukat. Mi itt a kollégáimmal mindenképpen azon vagyunk, hogy minden korosztály számára kínáljunk programokat, ahol egyszerűen csak át tudják engedni a mindennapok sűrűjét, és egy kicsit ki tudnak szakadni. A mindennapok valóságából tudnak lazítani, zenét hallgatni, beszélgetni, és azt hiszem, hogy a bor és jazz egy olyan fesztivál, ahol ezt meg tudják tenni a Békástónál, a Nagyerdő szívében.
1: De debreceni bor és jazz napok láthatólag két komponensből épül fel. Melyik épül melyikre, vagy ezek egyszerre épülő komponensek? Hogy van ilyenkor a szervezési folyamatban?
2: Ugye mindenképpen meg kell említeni, és hogyha bor és jazz napok egyszerűen kihagyhatatlan Tóth Ernő neve, a Phoenix programigazgatójaként, először szervezőjeként, majd programigazgatójaként ismertem én meg, és dolgoztam vele együtt. Ugye az ő szív szerelem rendezvénye volt a jazz napok, a debreceni jazz napok, és az ő gondolata alapján lett maga a bor fesztivál, vagy ahogy régen hívtuk, borkarnevál, összeházasítva a debreceni jazz napokkal, és így született meg a bor és jazz fesztivál. Számomra ez kihagyhatatlan információ, mert hogy még így jelen is lehettem ennek a két rendezvénynek az összeházasításánál, és úgy hiszem, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, hiszen egy jó bor mellett egy hangulatos jazzzenét hallgatni, úgy hiszem, hogy mindannyiunknak egy nagyon jó élmény.
1: Hat ez a két tényező egyébként egymásra, amikor mondjuk gondolkodtok azon, hogy kiket érdemes elhívni, hogyan áll össze a zenei program?
3: Nagyon aktuális a kérdésed, hogy van-e kapcsolódás a bor és a zene között. Természetesen mindig van kellemes hangulatú zene, kellemes zamatú borokkal, ez szerintem ez egy utolérhetetlen páros. Azonban ebben az évben éppen elindul egy olyan kezdeményezés, hogy adott zenekarokhoz bor ajánlással fogunk élni, és borász szakemberek által a zeneiségét, az adott zenekar zeneiségét megismervén tud hozzá olyan mélységű, vagy olyan felpesdítő aromájú bort ajánlani, ami az adott zenei stílushoz illik, és még inkább hozzá tud adni az élményhez.
1: A bor az abszolút felnőtt dolog, a jazz ehhez meg kell érni, vagy meg lehet érni. Mennyire felnőtt program egyébként a bor és jazz napok?
2: Mi, amikor így összeállítjuk a rendezvényt, akkor a családokra is gondolunk, mert hogy szerintem a finom borokat a legtöbb ember szereti, és a jó zenét is. Én, mint anyuka, azt gondolom, hogy nem lehet elég korán az igényelt zenét megmutatni a gyermekeknek, és hogy ma már annyira kevés az olyan zenekaros gyerekkoncert, ami valóban megmutatja a hangszerek használatát, vagy a hangszereket élőben, és szerintem ez nagyon fontos már ilyen fiatal korban. Én emlékszem rá, hogy az én kisfiam anno 4 évesen minden egyes színpad előtt megállt, és gitározott, mert akkor éppen zenét szeretett volna lenni. Nagyon-nagyon élvezte a bor és jazzt, és mivel a családoknak is készülünk, ezért ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, idén is megtartjuk a gyerekkuckót, ahol addig, amíg a szülők megkóstolhatnak egy-egy finom pohár bort, addig a gyerkőcök tudnak játszani.
1: A jazzre meg kell, vagy meg érdemes érni, viszont a jazznek gondolom feladata az is, hogy az új generációt kinevelje. Biztos nem lehet minden zenekar nevében megszólalni, de mondjuk esetleg beszélgetén velük mit tapasztalsz, mennyire motiváló számukra, hogy itt egyébként a fiatal generációt is elérik, és nem mondjuk egy átlag jazz koncerten, ahol jó részt felnőttek vannak nagyon szépen öltözve, itt hogy egyébként vannak fiatalok és gyermekek is.
3: Mindenképpen szeretném megerősíteni Maja gondolatait a jazz zene és magának a fesztiválnak a kortalanságával kapcsolatban. Én mondhatni, hogy itt nőttem fel a Boris Jazz napokon, éppen úgy, ahogy a gyermeked gitározott a színpad előtt én is, és lettem is jazzgitáros végül, most pedig jazzzenei szervező, úgyhogy igen, hatással tud lenni a zene. Igyekszünk a fesztivál zeneiségében azt figyelembe venni, hogy a hazai élvonal, illetve a felnövő generáció és mint egy tehetséggondozás égisze alatt a Magyar Jazz Szövetséggel együttműködve az idei év díjnyertes fiatal jazzzenészei is meg tudjanak itt Debrecenben a színpadon mutatkozni. Ugyanakkor, ha a gyermekéveket most nem vesszük számításba a zeneiség összeállításánál, az is fontos számunkra, hogy a felnőtt korban is több generáció látogatja a fesztivált. Ami azt jelenti, hogy a szó jó értelmében véve a white fülű jazz kedvelők, akik a zenei finomságokra kíváncsiak, ők is megtalálják bizonyos idősávokban, bizonyos színpadi tematika mentén a fülüknek valót, illetőleg ugye azt is látjuk, hogy fiatalodik a közönség, a fiatalabb közönség vágyik arra, hogy pezsgőbb legyen a hangulat, éppen ezért a jazz mainstream vonalából, illetve társműfajok beemelésével, mint a funky, vagy idén ugye a kubai és latin és brazil jazz vonal is jelentkezni fog. Tehát igyekszünk ezt a kortalanságot mindenképpen a line-up összeállításánál is figyelembe venni.
1: A nyáresti hangulat és a egyébként laza fesztivál közeg mennyire engedi meg a lazaságot az egyébként a jazzzenekarok zenei választásában, vagy repertoárjuk a kiválasztásában? Mennyire tudnak ők lazák lenni ilyenkor?
3: Vannak olyan sávok, amik a standardekről szólnak, és egy olyan korosztályhoz, akik ezt a füstös jazz életérzést szeretnék visszakapni a fesztiválon, és tulajdonképpen dinamikusan, ahogy az idővel haladunk a fesztivál forgatagában, úgy lazul tulajdonképpen, és úgy válik egyre fiatalosabbá és frissebbé a zenei stílus, és ugye immáron negyedik éve jazz lemezlovasok zárják tulajdonképpen a fesztivált, tehát az élő zene után még mindig marad a hangulat, és mozgalmas tud lenni live actekkel, swing DJ-kkel, nu jazz DJ-kkel, szaxofonos közreműködésekkel a fesztivál zeneisége.
1: Mekkora volumenben kell gondolkodnunk akkor, amikor mondjuk ezt a három napot nézzük, hány zenészt, hány színpadon is hogyan kell megmozgatni?
3: Ebben igazán egyedülállóak vagyunk, tehát ezt nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, ki is lehetett jelenteni az elmúlt években is, hogy a legtöbb hazai jazzzenész a debreceni Boris Jazz napokon fordul meg. Idén 214-ig számoltuk a zenészek számát 43 zenei produkcióban. Ugye természetesen duó, trió formációk is, legnagyobb számban kvartett, quintett formációk, de nagy zenekarok is meg fognak jelenni, és színpadon köszönhetjük többek közt 18 fővel a Budapest Jazz Orkesztrát. Úgyhogy nagyon sokan, a zenészek is úgy élik meg, hogy ez egy olyan zenei piknika számukra, amikor eljönnek koncertezni, és legalább 40-50 zenésztársuk abban a pillanatban aktívan zenél, érkezik, de tudnak egymással kommunikálni, ami más fesztiválokon nem igazán tetten érhető.
2: Testvérvárosi kapcsolatot is tudunk erősíteni, hiszen Csehországból érkezik a Kotacsa Orkesztra, akkor szülinaposunk is lesz, hiszen Gáspár Károly az 50. szülinapját ünnepli, és őt is hallhatjuk, illetve ugye magának a szervezésnek, illetve a színpadnak az előző kérdésre visszautalva a színpadok dinamikája, az megmutatkozik mondjuk Viktor és az én dinamikámban is, hiszen Viktor az, aki tartja szakmailag azt a jazz vonalat, amire büszkék vagyunk, hogy Magyarországon egyedülállóan képviseljük a Bor és Jazz Fesztiválon a jazzzenészek jelenlétét, és hát nem véletlen, hogy a Magyar Jazz Szövetség minket választ most már második éve, hogy együtt dolgozzunk, de azért azt is meg kell említeni, hogy itt lesz velünk egy Kuna Vali, egy Takács Nikolász, Szűcs Gabi, akiket meg ugye a nem annyira vágyfülűek, mint például én kedvelünk és szeretünk, és szeretnénk azoknak is kedvezni, és erre utalt Viktor, hogy ahogy megyünk bele az éjszakába, úgy egyre inkább lazulnak ezek a szakmai előírások, de nagyon szigorúan figyelünk arra, hogy mégiscsak megmaradjunk ebben az egyedülállóságban.
1: Az, ami nekem eszembe jut, ez egy személyes élmény, alapvetően egy szóban összefoglalható az a hangulat, amelyet természetesen megalapoz a zene, megalapozhat a bor is, bár nem feltétlenül szükséges hozzá, de jól jön. De a hangulat azért többféleképpen felépíthető egy ilyen fesztiválon. A szervezés részéről hogyan igyekeztek ezt a hangulatot egyben tartani, meghatározni vagy felépíteni?
2: Az a meglátásom, hogy nincs nehéz dolgunk, hiszen maga a Békástó és a Nagy Erdő önmagában is egy annyira csodálatos helyszín, hogy megihleti az embert, és hogy annyira jó oda szervezni, és én annyira hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek. Természetesen ugyanúgy készülünk a hangulatfényekkel, dekorációkkal, fotópontokkal az idei évben is, mint az előzőekben. Szóval igyekszünk azt elérni, hogy kényelmes és szép környezetben legyenek azok, akik hozzánk ellátogatnak.
4: Polgár Maja egy különleges aktivitása is felhívta a figyelmünket.
2: Szerintem az nagyon humoros, hogy például a disznókő pincészet, egy olyan elemmel érkezik a rendezvényre, ahol vizsgálják majd az embereknek a stressz szintjét borozás előtt, jazzzene hallgatás közben, és utána, miután elkezdik inni a borokat, megint megnézik a stressz szintjüket, hogy mennyire nyugtatja meg a bor az embert a jazzzenét követően. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon humoros aktivitás lesz a rendezvényen.
0: Az elmúlt percekben Polgár Majával, a szervező Főnix rendezvényszervező Kft. Programigazgatójával, valamint Kozák Viktorral, a rendezvény jazz szakmai felelősével beszélgettünk. Az eseményről, a fellépőkről és a programról bővebb információt talál a bor és jazz.hu oldalon.

0: Az Operettszínház szezonkezdő premierje egy ős bemutató lesz. Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje, amelyet a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mutat be a Zenés Teátrum szeptember 11-én. Szomor György, az előadás zeneszerzője és szövegírója a korábbi adásunkban már elmondta, hogy a történelmi sorsfordulót húsvér karakterek drámáján keresztül eleveníti meg, így a darab a mai néző számára is mélyen átélhető lehet. A produkcióban Második Lajos királyt Tassonyi Balázs játsza, őt hallhatják a következő percekben.
1: Milyennek találod magát az anyagot, hiszen már azért ugye nyilván elkezdtetek próbálni, elkezdtetek dolgozni vele, tehát már van képed róla, hogy milyen is lesz ez.
2: Én azt gondolom, hogy egy rendkívül izgalmas rock musicalt fogunk bemutatni. Tele van olyan dallamokkal, amiket hát ugye még nem nagyon hallottak a nézők, ugyanis tényleg ez egy ős bemutató lesz, de már most tudom biztosan, hogy ez a dallam, ez tapadni fog a fülekbe, a szívekbe, és tudom, hogy melyek lesznek azok a dalok, amiket utána majd dúdolni fognak a nézők kifele. Szóval Szomor György olyan slágereket írt, és olyan szövegeket rá, amik szerintem mindenkinek így át fognak vinni egy üzenetet. És igen, nagyon fontos önmagában az, hogy tényleg a darabnak a címe, önmagában az, hogy Mohács 500, az így nem fedi le a teljességet, mert mindig itt leszünk, ugye ez a címe, és ez is az üzenete, hogy bárhogy is alakult ugye a történelmünk, bőven van olyan része a történelmünknek, ami igencsak tragikus, de mégis itt vagyunk, magyarok vagyunk, és van egy nemzetünk, vannak, voltak és lesznek gyerekeink és utódaink, és ezért nem fogunk eltűnni, és ez az üzenet nagyon fontos.
1: Meg hát a kultúrának az átadása, ugye nem csak a nyelv, hanem a kultúrának az átadása, és legalábbis ezt mondták, hogy ez egy különösen fókuszban lévő dolog.
2: Igen, kifejezetten, ugye, mert sokszor ugye külön beszélünk arról, hogy önmagában a nemzetünkről, de hogy ezekhez tartoznak olyan dolgok, ami a kultúránk, benne az irodalmunk, és sorolhatnám még mennyi minden zene, és olyan kincsünk van, ami a miénk, és azt senki nem tudja tőlünk elvenni. A mi feladatunk viszont az, hogy ezt a gyerekeinknek tovább örökítsük, és igenis ők is tudjanak azokról a dolgokról, mint amiről mi. Hát én többek között ezért adtam a fejemet arra, hogy színművész legyek, hogy a kultúrát tudjam ápolni, és minél több emberhez el tudjam juttatni, hogy örökítsek.
1: Mennyire nehéz átadni mindezt, vagy ezeket a gondolatokat pont egy rock musicalnek a keretein belül?
2: Maximum abban lehet ennek nehézsége, hogy ugye önmagában prózai jelenetek nem nagyon vannak benne. Tehát egy-egy mondat erejéig áll ki a zene talán, de talán még arra se, annak is van valami aláfestője. Szóval itt tetőtől talpig az elejétől a végéig zenét fog hallani majd a néző. És hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy musicalnek önmagában ugye egy műfaj kikötése, hogy a dramaturgiának a dalokban mennie kell előre, görbülnie kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a műfaj önmagában szerencsés, mert hogyha az üzenet meg van támogatva egy zenei indítatással, vagy egy zenei gesztussal, az ellen senki nem tud tiltakozni, mert adott esetben, hogyha valaki hall egy szöveget, el tudja dönteni, hogy azonosul-e vele vagy sem, de hogyha a zenét meghallja, az egyből lefut a lelkébe, és az ellen nem tud tenni semmit. Úgyhogy szerintem ez egy könnyebbség ebben a pillanatban.
1: Akkor egy kicsit beszéljünk a szerepedről is, hiszen ugye Második Lajost fogod játszani, énekelni ebben a musicalben. Azt is mondta egyébként a Szomor György, amikor készítettük a beszélgetést vele korábban, hogy próbált húsvér embereket megírni, megalkotni ebben a darabban, tehát próbálta ezeket a figurákat úgy ábrázolni, hogy azért a mai szemmel is könnyen el tudjuk képzelni, hogy milyen is lehetett mondjuk Második Lajosnak a személyisége. Mennyit tudsz te erről a figuráról, hogyan próbáltad fölépíteni magadban, hogyan próbáltad megközelíteni?
2: Természetesen azért egy próba folyamatnak velejárója egy színész számára egy kutató munka. És ez a kutató munka, ez értendő egy belső kutatásként, amikor magamban keresek különböző emlékeket, vagy helyzeteket, vagy képzelek el ilyen szituációkat, illetve önmagában, hogyha történelmi szeméről van szó, akkor természetesen ennek kötelező utána járni. Én azt itt mondhatom, hogy ez tök jó, hogy történelmi szemét kell alakítanom, mert van mihez nyúlnom, van háttéranyag, a történelmi könyvek, a leírások. Mondok egy egyszerű példát, hogy Második Lajosról azt írták, hogy őt nem látták mosolyogni, hogy ő nem mosolygott. És ez már egy akkora kapaszkodó, amit így meg lehet fogni, így egy eszköz, ennek természetesen utána kell nézni a hátterének, hogy ez vajon miért történhetett így, de igazából, hogyha megnézzük az ő családját és a szülőképet, ugye nagyon fiatal volt, amikor Második Ulászló meghalt, az édesapja, és az anyukája is magába a szülésbe halt bele, tehát gyakorlatilag egy árváról beszélünk, aki aztán bekerül ebbe az udvari környezetbe, úgy, hogy a szülei nincsenek ott, csak valaki éppen megpróbál így felügyelni, rá vigyázni, de gyakorlatilag nem igazán talál senkit, akibe így igazán tudnak kapaszkodni. Ez alól kivétel ugye Habsburg Mária, a későbbi felesége, akivel hát először egy ilyen kvázi kényszerházasságban találkoznak, de aztán, ahogy megy előre a történelem, és a történet, ez a kettő, ez tök jó, hogy ez itt ugyanaz. Ebben a pillanatban egyszer csak rájönnek arra, hogy 7 ember van, aki ezt az árvaságot igazán érti, és az Mária és Lajos. És ebben aztán egymásra találnak olyan szinten, hogy a kezdeti kényszerházasságból egy valós szerelem jön létre, amiből aztán nagyon nehéz lesz elbúcsúzni a Mohácsi csata előtti éjszakán. Ugye 1526, ugye ez a középkor vége Magyarországon, tehát eddig számoljuk a középkort, Második Lajos az utolsó középkori király, úgyhogy rengeteg leírás van a korról is, meg a személyekről is, amiknek egyik részét, hogyha elolvassuk, akkor nekem beindította a fantáziámat, és csomó minden eszembe jutott. Hál' Istennek az én életemben ilyen tragikus események igazán nem voltak, de azért például egy szerelmi búcsúzás, azt én is el tudok képzelni, és abból már el tudok kezdeni én is fogalmazni.
1: Izgalmas a figura, ugye egyrészt azok miatt is, amiket említettél, másrészt meg azért minden történelmi személyiségnek nyilván megvannak azok a döntései vagy dilemmái, amik tulajdonképpen fémjelzik az ő életét. Második Lajosnak mi volt, hogy látod most, hogy mi volt a nagy döntéshelyzete vagy dilemmája? Ez a darab mit kínál föl ennek a figurának?
2: Ha csak az alapkérdést veszük, akkor ugye Második Lajosnak kell dönteni arról, hogy most akkor milyen irányba fognak menni, hogy akkor Mohács, Vicca, Buda, és hogy maga az egész országot ő irányítja, ő felel értük, ő viszi be őket a csatába. Ugye van is egy ilyen szöveg benne az egyik dalban, hogy jog szerint a magyarok csak akkor kötelesek hadba indulni, hogyha a király személyesen vezeti őket. Úgyhogy ez a döntés felelőssége ezt például terheli, de igazából az egész darab során és Második Lajos egész életében nagyon korán kellett elkezdenie már olyan helyzetekben dönteni, amikről igazából egy fiatalnak még normál esetben nem kellene gondolkodni. Van is egy másik sor, amit ide tudok idézni, amikor így a darab vége felé vívódik Lajos, hogy hogy dönt jól egy 20 éves király, mert igen, ő nagyon-nagyon korán van ezekhez a dolgokhoz, és nagyon hamar kellett neki fölnőnie, és ez nagyon-nagyon sok mindenben megnyilvánul. Tehát, hogy folyamatosan olyan jelenetek követik egymást, hogy már megint van egy tanácskozás, már megint vannak új információk, már megint vannak új problémák, amikből valamilyen irányba el kell mozdulni. És akkor vannak olyan pillanatok, amikor kicsit jobban tudja ezt menedzselni, de vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen annyi minden negatívum történik, hogy csak ül a trónon és néz maga elé, és amit a környezete mond, az gyakorlatilag, mint hogyha nem is venni észre, és ez is egy történelmi leírásból jött ez a jelenet, hogy konkrétan Második Lajos csak ült és nézett maga elé. Hiszen egy 18-19-20, egy fiatal felnőttől nem lehet ezt elvárni. Én visszaemlékezem, hogy én 18-19-20 évesen milyen voltam, és hogyha ilyen döntések nyomták volna a vállamat, nem tudom, hogy mennyire roppantam volna össze benne, de ez óriási, óriási felelősség, és ebből rengeteg van a darabban.
1: Hogy látod, hogy mik az erényei, vagy mik a negatívumai ennek a történelmi alaknak, akit most meg kell formálnod?
2: Mindenképp az erénye az, hogy amúgy megfontolt, tehát nem döntött soha indulatból, dühből soha nem döntött. Mindig jó alaposan körbejárta, meghallgatta az embereket, és próbált minél több információt megszerezni. Ez egy nagyon nagy erény. Ami esetleg hátrány lehetett neki, hogy a sok gyerekkori trauma és a hányattatott sors kapcsán ebből a belső világból ő igazából sosem mert és nem is tudott kilépni. És ezért gyakorlatilag az egész életében a saját démonjaival küzdött, és nem nagyon tudta legyőzni őket.
1: Ahogy már az elején is említetted, hogy azért nagyon sok olyan szöveg van, ami így hirtelen beugrik. Milyennek érzékeled a szövegkönyvet, illetve a dallamvilágát ennek az előadásnak, hiszen hát ugye itt a szövegkönyvet is, és a zenét is Szomor György jegyzi. Mennyire tartod ezt olyan előadásnak, vagy olyan darabnak, ami majd el tudja nyerni a közönségnek a kegyeit?
2: Első gondolatom erre a kérdésre az az, hogy nekem főszereplőként az a dolgom, hogy az utolsó utáni pillanatig higgyek a darabban, de hál' Istennek ebben a szituációban nem kell nagyon küszködjek, mert én azt gondolom, hogy a dalszövegek és a zenék nagyon koherensek, és abszolút segítik egymást. És olyan nyelvezete van az egésznek, hogy nem fog problémát okozni az, hogy ki kelljen hámozni, hogy akkor most pontosan ezzel mit akar mondani, vagy mit szeretne, mert van egy dallamív, és a dallamív már önmagában azokat a szándékokat, amiket egyébként a szövegben megfogalmazott Szomor György, azokat már átviszi és támogatja, és ezáltal ez a kettő tényleg együttműködik, úgyhogy én azt gondolom, hogy bennem nincsen kétség afelől, hogy ez ne jutna majd át a nézőkhöz.
1: Ugye az is érdekes, hogy nagyon kevés olyan, hát igazából tényleg kevés olyan hasonló műfajú, tehát rock musical, vagy rock opera jellegű darabunk van. Hát lényegében tényleg szinte most így hirtelen csak az István a király jut az embernek az eszébe, ami a magyar történelemmel foglalkozik. Ezt hogy látod, hogy jó kezdeményezés, mennyire kéne ebből esetleg több?
2: Szerintem nagyon jó, hogy ilyen formában nyúlunk hozzá a történelemhez, mert ezzel igenis ez az a műfaj, amivel igazán be lehet vonzani a fiatalokat. És igen, ott van, ahogy mondtad, az István a király, mint rock opera, és van, nekem még egy eszembe jutott az Utazás, ami az 56-os történelmet dolgozza föl, az itt rock opera. De ez most egy rock musical, ami abban különbözik, hogy a dallamvilágában, hogyha egymás mellé rakjuk ezeket a darabokat, akkor érezhető lesz ebben, hogy persze, természetesen ott van benne a kőkemény rock, meg a rock alap, de attól mégis olyan melódiák vannak benne, amik egyébként egy musical szoktak fémjelezni, és szerintem ez nagy lehetőség, mert én azt látom, hál' Istennek, hogy a fiatalok szeretik a musicaleket, és jönnek színházba musicaleket nézni.
1: Tehát akkor valószínű, hogy a fiatalságot ezzel talán könnyebb lesz egy kicsit megszólítani a magyar történelemnek
2: is. Én azt gondolom,
1: is.
2: Hogy igen, abszolút könnyebb lesz megszólítani őket, hiszen már azzal, hogy nem tudom hány A4-es oldalt kell elolvasniuk, megtanulniuk, bemagolniuk, felelniük, nem tudom, hanem már van egy sokkal fogyaszthatóbb verziója a történelem megismerésének. Ez szerintem egy óriási lehetőség, és szerintem ez feladata is egyébként a zenészínházi műfajnak, hogy irodalmat, történelmet ezáltal közelebb vigyen a fiatalsághoz.
1: Ugye ezt szokták számon kérni a történelmi indítatású, hát mindegy milyen feldolgozáson, tehát mindegy, hogy az film vagy színpadi feldolgozás, hogy ugye a hitelesség kérdése, tehát a történelmi hűség kérdése. Ez itt megítélésed szerint mennyire van jelen már, mint a történelmi hűség?
2: Szerintem abszolút hülyek vagyunk a történelemhez, meg Szomor György is egy hiteles művet írt. Természetesen a színháznak van egy olyan velejárója, hogy ezt Földes Tamás tanította a Színművészeti Egyetemen színészmesterségre, prózai mesterségre, ő mondta mindig azt, hogy a színpad az a valóság égimása, és ezáltal, hogy az égimását mutatjuk meg, ezáltal természetesen vannak olyan helyzetek, amiket egy picit jobban ki kell szélesíteni, jobban ki kell nyitni, és természetesen a formanyelv miatt itt vannak olyan szimbólumok, amik talán egy picit azt a hatást kelthetik, hogy hú, hát ez biztos nem így történt egy az egybe, de hát ugye, mivel színházzal dolgozunk, szimbólumrendszert alkotunk, ezáltal ez elkerülhetetlen, de szerintem ez nem fog abszolút a hitelesség rovására menni.
1: Mivel tudnád esetleg így személyesen ajánlani ezt az előadást? Miért érdemes megnézni?
2: Mert abban a pillanatban, amikor ezek a dalok felcsendülnek, és főleg a finálé az egy nagyon erős pillanat lesz, és az is azt fogja sugallni, hogy mi mindig itt leszünk. Az abban a pillanatban, hogy ezt megmutatjuk és bemutatjuk a nézőknek ezt az előadást, az ott és abban a pillanatban fog igazán létrejönni, mert egymás szemébe tudunk nézni, itt mi vagyunk az élő példái annak, hogy igen, itt vagyunk. És azt gondolom, hogy ezt érdemes átélni együtt.
0: Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicaljét a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mutatja be a Budapesti Operettszínház szeptember 11-én. Szomor György az előadás zeneszerzője és szövegírója. A produkcióban Második Lajos királyt Tassonyi Balázs játssza, akit az elmúlt percekben Ungvári Judit kérdezett.
3: A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg.

Bye-bye.

0: A Swingless Singers felvétele szólt. 15 óra 50 perc. A 17 órai hírek után egyház történeti sorozatunkban a szerkesztő Sós Viktor Attila vendége, Nényei Gáborné, Gabi néni.
1: A kalászban kiteljesedik az ön feladata, hivatása, felszínre kerül, említette, újság, televízió, egy egészen más világ jön, de mi az, ami erőt adott, vagy ami esetleg fölkészítette önt ebben az illegalitásos időszakban, hogy aztán ez kiteljesedjen 1990 után?
2: Ez a Szentlélek műve, én csak ezt tudom mondani. Ebben nagy részt nem voltak ezek a dolgok tudatosak, ez működött. Egyszerűen működött. És ebben a világszervezetben is hát egy olyan színfoltot képeztünk, mert aztán én 91-től 2008-ig aktívan képviseltem a kalászt, egy ideig a WUKVO vezetőségében is 5 évig beválasztottak. Egy olyan színfoltot jelentettünk, nem csak színfoltot, nagyon fontos tényezőt, hogy bevittük a világegyházba a vasfüggönyön túli világot, a vasfüggönyön túl megérlelődött kereszténységet, ahol minket szeretettel fogadtak.
0: A 17 órai hírek után arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből egyháztörténeti sorozatunkban. Nényei Gáborné, Gabi néni személyes élményeit osztja meg a Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetségéről, a kalászról.

0: Johann Sebastian Bach első F-dur brandenburgi versenyének negyedik tételét a St. Martin in the Fields kamarazenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhat óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Rejtélyes F-16 incidens rázta meg az ukrán légierőt, a front közelében szakadt meg a kapcsolat a harci géppel. Ukrajna elveszített egy F-16-os vadászgépet a front egyik szakaszán, közölte az ukrán légierő. A tájékoztatás szerint 2026. július 29-én megszakadt a kapcsolat a géppel, amelynek pilótája egy ellenséges légi célpontok elfogására irányuló bevetést hajtott végre, számolt be az Unión. A fedélzeten rendellenesség történt, ezért a pilóta katapultált majd biztonságosan kimenekítették és orvosi vizsgálatra szállították. A lezuhant repülőgép helyszínén szakértők és hatósági egységek vizsgálják az eset körülményeit, civil áldozatokról és károkról nem érkezett jelentés. A lap emlékeztetett, az ukrán F-16-osok szerepe az orosz-ukrán háborúban, az elmúlt időszakban nőtt, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője korábban arról beszélt, hogy ukrán gépek először semmisítettek meg orosz vadászgépet. A Die Zeit arról közölt egy elemzést, hogy Magyar Péter megbékélést hirdet, de közben provokál. Azt pedig egyelőre nem látni, hogy a fékek és ellensúlyok hogyan működnének az országban. Egyelőre csak a nyilvánosság tudja őt megfékezni. Magyar Péter gyökerestül átalakítja Magyarországot, kritikusai szerint azonban módszerei Orbán Viktort idézik. A politikus keskeny mesdjén halad a forradalom és aközött, hogy visszanyúljon az előző rezsim eszközeihez. Idézi Alexander Kauszánszkit, a Die Zeit külpolitikai szerkesztőjét, a HVG. Alexander Kauszánszki a miniszterelnököt úgy látja, mint aki megbékélést hirdet, ám közben szívesen provokál, ugyanakkor eszméletlen tempót diktál, ellenfelei azt vetik a szemére, hogy bontó kalapáccsal esik neki az intézményeknek. Elsieti a reformokat, a kétharmad birtokában önkényúrként jár el, vagyis pont úgy, mint korábban Orbán, csak ellenkező előjellel, írták. A megoldás a külpolitikai szerkesztő szerint attól függ, folyósítja-e Brüsszel a befagyasztott 16 milliárd eurót, amihez a nyár végéig konkrét változtatási javaslatokat kell előterjeszteni. A német lap arra is kitér, hogy Magyar Péter a lengyeleknél látta, mi minden csúszhat félre, ezért igyekszik kiszorítani a hatalomból az orbáni elitet, főként azokat, akik keresztbe tehetnének a politikájának. A cikk szerint Orbán Viktor és pártja a Fidesz is fokozatosan veszít jelentőségéből. Váratlanul módosította programját a kormány, Magyar Péter fontos bejelentésekre készül. A rendkívüli hőség és energiahelyzet miatt csütörtökön elmarad a Tisza kormány szokásos kormányszóvivői sajtótájékoztatója. A kormány tájékoztatása szerint Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán várhatóan többször is megszólal a kialakult helyzetről. A Tisza kormány felállásával kialakult egy új trend, eszerint általában a csütörtöki napokon tartotta a kormány szóvivői sajtótájékoztatót, ahol a szerdai kormányülésen hozott döntésekről számoltak be a kormány szóvivők, általában egy miniszterrel kiegészülve, de többször is megjelent Magyar Péter miniszterelnök is a sajtó előtt ezeken az eseményeken. A kabinet tájékoztatása alapján ezúttal elmaradt a sajtótájékoztató a rendkívüli időjárási és az ebből is fakadó energetikai körülmények miatt, közölte a kormányzati kommunikáció a sajtónak küldött közleményében. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon a déli dél-keleti másúttak keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhat óra öt perc. Kedves hallgatóink, most a magyar téka következik. A könyvtáros Nagy György András. Egy korábbi műsorunk ismétlését hallják.

0: Evolúció és misztérium. Biológus és szerzetes. Első hallásra talán több a szópárokon belüli ellentmondás, és nem körvonalazódik a kapcsolat, vagy épp az egységes teremtő erő. A felszínen könnyű a magyarázat, hiszen egy könyvet és egy írót festettem le kezdő mondatomban. Ami azonban mélyebbre nyúl, az viszont már a szürke állomány és a lélek, a tudás és a hit kérdéseihez is elvezet. Üdvözlöm Önöket a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is, Nagy György András vagyok. Az Evolúció misztériuma, az Értelem és a Remény felragyogása című kötetet a Kaposvári Egyházmegyében működő Szent János apostolról és Remete Szent Párról nevezett szerzetes közösség adta ki. Terjesztését a Püski Kiadó vállalta fel, de abban a Miklósi Szerzetes Ház is részt vesz. Beszélgető társam a szerző, az élet és hittudományokban egyaránt jártas Sipos Imre. Az ön életében előbb volt a biológia, mint a szerzetesség, így van?
1: Azért nem lehet ezt ilyen nagyon szigorúan szétválasztani. Az tény, hogy előbb lettem biológus, hiszen a diplomát megkaptam, hát az még a rendszerváltozás előtt volt, és akkor még nagyon nem működhettek a szerzetes rendek, be voltak tiltva néhány kivételével. De azért már én egyetemista voltam első évfolyamos, amikor azért az úr azért csapjak, tehát egy-egy kis figyelmeztetés, vagy terelés kegyelmet. Találkoztam egy nálam alig 10 évvel idősebb fiatal pappal, Garba Vienő József atyával, aki úgy megosztotta velem életének a nagy álmát, milyen nagyszerű lehet Krisztuskereső közösségben egymás segítve szerzetes életformába élni. Ezek a találkozások egyre sűrűbbek lettek, elkezdtünk együtt gondolkozni, közösen imádkozni, hogy mire végeztem egyetemmel Szegeden, addigra majdnem elkészült szinte titokba, Somogyban a első szerzetes házunk lelkipásztori központként terveztük azt Miklósiba. Még egy nagy ugrás kellett, hiszen azt meg tapasztalta az ember, ha adni akar, akkor előtte töltekezni kell, hogy az Istent kicsit jobban megismerje, akkor a teológiát is el kell végezni. Akkor kezdtem a Budapesten a Hittudományi Akadémiát. Szerencsére akkor már lehetett civileknek, világi hallgatóknak is a nappali tagozatot elvégezni, és mire 6 éves lettem, hát utána szentelt diákonussá Szent József akkori veszprémi vegyéspüspök volt, később hamarosan veszprémi érsek lett. Éppen ő emelte fel a hangját a parlamentbe, 89-ben, hogy ezt a borzalmas rendelkezést, a szerzetes rendeknek a feloszlatását, azt érvénytelenítsék, szabadon működhessenek. Több évig voltam diákonus, éppen azért még nem tisztázódott hivatalos az egyházjogi helyzetünk, és amikor ez 96-ban megtörtént, akkor szentelt pappa, de már rend javára, Szent János apostol és Remete Szent Páron nevezett közösség javára, Balázs Béla püspök úr. A közösségnek fontos tagjai nem csak a lelkipásztorkodással foglalkozók, aki jelenleg 3 örökfogadalmas tagja van, és vannak érdeklődők, novicius, hát ebből sok van, sokan vannak, amelyek hívottak, csak nem olyan egyszerű dolog ez, Istennek szentelt élet. És vannak nyilván a kemény mag mellett, tehát a lelkipásztorkodó mag mellett külső testvérek, jelenleg 14-en, akik világi emberek, családosak, orvosok, főorvos van köztük, jó pár tanárok, imádságos élet, velünk vannak, ahogy tudnak, segítik a közösségünket.
0: Nyilván sokan csodálkoztak annak idején, hogy a tudományos karrierjét úgymond föláldozta a hitortárán, pedig hát mondjuk, hogy ezt nagyobb kitekintésben nézzük, akkor a duplex veritas, vagyis a kettős igazság elvet nem most fogalmazták meg, és az sem, hogy ez ugye Isten felől szemlélve egy egység. De volt-e valaha a személyes életében, vagy érzette ellentétet a tudomány, illetve a hit között, vagy esetleg, hogy meg is fogalmazódnak ilyen elvárások?
1: Akik van hazánk olyan 40 évnél idősebbek, azért szembesülhettek azzal, hogy az iskolában hallanak, tanulnak, az nincs mindig harmóniában azzal, ami igazság. Hát nekem saját kis személyes élmény volt, még talán egész kisiskolás második osztály, és nővérem együtt, mert a nővéremnek az osztályfőnöke felállította az osztályba azokat, akik templomba járok, és a tanári egészen kikelt magából, hogy pedagógus szülő gyereke, mindkét szülőnk pedagógus, hogyan járhat templomba, micsoda kettő, mi lesz ebből, Hát akkor édesanyám azonnal kivett bennünket abból az iskolából, és hát tetetett abba, ahol ő tanított, hogy hát ő miatt, az ő nevelése miatt senkinek ne legyen kára. Kettős igazság nyilván nem lehet. Legfeljebb részigazságokról beszélhetünk, hogy valamit egy oldalról nézünk, megértünk belőle valamit, és hát épp elég baj, ha saját sokszor megért szűk igazság szeletünket abszolutizálni akarunk, és nagyon sokszor egészen elhamarkodottan vagy helytelenül ítélünk. A szentírási perhuzamot néznék, emlékezzük, hogy micsoda szkeptikusan kérdez vissza Pilátus Jézus felé, hogy na, mi az, hogy igazság? Ő csak a hatalomnak, a pénznek, a idézőjelben mondott igazsága szerint értelmezett mindent. Nem maga is beláthatta, hogy ez sántit. És hát érezte, hogy hát Jézus az büntelen, Jézust el kéne bocsátani. Nyilván megdöbbent volna, amikor Jézus, hogy később az apostolainak mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet. Egy kicsit most a könyvünk témájához közelebb kerülünk. Az élővilágnak a fejlődésének a tényeit, a rendszerváltás előtt is, de most is eléggé. Egyfajta materialista töltsére szűrő nagy csöpögtetik a fejünkbe. Általános iskolától kezdve az egyetemekig. Rácsodálkozhatunk arra sokféleségre, a biológia csodájára, egy fotoszintézisre, hogyan fogja be a színtest a fényenergiát, hogyan lehet az kémiai energiával alakítani át. Tanulunk a fehérje szintézistől, a genetika, mindenféle ciklusokról, visszacsatolásról, hatásmechanizmusokról, csak azt mondjuk, hogy hú, de bonyolult, ilyen csodatosan egybecseng össze van rendezve.
0: Esetleg arra nem kérdeznek rá az emberek, hogy ez miért van. Van egy szép hasonlat a könyvben, és talán nem véletlenül került az Orchidea címlapra.
1: Igen. Nem csak azért, mert az orchidea is maga is szinte az evolúció csodája, koevolúciónak nevezzük, amikor a növény és az állatvilág evolúció fejlődésre nagyon összepasszol, és van egy-két olyan csodas orchidea, ami teljesen hasonló a beporzó rovar egyedeihez, hanem egy kis történet van ebben a könyvben. Biológusok bemennek egy terembe, és ott meglátnak az asztalon egy cserépporhideát. Így elkezdenek beszélgetni róla, hogy hát micsoda csodatos ez a zigomorf virágszerkezet, vagy hogy ezek eredetileg egy fán lakó életmódot folytató növények voltak, hogyan lehet ezt szaporítani, milyen talaj kell hozzá, milyen kémhatás, hogy egy ilyen átlátszó kasvóba tartsuk, mert még a léggyökereit is fotoszintetizáló. Ez mind igaz. Gondolják, hogy milyen evolúciós kapcsolatrendszer van orchideáknak, pontosan mondja egyik a faj nevét, ez mind igaz. Csak éppen pont arra a kérdésre nem ad válasz, hogy mondjam, mit keres itt ez az orchidea? Miért van itt az asztalon? Azt, amire az egyik végre észrevesz, hogy cserép alatt kilóg egy kis kártyaszél felemeli, és abból kiderül, hogy ez az orchidea azért van itt, mert ott valakinek születésnapja van, és megköszönti a szeretetnek a jele. Hát ezt az üzenetet mondhatjuk, hogy kívülről kaptuk. A lényeget, azt a miértet megértsük, az kell talán egy külső segítség is.

0: a könyvnek. Ugye az a címe, hogy az evolúció misztériuma, és hát azért a misztérium szó kevésbé tűnik tudományosnak.
1: Hát görög szóból, abból a műeindől eredeztetik. Ami olyasmit jelent, hogy bezárulni, magába zárni. Hát talában titokként szokták fordítani, melynek így természet fölötti vonatkozása is vannak. De elsősorban annyit jelentett, hogy ilyen döbbenet. A szájnak a bezárására, a szem lehúnyására vonatkozik. Szinte elnémul az ember, amikor egy misztériummal szembesül. És rádöbben, hogy ennek teljes megértése meghaladja csak az emberi gondolkodást. Dolgok mélyére lát, aki a misztériumba tekint. Nem tudjuk megérteni teljesen, és ezt nem is szabad elfelejteni. Így kell közeledni hozzá. Rádöbbent, amikor misztériummal szembesül az ember, hogy itt van sokkal több van a háttérben. Igazi misztérium szinte az érthetetlenségnek a többletét hordozza. Hát ilyen misztériumok a szentségek az egyházban, vagy a kegyelem, vagy maga az Isten, amikor azt keressük. Nem tudjuk megérteni teljesen. Nem is szabad úgy mondani, hogy tudom, hogy ismerem Isten. Chesterton mondta egyszer szépen, hogy amikor úgy érzem, hogy az Isten felé sikerült egy lépést tennem, mint az Isten egy lépés visszalépne. Nem azért menekült tőlünk, hanem hogy van még mélyebb kapcsolatra akar hív bennünket. Jó, ha nem keverjük össze az ismeretlent a megismerhetetlennel. A megoldatlant meg a megoldhatatlannal. Hámor József, egy neves agykutató mondta, hogy soha nem ismereti meg egészen az emberi agy az emberi agyat. Nem fogjuk azt tudni számítógépére letukálni.
0: De az evolúció titkait azért valamennyire meg lehet ismerni. Sokan azt vallják, hogy a kreacionizmus nem fér össze ezzel. Összeegyeztethető vagy nem egyeztethető össze a teremtés a fejlődéssel?
1: Hát ez a kreáció teremtés szó után nevezik magukat kreacionista természettudósoknak azok, akik a Biblia szó szerint értelmezése mellett kardoskodnak. És ez alapján próbál kétségbe vonni nagyon sok elemét a természettudományos megfigyeléseknek, egy csomó csúsztatás meg féligasság árán, különösen az Amerikai Egyesült Államokban 63-ban alapítottak egy teremtéskutató társaságot, és ennek a tagjai nem fogadják el az evolúciót, az ős robbanást, fejlődő világegyetem modelljét. Hát a könyvünkben nagyon részletesen próbálom sorolni, hogy megnyugodjanak a evolúcióban kicsit ismerő emberek, hogy hát az evolúció az nagyon sok oldalról alátámasztott modell. Talán bátorítónak a sokak számára, hogy a katolikus egyháznak egyetlen olyan hivatalos dogmatikai nyilatkozása nincs, ami elvárná tőlünk, hogy szó szerint értelmezzük azt a hatnapos teremtéstörténetet. Rendszerváltozás után hazánkban is éppen a vallásos nevelésnek a visszaszorulás után egy olyan ideológiai vákum volt, hogy a legkülönfélébb szekták kezdtek elterjedni. Hát én magam sem gondoltam volna, hogy az evolúció misztériuma könyv megjelenése után annyira sok irányú támadást kaptam, és egy közös találtam bennük, hogy egyikük sem olvasta ezt a könyvet, úgy ítélkezett. Teljesen tudománytalan a fajok egyszerre teremtésének állítása mellett érvelni. Nyugodjunk meg, a fejlődés titka legalább annyira csodálatra méltó, mint az élővilágnak a sokszínűség és a fajgazdagsága. Egy folyamatos teremtésnek vagyunk a tanúi, úgyhogy kreáció kontinua. És itt, amikor fejlődés van, ott van egy léttöblet növekedés, és ez egy transzcendens okságot tételez fel. Ez nem önmagától van, hogy valami létében tud növekedni.
0: Nem véletlenszerűnek van így tételezve maga a változás, és hogy a változás nem pusztán azt jelenti, hogy jaj, persze majd többféle lesz, vagy éppen alkalmazkodik az adott körülményekhez, hanem valamiféle előre lépést is. Ugyanakkor persze van ebben ellentmondás is, hiszen számtalanszor kipusztultak a fajok a föld történet során.
1: Fajok, meg ami eddig a föld történet során megjelent, annak egyes becsések szerint több mint 95% az már kipusztult, vagy aki még nagyobb számot mond. Itt mégis az a megközelítés, még nagyon fontos keresztény szempontból, hogy tényleg mi a véletleneket nem abszolutizálhatjuk. Jacques Monod egy nagy francia Nobel-díjas biokémikus volt. Egy írás könyvet írt a véletlen és a szükségszerűségről. A alaptézés az, hogy az élő természet egész koncertje egyedül zavaró zajokból állott elő. Szelekció ugyanis a véletlen termékein dolgozik, mert semmilyen más forrásból nem táplálkozhat. Hát mi azért ez a csodálatos kibontakozás ténye mögött hisszük és valljuk a kibontakoztatónak a misztériumát. Nem azt mondjuk, hogy a Biblia mesekönyv volna, ugye, mert nyilván nem az. Nagyon fontos üzenet, mint az Orhida cserep alá rejtett kiskártya. Sok mindent megvilágít, életet lehet ráépíteni, csak helyesen kell nekünk érteni ezeket az évezredes írásokat.
0: Mondjuk lehet, hogy sokakban azért vált ki idegenkedést az evolúció rosszul értelmezett fogalma miatt, hogy az azt jelenteni, hogy hát Isten megteremtette a világot, magára hagyta, az meg működik, és ez a magára hagyatottság talán az, amitől félnek sokan.
1: Jogosan félnek, megnyugodjunk, meg nem is vagyunk magunkra hagyva. Ezt a filozófiában az, hogy az Isten csak megteremt, aztán megvannak a természeti törvények, azok szépen maguktól teszik a dolgukat, hát ezt hívjuk deizmusnak. Ugye főleg a 17.-18. században éppen a természettudományok rohamos fejlődése váltotta ezt ki, és egész joggal tehetnek akár a természettudósok is szemrehányást a teológusoknak, amikor valamit felfedeztek, és eddig nem ismerték, akkor mindjárt tették az Istent. Úgy mondjuk ez egy éjszakpótló Isten. Nyilván helytelen Isten fogalom ez, mint amikor felfedezt a tudomány, akkor itt se kell, mert így működnek a dolgok, tehát meg tudjuk magyarázni. A Madács Imre olyan szépen ennek a leszűrődés, ott az ember tragédiám, a gép forog, az alkotó pihen. Persze, még Newton, ő is deizmusnak egy képviselője volt, azért volt annyira zseniális kutató, hogy felismert, hogy a világ gépezetében vannak bizonyos hiányosságok, tökéletlenségek, tehát bele kéne szólni az Istennek néha, hogy korrigálni ezeket a dolgokat. Hát azt nekünk tudni kell, az Isten nem csak megteremtett, hanem létében fenntartja a világot. Isten gondviselő Isten. Még egyszer transzcendens és immanens is. Benne is van a világban, meg világ fölött is van. Szép versen Rónai Györgynek talán, és itten eszembe jutott a jelenlét. Pillancs körül a földön. Ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és körületekből szándékainak láb nyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, de mindenben látható. Igazi misztérium.

0: Talán sokan attól félnek, hogy ez a misztérium szenved csorbát, amikor úgy értelmezik a darwinizmust, hogy az egyenlő azzal, hogy az ember egy csupasz majom.
1: Mert a többletet nem látja. Igen, ez egy nagy felfedezés, hogy az ember testileg az állatvilágból emelkedik ki, és ezt a többletet nem veszi észre. Nekünk mindig erre a transzcendens, ez a léttöblet növekedésre kell rákérdeznünk, hogy honnan van a tökéletesedés. 1800-as évek közepe után fogalmazta meg Clausius azt a termodinamikának a második főtételét, az entrópiának a bevezetésével. Egy magára hagyott rendszer, az rendezettségi állapot, az önként lejátszoló folyamatok során mindvégig csökken. Összentünk egy meleg, meg egy hideg folyadékot, az kiegyenlítődik.
0: Látszólag ezzel szembe megy mindenféle fejlődés, mármint hogy az egyre bonyolultabb szervezeti rendszerek létszerette.
1: Igen. Tehát ha nem törődünk, amit nem ápolunk, az magára hagyunk, az romlani, hanyatlanik, ez tönkre megy. Fogunk egy almát, tudod, ez az elrohad, de nem csak fizikai, kémiai folyamatok kiegyenlítődéséről van szó, hanem ilyen az emberi kapcsolatok a testünkkel, a lelkünkkel, nem törődünk, akkor tönkre megy. Kapcsolataink, ha nem törődünk, tönkre megy. Minden törődést, odafigyelést, erőfeszítést követel. Minden mozgásban van, mégsem egy rendezetlenség káosz felé halad az univerzum az évmilliárdok alatt, hanem egyre magasabb szintű rend felé. Na hát ez egyáltalán nem magától értető. Nem a véletlenek dobálózásának a következménye. Mögötte valami hallatlan intelligencia van, aztán később érti meg az ember, hogy egy nagyon nagy személyes valóság van, amikor már az ember szóba tud állni ezzel a ősokkal.
0: És nyilván az kommunikáció meg, hogy az ember társadalmat is képes alkotni, talán pont ezzel is magyarázható.
1: Igen, az egész könyvben arra próbáltam rá nyitni, hogy észrevegyük ezt a csodálatos bonyolódást, ami az ember felé van. Ugye az Isten évmilliárdok óta hogyan készít elő a dolgokat. Előtt kérdezett, hogy a katasztrófáktól, hogy hogyan beleszól az a dolgoknak az alakulásába. Nagyon szépen elmondja a darwinizmus, hogy a fajok egymásba átalakulnak. Ez tökéletesen igaz. Hogy változnak, hogy kell a sokféleség éppen azért, hogy lehessen válogatni belőle. Hogy mit jelent ez a természetes szelekció. Valamiért alkalmasabb, az előnybe jut, az fennmarad, az tud szaporodni. És akkor mégis, amikor bele-bele szólnak olyan hihetetlen katasztrófák a földtörténetben, minden nagy újra tervezés, majdnem azt mondhatjuk, 5 nagy katasztrófát mondanak most a földtörténet kutatói. Itt a legutolsó az a Kréta végi, tehát 60 millió évvel ezelőtt, hogy aszteroida ütközött a Földön, és akkora pusztítást okozott, hirtelen lesöpörte a életformák palettájáról, akkor már 180 millió éve befutónak tűnő sok élethelyzethez alkalmazkodott dinoszauruszokat. És ez volt a lehetőségi feltétel annak, hogy az emlősek egy rohamos szétterjedésnek álljanak neki, és hát az emberi válásnak is egy alapja volt. Egy nagyon fontos dolog, sem Darwin, sem a jelenkori materialista evolúcióbiológia nem ad választ. Mitől lesznek fejlettebbek a fajok? Tökéletesedésnek tényleg ellentmond a entrópia törvénye. Véletlenség nem produkálott trendeket, irányokat. Evolúció során pedig csodálatos trendek kibontakozását vehetjük észre. Könyvbe sorra veszek egy párat, a komplexitás növekedést, az idegrendszer fejlődés, az önzetlen és a szabadság növekedésének a trendjét.
0: És talán ezek azok a részek, amik már ténylegesen személyesen is megszólítják az olvasót, legalábbis én úgy éreztem.
1: Ez is volt a célom, több akar lenni a könyvnek a vége, mint valami lírai befejezés. Fejezetek között is kis elválasztó képek, idézetek vannak Szentírásban, és okos természettudósok rácsodálkozásaiból. Könyv vége felé van egy pár elgondolkoztató versnek is kis részlete, hiszen néha sokszor egy költő vagy egy képzőművész azt a misztériumot jobban meg tudja mutatni, rá tud döbbenteni bennünket, és a könyv is ezt akarja, hogy gondoljuk bele, mi rejtőzik a dolgok mélyén. Az Isten szeretete az ember iránt már a földtörténeti mélységben is hogyan mutatkozik meg, hogyan alakul a világ, mindenség, addig, míg egy értelemre nyíló szellemi lelket kapó lény is fölismereti a csodát. Bele pillantott a misztérium mélységébe, szóba állhat azzal, aki végtelenül szereti. Ne féljünk, összetenni a kezünket, elismerni, hogy van nálunk nagyobb valóság, merjünk imádkozni, sokkal többet fogunk látni. Ugye már aggost vagyok, hiszek, hogy értsek. Hisz ez mindig messzebb lát. Magam is ezért lettem szerzetes.
0: És egy átlagos hívő is, meg egy nem hívő is megérti a könyvet, mert én ugye egy olyan újságíró vagyok, aki kifejezetten érdeklődik a biológia iránt, de hát nem mindenki ilyen.
1: Hát azért én nagyon bízom benne, hogy megértik. Hát aki szereti a biológiát, a geológiát, szeret gondolkodni, és ennek én tiszta szívből ajánlom a olvasást. Rád döbbennünk, hogy nekünk nem kell félni, félteni a hittünket az evolúciótól. Az tény, hogy oda kell figyelni az olvasás során is, és szerettem volna, ha a könyv végére elgondolkozunk a saját életünknek az értelmességén is. Isten reményt és célt akar adni valamennyünknek. Nem véletlenül pottyantunk ebbe a világba. Van értelme a világ mindenség bonyolódásának is, benne a saját személyes életünknek is. Egyik kedves olvasótól azt a visszajelzést kapta, hogy el kellene olvasni ezt a könyvet minden leérettségiző fiatalnak, hogy túllásson a tanultaknak az adott halmazán. Merje az életét a felismert cél felé irányítani, és hogy helyesen gazdálkodjon az idejével, nehogy az eltékozott élete reménytelenségbe fulladjon. Sokkal jobb, ha időbe felnyílik a szemünk a szeretet teljességére.
0: A Magyar Téka vendége ma Sipos Imre biológus, szerzetes volt. Búcsúzom Önöktől kollégám, Laszó Zoltán Vince nevében is. Nagy György Andrást hallották.

0: A magyar téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik. Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Dallamív. Kovács Kati és Zorán felvételeiből válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Add már, uram, az esőt! Énekelte Kovács Kati. Ez a kérés most nagyon aktuális. Kovács Kati, Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekesnő, dalszövegíró, színésznő, a hazai könnyűzene egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnője. Több mint 60 éve tartó pályafutása alatt önazonos, nyomot hagyó művészként vált a magyar kultúra részévé. Kovács Kati életében a normákat tisztelő és betartó, miközben éneklésében mindig a végső határokat feszegető művész. Tehetsége vitathatatlan, hangja egyedülálló. A szeretet szolgálója, miközben abszolút öntörvényű és mindig a maga útját járja, igazi szabad lélek, írta róla egy kritikus. A magyar könnyűzene legismertebb együtteseivel dolgozott együtt és készítette albumait, így az Illés, a Metro, az Omega, az LGT, a V-motorok vagy a Fonográf együttessel. Dalait pedig olyan élvonalbeli szövegírók és zenészek munkája teszi teljessé, mint Presser Gábor, Szörényi Levente, Demjén Ferenc, Koncz Tibor, Lerch István, Adamis Anna és Szenes Iván. A következő dalban már elerett az eső, reménykedjünk mi is, hogy megtörténik nálunk is. Az eső és én, Kovács Kati énekel.

Kovács Kati és Zorán énekelt. Stevanović Zorán a magyar könnyűzenei életben Zorán, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, szerb származású magyar énekes, gitáros, zeneszerző, Stevanović Dusán dalszövegíró bátyja. A nagy beat generáció tagjainak kései pályafutásában külön kategóriát képvisel Zorán. Zenit néven alakult meg első együttese, amelyet később Metróra változtattak. Miután az amúgy kiváló Metró együttes 1972-ben feloszlott, Zorán sikeres szóló karrierbe kezdett. Első szólólemeze már is aranylemezzé vált, amit még számos siker követett. 1976 nyarán következett be a fordulat Zorán pályafutásában, ekkor kezdett el közösen dolgozni Presser Gáborral. Munkakapcsolatuk és barátságuk azóta is töretlen. Először egy kis lemez jelent meg, majd 1977 tavaszán a Reveláció erővel ható első nagy lemez. Zorán neve azóta egyet jelent a legmagasabb színvonallal, a felnőtteknek szóló nemes, intellektuális rockzenével, a 3 perces dalokat átlényegítő gondolat és képgazdagsággal. Mai napig teltházas, nagy sikerű koncerteket ad szerte az országban. A következő percekben Zorán énekel.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a dallamív. Kovács Kati és Zorán felvételeiből a szerkesztő Mári Szabó Eszter válogatott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Political Capital friss írása szerint jelenleg Magyarországon Magyar Péter egyetlen komoly ellenféllel néz szembe, ugyanis a Fidesz támadásait már 2,5 éve simán hatástalanítja, viszont a sajátjaival már nehezen tud mit kezdeni. Az írás szerint kisebb hibák május-júniusban is becsúsztak, viszont akkor még masszívan felívelőben volt a kormánypárt támogatottsága. Azonban az emberek a nyári uborka szezonban is ugyanolyan élénken követik a politikát, mint eddig. Így ha valami nagyobb hiba csúszik a gépezetbe, azt szóvá teszik és reagálnak is rá. Ilyen volt a Polgár Judit féle köztársasági elnök jelöltes fiaskó is, amely a Medián kutatásán már egy 3-5 százalékpontos csökkenéssel mutatta a szavazók éberségét. Bár a 100%-os ok-okozati összefüggés nem tudják alátámasztani a mérések sem, az biztos, hogy még a tiszások 60%-a is hiányolta az elkapkodott döntést, és főleg a társadalmi egyeztetés elmaradását. A kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem a saját maga, fogalmazott a portál. Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az előzőleg minimum csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját, közölte a pénzügyminisztérium csütörtökön. A Forbes Szlovénia gazdasági hírportál beszámolója szerint a kormány az intézkedéssel a magas üzemanyagárakat mérsékelné. A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energiaárak tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az előző minimumra csökkentette a jövedéki adót és 2 hónapra eltörölt több az üzemanyagokat terhelő díjat és adót. Horvátország 6 hónapig élhet ezzel a lehetőséggel, de csak akkor tervezi bevezetni az intézkedést, ha azt az üzemanyagpiaci folyamatok és a közel-keleti helyzet indokolják. Írta cikkében a Forbes Szlovénia. Könnygázt vetett be a román csendőrség az export tilalom miatt tüntető juhászok ellen. Könnygázzal fékezte meg a román csendőrség csütörtökön az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság székházába behatolni próbáló juhászokat, akik az élő állatok export tilalma ellen tartottak tüntetést Bukarestben. Az Agerpress hírügynökség szerint a demonstráció több ezer juh és kecsketenyésztő érkezett a fővárosba. Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének lemondását, valamint a juh és kecske export, különösen az arab országokba irányuló kivitelezést, újraindítását. A csendőrségi közlemény szerint a karhatalom akkor vetett be könnygázt a tüntetők ellen, amikor többen közülük megdobálták a csendőröket, és a kordont átszakítva erőszakkal próbáltak behatolni a hatóság székházába. Az Európai Bizottság azután tiltotta be a román juh és kecske exportot, hogy az országban megjelent a kiskérődzők pestise. A tenyésztők a gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik. A Bukarestben tüntető juh és kecske tenyésztők kora délután a kormány székháza elé vonultak, ahol részlegesen megbénították a forgalmas útkereszteződést. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter korábban közölte, a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólértért felelős, a biztos megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juh kivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia visszatérhessen a piacra. Kártérítést is kért a korlátozások által érintett gazdáknak, beleértve a bevétel kieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések kifizetését és az állományok újratelepítésének támogatását. Az Útinform hírei következnek. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében burkolatjeleket távolítanak el. A 73-as és a 74-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maglód térségében a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható. A 48-as főúton Haláp átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze, a 14-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 57-es főúton Mohács határában a körforgalom előtt egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze, a 23-as kilométernél egy sávot lezártak. Baleset történt a 71-es főúton Aszófő közelében, a 46-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti másút a keleti szelet kísérik olykor élénklökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Nényei Gáborné Gabi nénivel beszélgettünk a Kalász, a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetségével való kapcsolatáról, arról, hogy hogyan hatott az ő életére, hogyan került kapcsolatba a Kalásszal. A Kalász a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségét a 30-as évek közepén, 1936-ban hozták létre, 10 évig működhetett, amikor is 1946-ban a kiépülő kommunista diktatúra időszakában megszüntették, azonban azok a személyes kapcsolatok, amelyek kialakultak, amelyek megvoltak, azok 1946 után is hatékonyan működtek, az ebbe való bekapcsolódásba, Kalásszal való kapcsolatáról beszélgetünk mai műsorunk vendégével. Ugye ez egy mexikói világtalálkozó volt annak a nemzetközi szervezetnek, amely összefogja a lányokat, asszonyokat, képviselő szervezeteket, és ön képviselte a Kalászt Magyarországról. De mégiscsak egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, és nem mint Kalász, hanem mint hívő, katolikus közegben felnövő, fiatal, majd családos éltek az illegalitásban. Ha most egy budapesti házaspárra gondolok, akkor vélelmezhetően olyan papokkal kerültek kapcsolatba, akik börtönviseltek voltak, vagy feloszlatott szerzetesen tagjai voltak, vagy sok esetben ez a kettő összetalálkozik. Ma persze ez már természetes, de akkor nem, hogy kis csoportok jöttek létre, táborokba, kirándulások, stb. Ez volt a 70-es, 80-as évek magyar egyházának a föld alatti része. Ezt hogy élte meg, hogy hatott önre, és amikor bekövetkezik a rendszerváltozás, és a Kalászban kiteljesedik az ön feladata, hivatása, felszínre kerül, említette, újság, televízió, egy egészen más világ jön, de mi az, ami erőt adott, vagy ami esetleg fölkészítette önt ebben az illegalitásos időszakban, hogy aztán ez kiteljesedjen 1990 után.
1: Ez a Szentlélek műve, én csak ezt tudom mondani. Ebben nagyrészt nem voltak ezek a dolgok tudatosak, ez működött. Egyszerűen működött. És ebben a világszervezetben is hát egy olyan színfoltot képeztünk, mert aztán én 91-től 2008-ig aktívan képviseltem a Kalászt, egy ideig a WKO vezetőségében is 5 évig beválasztottak. Egy olyan színfoltot jelentettünk, nem csak színfoltot, nagyon fontos tényezőt, hogy bevittük a világegyházba a vasfüggönyön túli világot, a vasfüggönyön túl megérlelődött kereszténységet, ahol minket szeretettel fogadtak. Most nem tudom, hogy a kérdésre felelek-e ezzel, de ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nyugaton nem sokat tudtak rólunk, hogy mi van velünk. Vagy elhitték, vagy nem. Ha elhitték, lehet, hogy egy kicsit a kegyetlenebb dolgokat tudták, mondjuk a Mindszenty bíborosnak a nyomorúságát, a sorsát, de az, hogy hogyan él az egyház, azt nem. Viszont itt most összeütközött a jóléti kereszténység, a megtisztult szenvedések közepette megtisztult élő hit kereszténysége. És érdekes módon nem véletlenül a legerősebb kapcsolatunk az Angliával és Mexikóval volt. Miért? Mert Mexikóban is volt, vagy túlzok, de közel 100 éves, szörnyű keresztényüldözés. Angliában meg sok évszázadig. Tehát a katolikusok azok nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, azok akkor is titokban. Tehát ők éreztek mi ránk. Ezen kívül az olaszokból az Akció Katolika, mert ott meg testvérek voltunk. Volt az a, most én az európai ágat mondom legfőbbképp, volt a jóléti társadalomban elrenyhült, bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, elrenyhült kereszténység, akik azt gondolták, hogy a politikai életben kell nekik megvalósítani az ő keresztény elveiket. Tehát ők tulajdonképpen olyasmik voltak itt a WKO-ban, mint egy párt. és összeütközésben a pápa hű, akik nem akarunk forradalmat az egyházba, hanem a Szentlélekre szeretnénk bízni, és hiszünk abban, hogy a Szentlélek ajándéka a mindenkori pápa, és hogy ő tartja össze a Péter utódja ezt a világméretű hatalmas egyházat, az ő személyében egyesül. De hát ezek a, megint csak ezt tudom mondani, hogy jóléti társadalomban felnőtt emberek, azok azt hitték, hogy majd így emberi erővel az egyházat is megújítjuk, ahogy a társadalmat is megújítjuk. És ebben az ellentét helyzetben nagy erőt jelentett a magyar küldött jelenléte. Most azt mondom, hogy a magyar küldött igazából eleinte volt cseh, szlovák, ukrajnai, kárpátaljai, görögkatolikus, nem képviselő, meghívott, lengyel, horvát, nagyon jó volt ezeket látni, és ezek szép lassan mind lekoptak. Mégpedig azért, mert szembe találkoztak az ilyen kisebb regionális találkozókon, szembe találkoztak ezzel a tőlünk idegen politikus kereszténységgel, akik megváltoztatják. Erről egy cikket tudok adni, amit én írtam akkor az egyik ilyen Európa találkozó után, a Új Emberben jelent meg. Siralmasan, hát félreértették a katolikus mi voltukat. Ezek az erők viszont rettentő sok pénzük volt. Mert ugye például a német egyház, nevezzem így, a német nyelvű egyházak meg azoknak a környezete, holland, svájci, ott voltak ennek a fészke, ennek a jóléti szemléletnek, akik ezekben az országban, legalábbis Németországban biztosan tudom, hogy így volt, hogy aki katolikus, annak kötelező fizetni az egyházadót. Tehát azt ugyanúgy levonják, mint nálunk a TB-t. Anélkül, hogy hisz vagy nem hisz, meg van keresztelve. És aztán hallottuk most az utóbbi évtizedekben gyakorta, hogy kilépnek az egyházból. Hát mi mondtuk, hogy ilyen nincs. Hát aki meg van keresztelve, az egyszer s mindenkorra Krisztus testéhez van kötve. Ez egy félreértése az egyháznak, hogy abból az adófizetésből kiléphet, de a Krisztus testéhez tartozik továbbra is. Hát ezért léptek ki, mert nem nyújtott számukra olyan töbletet, olyan töltetet az egyház, amire talán szükségük lett volna, vagy megmérgezte őket az ateizmus, vagy nem tudom mi, a jólét ellustította őket. Lényeg, hogy úgy érezték, hogy csak csapolják őket. Na, de nem ez érdekes, az az érdekes, hanem az, hogy rengeteg pénzük volt, és próbálták a maguk eszméit terjeszteni. Jaj, de jó, itt van egy sivatagos vidék a vasfüggönyön túl, majd ott magunk mellé állítjuk ezeket a pápa ellenes erőket. De nem voltak pápa ellenes erők itt, hanem megrettentek az európai vezetéstől, és visszaléptek, nem maradtak. Kivéve engem, mert azt mondtam, hogy ezt pedig nem lehet. Nem az én érdemem, ez se az én érdemem, hanem az, hogy az új ember felkért engem arra, hogy ezt a cikket írjam meg, Téglási Ferencen keresztül egyébként, hogy írjam meg, hogy mit tapasztaltam ott, mert ez nagyon fontos lehet. Hát igen, ebbe benne volt az akkori szemléletben már mindaz, amitől most szenved Európa. Minden benne volt. Viszont a hívő ág, a mexikóiak, a akciókatolik, az angolok, azok viszont fölismerték ebben a vasfüggönyön túli magyar képviselőben, hogy erre szüksége van a világszervezetnek, úgyhogy akkor ők kérték, hogy jelöltessem magamat a vezetőségbe. Hát meg kell, hogy mondjam, nagy kisebbséggel, de mégis többséget kaptam, úgyhogy megválasztottak. A többieket, azokat, mit tudom, 80%-kal, meg nem tudom mivel engem, meg azt hiszem 48-al, vagy valami ilyesmi, de akkor is többség voltam. Kirívóan sokkal kevesebbet kaptam, mint a többiek, hát ez most már mindegy, így volt. Ezért mondom, hogy ennek nagy jelentősége volt, mert ezután vált világossá az, hogy tisztázni kell, hogy ez a katolikus világszervezet, ez akar-e a pápához tartozni, vagy nem. És a mexikói elnökasszony indította el, hogy a Krisztus hívők nyilvános társaságává váljon ez a bukvó. amit sikerült is elérni nehezen, mert a sok pénzű nyugat-európai erők, azok megpróbáltak elég sok afrikai egyesületet megvásárolni. Tehát olyan kedvezményeket, mindenféleket ígértek, nekik adtak is, ami, hát igen, akkor ők rájuk szavaznak, ártatlanul, mert nem tudták, hogy a háttérben mi van. De sikerült keresztülvinni a pápa fennhatósága alá tartozó nyilvános társaság, katolikus világszervezet lett belőle, amikor is aztán ezek a nyugat-európai csoportok kiléptek belőle. Azóta is folyamatosan a Kalásznak állandóan van képviselője a világszervezetben. Most a mostani alelnökünk, akit most márciusban választottunk meg alelnöknek, aki az egyik ilyen fiatalasszony csoportnak a vezetője, ő lett a képviselőnk, de olyannyira, hogy kapásból megválasztották európai elnökasszonynak most. Hogy mit jelent az, hogy az európai elnökasszony nem az a gazdag, hát hogy mondjam, látszat keresztény egyesületből való, hanem innen a egykori vasfüggönyön túlról, hát ez történelmi jelentőségű és nagyon fontos.
0: Április 25-én ünnepelték a Kalász alapításának 90. évfordulóját Martonvásáron. Ez egyfajta visszatekintés, egyfajta helyzetértékelés, de talán egyfajta előretekintés is volt. Hogy látja, mi a küldetése és mi a jelentősége szerepe a Kalásznak a 21. század első harmadában Magyarországon?
1: Első harmadában és a továbbiakban. A Kalász mindig életet szolgált, tehát távlatba gondolkodott. Kezdetekkor ugye azért a lányokkal foglalkozott, hogy az ők lesznek az édesanyák, és ők nevelik a következő nemzedéket. Most is távlatba gondolkodunk, most már a gyermekeiket nevelő édesanyák számára szól a küldetésünk elsősorban. Manapság már évtizedek óta, vagy bő fél év, sokkal több, már mondjuk 75 éve, a mi kultúránkban a nők azok el vannak férfiasítva. Tehát a nők és a férfiak közötti nagyon lényeges és egymást feltételező különbség és egymásért való megteremtettség az eltolódott, eltorzult abba, hogy a nőkből is férfiakat csinálunk, reggeltől estig dolgozzanak, tanuljanak, dolgozzanak, minden. Mellesleg, hogy nem baj, hogyha szülnek egy-két gyereket, aztán kiderül, hogy nincs is családi összhang, mert senki nem találja a helyét, se a férfiak, se a nők ebben a családban, akkor el kell válni, gyerekek a fészekből kihullott fiókák, akik ilyen torzult lelkek lesznek nagyon sokszor, ők maguk se tudnak dönteni. Szóval nem mondom el a társadalmunknak a mindenki által ismert nagy problémáját. A nők hivatása úgy van elképzelve, hogy valamilyen diplomát kapott, vagy nem kapott diplomát, hanem valamiben elkötelezte magát egy munkakörben, és majd akkor az az ő hivatása. Nem. Ez nem elegendő, sehogy sem elegendő, mert közben tényleg széthullanak a családok. Azért, hogy a szakmájukba képezzék magukat, mindenféle kreditpontokat kell megszerezni, mindenféle továbbképzésen kell állandóan, újabb papírokat kell szerezni, hogy egyáltalán a munkakörében dolgozhasson tovább, legyen akár pedagógus, akár bármilyenféle munkakörben dolgozó nő. Azon kívül a vállalatok szervezik a csoportépítő nem tudom miket, ami egyébként nagyon sokszor remek ok arra, hogy szétmenjenek a családok, és megtalálják az igazit idézőjelben, amiből ki van rekesztve a házastárs, mert az történetesen nem ugyanannál a cégnél dolgozik. Ezt a férfi arcú nőt, ezt képezi a társadalom. De a női arcú nőt, a női léleknek és küldetésnek, hivatásnak az arculatával senki nem törődik. Tehát ahogy a 30-as években nem törődtek a falusi lányokkal, úgy most nem törődnek a hivatalos szinten sehol a nőknek azzal a, hogy úgy mondjam, továbbképzésével, nevelésével, hogy a nevelést a növelés értelemben mondom, nem úgy, hogy diktálom, hogy mit kell csinálni, hanem hogy növekedését szolgálja saját magának és a környezetének. Az fehér folt, az egy luk nem létezik egyszerűen, és most a kalász megtalálta, hogy erre vagyunk kitalálva. Ez a mi jövőnk, hogy segítsük az asszonyokat. Ennek pedig a legfontosabb része a közösség, hogy összejönnek a kalász csoportok, általában két hetenként szoktak, van ahol hetenként, összejönnek az asszonyok, behozzák a közösbe az örömeiket, a hálaadásaikat, a küzdelmeiket, a bánataikat, egymást segítik abba tulajdonképpen, ki a maga tapasztalata alapján tudja segíteni azt, hogy elmondom azt, hogy velem mi történt, ja, tényleg, nálam is ez volt, és akkor így és így lehet ebből kimászni, jaj, de jó. A közösség, az összetartozás egy ilyen családi szerves egységgé válik, akkor mondjuk egy egyház közösségnek a női csapata. Hogyha csak azt a példát veszem, azt a bizonyos sashalmit, amit már korábban említettem, aminek a vezetője éppen ez a mostani alelnök, és egyben a Vukvóban a képviselője. Mikor a nők így rendszeresen összejöttek az anyukák, egyszer csak rájöttek, hogy az apukák is összejönnek. Azok meg foci meccseket rendeznek a fiaikkal együtt, meg bogrács főző, nem tudom én, egyházközségi összejöveteleket. Fiatal fiúknak is van valami lehetőség, hogy életre kell, és az egyházközség egyszerűen attól, hogy az életadó anyák, azok olyan kisugárzással tudnak visszamenni a hétköznapi életükbe, ami életet ad a többieknek is, az egész egyházközségnek. Ez a mi küldetésünk.
0: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége a kalásszal való kapcsolatáról hallhattak beszélgetést Nényei Gáborné Gabi nénivel, akinek egész életét meghatározta a kalásszal való kapcsolata. A Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége az 1930-as években, 1936-ban jött létre, és 10 évig 1946-ig működhettek, majd aztán a rendszerváltás körül azt követően újra élett a szervezet, nyilván már új küldetést, új feladatokat kellett találniuk. Ebben a szervezetben való elköteleződéséről hallhattak beszélgetést mai műsorunk vendégével.

0: Leon Tihonauer D-dur billentyű szonáta hegedű kísérettel című művének első Allegro tételét Elek Szilvia és Paulik László adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.

0: A mesterséges intelligencia már a mindennapjaink részévé vált, és rohamosan fejlődik. Erről ma egyre többet hallunk. De milyen jogi kérdéseket vet fel? Hogyan befolyásolja a politikát, és milyen szerepe van a geopolitikai hatalmi harcokban? Milyen lehetőségei, feladatai vannak Magyarországnak, ha nem akar lemaradni? Kedves hallgatóink, ez lesz a mai kerengő témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Siklósi Péter, biztonság és védelem politikai szakembert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Műsorunk második felében arról kérdezem majd, hogyan használja a hadászat a mesterséges intelligenciát, milyen energetikai kockázatokat rejt, és mit tegyen Magyarország, ha nem akar lemaradni a lemaradó Európával. Előbb azonban rövid interjút hallhatnak Gernot Blümel, korábbi osztrák pénzügyminiszterrel, aki ma egy mesterséges intelligenciával foglalkozó, nemzetközi technológiai cég vezetője az MCC Magyar-Német Intézet meghívására Budapesten tartott előadást a témában. Hogyan hat az MI a politikára? Feleslegessé teszi-e hamarosan a politikusokat? És miért adhat új lendületet az egyházaknak?
1: Wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und die Fähigkeiten von diesen Systemen betreffen.
2: Rendkívül izgalmas időket élünk, ami a mesterséges intelligenciát, annak képességeit és fejlődését illeti. Már napjainkban is vannak jogi következményei a mesterséges intelligenciának. Például felmerül a kérdés, hogy milyen adatokkal tápláljuk ezeknek a nyelvi modelleknek a tanulását, és ezek az adatok kinek a tulajdona? Vannak-e szellemi tulajdonjogok ezzel kapcsolatban? Ezen túlmenően természetesen megfogalmazódnak olyan metakérdések, amelyekkel a jövőben feltétlenül foglalkoznunk kell. Nevezetesen, hogy mi is az, ami az embert emberré teszi. A nyugati társadalom ugye alapvetően az értelem fogalmára épül. Az értelem az, ami különlegessé teszi az embert. Legalábbis a szekuláris nyugati társadalomban ez az egyértelmű válasz. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában is rögzítve van. Mi történik tehát egy olyan társadalomban, ahol ez a kognitív képesség, az értelem már nem csak az emberre, hanem a gépekre is jellemző? Hol lépnek életbe az emberi jogok? Milyen szerepet kapnak? Hogyan hat ez társadalmi rendszerünk alapjaira? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas vita lesz.
1: A
0: mesterséges intelligencia egyre okosabb, és most már nálunk is okosabb, emiatt az ember elkezdi teljesen rábízni magát. Már most is ez egy jelenség, hogy fiatalok barátjuknak tekintik, helyettesíti a pszichológust, stb. Átalakítja a társadalmat, autistákat hoz létre tulajdonképpen, hogyha csak a mesterséges intelligencia lesz a társunk, és nem egymás társai leszünk. Nem veszélyes ez?
1: Ez war mit Sicherheit immer so in der Geschichte von Innovation und technischen Weiterentwicklungen.
2: Az innováció és a technikai fejlődés történetében mindig így volt, hogy minél nagyobb volt egy új találmány potenciája, annál inkább magában hordozta a pozitív, de ugyanakkor a negatív hatások lehetőségét is. Én személy szerint fantasztikusnak tartom, hogy a mesterséges intelligencia a pszichológia területén is eredményeket érhet el, és alkalmas rá, hogy a pszichológia segítő alkalmazásként tudja használni. Például a magány leküzdésében. A magányt ma még nem igazán lehet leküzdeni, mert ehhez valódi emberekre van szükség, de egyszerűen túl kevés az olyan ember, aki hajlandó támogatást nyújtani azoknak, akik magányosak. De teljes illúziónak tartom, ha azt hisszük, hogy a mesterséges intelligencia majd teljes mértékben helyettesítheti az emberek közötti érzelmeket. Még csak elképzelni sem tudok olyat, hogy például azt, amit a gyerekeim iránt érzek, valaha is képes lennék érezni, akár egy másik ember iránt, nemhogy egy gép iránt.
0: És a másik kérdés, hogy a mesterséges intelligencia mindig biztatja az embert, mindig pozitív visszajelzést ad. Teljesen infantilizáltá tesz, tehát nem leszek képes önreflexióra, ellustulok, úgy, ahogy fizikailag ellustulok, ha nem mozgok, ugyanígy szellemileg is ellustít. Tehát egy ilyen leépült embert hoz létre, nem?
1: Sie haben völlig recht, und deswegen glaube ich auch, dass wir
2: Ebben teljesen igaza van. Éppen ezért azt gondolom, hogy a gyermekekre, akiknek még nem alakult ki teljesen a személyiségük, nagyon nagy veszélyt jelenthet. Ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy ezekkel a technikákkal kapcsolatban szabályozásokat léptessünk érvénybe. Világszerte intenzív vita folyik arról, hogy meg kell tiltani a közösségi média használatot a kiskorúak számára. Ausztráliában ezt már el is döntötték, és az Európai Unió számos országa fontolgat hasonló lépéseket. Szerintem ez követendő út. Új szabályozásra van szükség, amely kimondja, hogy ennek a technológiának nincs helye az iskolában. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek emberi környezetben kell felnőniük és tanulniuk. Emberi közösségben kell megtanulniuk az élet fontos kérdéseit és értékeit. Amikor azonban felnevelkedtek, amikor a személyiségük és az agyuk kifejlődött, akkor viszont már élhetnek a mesterséges intelligencia adta eszközrendszerrel, és a javukra fordíthatják azt.
0: Ami kiszokott maradni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gondolkodásból, az a szeretet fogalma és a transzcendencia. Ön említette a Jóistent is, és ezt külön köszönöm önnek. Ön azt mondta, hogy az egyházaknak nagy lehetőség most ez a mesterséges intelligencia. Miért?
2: Történelme során az emberiség sokszor próbálta megfogalmazni, hogy mi is az ember, mitől ember az ember. Ezt láttuk a filozófusok soránál. Volt egy meggyőződésünk, hogy az ember különleges kognitív képességekkel rendelkező entitás. A nagy paradigmaváltásoknál mindig felerősödnek ezek a válaszkeresések. És minden fordulópontnál, amikor az előző válaszok érvényessége megkérdőjeleződött, mert egy komoly horderejű változás következett be, akkor az emberek mindig Istenhez fordultak.
0: Az utolsó témakör a politika. Ön aktív politikus, miniszter volt, belülről ismeri ennek a működését és a törvényszerűségeit. Hogyan alakítja át már most, és hogyan fogja a jövőben átalakítani a politikát a mesterséges intelligencia, helyi, országos, de akár geopolitikai szinten?
2: Pozitív eredménye az lesz, hogy sok problémát meg tudunk majd oldani a mesterséges intelligenciával. Hatékonyabbá tesz majd bennünket a különböző igazgatási és adminisztratív feladatok ellátásában. Könnyebben elérünk tudományos eredményeket. Több betegséget tudunk majd gyógyítani, új anyagokat fedezünk fel. És talán olyan problémákat is megoldunk, amelyekről ma még nem is tudjuk, hogy ezek az okai sok kihívásnak, amivel manapság küzdünk. Nyilvánvaló, hogy mindez rendkívüli hatást gyakorol majd a politikára, mert félelmeket is kelt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az aktív politikusoknak, én már nem tartozom közéjük, rendkívül nagy a felelősségük abban, hogy eloszlassák az emberek innovációtól és új lehetőségektől való félelmét. Ez egyfelől azt jelenti, hogy óvatosan kell bánni ezekkel az új lehetőségekkel, nem szabad ellenőrizetlenül használni, másfelől viszont nem szabad démonizálni, vagy szabályozással eltüntetni sem őket.
0: Lesz még szükség politikusokra, hiszen a mesterséges intelligencia sokkal okosabb válaszokat fog találni az emberek problémáira. Lehet, hogy eljön a nap, amikor átadjuk neki a vezérlést?
2: Látja, pont ez a szép az emberiségben, hogy nem mindig a legnagyobb hatékonyság a legfontosabb, ha boldogok akarunk lenni. Jó példa erre az önvezető autó. A jelenlegi önvezető rendszerek sokkal biztonságosabban közlekednek, mint sok ember, de mi még nem bízunk bennük, ezért még erősen szabályozzuk a dolgokat, és továbbra is inkább mi magunk szeretünk vezetni. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol az emberek továbbra is jól érzik magukat a hatékonytalanságukban, ott mindig szükség lesz politikusokra is. Egy kis mosollyal az arcukon.
0: Amikor a geopolitikára gondoltam, arra is gondoltam, hogy úgy is átalakíthatja a mesterséges intelligencia, hogy aki birtokolja, az előnybe kerül. A nagyoknál van az innováció, a kicsik lemaradnak. Európa, amely túlszabályoz, lemarad. Milyen világ várható így?
2: Úgy gondolom, hogy ez elsősorban két nagy területre lesz hatással, a gazdaságra és a hadügyre. Ami Európát illeti, itt nagyobb hibatűrésre van szükség, és nem szabad mindent annyira szabályozni, hogy az innováció szinte lehetetlenné váljon, mert akkor nem lesz új növekedés. A katonai területekkel kapcsolatban pedig nagyon remélem, hogy az emberiség megismétli, amit az atomenergia területén már elért. Olyan közös atomleszerelési egyezményt kötöttek a nemzetek, amely évtizedek óta jól működik. Véleményem szerint néhány éven belül a mesterséges intelligencia kapcsán is hasonló konstrukcióra lesz szükség, kiváltképpen a hadászat területén.
1: In einigen Jahren für den Bereich der künstlichen Intelligenz im militärischen Bereich brauchen.
0: Gernot Blümel korábbi osztrák pénzügyminisztert hallották. A Magyar Hangja Fülöp Tamás volt.

0: Siklósi Péter, biztonságpolitikai és védelempolitikai szakember, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Mi a szerepe a mesterséges intelligenciának ma a hadászatban, és mi lesz a szerepe később, merre tartunk?
1: Ez egy alakuló történet, ugye ez viszonylag új a technológia. Nem mondom, hát persze már évek óta velünk van, de ahogy a civil felhasználásban is, úgy a katonai felhasználásban is folyamatosan alakul a szerepe. Eddig leginkább döntés előkészítő, segítő funkciója volt, tehát amikor mondjuk az adott katonai parancsnoknak sok információból meg kell hoznia egy döntést, akkor ez kétségtelenül gyorsít a dolgon. Sőt, ugye levesz munkát a katonai parancsnokoknak a válláról. Tehát bizonyos dolgokat automatizálni lehet, mint például adott esetben célkijelölést, mondjuk egy légicsapáshoz, és ilyesmiket. Tehát leginkább a parancsnoki munkában gyorsította a munkát.
0: Ugye... Bocsánat, ezt úgy kell elképzelni, hogy leszűkíti a döntési lehetőségeket, vagy modellezi a döntések következményeit, és akkor így könnyebb kiválasztani, vagy most már dönt is a katonai vezetők helyett a legjobb megoldásról?
1: Hát, ugye mind a kettő elképzelhető. Az a kérdés, hogy mit hagynak neki, és ez már egyébként jó nagy rész etikai kérdés is, hogy azt képzeljünk egy olyan helyzetet, ahol mondjuk egy városi harcban rendkívül sok információ jön be, mondjuk egy légicsapás előtt, hogy ez konkrétan például így zajlott a gázai háborúban, rendkívül sok információ jön be, amit összesíteni kell, mégpedig időnyomás alatt, mert a célpont eltűnik, és korábban, amikor mindezeket emberek végezték, nem egyszer előfordult, hogy kicsúsztak az időből, és mire eldöntötték a dolgot, mire feldolgozták az összes információt, addigra a célpont már nem volt ott. Ezt felgyorsítja a mesterséges intelligencia. Ugye az a kérdés, hogy ezt végül automatizmussá teszik-e, tehát a tűzparancsot is kiadja a mesterséges intelligencia, vagy pedig a végén ott van egy ember, akinek mérlegelnie kell a dolognak az etikai, meg egyéb összetevőit. De a technológia rendelkezésre áll arra, hogy meghozza a döntést.
0: Az ukrajnai háborúban hogyan működik ez? Azt hittük, hogy majd, hogyha a mesterséges intelligencia közbelép, drónháborúk lesznek, akkor sokkal kevésbé véres háborúk lesznek, és gyorsabbak. Talán volt a laikusokban egy ilyen elvárás, pont az ellenkezőjét látjuk. Ott is működik a mesterséget, tehát ebben a drónharcban is benne van a mesterséges intelligencia?
1: Természetesen benne van a drónharcban. Az, hogy ki mit várt, hogy kevésbé véresek lesznek a háborúk, hogyha a drónok meg a mesterséges intelligencia, hát nem tudom őszintén megmondani. Az a helyzet, hogy az ukrajnai háborúban is természetesen nagyon hasonló, mint amit az előbb mondtam, tehát a döntés hozatali ciklust gyorsítja fel. Ugyanakkor van egy másik, az utóbbi időben rendkívül gyorsan fejlődő felhasználási módja. Ez pedig az, hogy képzeljük el mondjuk azokat a drón vagy rakéta technológiákat, amik korábban mondjuk GPS-szel vagy valami hasonló irányítási rendszerrel működtek, és ezek ugye rá voltak utalva a zavarható GPS jelekre, vagy a zavarható szárazföldről, a parancsnoki állomásról érkező rádió jelekre. De hogyha be tudjuk táplálni a gép agyába a teljes környezetet, és ott a mondjuk egy cirkáló rakéta, vagy az angol elnevezés a loitering munition, tehát az a fajta rakéta, amelyik a célterület fölött repked, kőröz, és észreveszi, megtalálja, azonosítja és csapást mér az ellenségre. Tehát, hogyha őnek a memóriájában benne van a teljes környék, akkor azt a döntést ő maga tudja meghozni, amit korábban csak egy távoli parancsnoki pozícióban tudtak meghozni, és rádiójelekkel kommunikáltak, ami zavarható. De hogyha a lőszer maga tudja eldönteni, hogy az, akit ő lát, az barát-e vagy ellenség, vagy civil, és ki tudja választani, el tudja dönteni, hogy az egy ellenség, akkor meg is tudja támadni. Tehát ilyen felhasználása is van, és ez egyre inkább lesz ezeknek az eszközöknek. De ez csak egy példa volt, számtalan más helyzetben is lehet ilyen módon a mesterséges intelligenciát használni.
0: Milyen etikai kérdéseket vetesz föl? A hétköznapi embert megijeszti a mesterséges intelligencia, annak ellenére, hogy már használjuk, de a hadászat területén még ijesztőbbnek tűnhet. Mi az, amire figyelni kell?
1: Hát ugye az az alapvető etikai kérdés, hogy ugye a háború végül is arról szól, hogy emberéleteket ontanak ki. Ugye, és minden egyes alkalommal, amikor az egyik ember kiontja egy másik ember életét, akkor hoz egy döntést. A saját érzelmei neveltetése, a saját lelke alapján. Na most a gépnek nincsen lelke. Tehát hagyjuk-e azt, hogy egy teljesen lelketlen, csak ugye mesterséges intelligencia, nincs benne, hogy mesterséges lélek, csak mesterséges intelligencia hozzon meg egy ilyen élet-halál döntést. Ugye számtalan formában előkerül ez a dilemma, de a dilemma

0: Ugye az atomfegyverek esetén volt egy olyan ösztönző, amelyik ugye arról szólt, hogy az atomfegyver olyan fegyver, amelyik képes kiirtani a teljes emberiséget, ezért az emberiség ösztönözve volt rá, hogy ezt korlátozza. Ebben a pillanatban én nem látom, hogy hasonló méretű félelem lenne a mesterséges intelligenciától. Eljuthatunk még ide egyébként, különösen, hogyha ezek a mesterséges intelligencia rendszerek összekapcsolódnak. És ugye azt szokták mondani, hogy amikor majd öntudatra ébred, akkor, hát nem tudom, ez azért még nagyon szifi. De annak kétségtelenül etikai alapon is, és hát józan ész alapon is lenne helye, hogy itt azért meghúzzuk a határokat. Nyilván nem lehet kitiltani a mesterséges intelligenciát a hadviselésből, mint ahogy az élet semmelyik területéről most már nem lehet kitiltani a mesterséges intelligenciát. Ez velünk marad, sőt, fejlődni fog, egy csomó mindent át fog venni az emberektől. Tehát keretek között kell nyilván tartani, kordában kell tartani ezt. És ugye ennek a módját még nem látjuk. Tehát itt rendkívül sok bizonytalanság van. Az elvet, hogy kordában kell tartani, azt egyébként szerintem a legtöbben elfogadják, de hogy ez pontosan hogyan valósítható meg, hát ez nagyon nehezen látszik ebben a pillanatban.
1: A geopolitikában nem csak a hadászat területén van szerepe a mesterséges intelligenciának, hanem másféleképpen is átrendezi a geopolitikai erőviszonyokat. Hogyan?
0: Ugye az világos, hogy a mesterséges intelligencia az a jövő gazdaságának, a jövő iparának, tulajdonképpen a jövő életének az egyik fokozódóan fontos szereplője. Tehát nincsen a jövőben vezető iparág, vagy vezető ipari hatalom, amelyik nem használja, nem támaszkodik egyre jobban a mesterséges intelligenciára. Tehát világos, hogy ez a jövőbeli geopolitikai viszonyrendszernek egy alapvető feltétele. Tehát az, aki vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligenciába, az vezető szerepet fog betölteni a jövő geopolitikájában is. Tehát azok lesznek a nagyhatalmak, amelyek vezető szerepet töltenek be a mesterséges intelligencia területén. Most ebben a pillanatban egyértelműen a legerősebb hatalom ezen a területen az Egyesült Államok, a második legerősebb hatalom pedig Kína, és csak hosszú-hosszú lemaradás után következnek az európaiak. Ugye ez egyébként más területeken is így van, a gazdaság területén úgy általában az európai lemaradás megvan, de nem ekkora, ami előrevetíti azt, hogy a jövőben gazdaságilag is még jobban le fog maradni Európa, ha nem szedi össze magát ezen a területen. És egyelőre nem úgy tűnik, mintha össze tudná magát szedni. Tudnilik, a mesterséges intelligencia fejlesztésében a szabad gondolkodás és a szabad fejlesztés áll ennek a középpontjában, míg Európa a szabályozott fejlesztésben hisz, ami lekorlátozza ezeket a lehetőségeket.
1: Az energia is kérdés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
0: Bizony, kevesen tudják, ugye, mert aki bekapcsolja a számítógépét, vagy a telefonját, és különféle mesterséges intelligenciákat ugye könnyedén elér, most már gyakorlatilag az operációs rendszer föladja, a kereső motorok automatikusan föladnak bizonyos mesterséges intelligencia szolgáltatásokat. Ezért az ember hajlamos azt gondolni, hogy hát ez eleve benn van a laptopomban, nem fogyaszt ez semennyivel sem többet, ez azonban nem így van. Szóval emögött hatalmas ilyen komputerparkok állnak, amik őrült mennyiségű elektromos áramot fogyasztanak. És a jövőben ugye ez fokozódni fog. Ebből következően egy-egy ilyen mesterséges intelligencia telepre egy külön erőművet kell vagy fölépíteni, vagy a telepet kell úgy telepíteni, hogy egy már meglévő erőmű mellett legyen. És az az erőmű, amelyik korábban mondjuk városokat, vagy háztartásokat, vagy ipart látott el, most konkrétan csak erre az egy felhasználóra fog termelni. És ahogy ez egyre fontosabb lesz a világon, mindenhol, egyre több energia fog ebbe az irányba elmenni. Tehát azok tudnak vezető szerepet betölteni ebben az iparágban, ahol nagy mennyiségben szabadon felhasználhatóan rendelkezésre áll az elektromos áram, tehát az elektromos energia.

0: Mi, a kicsi Magyarország, a lemaradó Európában, mit tudunk tenni, hogy ne maradjunk le még jobban? Nekünk mi a stratégia? Barátkozni kell a nagyokkal, akik erősek a mesterséges intelligenciában, bedolgozni nekik akár. Mi a mi szerepünk?
1: Mindezek. Nyilvánvalóan nem szabad lemaradni ezen a területen. Ugye már le van maradva Európa, de meg kell próbálni megfelelő üzleti, közös érdeken alapuló megállapodásokat kötni olyanokkal, akik ezen a területen vezető szerepet töltenek be. Ugye erre vannak is próbálkozások, tehát az amerikaiakkal, Elon Muskkal vagy másokkal. Vannak erre próbálkozások, és az is egyértelmű, hogy amikor a magyar energiahálózat fejlesztéséről van szó, akkor ezt már a döntéshozók észben tartják. Tehát az, hogy ugye most épül Paks 2, de már előre tudjuk, hogy ez sem lesz elég. Ugye megállapodást kötöttünk az Egyesült Államokkal kis moduláris nukleáris erőművek közös fejlesztéséről és építéséről. Nyilvánvalóan ezeket is már olyan szemüvegen keresztül hoztuk meg ezeket a döntéseket, hogy ilyen erőművekre szükség lesz, mert sokkal több energiát, elektromos energiát fog fogyasztani az emberiség, és hát Magyarország is. Itt egyébként még egy dolog bejön, hogy az teljesen világos, hogy először is a humán elektromos áramfelhasználás is növekszik. Ugye mindenki szeret egyre kényelmesebben élni, egyre többet fogyasztanak az elektromos cuccaink, a tévéktől, hűtőszekrényektől, légkondicionálóktól, kezdve a mindenféle egyéb elektromos kütyükig. Most már ott tartunk, hogy a kerti metszőolló is akkumulátorral működik. Ugye, korábban évszázadokig működött az anélkül is, most már az is akkumulátorral működik sok esetben. Tehát ez az elektromos áramfogyasztás is erősen növekszik. Aztán bejön ebbe az AI, annak az áramigénye az egy hatalmas plusz lesz, és hogyha elkövetjük azt a hibát, egy ki nem kényszerített hibát, hogy a mobilitást, tehát úgy a közlekedést, mint a szállítást is teljes egészében át akarjuk tenni eddigi vegyi energia alapról, konkrétan benzin és gázolaj alapról, elektromos alapra, az még egy hatalmas új felhasználót fog jelenteni, ami azt jelenti, hogy se az áramtermelő erőművek kapacitása nem lesz elég, de ez még hagyján, de az áramszállító infrastruktúrának az áteresztő képessége sem lesz elég. Konkrétan minden egyes drótot le kell majd cserélni, egészen a nagy távvezetékektől kezdve a háztartásokon belüli összes drótig. Ez azért hatalmas költség lesz. Tehát ezt azért úgy kellene csinálni, hogy ugye ez a zöld átállás őrület szerintem, amelyik ugye most már egy ilyen politikailag önjáró célkitűzésé vált, és elszakadt a valóságtól, az azért ne hozzon minket olyan helyzetbe, amit nem tudunk megoldani.
0: Siklósi Péter biztonság- és védelempolitikai szakembert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Kedves hallgatóink, a kerengő véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
2: Elhangzott a kerengő. Megismételtük egy korábbi műsorunkat.

0: Ennyi a felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Tizennyolc óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium előkészítette az energiaellátási műveleti egység csütörtöki ülését, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz, közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter a közösségi oldalán. A prioritás egyértelműen a család. Biztosítani kell, hogy a magyarok energiaellátása folyamatos és biztonságos maradjon. Ezért ülnek egy asztalhoz az ország legfelkészültebb energetikai szakemberei, hogy minden döntés időben megalapozott szakmai adatokra építve és teljes összhangban szülessen meg. Fogalmazott bejegyzésében Kapitány István. Jelezte, az egység vezetésével őt bízta meg a miniszterelnök. Áttekintették a feladatokat, kijelölték a felelősöket és véglegesítették a következő napok intézkedési tervét, tette hozzá. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan, folyamatosan tájékoztatják az embereket, ígérte a miniszter. Lezárta a Klebersberg központ és a tanintézeti központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapította, hogy az előző kormány a múlt csütörtöki évben visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra bizonyította a működésképtelenséget, közölte a tárca az MTI-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű, önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazást, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés három különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolt központi engedélyezési kötelezettségek lassították. A vizsgálat szerint ez nem személyes gyakorlat volt, hanem tudatos irányítási politika, amelyet a Klebersberg központ saját munkatervei is megerősítettek. A jelentés ezt a folyamatot visszaklikkesedésként azonosítja, mert működésében ismét azok a túlzott központosítási elemek jelentek meg, ezért a klikrendszere korábban már megbukott. A jelentés szerint a Klebersberg központ sem saját működésében, sem a tankerületek gazdálkodásának ellenőrzésében nem alakított ki megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, ami növeli a pénzügyi és integritási kockázatokat. A 60 tankerület 2130 köznevelési intézményt 5200 feladat ellátási helyet tart fenn. Ezekben az intézményekben 698.497 gyermek és tanuló neveléséről, oktatásáról több mint 82.000 pedagógus gondoskodik. A jelentés megállapításai alapján a kormány döntött a Klebersberg központ működésének átalakításáról. Középtávon megszűnik a jelenlegi túlzottan központosított feladatkijelölési rendszer, és átalakul a tankerületi irányítás is. Hamarosan elindul a tankerületi vezetők pályáztatása is. Végül a várható időjárásról. A hőmérséklet késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Pénteken felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizennyolc óra négy perc. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
3: Köszöntöm a stúdióban dr. Hantó Zsuzsa történész-szociológust, az 50-es évek kitelepítés történetének legnagyobb szakértőjét, aki a közelmúltban a budapesti zsidóság megmentőjének, Koszorús Ferencnek állított emléket konferenciával és szoborállítással és egy egyedülálló értékű Koszorús Ferenc könyvvel. Örömmel üdvözlöm másik vendégünket, Bácsfainé dr. Hévízi Józsát, az Erdélyi Szövetség elnökét, aki egyébként a Szent Margit Gimnázium történelem tanára is. Ő kiemelkedő fontosságú kötetet jelentetett meg a Kráter kiadónál az idei könyvhéten, Embermentés a vészkorszakban Magyarországon címmel. Bácsvéné dr. Hévízi Józsa tanulmánya is természetesen itt van a kötetben, Papok, plébánosok az üldözöttekért, a zsidómentés hálózata címmel. Az első gondolata a könyv kapcsán az embernek az, hogy miféle életre valóságra volt szüksége az embermentőknek a vészkorszakban ahhoz, hogy valóban célhoz érjenek.
4: Az egész katolikus egyház lelkiségében, szellemiségében a trianoni trauma után egy óriási megújulási mozgalom indult, rádöbbentek azokra a hibákra, ami a dualizmus, liberalizmusának következtében az elvallástalanodáshoz vezetett. Prohászka Otokárnak is köszönhetően elsősorban a Fehérvári Egyházmegyének egy óriási megújulási mozgalom indult el a 20-as években. Mondjuk az embermentés, hogy a jezsuita rendnek óriási volt a szerepe, de csak utaljunk arra, hogy a 20-as, 30-as évek különböző ifjúsági mozgalmai, szociális mozgalmai, mindenki csak a kalotról tud, de hát itt ezen kívül rengeteg más volt a KIOE, a Katolikus Ifjú Munkások Országos Egyesülete, a Kalász, 300-400 ezer fiatalt különböző korosztály tömörítő szerveződések indultak. Gróf Teleki Pál főcserkészként is kapcsolatban volt kezdetektől fogva az egyházzal. Ebben a szellemiség gyakorlatilag szinte természetes kötelesség volt kiállni az üldözöttek mellett és a zsidóság mellett. Ma, amikor csak 18%-a vagy még kevesebb Magyarország lakosságának, aki templomba jár, ma nem biztos, hogy ugyanez így ismétlődne meg. Gondoljanak arra, hogy akkoriban ezben az embermentésben, az ellenállási mozgalomban Hetényi Varga Károly kutatásai szerint mintegy 350 pap és szerzetes vett részt, és magában az embermentésben legalább 500 pap és szerzetes, akinek számú múlnia kellett azzal a sorssal, hogy az életüket kell adni, sokan bizony az életüket is adták. Nem csak Salkaházi Sára, aki itt a nagy vámház előtt sorozatlövéssel más embermentőkkel együtt lőttek a nyilasok a Dunába, hanem bizony mások is életüket áldozták, életüket kockáztatták. Tehát magam, mint történész a doktori disszertációmban már e kérdéssel foglalkoztam. Az, ami történt, azt meg kell, hogy ismerjék a gyerekek. Tanítottam, most már nyugdíjas vagyok, és bizony mindig szomorú volt, amikor a holokauszt kötelező éves megemlékezéssel kapcsán nem beszéltünk ezekről a hősökről. Ők a ma modern hősei, ezek az emberek, akik halálmegvető bátorságokkal mindent megtettek az üldözöttekért. Gondolják el, hogy Angelo Rotta pápai nuncius, vagy Raoul Wallenberg svéd diplomata ugyan mit tudott volna egyedül tenni a szerzetesek segítsége nélkül, vagy az egyszerű emberek, akik a menleveleket vitték. Ebben a könyvben nagyon sok ilyen példával találkozunk.
5: Józsa említette Teleki Pál miniszterelnököt, akiről tudni kell, hogy második miniszterelnöksége idején létrehozta a magyar függetlenségi mozgalmat, illetve a magyar közösség állt mindezek mögött, hiszen Teleki Pál a miniszterelnöksége által vitt politikával szemben, mármint a németeket támogató politikával szemben kellett létrehoznia egy társadalmi szervezetet, erről ír a kötetben Szekér Nóra, és ennek megvolt az államaparátusban a megfelelő rész, a tájékoztatási hivatal révén, és a társadalmi kapcsolat rendszere. És itt a társadalom egyes tagjainak óriási szerepe volt, annak a közösségnek és függetlenségi mozgalomnak, amelynek a szellemi atya Teleki volt, illetve Szent Iványi Domokost bízta meg Teleki a végrehajtással, és azok a tagok, akik ebben a mozgalomban tevékeny szerepet játszottak, ők kezdetekben a német politika ellen léptek fel, és a márciusi megszállás követően a legfontosabb feladatuknak a zsidó mentést tekintették. És természetesen kapcsolatuk volt a diplomatákkal, kapcsolatuk volt azokkal a hivatalnokokkal, akik náci ellenesek voltak, mint például Batiszfalvi Nándor, aki nagyon sok embert mentett meg ugyancsak, és az a helyzet, hogy ebben a témakörben nagyon sok könyv látott napvilágot, hogy említetted a Hetényi Varga Károlyt, akinek ugye már 92-ben megjelent az első könyve, de beszélhetnénk ugye történészek lelkészekről, akik ezzel kapcsolatosan nagyon sok mindent lejegyeztek, és nagyon fontos, hogy külföldön is sok olyan tanulmány jelent meg, gondoljunk McCartneyra, éppen a Szent Iványi domokos hagyatéka jutott el McCartneyhoz, és McCartney nem tudott, mint a nyugat sem tudott arról, hogy mi történt Szent Iványival, és hogy börtönben van, és hogy egyáltalán éle, azt sem tudták. És egy idő után a McCartney megjelentette Magyarország történetére vonatkozó korszak leírást, olyan alapdokumentumokra hivatkozott, amihez senki más ugye rajta kívül nem térhetett volna hozzá. Vagy itt van a Cornelius Debora, aki azon kevesek közé tartozik, aki Nyugat-Európában erről a problémáról ír, vagy a Svédországban megjelenő Kovács Gellért tanulmány az ellenállásról, vagy az M. Kisnek megjelent kötete, vagy Kővágó kötete, aki az ellenállással foglalkozik. Egy ilyen könyv esetében, amelynek a tanulmányai fantasztikusan jók, tehát egyénenként is jók, és nagyon jó a tanulmányok összeválogatása. Hiszen tudni kell az, hogy Magyarország volt az egyedüli ország Európában, hogy ezt megfogalmazzák a Pireneusoktól keletre, amely országban a zsidók élete a német megszállásig biztonságosnak volt tekintető. Sőt, a kötetben nagyon lényeges elemzések vannak arra vonatkozóan, hogy amikor a lengyel Naprocai Károly
4: professzor úrnak a cikkére gondolsz,
5: tanulmányára, igen, aki levéltári forrásokra hivatkozik, gondolom, hogy erről majd tudunk beszélni, mert ez azért nagyon fontos, mert tabukat dönget, tehát igen, olyan becsontosodott ismereteket, amiket belénk vertek az acéli kultúrpolitika kapcsán, hogy ez így volt, hogy ez nem igaz. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk.
4: Móna Ilona szociális testvére, aki Salkaházi Sára mellett, Slakta Margit mellett, szociális testvérek mellett dolgozott. Móna Ilona most már 98 évesen. Ő írta meg az Üldözötteket, zsidókat mentő magyarok, keresztény szervezetek a vészkorszakban című cikkében, ugye ez egy 2014-es konferencia előadásnak lényegében az kötete, amit most a kezünkben tartunk. Tehát ő pontosan felsorolja egészen részletesen az embermentőket, és arról beszélt, hogy a katonáktól kezdve az állami hivatalnokig, a legegyszerűbb emberekig mindenki részt vett a mentésbe, és számos példát sorol fel, és talán a egyik legizgalmasabb része, amikor megemlíti, hogy 1945-ben a Reggel című lapban elkezdték ezeket közölni, és egyszer csak ennek az lett a következménye, hogy az újságírót, aki elkezdte megírni, Berény Imrét, elbocsátották, pedig sokan írtak hozzá, rabbik írtak, főrabbik írtak a saját mentésük történetét. Nem volt szabad mindenről beszélni egészen a rendszerváltásig, hiszen a legnagyobb mértékű egyházüldözés a gulyás kommunizmus alatt is ugyanúgy folyt a Kádár időszak alatt, mint 45 után. És pedig az egyház számára nagyon fontos ez a könyv, hiszen megkerülhetetlenül minden egyes esetben előjön, egyszerűen annál fogva, hogy amiről beszéltél, hogy Teleki Pál gyakorlatilag az egyházi vezetőkön keresztül, az egyház szervezetén keresztül tudott eljutni az egyszerű emberekig, a plébánosokig. A hivatalok, a legfelsőbb hivatalnokok, pozícióban lévő politikusok is részt vettek benne, hát idézi Móna Ilona Slakta Margitot, hogy a Honvédelmi Minisztérium egyik osztály tanácsosát, Slakta Margit megemlíti, aki svéd-svájci vatikáni menlevéllel rendelkező munkaszolgálatosokat leszereltetett, mint idegen állampolgárokat. Ne felejtsük el, hogy a kormányzó köréhez tartozó, ugye szintén református Sós Géza a magyar függetlenségi mozgalomnak ugye kezdettől fogva vezetésében volt. Teleki halála után az egész hálózatnak tulajdonképpen ő lett a vezetője, és 1944 végén az utolsó pillanatban sikerült kimenteni őt Magyarországról, és azt is tudjuk éppen Szekér Nóra előadásából, hogy valószínűleg a repülőn Olaszországba magával vitte az embermentés teljes anyagát, ami az amerikaiaknak át is adhatott, és eltűnt.
5: Bocsánat, nem tűnt el, hanem átadták a szovjeteknek, és amikor az NKVD tisztjei a szovjet csapatokkal együtt megérkeztek, kész listákkal érkeztek, és letartóztatták azokat az embereket, akik a közösséghez tartoztak, úgyhogy sokkal nagyobb felelősség terheli az amerikaiakat és az olaszokat a dokumentumok átadásában. A beszélgetések kapcsán a Sós Géza elmondta, hogy milyen mentési akciók voltak, beszélt a páncélos ezredről. Tehát itt azért az egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarország volt az egyedüli ország, aki katonai erővel mentette meg a zsidóságot. Sós Gézáról készült film, Batisfalvi Nándorról készült film, készült koszorús ezredesről.
4: Néhány előadást szeretnék kiemelni. Molnár Imre, aki Eszterházi János mentő tevékenységéről beszél, hogy milyen fontos feladatot vállalt. Gyakorlatilag...
6: Ő volt az ugye, aki az egyetlenként nem szavazta meg a szlovák parlamentben
4: a zsidóság kitelepítéséről tervezett törvény, de nem ez, csak ez a lényeg. Komoly embermentő tevékenységet folytatott. Verő Pál visszaemlékezésében írja, hogy Eszterházy volt az, aki Horthy Magyarországán elintézte, hogy az átszüktetett személyek hivatalos papírokat kapjanak. És kiket mentett, nem csak üldözötteket, hanem szlovák cseh politikusokat, lengyel politikusokat is mentett. Ugye Kaproncai Károlyt már említetted, hát ez is egy fantasztikus összefogás, amit a Lengyel zsidó menekültek magyar földön a II. Világháború éveiben című előadásában elmondott, hogy gyakorlatilag már a második zsidó törvény életben volt, amikor idősebb Antal József a belügyminisztérium 9. osztályával ugye kitelepült a határa, a lengyel-magyar határa, és az átlépő zsidó vallású személyektől nem kérte az állampolgársági iratot, mert akkor ugye ennek hiányába vissza kellett volna toloncolni őket, hanem a genfi menekültügyi rendelkezések betartásával minden belépőt kereszténynek tekintve menekült táborba irányítottak. Tudjuk hány iskolát, részletesen Kaproncai Károly felsorolja, hogy milyen intézményrendszert épít ki a magyar kormány a lengyeleknek, a közöttük a lengyel zsidóknak. És ugye az is egyszerűen egy fantasztikus, hogy Vácon a belügyminisztérium 9. osztálya szervezi meg a váci menekültek lengyel árva otthonát, és a lengyel emigrációs kormányal
6: össze... Varga Béláig, Balatonbogláron.
4: Így van. Hát pontosan. És hát arról is kell beszélni, hogy természetesen miközben számos magyar példa van az operaház, ahol talán nem nagyon tudnak, vagy nem szoktak mondani, hogy úgy néz ki, hogy az operaházban is egy szervezett zsidómentés folyt.
6: Olyan szinten, hogy a saját kenyérhéj adagjukat vitték el a zsidómentők, és a gyerekek cipőit is odaadták, úgyhogy a három gyerek egy cipőben járt már, tehát a család ilyen áldozatokat hozott, tehát megrendítő történet.
4: Vagy arra gondoljunk, hogy dr. Gál György művelődéstörténész Kolozsváron, Igaz emberek a kincses városban, megemlíti a számos embermentőt, és ezek között híres kolozsvári orvosokat, tehát nem csak Márton Áronról kellene beszélnünk, vagy az evangélikus luteránus esperesről, Jaros Andorról, és hát az egyházi vezetőkről, akik egyébként szót emeltek, Konyahamar Sándor cikkében ezt olvashatjuk, Vita Sándorról írott cikkében, hogy ezek az egyházi vezetők szót emeltek a miniszterelnöknél is, és a belügyminisztériumnál a zsidók érdekében, és tiltakoztak az embertelen eljárásokkal szemben. Tehát ő megemlíti gyakorlatilag Szabóti Attila nyelvészprofesszort, Mikó Imre jogászpolitikust, Bánfi József bárót, Péter Lajos cipészmestert, Miskolci Dezső ideggyógyászt, Hajnal Imre belis szívgyógyászt, Klimko Dezső sebészprofesszort, Csőgőr Lajos fogorvos. Ők gyakorlatilag az utóbbiak, orvosok a klinikáikon mentették az üldözött zsidókat. És volt még Erdélyben különös módja az embermentésnek, a gyermekek fiktív örökbefogadása. Kétségbeesett szülők szívesen rábízták gyermekeiket egy-egy keresztény asszonyra, aki azokat sajátjaként tudta a hatóságok előtt feltüntetni.
6: Hát hajnalig sorolhatnánk, hála Istennek, a neveket és az intézményeket, a civil szervezeteket, amelyek a vészkorszakban léptek a jó ügy érdekében. Én, amikor nagy örömmel felfedeztem ezt a könyvet a könyvhéten, és kézbe vettem, akkor az első kérdésem az ott tartózkodó kiadó vezetőtől, Szutor Ágnestől az volt, hogy ugye ez egy sorozat kezdete, mert hogy annyi minden lehet még hozzáfűzni, és azt mondta, hogy persze, lehet szó róla, és ez óriási dolog.
4: Tulajdonképpen a sorozatban a Kráter kiadó benne van, hiszen kezdettől fogva az igazságért, az igazság feltárásáért dolgozik. Akár gondoljunk a Vas Albert művek kiadására, mindenki ismeri, hogy ez milyen hatású volt. A Kráter kiadó ezt a tevékenységet már nagyon régen olyan módon is folytatja, hogy a két háború között megjelent, de a két háború után a mai napjaink meg nem jelentetett délvidéki, erdélyi vagy felvidéki írók, szép írók munkáit is közreadják rendszeresen. És mint az Erdélyi Szövetség, mi pedig ebben közreműködtünk, ugye igyekszünk Erdélybe eljutatni ezeket a kiváló könyveket, hogy a lelkészek egy helyi kis közösségi könyvtár kialakításával közösséget építhessenek. Nagyon reménykedünk abban, hogy sikerül eljutatni az iskolákhoz ennek az embermentés a vészkorszakban Magyarországon most megjelent könyvet is, ugyanis pályázati pénzen tudtuk ezt kiadni, és ezért hálásak is vagyunk az NKA-nak. 2016-ban tudtuk kiadni angol és német nyelven, amelyet a világ nagykönyvtáraiba igyekeztünk eljuttatni, és amely példányai itt van nálam, és boldogan fölajánlom az egyházi vezetők számára, hiszen bizonyára előkerül, amikor külföldön járnak ez a kérdés, és kevésbé ismerik a Vatikánba is tartalmas embermentő tevékenységet, amit bizony annak idején ismertek.
6: Különös módon előbb sikerült kiadni angolul és németül, mint magyarul. Hogy létezik ez?
4: Nagyon nehéz az áttörés. Sokan mondják, hogy a számhámor 1972-ben megjelent egy atlasz, ami például azt tartalmazza, hogy a környező országokban a zsidóságnak mintegy 70-80%-a elpusztult, Magyarországon 28-30%-ára teszi. Ezek a számadatok egyébként, ha most 50%-ról is beszélnek, még akkor is árulkodóak, hogy itt egy hatalmas embermentő tevékenységnek kellett lennie, amiről már beszéltünk, egy hálózatnak, hogy világosan lehessen látni.
6: Magyaródi Szabolcs tanulmányát említsük meg feltétlenül, említsük, mert hogy fantasztikus adatokat közöl arra vonatkozóan, hogy Európában a nagy népeknél hogy folyt a vészkorszakban a zsidóüldözés, hány ember esett áldozatul, vagy a szomszédaink, a környezetünk, Szlovákia, vagy hát Románia területén. Mi történt, és itt szembesül az ember azzal, hogy egész más képet kaptunk mi erről a dologról, és a magyarok sokkal rosszabb színben voltak föltüntetve, ezért is óriási jelentőségű ez a könyv, és ha sorozat jöhet létre belőle, hát ez egy óriási dolog, nagy várakozással tekintünk el.
4: Egy személyt hadd említsek meg, ami engem tulajdonképpen nagyon megütött, Bigfalvi Géza tárta fel, könyvtáros, levéltáros, a jezsuita rend embermentő tevékenységét, és Páter Riley Jakabot említi, akit úgy említettek a kortárs, hogy a farkasbőrbe bújt bárány, aki a nyilasokkal együtt ivott, ugye német származású volt, Bácskában született, rendszeresen együtt ivott, együtt kártyázott a nyilasokkal, hogy a megfelelő információkat megtudva az embermentés hálózatához eljutassa Sors Gézáékhoz, és meg tudják szervezni a mentőakciókat. Számos ilyen példát tudunk felsorolni.
5: Hát igen, reménykedünk abban, hogy ez a munka folytatódni fog, hiszen ennek a munkának a igazi különlegessége az, hogy olyan új ismereteket tár fel, amelyben a magyarországi embermentés és az, ahogy a társadalom egésze ezen belül különböző szervezetek, intézmények, emberek részt vettek, az új megvilágításba kerül, hiszen 75 év elmúltával rendszeresen arról olvashatunk, hogy a magyar társadalom és a magyar vezetők ugye antiszemiták voltak, és nem mentették a zsidóságot. Tehát egészen más kép alakult ki a magyar társadalomban, a magyar társadalomról a téves és tudatos kommunista oktatás következtében, amelyet meg kell cáfolni, és azért lenne nagyon fontos, hogy az iskolákba eljussanak ezek a könyvek, mert ezeknek alapvető felvilágosító értelmük van, illetve a történelmet végre úgy kellene szemlélnünk, ahogy megtörtént. Tehát nem az elferdített kommunista nézőpontból.
6: Hantos Zsuzsa nagyon rossz tapasztalatokról számolt be a terjesztés tekintetében az elmúlt napokban.
5: A kiadó szerint eljutatták őket különböző boltokba, én azokba a boltokba próbálkoztam, Libri több könyvesboltjában is, és sehol nem kaptam meg a könyvet. Az a helyzet, hogy nem tudják az emberek, hogy megjelent a könyv. Na most, hogyha bemegyek egy könyvesboltba, és nézem, hogy melyek az újdonságok, akkor ott kellene lenni ennek a könyvnek. És az újdonságok között a legfontosabb helyen állandóan megpróbálnak minket ledöngölni, merjünk úgy viselkedni, ahogy a magyar társadalom ezt megérdemli. És igenis büszkének kell lennünk arra, hogy csak Magyarországon akadályozták meg katonai erővel a zsidók elhurcolását, és ehhez hasonló sehol Európában nem történt, és sehol Európában az nem történt meg, hogy lényegében a német megszállásig biztonságban lehettek a zsidók. És azt követően is, ugye a náci hatalom átvételig, most nem érdemes számokba belemenni, hogy ki hány százalékot mond, hogy hány százalék menekült meg, mert ezek a számok azért nem felelnek meg a valóságra, mert 45. december 31-e adatokat veszik figyelembe, és nem beszélnek arról, hogy aki soha nem jött haza, tehát rögtön Izraelbe ment, vagy Nyugat-Európába, vagy Amerikába, vagy 45. december 31-e után tért haza, azokról semmifajta nyilvántartás nincs, vagy aki eleve nem a trianoni területi Magyarországon élt, és a különböző különböző csatolások következtében visszacsatolt területekről vitték el, nyilván oda ment vissza, ahol ugye az ő szülőhazája volt. De nem is az a fontos, hogy pontosan hányan élték túl, hanem az, hogy túlélték, és ahhoz, hogy túlélhessék a koszorús akció és a náci hatalom átvétel között ennyi ember, ahogy az egész társadalom összefogására volt szükség.
6: Bácsfejéné dr. Hévízi Józsa, mint említettem, történelem tanár is, tehát gondolom, hogy ez is motiválta a kötet szerkesztésében, hogy a gyerekek kezébe, a fiatalok kezébe eljusson ez a kötet.
4: Igen, a mai történelmoktatásnak nagy problémája, hogy a 19-20. Század fontos vonulatait, eseményeit egészen másképpen kellene az új kutatási eredmények szellemében bemutatni, amire tulajdonképpen óraszám sincs, hely sincs, és a régi berögződések következtében a gyerekek a bűnös nemzet tudatában élnek. Ugye évente meg kell emlékezni a holokauszt emléknapján ezekről a szörnyűségekről, és ez nagyon jó, hogy ez meg is történik. Nem szabad, hogy megismétlődjenek ezek a dolgok. Azonban, mivel embermentésről nem beszélünk, teljesen egyoldalú kép alakul ki Magyarországról, és azt gondolják a gyerekek, hogy ez egy megvetendő nemzet, nem akarnak magyarok lenni. Ha megnézzük, milyen könnyen megy el az ifjúság külföldi munkára, szégyellik, hogy magyarok.
5: Én úgy érzem, hogy most sokkal rosszabb a helyzet, mint a 60-as években volt, mert a 75. évfordulóra készülve egyszerűen az embermentés, mint kérdés fel sem vetődik, tehát ezért van óriási jelentősége a könyvnek, hogy a 75. évfordulóra, a könyvhétre jelent meg a könyv, és olyan tényekre hívja fel a figyelmet, amelyeket vagy cáfolni igyekeztek, de leginkább elhallgattak, mert amiről nem beszélünk, az nincs.
6: Elköszönünk dr. Hantó Zsuzsától és Bácsfejéné dr. Hévízi Józsától, vendégeinktől, akikkel az Embermentés a vészkorszakban Magyarországon című nagyon fontos kötetről beszélgettünk, amelyet szívesen ajánlunk a hallgatók figyelmébe. Hangmérnök munkatársam Bolyás János és a zenei szerkesztő Elek Judit nevében elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsa, viszont hallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2026. július 30-a, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás. Technikai munkatársam Fülöp Csaba, a szerkesztő Kövér Tamás. Köszöntjük hallgatóinkat! Főbb híreink először röviden. Magyarország villamos energia ellátása biztonságban van, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása, közölte a miniszterelnök. 8 év után először tartottak bajor-magyar találkozót, ahol Magyar Péter és Márkus Zöder a kapcsolatok újraépítéséről, az európai gazdaság helyzetéről és a jövőbeli együttműködésekről egyeztetett. A reformok ütemétől függhet az Ukrajnának szánt uniós támogatások kifizetése. Azt állítja Temesvár német nemzetiségű polgármestere Dominik Fritz, aki a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke is, hogy személy szerint rászapták a visszamenőleges hatályú törvényjavaslatot, amely révén elveszítheti polgármesteri tisztségét. A francia és olasz erdőtüzek elől kitelepítetteknek az egyház az első vonalban nyújt segítséget. Magyarország villamos energia ellátása biztonságban van, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. A háttérről a szerkesztő szól.
3: Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt. Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását, közölte mindenről Magyar Péter. Bejelentette, hogy szerdán megkezdi működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy úgynevezett rotációs krízisterv is. A terv azt rögzíti, hogy mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között, tette hozzá a politikus, aki egyúttal kérte a lakosságot fogyasztásának átstruktúrálására. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért szerda éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az ország teljes területén. A Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 cm-re süllyedt, ezért a paksi atomerőmű szakemberei szerda délután megkezdték a 3-as blokk leállítását. Ez a 2000 megawattos teljesítményből mintegy 750 megawatt kiesést jelent, fűzte hozzá Magyar Péter. Szeretném világossá tenni. Nincs szó üzemzavarról, tervezett leállítás történik. Ilyen helyzetben az erőmű vezetése előre meghatározott biztonsági szabályok szerint jár el, fogalmazott Magyar Péter. Kiemelte, az egyértelmű szabály szerint csak a nagyfogyasztók, ipari cégek azok, amelynek fogyasztása szükség esetén és ideiglenesen korlátozható, emellett természetesen a lakosság is tud segíteni az energia takarékos használatával. Tehát nem azt kérik, hogy ne fogyasszanak áramot, hogy ne használjanak klímaberendezést, de javasolják, hogy ha módjukban áll, akkor szervezzék át a fogyasztásukat. Lehetőség szerint napközben. Amikor a naperőművek teljes kapacitással működnek, akkor fogyasszanak többet. És lehetőség szerint a kora esti órákban fogyasszanak kevesebbet, mondta mindenről. Kérem minden honfitársunkat, hogy figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat. Vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra. Különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, az egyedül élőkre és persze a házi kedvencekre, írta mindenről Magyar Péter.
2: Nyolc év után először tartottak bajor-magyar találkozót, ahol Magyar Péter és Markus Söder a kapcsolatok újraépítéséről, az európai gazdaság helyzetéről és a jövőbeli együttműködésekről egyeztetett. A két politikus egyetértett abban, hogy a mesterséges intelligencia, a gyógyszerkutatás és a védelmi ipar is fontos és kiemelendő az autóipari fejlesztések mellett a magyar-bajor együttműködésben, valamint közös kutatás-fejlesztési szervezet létrehozását is tervezik. Magyar Péter a közös oktatási területeket is méltatta, és még szorosabb együttműködésre mutattak hajlandóságot a közeljövőben, ezzel is kiszélesítve a két ország tanulmányi lehetőségeit. A megbeszélésen továbbá szóba került az Európai Unió következő 7 éves költségvetése, a kohéziós források, valamint a brüsszeli gazdaságpolitikai hibák esetleges megoldása is. Minden eddiginél nagyobb szükség van józan hangokra, józan, mérsékelt és megalapozott érvekre Európában, mert Európa nincs könnyű helyzetben, szögezték le. A bajor miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, több egyeztetést folytatott más államfőkkel, azonban Bajorország és Magyarország között különleges a kapcsolat, régóta megértik egymást. Markus Söder kiemelte azt is, hogy egész Európa számára fontos, hogy miként lép vissza Magyarország a jogállamiság irányába. A reformok ütemétől függhet az Ukrajnának szánt uniós támogatások kifizetése. Nyíri Kata jelenti.
4: Az Európai Unió továbbra is jelentős pénzügyi és katonai támogatást kíván nyújtani Ukrajnának. Azonban a támogatások folyósítása egyre inkább attól függ, hogy Kijev teljesíti-e a vállalt reformokat, és megfelelően előkészíti-e a szükséges dokumentációt. Az Európai Bizottság tervei szerint 2026 végéig több 10 milliárd euró állhat Ukrajna rendelkezésére. Ebből a forrásból fegyverbeszerzéseket, légvédelmi rendszereket, drónokat és az ukrán állami költségvetést is finanszíroznák. Azonban a kifizetések nem azért késnek, mert az Európai Unió visszatartaná a támogatásokat, hanem mert számos esetben hiányos az előkészített beszerzési dokumentáció. Az uniós szabályok értelmében minden szerződésnek meg kell felelnie a közösségi, pénzügyi és átláthatósági követelményeknek. Az állami költségvetés támogatását emellett konkrét reformok teljesítéséhez kötik. Az Európai Unió továbbra is elvárja az igazságügyi rendszer átalakítását, a korrupció elleni intézkedések megerősítését, az ügyészségi reform végrehajtását, valamint az állami vállalatok irányításának korszerűsítését. Az elemzés szerint a támogatási források rendelkezésre állnak, ugyanakkor azok gyors folyósítása elsősorban attól függ, hogy Ukrajna milyen ütemben hajtja végre a vállalt reformokat, és mennyire hatékonyan készíti elő a támogatások felhasználásához szükséges dokumentációt. Ez a következő hónapokban meghatározó lehet az ország pénzügyi stabilitása és védelmi képessége szempontjából.
2: Azt állítja Temesvár német nemzetiségű polgármestere Dominik Fritz, aki a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke is, hogy személy szerint rászabták a visszamenőleges hatályú törvényjavaslatot, amely révén elveszítheti polgármesteri tisztségét. Gáspár Sándor tudósít.
5: A szociáldemokrata párt nyújtotta be azt a módosító indítványt az új összeférhetetlenségi törvényhez, amely visszamenőleges hatállyal kötelezné lemondásra a korábban összeférhetetlenségen vagy érdekellentéten ért tisztségviselőket. A javaslatot a Román Szenátus Jogi Bizottsága a PSD mellett a szélsőséges AUR és SOS Románia, valamint a Szakadár, Balozsán ellenessé vált liberális szenátorok támogatásával, vagyis az USZ-ére ellenfeleivel szavazták meg. Az RMDSZ képviselője tartózkodott. Dominik Fritz közölte, alkotmánybíróságon támadja meg a módosítást. A jogszabály elfogadása egyébként az Európai Uniós helyreállítási terv egyik mérföldköve, amelytől 770 millió euró függ. Fritz úgy véli, ez a módosítás veszélyezteti a pénz elnyerését, mivel új szankciót vezet be olyan helyzetre, amely a törvény hatályba lépése előtt következett be. Nyilvánvaló, hogy ezt a módosítást kifejezetten az én helyzetemre szabták, mondotta. Úgy minősítette, ez alkotmányellenes, mivel visszamenőleges hatállyal javasolják alkalmazását. Már is egy banánköztársaság felé tartunk, politikai ellenfelet vesz célba. Dominik Fritz polgármesterként 2020 novemberében aláírt majd elküldött a helyi közgyűlésnek jóváhagyásra egy előterjesztést a településrendezési terv módosítására, amelynek a műszaki dokumentációját egy olyan építész cége készítette, aki egyben az USZERE, vagyis Dominik Fritz pártjának helyi tanácsosa volt, és korábban 25 ezer lej kölcsönt nyújtott Fritz kampányához. Ezt érdekellentétnek minősítették. Fritzet 2026-ban jogerősen el is marasztalták, és 2030-ig nem pályázhat közigazgatási tisztségre, de jelenlegi tisztségét az ítélet nem érinti. Az új törvénymódosítással viszont a PSD a nagy rivális, a liberálisok elnökének, miniszterelnökének, Ilié Bolozsánnak a megbuktatása után most már a másik rivális párt vezetőjének csökkenteni meghatározó mértékben a közéleti súlyát.
2: Új szintre emeli, legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A segélyszervezet azért indít adománygyűjtést, hogy idén még több rászoruló diákot támogathasson. A kampányt Zagyvari Hárda Katolikus Karitász országos igazgatója nyitotta meg. Kiemelte, hogy a szervezet az elmúlt években évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Caritas azokat a rászoruló hazai családokat is segíti, amelyek kimaradnak a támogatotti körből, kisebb részt pedig a határon túli magyar gyermekeket. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett ez hívásonként 500 forintot jelent, online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján. A www.karitász.hu oldalon keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. A francia és olasz erdőtüzek elől kitelepítetteknek az egyház az első vonalban nyújt segítséget, a Magyar Kurír nyomán Kövér Tamás idéz a helyzetértékelésből.
3: A július második felétől pusztító lángok továbbra is rombolnak Franciaország és Spanyolország hatalmas területein. Az egyházi közösségek is megmozdultak, hogy segítsék a több ezer kitelepített embert, befogadást, emberi és lelki támogatást nyújtva. A lángok Spanyolországban július 24-én pénteken kezdték el pusztítani Robledo da Havela, Fresne Díaz de la Oliva, Navalagamella és Zarzalejo községeket. A települések plébániái azonnal akcióba léptek, segítettek biztonságba helyezni, mindenekelőtt az egyedül élő időseket. Több pap is ellátogatott a települések által kitelepítettek befogadására kialakított helyekre, hogy emberi és lelki támogatást kínáljanak. José Cobo bíboros madridi érsek meglátogatta Navalagamella lakosait, akiket a madridi Sierra Oeste-t sújtó erdőtűz miatt evakuáltak, és ideiglenesen egy Alcobendasi sportközpontban szállásoltak el. A harangok révén szereztünk tudomást mindenről, mondták az emberek a bíborosnak. Ez a helyzet megmutatja, hogy Spanyolország sok városában a harangtornyok még mindig sokkal többet jelentenek, mint a táj egy elemét, továbbra is olyan kommunikációs eszközök, amelyek képesek perceken belül egy egész közösséget mozgósítani. Az érsek beszélgetett a családokkal, az önkéntesekkel és a helyi hatóságokkal is. Sokan elmesélték, hogy az első segítséget a plébániákon és a lakosok az önkéntesek között spontán létrejött számos együttműködési hálón keresztül találták meg. A bíboros kezdeményezésére e napok minden szent miséjében a hívek könyörgésébe is bevettek egy különleges záradékot. kérték az úrtól, hogy érjen véget a tűzvész, valamint vigaszt és erőt kértek mindazoknak, akiket érint a tűzeset. Az erdőtüzek okozta helyzet rendkívül kritikus Franciaországban is, ahol több mint 300 000 embert evakuáltak a hatalmas területeket pusztító lángok miatt. Jean-Paul Jamet érsek arra hívta az egész Gironde régió egyházait, hogy gyakorolják a szolidaritás gesztusait, különösen az otthonuk elhagyására kényszerült családok és emberek iránt, és méltatta a biztonságért dolgozók munkáját. Két fiatal tűzoltó meghalt ezen a héten Merignacban, mondta. Tűzoltók százai küzdenek a rettenetes tűzzel, kockáztatva az életüket. Rendkívüli bátorságról tesznek tanúbizonyságot. A franciaországi egyházakhoz intézett rendkívüli üzenetében a francia püspöki konferencia elnöksége mérleget készített a helyzetről. Mindazoknak, akiket ezek a csapások sújtottak, és akik otthonuk elhagyására kényszerültek, írják mindenről a püspökök, akik elveszítették javaikat, vagy munkájuk gyümölcsét, a sérült tűzoltóknak és az életüket vesztettek családjainak szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat. Biztosítjuk őket imáinkról. Az üzenet különösen is szól Franciaország katolikusaihoz. Bátorítjuk a plébániákat, hogy tartsák nyitva a templomokat, amikor csak lehetséges, sok templomban szívesen keresnek menedéket az emberek a nyári hőség elől. A plébániák termei a kitelepítettek menedékhelyeivé válhatnak, pihenést, vigaszt és konkrét segítséget nyújtva abban, amire szükségük van. Tudjuk, hogy a hőhullám folytatódni fog, és hogy ezek a rendkívüli időjárási körülmények okozta események valószínűleg megismétlődnek, figyelmeztettek. Ezért arra hívjuk a keresztény közösségeket, hogy ne feledkezzenek meg a betegekről, az idősekről és a magányosan élőkről. Legyenek figyelmesebbek, és testvéri, hűséges módon legyenek jelen az életükben, idézte mindenről beszámolójában a Magyar Kurír.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Hívek nélküli hátszegi műemlék templomot fogadtak örökbe a fekete gyarmati reformátusok, írta a Krónika. 6 éve az utolsó református hívek is itt hagyták a földi létet a Hunyad megyei Nagypestényben. Azóta nincs, aki gondját viselje a hátszegi település műemléktemplomának. Július folyamán az Arad megyei Fekete Gyarmat református gyülekezetének férfiköre megfogta a munka végét, és közösen kitakarították a templomkertet az elvadult növényzettől, lebontották a veszélyesen düledező kerítést, közben a dél-erdélyi magyarság évszázados történelmével szembesültek, sőt még római kori köveket is találtak. Nemes Emil fekete gyarmati lelkipásztor a Krónikának elmondta, lehanguló látvány az elhagyatott templom, viszont Istenháza akkor is megérdemli a gondoskodást, amikor már nem szól benne az istentisztelet. Középkori pergamenek rejtőztek a több száz éves könyvek kötésében, 4 ritkaságot restaurált a Gömör Kishonti Múzeum, olvasható a Pozsonyi Újszóban. A Gömör Kishonti Múzeum 4 a 16.-17.

0: délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Végül főhíreink még egyszer röviden. Magyarország villamos energia ellátása biztonságban van, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása, közölte a miniszterelnök. 8 év után először tartottak bajor-magyar találkozót, ahol Magyar Péter és Márkusz Zöder a kapcsolatok újraépítéséről, az európai gazdaság helyzetéről és a jövőbeli együttműködésekről egyeztetett. A reformok ütemétől függhet az Ukrajnának szánt uniós támogatások kifizetése. Azt állítja Temesvár német nemzetiségű polgármestere Dominik Fritz, aki a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke is, hogy személy szerint rászapták a visszamenőleges hatályú törvényjavaslatot, amely révén elveszítheti polgármesteri tisztségét. A francia és olasz erdőtüzek elől kitelepítetteknek az egyház az első vonalban nyújt segítséget. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kövér Tamás, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző, Hámori Kingát hallják.
2: 2026. július 30-a csütörtök van. Isten éltesse Judit és Xénia nevű kedves hallgatóinkat. A Judit héber eredetű női név jelentése Júdeából való nő. A Xénia női név görög eredetű. Jelentése vendég, idegen. Átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Aranyszavú Szent Péter püspökre emlékezik az egyház a mai napon. Pétert 424 körül választották Ravenna püspökévé, s korának egyik legjelentősebb hitszónoka volt. Az aranyszavú jelzőt kortársaitól kapta. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. Szónoklatai hatására az irigységgel teli udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették. A zsugoriak és a fösvények szétosztották összegyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak. A tévtanok hívei megtértek, és felvételüket kérték az egyházba. Későbbi érsek utódja Ravennában Aranyszavú Szent Péter 176 homiliáját őrizte meg a 8. században. A céltudatos ember mindent elérhet, amit maga elé kitűzött, de ha a jó akaratról megfeledkezik, nem sokra mehet. Vallotta a Ford autógyár alapítója Henry Ford, aki 1863-ban ezen a napon született Michiganben, ír bevándorló földművelő édesapa és belga édesanya gyermekeként. Kiváló műszaki érzéke korán megmutatkozott. 22 éves volt, amikor a környék egyetlen gázmotorját úgy javította meg, hogy akkor látott először ilyen szerkezetet. Arra is rájött, hogy a nagy közönséget jobban érdekli a közúti közlekedés, mint a mezőgazdasági traktor, és tanulmányozni kezdte a benzinmotor elvét. Első benzinmotorját 1887-ben készítette el, és 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t, melyet a mai napig leszármazottai vezetnek. Szerepe vitathatatlan az autóiparban, hiszen a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője volt. Ám mindemellett termékeny feltalálónak is számít, hiszen nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződik. Arany János közeli jó barátja és református lelkész is volt Tompa Mihály költő, aki 1868-ban ezen a napon hunyt el. Életének két legsikeresebb műve a Madár fiaihoz és a Gólyához című költemények. Némelyik tájversében, elégiájában méltó társa Petőfinek és Aranynak. A népies elem nála is nagy szerepet játszott, de nem volt olyan határozott és tudatos irány ez nála, mint pályatársainál. 20 évvel ezelőtt, 2006-ban ezen a napon hunyt el Zente Ferenc, a Nemzetszínésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának

0: Nak örökös tagja. Amikor elkezdtem a pályát, a jóisten rátett a tenyerére, és azóta azon visz tovább, nyilatkozta egyszer. 1945-ben szerződött a Pécsi Nemzeti Színházhoz, majd két évad után a Győri Kisfaludi Színház, ma Győri Nemzeti Színház, 1949-ben pedig a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1952-től pedig a Budapesti Madách Színház színművésze volt. A filmgyártás és a televízió is jobbnál jobb feladatokat nyújtott számára fél évszázadon át. A tévésorozatokban pedig az 1963-as Tenkes kapitányától a Tüskeváron át, a Szomszédokig minden korosztály számára közkedvelt volt. Szerepelt a Magyar Rádió családregényszerű rádiójátékában, a Szabó családban is, 1959 és 2007 között.
1: A múltidézőt Hámori Ginga készítette.

Ludwig van Beethoven F-dur tavaszi szonátájának negyedik rondó tételét Kovács Dénes és Baher Mihály játékában hallották. Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a katolikus egyházért, püspökeiért, papjaiért és a hívekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk az üldözött keresztényekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdett

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk Magyarország testi, lelki, szellemi és erkölcsi megtéréséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mik

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a terrorizmus és az elnyomás áldozataiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk hazánk vezetőiért, hogy mindig szem előtt tartsák a nemzet és a családok érdekeit, és továbbra is támogassák a gyermekes családokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk édes magyar hazánkért, oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Ó Mária, keresztények segítsége,
2: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új szintre emeli, legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitas. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A segélyszervezet azért indít adománygyűjtést, hogy idén még több rászoruló diákot támogathasson. A kampányt Zagyvari Járda Katolikus Karitász országos igazgatója nyitotta meg. Kiemelte, hogy a szervezet az elmúlt években évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Caritas azokat a rászoruló hazai családokat is segíti, amelyek kimaradnak a támogatotti körből, kisebb részt pedig a határon túli magyar gyermekeket. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. A Katolikus Caritas iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett ez hívásonként 500 forintot jelent. Online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján, a caritas.hu-n keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. 6-7 parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz frakció, írta az m4.hu. Azoktól válnának meg, akik 2030-ban már nem indulhatnak a tisztségért az új szabály szerint. Alap úgy tudja, hogy Németh Balázs, Pócs János és Takács Péter várhatóan maradhatnak, mert a frakcióban politikailag kifejezetten hasznosnak tartják, ha valakinek személyes konfliktusa van Magyar Péterrel. A listáról bejutott fideszes képviselők közül az alábbiak nem indulhatnak 2030-ban. Palla György, Bencsik János, Budai Gyula, Gulyás Gergely, Hídvégi Balázs, Horváth László, Kocsis Máté, Lázár János, Németh Zsolt, Pócs János, Sesták Miklós, Tuzson Bence, Viczmann Mihály és Zsigó Róbert. A helyükre a választás előtt leadott listájáról választhat új képviselőket a párt vezetése. Lehetőleg fiatal, jól kommunikáló képviselőket keresnek, akik otthonosan mozognak a gazdaság és az energetika területén. A párt szerint ugyanis elsősorban ebben a két témában várhatóak politikai viták a következő időszakban. A Telex azt is megtudta, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének elmozdítását illegitimnek tartja a Fidesz, ezért bojkottálni fogják az új elnök kiválasztási folyamatát. Végül a várható időjárásról. A hőmérséklet késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Pénteken felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések, másút mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Negyedik rész. A ház előtti szélvédett helyre melegen tűzött a nap, és szárítgatta az éjszakai langyos esőnyomait. Katikának, a szomszéd kislánynak ez a kedvenc játszóhelye. Itt puposodik halomba lapátolva a homok, amivel olyan jól lehet szórakozni. Katika elkészült leckéjével, és a szép napos idő eszébe juttatta a homokjátékot. Előkereste kis vödrét, lapátját, a szitát, az apró cseprő formákat, és leszaladt a homokhoz. De a helyet már elfoglalta valaki. A dombocska tetején elnyúlva hevert Füstös, és süttette magát a nappal. Menj el innen, Füstös, játszani akarok, szólt rá Katika. Füstös azonban meg sem mozdult, csak laposokat pislogott a kislányra. Hogy lehet ilyet kívánni, hogy ezt a jó meleg helyet itt hagyja? Katika nem tágított, egyre sürgette, hogy szálljon le a homokról, és mikor nem hajlott a szép szóra, legurította onnan. Füstös duzzogva vette tudomásul a kilakoltatást. Kicsit odább kullogott, leült, és nézte, mit csinál a kislány. Katika kis lapátjával fellazította az esőtől lelapított homokot, hogy megszikkadjon. Ennyi, majd én is segítek, gondolta Füstös. Odaugrott, és Katika mellett kaparni kezdte a lágy anyagot. Egyre jobban belejött a munkába, és olyan lelkesen dolgozott, hogy a homok csak úgy fröcskölt talpa alól szanaszéjjel. Pillanatok alatt eltűnt a dombocska. Füstös, Füstös! Kiáltozott rémülten Katika. Mit csinálsz? Hagyd abba! Menj el innen! Füstöst azonban nem tudta megállítani. Annyira belehevült, és annyira élvezte munkáját. Katika végül is elzavarta, és félig sírva söpörgette össze a homokot, félszemmel pedig arra ügyelt, nehogy Füstös újból megrohanja a dombocskát. Aztán maga köré rakta a formákat, megtöltögette, lesimította és kiborította őket. Csodálatosan szép sütemények kerültek ki a nyírkos homokból. Füstös a közelben telepedett le, és figyelte Katika tevékenységét. Neki is tetszettek a sütemények, és lassan közelebb lopakodott, hogy jobban megszemlélje a remek műveket. Észrevétlenül Katika mögé került, de a süteményekből nem áradt semmiféle étvágygerjesztő illat, ezért nem is érdekelték tovább. Annál jobban izgatták a kiürült formák, melyeket Katika maga mellé rakosgatott. Ezeket nyilván nekem adja, gondolta a kiskutya, és a formákat egyenként óvatosan a szájába vette, és egy távolabbi helyre lerakosgatta. Katika csak akkor eszmélt fel, amikor a kisvödröt vette fogai közé, és csörömpölve elrohant vele. Ilyetten pattant fel a homokból, és a kutya után vetette magát. Füstös, Füstös, kiáltozta. Hova viszed? Add vissza a vödrömet, és a formák hova lettek? Nézett körül ilyetten. Hová tetted, Füstös? Mit csináltál a formákkal? Állj meg már! De Füstös rohant, ahogy csak rövid lábaitól tellett. Katika nem tudott nyomába érni. A kis vödör félig a fejére borult, és hangosan csörömpölt, de ez cseppet sem zavarta a futásban. A ház körül keringett körbe-körbe, nyomában Katika, kiáltozva, sírva. A nagy zenebonára asszonyka és Katika anyukája rémülten rohantak ki a házból. Sőt, még az öreg bundás is előcammogott a bokorból. Nem tudták elképzelni, miért sír a kislány. Katika zokogva panaszkodott Füstösre, anyukája azonban vigasztalás helyett nagyot kacagott. Ó, te csacsi, hát ezért sírsz, hiszen te vagy az oka. Füstös is játszani szeretett volna, de te nem engedted, és ezért ellopta a játékaidat. Miért voltál olyan önző? Nézd csak hátra, látod, ő is kinevett téged. Katika hátra pillantott. Ott ült a lihegő Füstös, előtte a vödör, szeme ragyogott a kergetőzés örömétől, piros nyelve kilógott, és vigyorgó pofával nézte Katikát. A kislány könnyei között elnevette magát, a harag és bosszúság menten elpárolgott a szívéből. Béküljetek ki, szólt anyukája, és máskor ne légy irigy. Jó napot! Harsogott fel a hátuk mögött olyan váratlanul és olyan fűrepesztően, hogy valamennyien összerezzentek.
Füstös ilyetében felvonított, és vészes ugatásba tört ki, mikor meglátta azt a rémületes alakot, a tetőtől talpig fekete, szálas férfit, vállán hordozva valami nagy fekete karikát. Csak a szeme meg az orra látszott ki a feketeségből. Miért sír a kislány? Kérdezte harsányan Kati anyukájától. Füstös még veszettebbül felüvöltött. Vau, vau, csúnya vagy, menj innen, vau, lármázol, biztosan rossz ember vagy, vau, menj, mert megharaplak, vau. A fekete ember nem hallotta a választ a kutya nagy zenebonájától, ezért fülsiketítő hangon rákiáltott. Nem hallgatsz el mindjárt, vigyázz magadra. Füstös erre úgy megrémült, hogy torkának adta hang. Ilyettében egy pillanat alatt Kati anyukájának szoknyája mögé bújt. Ilyen ordítást még nem hallott, így még senki sem kiáltott rá. A szoknya védelmében újból ugatásba tört ki, igaz, óvatosabban, futásra készen, mert ettől az embertől mindenki telhetik. Addig be nem állt a szája, míg a kis előszobába nem zárták. Ezt a találkozását a kéményseprő bácsival egész életére megjegyezte magának. Mikor végre kiengedték az udvarra, izgatottan körülszaladt a házat, kutatva szimatolgatott, vajon itt van-e még az a szörnyű ember, de sehol sem találta. Megnyugodva belehemperedett a fűbe, szájába kapott egy száraz gajacskát, és úgy ropogtatta, rákcsálta, mint a cukrot.

közelben nagy ágyások terültek el, tele tarka-barka virágzó jácintokkal, nárciszokkal. Édes illathullámot lebegtetett onnan a szellő, és halk zümmögést, zsongást. Füstös odaóvakodott, és bár tudta, hogy nem szabad, belefúrt a fejét a hűvös, húsos virágszárak közé. Mi zizeg itt? Meg kell néznem, gondolta, és orrát oda nyomta a jácint fürtökhöz. Júj, milyen erős szag van itt! Tüsszögött nagyokat, mire apró szárnyas valamik rebbentek föl a szirmok közül fenyegető zümmögéssel. Önkéntelenül is visszakapta fényes fekete orrát, és bámészan nézte a keringő, kavargó szárnyas népet. Zzzz. Mit zavarsz bennünket, te kölyök? Döngicsért mérgesen egy hang. Menj el innen, amíg jó dolgod van. Ki szólt hozzám? Kérdezte füstös ostoba képpel. Nem látok senkit. Nézz az orrod elé, itt ülök a fehér jácinton. Zzzz. Válaszolt a hang. Füstös a hang irányában megpillantott a fehér jácint szirmai között egy sárga, fekete, csíkos, szőrös kis bogárkát, melynek áttetsző szárnyai voltak, és vékony lábait egészen belepte valami sárga por. Ne haragudj, hogy zavartalak, szólt a kiskutya. Igazán nem akartam, csak kíváncsi voltam, mi zizeg. Mondd meg, kérlek, hogy hívnak téged, és mit csinálsz itt? Na, ez mindjárt más. Ha valamit tudni akarsz, szívesen válaszolok, de azért nem kell mindjárt ajtóstól rohanni a házba. Én és a társaim méhek vagyunk. Édes nektárt szívunk a virágokból, és virágport gyűjtünk a lábunkon levő kosárkákba. Hát ti azt eszitek? És még nem laktatok jól? Mi most nem esszük azt, csak gyűjtjük és bevisszük a méhkasba, ott feldolgozzuk. Mézet készítünk belőle tápláléknak, és viaszt, amiből kis kamrákat készítünk. De furcsa, nem is tudom ezt megérteni. Abban a kasban sokan laktok? És minek kellenek a kamrák? Zzzz! Ezt te nem is értheted, mert kutya vagy. Mi sokan lakunk együtt, és mindannyian dolgozunk. A kamrákban mézet teszünk el, hogy télen legyen mit ennünk. És mi az a tél? Zzzz! Hát te még olyan fiatal vagy, hogy azt sem tudod. Télen hideg van, és nincs virág. Ha nem gyűjtünk nyáron, akkor éhen vesznénk télen. Sokat kell gyűjtenetek? Sokat bizony. Állandóan hordjuk a nektárt és a virágport, amíg csak virágot találunk, és amíg meleg van. Sietnünk kell, mert rövid a nyár, és hosszú a tél. De most már menj el innen, mert dolgoznunk kell. És máskor ne zavar bennünket. Zzzz. A kis szárnyas felemelkedett, és belefúrta magát a hófehér jácint virág kelyhébe. Füstös egy darabig még csöndesen nézte a sürgőforgó apróságokat, aztán elsompolygott.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A negyedik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, a zöld rózsa.

Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia, Péter, Pál és Jakab. Péter és Pál amolyan szeleburdi ifjú volt, Jakab pedig ellentétben velük csendes, jóra való fiú volt. Mindhárman nősülés előtt álltak, s amikor a fülükbe jutott a hír, miszerint a fogföldi uradalom királya kihirdette, hogy az egyszem lányát, a világszép Teodórát annak adja feleségül, aki arra a legméltóbb, nyomban felcsillant a szemük. Én vagyok a legméltóbb, ez nem is vitás, mondta fennhangon Péter. Még hogy te, nevetnem kell. Természetesen a legméltóbb én vagyok, vágta rá Pál. Jakab egy szót sem szólt, ellenben az édesapjával, aki azon minútumban leteremtette a két nagyobbik fiút. Nem szégyellitek magatokat? A király nem ostoba, ő roppant okos és művelt ember. Azt hiszitek, hogy két ilyen nagyszájúnak odaadná a lánya kezét? Hey, sokat kell még tanulnotok és dolgoznotok is, hogy megjöjjön az eszetek. Tán Jakabnak nem kell még sokat tanulnia és dolgoznia? Kérdezte gőgösen Péter. Amikor minket megdorgálsz, apám, az ő neve sosem hangzik el, mintha különb volna nálunk, pedig ő a legfiatalabb. Amennyivel fiatalabb nálatok, épp annyival van több esze, mint nektek. Talán épp a ti hibáitokból tanult mindig, s ezért is lett okosabb. Jakabbal sohasem volt bajom, de veletek. A két idősebbik fiú lesütötte a szemét. Az öreg odalépett a legkisebbik fiához, s átnyújtott neki egy tarisznyát. Fogd ezt, Jakab, s menj el a királyhoz. Bizonyítsd be neki, hogy te vagy a legméltóbb a lányához. Én hiszek benned. Jakab útra kelt, s három napig bandukolt, míg nem elért a királyi várhoz, ahol számos férfiú várta, hogy a király elé járulhasson. Te mit tudsz? Kérdezte a fiút egy sorban álló ifjú. Én? Kérdezte megilletődve Jakab, aki azt se tudta, hogy hirtelen mit feleljen erre a kérdésre. A másik ifjú viszont, meg sem várva a választ, elmondta, hogy ő mit tud. Az én egyik erényem az erőm. Én félkézzel felemelem a király kisasszonyt. Mellettem biztonságban lesz majd. Én napestig tudom szórakoztatni, mondta egy másik ifjú. Bűvész vagyok, s a humorérzékem is kiváló. Én bármilyen vadat elejtek neki, szólt egy harmadik. Én vagyok a legjobb vadász az uradalomban. Így büszkélkedett egymásnak mind, kivéve Jakabot, aki kíváncsian hallgatta őket. Amikor aztán Jakab is elérte a kaput, az egyik őr intett neki, hogy bemehet a várba. A legény levette fejfedőjét, s határozott léptekkel közelítette meg a trónt, ahol a király mellett ott ült a szépséges királylány is. – Na te fiú! – szólt a király. – Lássuk, mi a te tudományod! Voltak itt már zsonglőrök, mágusok, halászok, s mind egytől egyig érdemesnek tartotta magát a lányom kezére. Neked mik az erényeid? Felséges királyom, s kedves királylány, az én erényem, ha annak számít, a szintiszta szeretet. Nem adott attól még nagyobb erényt a jóisten, úgy vélem. Nagy szeretetet érzek az emberek, az állatok, de még az erdők s a virágok iránt is. Bár emiatt sokan kinevetnek, én jól érzem magam így is a bőrömben. Én jól érzem magam így is a bőrömben. Nincs szebb érzés ettől,
kereke világon. Talán csak a szerelem, mondta a királylány mosolyogva,

Jakabnak adta. Jakab édesapja végtelen büszkeséget érzett a legkisebb fia iránt, s idővel a másik két testvérre is rátalált a szerelem. A királyságban hetet-hét országra való lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Fecske László, a zöld rózsa. Felolvasta Snell Ádám, hangmérnök Liszkai Károly, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea.
1: Gondviselésedért téged áldalak, Uram, rád bízom magam, te őrizd nyugalmam. Az éjszakában is oltalmazzon kezed, s téged dicsérjelek, reggel, ha felkelek. Ámen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben a Kaláka muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új szintre emeli, legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitas. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A segélyszervezet azért indít adománygyűjtést, hogy idén még több rászoruló diákot támogathasson. A kampányt Zagyvari Járda Katolikus Karitász országos igazgatója nyitotta meg. Kiemelte, hogy a szervezet az elmúlt években évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Karitász azokat a rászoruló hazai családokat is segíti, amelyek kimaradnak a támogatotti körből, kisebb részt pedig a határon túli magyar gyermekeket. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett ez hívásonként 500 forintot jelent. Online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján, a karitas.hu-n keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A Karitas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. 6-7 parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz frakció, írta az m4.hu. Azoktól válnának meg, akik 2030-ban már nem indulhatnak a tisztségért az új szabály szerint. Alap úgy tudja, hogy Németh Balázs, Pócs János és Takács Péter várhatóan maradhatnak, mert a frakcióban politikailag kifejezetten hasznosnak tartják, ha valakinek személyes konfliktusa van Magyar Péterrel. A listáról bejutott fideszes képviselők közül az alábbiak nem indulhatnak 2030-ban. Palla György, Bencsik János, Budai Gyula, Gulyás Gergely, Hídvégi Balázs, Horváth László, Kocsis Máté, Lázár János, Németh Zsolt, Pócs János, Seszták Miklós, Tuzson Bence, Viczmann Mihály és Zsigó Róbert. A helyükre a választás előtt leadott listájáról választhat új képviselőket a párt vezetése. Lehetőleg fiatal, jól kommunikáló képviselőket keresnek, akik otthonosan mozognak a gazdaság és az energetika területén. A párt szerint ugyanis elsősorban ebben a két témában várhatóak politikai viták a következő időszakban. A Telex azt is megtudta, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének elmozdítását illegitimnek tartja a Fidesz, ezért bojkottálni fogják az új elnök kiválasztási folyamatát. Végül a várható időjárásról. A hőmérséklet késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Pénteken felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések, másút mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: A klasszikus nagy metaforák sorában az egyik leggyakrabban és legkorábban megjelenő a tenger. A nagy és rettenetes, sötét és mély, végtelen és hatalmas, kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan víztömeg. Tengerre szállni maga a nagyugrás az ismeretlenbe. A kockáztatás non plus ultrája. Egyes nyelveken a tengeren lenni egyet jelent a tanácstalanság, az egzisztenciális bizonytalanság érzésével. A tengeri utazás pedig szinte egyet jelent az életünk mérlegre tételével, és mi tagadás a halállal való szembenézéssel. A tenger tehát magának a halálnak, a másik világba való átlépésnek, és az önmagunkkal való szembesülésnek megjelenítője. A még oly barátságtalan, decemberi hideg szelek által felkorbácsolt tenger azonban nem is fürdőzésre vagy utazgatásra csábítja az emberi szívet. Talán nehéz magunk elé képzelni a nyári napsütésben csillogó vízfelszín láttán, hogy ez a szivárványos tükörcsoda télen jégkékre meg szürkére változik, és borotva éles hullámokkal karcolja a horizontot. Felszínén fehér habot görget. De ez a hab rovás jeleket vés a hideg kék felületre, és hol bölcselkedésre, hol borongásra késztetik a partra tévedt embert. Nem is beszélve a más-más vidékek tengerei közti különbségekről. Talán a görög és német filozófia differenciája is visszavezethető a földközi és az északi tenger merőben eltérő színeire, viselkedésére. Bárhogy is van, a tenger szüntelenül befelé fordítja gondolataink sorát. Mintha a töltsértorkolathoz érve az akaratos hullámok erővel tolnák a szárazföld belsejébe a gondolat folyamvizét. Örökös dagály ostromolja az elménk, a lelkünk kapuját. Akik a tenger közelében nőttek föl, sokszor hiányolják is a tenger sugallta gondolatokat. És ha a szárazföld belsejébe költöznek, minduntalan visszavágynak partjára, mert csak ott tudnak igazán világosan szívük legbelsejébe tekinteni. Olyan ez, mint a hegyi emberek vágyakozása a magasba törő csúcsok után, vagy az alföld szülötteinek sovárgása a határtalan egő róna után. A tengerparton áldogáló hétköznapi filozófusok tehát minduntalan saját életük történetét olvasgatják a hullámok sorai közt. Múlt, jelen és jövendő, emlékek, tapasztalatok és remények, család, barátok és szerelmek egymásra írt szimbólumokban keverednek a víz felszínén. Jó és rossz, igaz és hamis, egyformán lebeg a kéklő felületen. Kiolvasni ezt a krikszkrakszokkal odavetett proféciát, tükörképet vagy sors etűdöt életre szóló művészet. Titokzatos hideg szelek dübörgése szükséges hozzá, s még álmodó, távoli házak fényei, meg szárazon zörgő, növényi levelek zaja. A szél és a tenger közös írott jóslata ott emelkedik a tengerlapjain. Amint azonban a jövendőlés, ítélet és lélekrajz lehet igaz, úgy hazudhat is. S ezt csak az olvasó tiszte eldönteni. Akár az atlanti hideg borzolja a szemlélő fürtjeit, akár a tramontana kavarja fel gondolatait, a gondolat erősen belevésődik az elméjébe. Ez utóbbi szél az Alpokból és az Appenninekből, akár 70 km/h sebességet is elérve, hűvösen csap le a Ligúr tengerre, és legerősebb napkelte előtt. Itt járt valamikor Adi is, amikor San Renóban sétálva a téli mediterrán vizekre pillantott. Adi Endre, a tenger ákombákoma. Fázó pálmák alatt olvasok egy levelet. Egy nagy levelet. Kék lapra írták, éles tollal, gonosz szelek, bőjti szelek. Fehér habok, betűmilliók, idegesek és nyugtalanok. Tengerre írva írják most meg, hogy ki vagyok, hogy mi vagyok. Valami busongó dac fog el, valami hívatlan hit fonát, s olvasom csukló kacagással a tenger ákombákomát. Hát most a sorsom ezt üzeni? Hát most már akarnom is tilos. Így levelez velem a tenger. Ez a nagy ócska papíros. Ím, itt a válasz. Élek, vagyok. Fáradtan. Fájon. Ahogy lehet. De élek, s úr fogok maradni. Tenger. Sors. S mindenek felett. Igazán dacos, drámai felelet. Talán túlzás is. Mi mást is várhatnánk Aditól. Lehet, hogy a tengerhabjából kibukó sorok fájó mélyre tapintottak, s ideget találtak. S lehet, hogy egy értelmetlennek vélt ítélet váltotta ki a heves elutasítást. Hiszen legtöbbször a titkos írással nekünk odavetett jelek arról beszélnek, ami kivillent magabiztos köznapi önmagunkból. Akinek szokatlan a tengeri hullámokra írt üzenetek olvasása, az talán félreérti a betűk sorát, s végül ezért is lesz nyugtalan, ijedt, dacos és fölényes. Az érmény szentitáltosnak valószínűleg mégsem a forma lehetett új és kellemetlen. Jóval valószínűbb, hogy a keresetlenül feltárt igazság a más hangon üzenő szférák okozzák a haragját. A szembeszálló indulatot a veszteség, az elveszettség fájdalma okozhatja. Gyengévé válni, a küzdelemben alulmaradni, az öröklétre törő akaratunkkal a mennyből a földre visszazuhanni. Keserves tapasztalat. Föl-földobott kővé lenni, fáradtan, fájón, folyamatosan lebucskázni az égből. Nem éppen győzedelmes kép. A költő talán nem is képes elgyászolni ezt a kudarcot. Saját tökéletlenségét, saját halandóságát. Legalábbis még nem. Mert a szelek mégiscsak a végtelen kék örök tengerre vésik jeleiket. A tengerre. Az átkelés utolsó ismert közegére. Ezen urrá lenni épp olyan lehetetlen kísérlet, mint a sors s mindenek felett uralkodni. Ezért törhet ki a lírai én kamaszos, csak azért is indulata. S bár ezt a haragból felbukó extrapolációt megérti, és meg is éli a halállal dacoló emberszív, azért mégiscsak tudván tudja, hogy elbukott vállalkozásban őröli fel saját erejét az, aki ezzel próbálkozik. A kezdettől vesztes csata keserűsége indokolhatja a dacosságot, de mégsem igazolja értelmét a harcnak. Lelkialkat kérdése is, hogy ki tart ki megveszekedetten a küzdelemben, ki adja fel bénultan, ki menekül messze, s ki maradott vállat rándítva irónikus mosollyal, minden mindegy alapon. Minden esetre nem kérdés, hogy a költő melyik csoporthoz köti makacsul magát. Együtt is érezhetünk vele, értetlenül csóválhatjuk is fejünket, s lehet akad, aki egyenesen kineveti kemény fejű ellenkezését. Akár elhisszük neki a nagy szembeszállást, akár úgy hisszük a drámai gesztus mögött a legkönyörgőbb segítségkérés rejtőzködik. Mi magunk is belesodródunk a választás, a tengeri levélre adandó válaszadás helyzetébe. S hogy mégis igazat adhassunk Adinak is, meg végtelenül mindig reménykedő emberi fajunknak is, talán legokosabb, ha azt a kezet kutatjuk fel, aki parancsol tengernek, szeleknek, s azokkal írt üzeneteknek is. Aki él és uralkodik örökkön, s mindenek felett.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Edward Elgar Bevezetés és Allegro vonósokra című műve csendül fel, a Royal Philharmonikusok játszanak, vezényel Barry Wordsworth.

Elhangzott Edward Elgar Bevezetés és Allegro vonósokra című műve. A Royal Philharmonikusok játszottak. Vezényelt Barry Wordsworth.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Ma ünnepli 85. születésnapját Paul Anka, amerikai-kanadai énekes, dalszövegíró, a Kanada rend tisztje, a művészetek és irodalom érdemrendjének lovagja. Zenei repertoárjában mintegy 9000 saját szerzemény szerepel, mely által a legnagyobb dalszerzők között tartják számon. A hangolóban Paul Anka énekel.

0: A hangolóban a ma 85 éves Paul Anka amerikai-kanadai énekes, dalszövegíró előtt tisztelegtünk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia termelés megszűnése. Tette közzé honlapján a Paksi Atomerőmű ZRT. Természetesen az atomerőmű a rendkívüli helyzetekre, így az ilyen kis valószínűséggel bekövetkező helyzetekre is felkészült. Az előrejelzések alapján reális esélye van annak, hogy az atomerőmű minden blokkját le kell állítani. Onnantól kezdve megszűnik az energiatermelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tartják a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal lépcsőzetesen indítják a blokkok termelését az erre vonatkozó szigorú szabályok alapján. A blokkok újraindítása a vízszint függvényében akár néhány nap alatt is megtörténhet. Hangsúlyozzák. Új szintre emeli, legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A segélyszervezet azért indít adománygyűjtést, hogy idén még több rászoruló diákot támogathasson. A kampányt Zagyvari Hárda Katolikus Karitász országos igazgatója nyitotta meg. Kiemelte, hogy a szervezet az elmúlt években évente átlagosan 4000 gyermek iskolakezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Karitász azokat a rászoruló hazai családokat is segíti, amelyek kimaradnak a támogatotti körből, kisebb részt pedig a határon túli magyar gyermekeket. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett ez hívásonként 500 forintot jelent, online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján, a karitász.hu weboldalon keresztül, iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadja a beérkező támogatásokat. A július második felétől pusztító lángok továbbra is rombolnak Franciaország és Spanyolország hatalmas területein. Az egyházi közösségek is megmozdultak, hogy segítsék a több ezer kitelepített embert, befogadást, emberi és lelki támogatást nyújtva. José Cobo bíboros madridi érsek meglátogatta Navalla Gamella lakosait, akiket a madridi Sierra Oeste sújtó erdőtűz miatt evakuáltak, és ideglenesen egy alcobendazi sportközpontban szállásoltak el. Végül a várható időjárásról. Pénteken felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 47-től az 53. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a Béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a béke himnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
2: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome.
1: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
2: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
1: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
2: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
1: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
2: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
1: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket!
2: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan

0: Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő, közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötlete. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van, másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul és teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, Rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Richard Kleiderman felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik. Benedek Elek, Testamentum, 4. rész.

0: Bándi Miklós levele Szemerjai Margithoz.
1: Édes Margit, tegnap midőn elváltunk, ez volt az utolsó szava hozzám. Beszéljen a mamával. S lám, ahelyett, hogy édes parancsának mindjárt engedelmeskedném, egy hosszú, magam sem tudom még hány oldalas levelet írok önnek. Üljön le szépen, Margit, s olvassa nyugodtan levelemet. Nem lesz benne semmi különös. Csupán azt akarom, hogy egészen ismerjen. Mert ön, édes szép Margit, bár 4 év óta ismer, nem tud többet az én életemből, csak ennyit. Már 28 éves korában egyetemi tanárrá lett, amit 30 éves korában azzal hálált meg a kormánynak, hogy fellépett ellenzéki képviselőnek, sőt, meg is választották. Ezen kívül mit tud rólam? Tudja, hogy a legújabb divat szerint öltözködöm. Feljárok a nemzeti kaszinóba, eljárok a lóversenyekre, ott vagyok mindenütt, amint azt sűrűn olvashatja is az újságokban. Ott volt Bándi Miklós. A társaságokban érdemen fölül kitüntetnek. A lapok riporterei, akik jól tudják, hogy a principálisukkal jó pajtásságban élek, már nem egyszer neveztek ki a társaság lelkének. Mindegyre fölvillanyozom a társaságot szellemes élceimmel, elmés ötleteimmel, miket a maguk helyén talán szellemeseknek és elméseknek is találtak, én azonban egy pillanatig sem áltatom magam ezzel. Rendesen üres csevegések, szószátyárkodások voltak ezek. Tantusz, amit az elit társaság csengő aranygyanánt fogadott. Higgye meg, édes Margit, soha egy pillanatig nem éreztem magam jól e társaságokban. A legélénkebb csevegés közepette éreztem, hogy hirtelen elborul az arcom, s én önkéntelenül a fejemhez kaptam, mint akinek hirtelen fejgörcse támadt. Megesett nem egyszer, hogy észrevette a figyelmes háziasszony, s részvéttel kérdé, Bandi, mi lelte? Semmi, semmi, múló főfájás, már semmi bajom, s arcom egyszerre földerült. Ó, ha sejtette volna valaki, hogy egy kép messze-messze földről villant meg ilyenkor a lelkemben, s ez vala, mitől arcom elborult. Nem sejtette senki. Csodálatos, édes Margit, hogy mennyire szerencsés valék én e pillanatban, minden dolgaimban. 100 embert ismerek, aki megjelenik a társaságban, előkelő a viselkedése, biztos a fellépése, előkelő az állása is, s mégis egyszerre elkezdik kérdezni a társaságbeliek egymástól. De hát ez ki is tulajdonképpen? Ez az X. Hol a hazája, a családja, az atyafisága? Nyilván azt kell hinnem, hogy azok az urak és hölgyek, akik gyermekkoruk óta fátyol finom légkörben éltek és élnek, egy semmiségből, egy szóból, egy mozdulatból észreveszik, hogy ez meg ez közénk keveredett, de nem közülünk, tehát nem közibünk való. Lehet, édes Margit, ám bár nem hiszem, hogy úgy legyen. Lehet, mondom, hogy én nem vettem észre, de annak nagyon a hátam mögött kellett történnie, ha valaki azt kérdezte, de tulajdonképpen ki ez a Bándi Miklós? Ön mosolyog, Margit, stán idegesen toppant lábacskájával. Ki? Hát ki? Egyetemi tanár és képviselő. De édes Margit, a társaságban nem úgy vetik föl a kérdést, hogy erre azzal lehessen válaszolni. Én Bándi Miklós egyetemi tanár vagyok. Sokat tűnődöm már azon, hogy miért soha senki sem mutatott érdeklődést az én családi viszonyaim iránt. Azt hiszem, csak egy elfogadható oka van ennek. A nevem. Anélkül, hogy én akartam és kívántam volna, ez nyilván tévedésbe ejtette a világot. Az én szűkebb hazámban, Erdélyben, édes Margit, 3 Bándi van. Az első a gentry Bándi, de minden vagyon nélkül. Földhöz ragadt, méltóságos koldusok, akiknek létezéséről tudnak idefönt, de akik közül 40 év óta még egy eleven Bándi sem fordult meg Budapesten. A második a kurta nemes bándi. Ezeknek van egy kevés földjük, ezt szántják, vetik, élnek máról holnapra. A harmadik a paraszt bándi. Egyszerű földműves nép. 48 előtt földműves jobbágy, ma szabad és szegényebb, mint valaha. Tudom, tudom. Látom innét, hogy már el is találta, melyik bándi vagyok én. Az. Az. A harmadik. Egy szegény, törődött öregember az én apám. Egy meggörnyedt hátú öreg anyóka az én anyám. Olvassa tovább, édes Margit. Ismerje meg őket, és akkor megismer engem is. Emlékezem, 8-9 éves lehettem, amikor az édesapám, akkor még Daliás, szép, erős ember, azt mondta az édesanyámnak. Feleség, beszéltem a tisztelendő úrral. Azt tanácsolta, hogy vigyem Miklóst a városi iskolába. Mi szegények vagyunk, kevéssel segíthetjük, de feleség, nem bánom, ha ez a kis földem, ami van, rámegy is. Urat nevelek a fiamból. Eleget sanyarogtam én, ne sanyarogjon a fiam is. Az édesanyám sírt, amint kegyelmed akarja. Szüleimnek rajtam kívül nem volt több gyermekük, de ez csak annyit jelentett, hogy édesanyám, ha elemózsiát küldött a gimnáziumba, egy-két forintot is csúsztathatott az elemózsia közé. Úrfiak szolgája voltam 8 esztendőn át. Ezekre takarítottam, ezeknek a kenyerén tengődtem. Rendesen én írtam meg a penzumokat, és ezért időnként egy pár hatost is adtak. Az egyetemi életemet meg se próbálom leírni, édes Margit. Rettenetes nélkülözés, rongyoskodás, éhezés, irodáról irodára való kopogtatás. De ez nem tartott így végig. Társaimat a harmadik évben sorra elütöttem a pályadíjaktól. Egy szép napon úgy jelentem meg az egyetem ódon falai közt, mintha skatujából húztak volna ki. Kollégáim először nagyot néztek, később azonban megszokták, hogy mindig elegáns vagyok. Azt hiszem, el is feledték, hogy szegény, rongyos, kiéhezett arcú diák voltam valaha. Csak az Isten a megmondhatója, hogy mennyit tűnődött az édesapám, mennyit sírt az édesanyám, kiknek sohasem panaszkodtam, de akik tudták, hogy nagy nyomorban élek. Annál többet panaszkodtak a szegény öregek. Keservesen megbánták, hogy iskolába adtak. Ha otthon maradok, nekik is van segítségük öreg napjaikban, és én nem nyomorgok a messze idegenben, abban a rengeteg nagyvárosban, ahol az emberek a szomszédjukat sem ismerik. Amint módomban volt, pénzt küldöttem nekik. Visszaírtak, ne küldj, gyere inkább haza, nem akarjuk, hogy éhezzél miattunk. Hiába írtam, van elég, nem hitték. Minden levélben azt írta édesapám, ne küldj pénzt, édes fiam, mert édesanyád folyton sír, éjjel-nappal, azt hiszi, hogy éhezel. Én is azt hiszem. Hazamentem. Nem azért, hogy otthon maradjak, hanem hogy a jó öregeket megnyugtassam. Egy csomó újságot vittem haza magammal. Azokból bizonyítottam be, hogy van állásom. Hazavittem a könyveimet. Nézzék, itt a nevem. Én írtam. Istenem, hogy sírtak a szegény öregek. Az apám mondta, örömmel fekszem koporsómba, édes fiam. Én is, sírt az édesanyám. Én is. De a pénz, amit hazaküldtem abrádonként, ott hevert érintetlenül a tulipános láda fiában. Tedd el, fiam, nekünk nincs rá szükségünk. Te nagy úr vagy, neked kell a pénz. Vissza kellett vennem. De ön azt kérdi, édes Margit, miért, hogy mindezt nem mondtam el eddig már régen? Ön, kedves Margit, sohasem kérdezett az én családi viszonyaimról. Pedig én úgy szerettem volna beszélni az én édes jó szüleimről. Ám ha én nem hozakodom elő vele, nem vette volna kérkedésnek. Igen, kérkedésnek, hogy nagyra vagyok szüleim szegénységével, holott kellemesebb volna az ellenkező, ha beszélhetnék uradalmakról, híres nagybácsikról, előkelő nagynénikről. De hisz ugye, feleségül vehettem volna önt anélkül, hogy valaha lássa szüleimet. Igen, ezt tehettem volna. De éppen ez az, amit tenni nem akarok. Ó, Margit, ha hallotta volna ezeket az elaggott öregeket, mikor esténként szóba került az én házasságom. Soha sem fogom látni az én menyem asszonyomat, sóhajtozott az öreg asszony. De még én sem, feleség. S hozzátette az öreg, miközben rajtam pihent becsületes tekintete. Fiam, én tudom, hogy te nagyúri házból veszel feleséget. Mi együgyű emberek vagyunk. Nem kívánom, hogy megmutasd nekünk. Elég nekünk, ha híredet halljuk. Elég, ha tudjuk, hogy boldog vagy. Ha tudná, ha látná a feleséget, hogy szegény paraszt fia vagy, talán nem is lenne hozzád melegséggel. A fél lábunk már úgy is a koporsóban. Fiam, ne hozd haza! Ne, ne, én is azt mondom. Ó, pedig úgy szeretném látni, ebekedett az öreg asszony. Csak egyszer megcsókolhatnám hófehér arcát, azt a kicsi kezét a lelkemnek. De édesanyám, még nincs is feleségem. Aztán tudják meg, mondám, az én feleségem nem lesz ám olyan finnyás, kevély úri asszony. Szeretni fogja, látni kívánja férje szüleit. Ezt a csúnya vén embert, meg ezt a csúnya vén asszonyt, mondta kedves évődéssel az öreg ember. Hiszen, s itt már legénykedett, még 30 esztendővel ezelőtt megakadtám rajtam az asszony népszeme. Még az úri asszony népé is, ugye, feleség? De az anyád is szép asszony voltám. Most is szépek maguk, édes jó öregeim. És igazán, édes Margit, olyan szép öreg emberek az én szüleim. Ha látná egyszer, csak egyszer őket, s a házukat, az udvarukat, a kis virágos kertecskét. Reggeltől estig kint tipegnek, topognak az udvaron, a kertben. Mindig rólam beszélnek, és önről. Arról a szépséges szép kisasszonyról, akit Miklós feleségül vesz. Akit ők sohasem láttak, sohasem is látnak talán. Akiről nem tudják, hogy az apja császári és királyi kamarás, az anyja baronesz. De mintha ott lebegne előttük kibontott aranyhajával, és az öregek rajta kapják magukat nem egyszer, hogy ennek az aranyhajú leánynak az arcára hangos csókokat cuppantanak. Már tudnélik a levegőbe. A hosszú téli éjeleken le nem honják a szemüket. Alszol-e, feleség? Nem, uram, nem. Nem tudok aludni. Én sem. A fiadról gondolkozol, ugye? Arról, uram. Arról. S a menyem asszonyomról. Kegyelmed is, ugye? Arról, feleség. Arról. Már pitymalatkor fent van az öreg asszony, s átcsoszog a szomszéd szobába. Ez a fiatalok szobája. Ide senki lélek be nem lép az öregeken kívül. Az öreg asszony esztendők óta bútorozza, szépítgeti, csinosítgatja. A fakanapén, az asztalon, az ágyakon, a tulipános ládán az ő keze fonta szőtte, régi módi, de olyan szép, olyan ízléses takarók. Az asztal közepén soha el nem hervad egy hosszú nyakú kancsóban a bokréta. a két kis ablak is tele virággal. Majoránna, verbéna, fuchsia, piros szegfű. Este reggel öntözi. Az ágyak fölött is virágkoszorúk. Mind az öregek fonják. Aztán egy nap százszor is kilépnek a kapun, és végignéznek az utcán. Hát, ha egyszer csak itt teremnek. Levelet sem írnak, csak jönnek. Csak jöjjetek. Csak jöjjetek. A király kisasszony is ellakolhatnék abban a szobában. Margit, ezek az én szüleim. Ezeknek utolsó napjait akarom én megaranyozni. Szeretem önt, Margit. Egy becsületes férfiú szerelmével. Ön egyetlen, első és utolsó szerelmem. De ha választani kellene... Margit, édes Margit, ne engedje befejeznem e mondatot. Most feleljen. Beszélhetek-e a mamájával? Csak egy szóban kérem a feleletet. Igen, vagy nem. Kezét csókolja, Bándi Miklós.

0: Szemerjai Margit levele Bándi Miklóshoz.
1: Kedves Bándi! Ön arra kér engem, hogy csak egy szóval válaszoljak levelére, igen vagy nem. Hogy most mondjam, most, levelének olvasása után beszéljen a mamával. Igen vagy nem. Hiszen ha az volnék, aki tegnap valék, könnyű volna a válaszom, habozás nélkül írnám le akár az igent, akár a nemet. De értse meg, Bándi Miklós, hogy Szemerjai Margit, aki önnek tegnap előtt azt mondta, beszéljen a mamával, volt és nincs többé. Nézem, hosszan nézem az arcomat a tükörben, de egy idegen leányt látok ottan. Más az arca, más a szeme, a szemének csillogása. Ki ez a lány? Önkéntelen kérdem. Bándi Miklós, ön megírta nekem élete történetét. Megírta, hogy az egyetemi tanár és képviselő, az előkelő társaságok lelke, aki előtt nyitva állanak a szalonok, egy szegény, földhöz ragadt jobbágynak a fia. Hogy az az előkelő megjelenésű fiatalember, aki a legújabb divat szerint öltözködik, finom szivarokat szív, jár a kaszinóba, ott van a turfon, ott van mindenütt. Még nem olyan régen kiéhezett arcú diák volt, akit odahaza éjjel-nappal siratott egy öregember s egy öregasszony. De akik most olyan boldogok, s akiknek ön szeretné megaranyozni az utolsó napjait. Kivel? Velem. Velem. De, Bándi Miklós, tudod-e, ki vagyok én? Tudom, tudom, mondott te, egy császári és királyi kamarás és egy bárónő egyetlen leánya. Nem tudsz semmit, Bándi Miklós. Az apám császári és királyi kamarás, ez igaz. Az anyám bárónő, ez is igaz. De aztán többet te sem tudsz rólam. Uram, vessen meg engem, de amikor azt mondtam önnek, szeretem én is, beszéljen a mamával. Hazudtam. Nem éreztem én ön iránt szerelmet. Nem, egy szemernyit sem. Mint olyan leány, akit okosnak neveltek. Minden kellékét megtaláltam önben, ami egy Szemerjai Margit férjévé kvalifikálja. Előkelő állás, hozzá még fiatalkorban, előkelőség a viselkedésben, könnyed mozgás a társaságokban, szép termet és arc, melyen a szem megakad. S hogy mindehhez nem hiányzik a családi föltétel is, erre nem is gondoltam. Olyan természetesnek találtam, hogy ön jó erdélyi családból való, hogy sértésnek vettem volna a kérdezősködést. Hisz ráértünk volna arra még, az eljegyzés előtt is. Ha valaki nékem még egy hét előtt azt mondja, hogy a te kezedet megkéri egy nem társaságbéli ember, kinevetem. S mindenkire gondoltam volna családunk ismerősei közül. Csak önre nem. Egyedül önre nem, Bándi Miklós. Jaj nekem, ezerszer jaj, ha valaki más mondja, hogy ön paraszt szülők gyermeke. És százszor jaj akkor is, ha ön nem őszinte, s akkor mondja meg, mikor már szavam, becsületem megtiltotta volna a visszalépést nekem. Szerelem nélkül megyek önhöz, a mi világunk könnyű gondolkozásával. Elég a rokonszenv, minek a szerelem? Életem annyit változik, hogy ezentúl nem a mamával járok, hanem az ön oldalán. Ön elvisz engem mindenővé, ahová vágyakozom. Bálba, hangversenyre, a turfra, a Stefánia útra, a kioszkba, fürdőkbe. Kifogástalanul elegáns és korrekt az életünk. Én szívesen vagyok az ön oldalán, mert hisz ön szép ember, előkelő ember, szellemes ember, udvarias is, s ön is szívesen lát engem az oldalán, hisz én nem vagyok olyan csúnya, liba sem vagyok, tudok öltözködni, a háziasszony tisztjét szeretetreméltóan betölteni. Hát ilyen formán képzeltem én a házas életet. S mikor a pap áldást ad reánk, ön kivisz a vasúthoz, és Velence helyett Brassóba vált jegyet. Gyerünk, édesem, az én szüleimhez, az én szegény szüleimhez, akik egyszerű, de becsületes, jó népek. Megborzatok, egész valomban reszketek, ha meggondolom, hogy mi rémülettel töltött volna el e váratlan fordulat. Hogy én, Szemerjai Margit, egy jobbágy családdal kerülök atyafiságba. Irtóztató! Irtóztató! Sokkal üresebb volt a szívem, hogy amúgy is boldog, igazán boldog lehetett volna a mi Frigyünk. De hát

Mint nő alakja szédítő sebességgel, s mint zsugorodik össze a büszke, gőgös szemerjai Margit. Mély nagy ön, s mély kicsiny én. Miklós, Bándi Miklós, fogd meg a kezemet, s emelj, emelj, mert elsüllyedek. Árazd rám szívednek melegségét, hogy olyan mélyen, s igazán tudjalak szeretni téged, mint te a szüleidet. Azokat az öreg embereket, akik nap-nap után csinosítgatják, virágozzák számunkra a kis szobát, akik mindegyre kitipegnek, tapognak az utcára, hogy nem jönnek-e a fiatalok. A fiunk, a Miklós fiunk, aki annyit nyomorgott, s aki most oly nagy úr, s a menyemasszony, az aranyhajú menyemasszony, akinek az öregasszony szeretné megcsókolni hófehér arcát, kis kezét. Ah, az én arcomat, az én kezemet! Én, ha megcsókolhatnám azokat a kérges kezeket, melyek a porból téged fölemeltek, csak azért, csak egyedül azért, mert érzem, hogy Istennek végtelen kegyelme van velem, hogy most te meg fölemelj engem lelki nyomorúságomból. Miklós, hallgass ide! Üres szívem megtelt soha nem ismert érzelemmel. Kezedben a sorsom, tied vagyok. Szemerjai Margit, akinek te szerelmedet megvallád, nincs többé. Egy új Szemerjai Margit áll előtted, aki neked vall szerelmet. Mit nekem a világ? Nem törődöm vele. Szeretnék fönt lenni a legmagasabb hegynek az ormán, és onnan kiáltani, Bándi Miklós engem szeret. Miklós, te nem érted azt, hogy mit tesz az, mikor valaki egyszerre csak megérzi, hogy szíve van. Te nem érted, mert neked mindig volt szíved. Nekem csak azóta van, mióta leveledet olvasám. Olvasom és olvasni fogom mindig, valahányszor szükségét érzem annak, hogy az Istennel beszéljek. Gyere, gyere, beszélj a mamával. Jöhetsz, repülhetsz. Apám, anyám tudnak mindent. Apa olvasta a levelet, mama hallgatta. Apának arca, mély élesen figyeltem, egy pillanatra elborult. A mama elsápadt. De aztán egyszerre csak, ó, ha láttad volna, megerett a könny az apa szeméből, szavai zokogásba fúltak, s a levélnek még végére sem ért, egymás kebelén sírtunk mind a hárman. Istenem! Zokogott édesapám. Köszönöm neked, hogy fiú helyett fiút adtál nekem. S a komor arc, mely Andor testvérem halála óta nem vidult fel soha, ím mennyei örömfényében ragyog. Miklós, te már megaranyoztad az én szüleim utolsó napjait. Most már rajtad áll, hogy én is megaranyozzam a te szüleidét. Parancsolj velem! A tied, Margit.

Benedek Elek testamentum, negyedik rész. Bándi Miklós levelezéséből. Közreműködött Solecki Janka és Szatmári Attila. Hangmester Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johann Sebastian Bach művét a Liszt Ferenc kamarazenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia termelés megszűnése. Tette közzé honlapján a paksi atomerőmű ZRT. Természetesen az atomerőmű a rendkívüli helyzetekre, így az ilyen kis valószínűséggel bekövetkező helyzetekre is felkészült. Az előrejelzések alapján reális esélye van annak, hogy az atomerőmű minden blokkját le kell állítani. Onnantól kezdve megszűnik az energiatermelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tartják a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal lépcsőzetesen indítják a blokkok termelését az erre vonatkozó szigorú szabályok alapján. A blokkok újraindítása a vízszint függvényében akár néhány nap alatt is megtörténhet. Hangsúlyozzák. Új szintre emeli, legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A segélyszervezet azért indít adománygyűjtést, hogy idén még több rászoruló diákot támogathasson. A kampányt Zagyvari Hárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója nyitotta meg. Kiemelte, hogy a szervezet az elmúlt években évente átlagosan 4000 gyermek iskolakezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Karitász azokat a rászoruló hazai családokat is segíti, amelyek kimaradnak a támogatotti körből, kisebb részt pedig a határon túli magyar gyermekeket. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett ez hívásonként 500 forintot jelent, online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján, a caritas.hu weboldalon keresztül, iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadja a beérkező támogatásokat. A július második felétől pusztító lángok továbbra is rombolnak Franciaország és Spanyolország hatalmas területein. Az egyházi közösségek is megmozdultak, hogy segítsék a több ezer kitelepített embert, befogadást, emberi és lelki támogatást nyújtva. José Cobo bíboros madridi érsek meglátogatta Navalla Gamella lakosait, akiket a madridi Sierra Oeste sújtó erdőtűz miatt evakuáltak, és ideglenesen egy alcobendazi sportközpontban szállásoltak el. Végül a várható időjárásról. Pénteken felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Nényei Gáborné Gabinénivel beszélgetünk a Kalász, a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetségével való kapcsolatáról, arról, hogy hogyan hatott az ő életére, hogyan került kapcsolatba a Kalásszal. A Kalász a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségét a 30-as évek közepén, 1936-ban hozták létre, 10 évig működhetett, amikor is 1946-ban a kiépülő kommunista diktatúra időszakában megszüntették, azonban azok a személyes kapcsolatok, amelyek kialakultak, amelyek megvoltak, azok 1946 után is hatékonyan működtek, az ebbe való bekapcsolódásba Kalásszal való kapcsolatáról beszélgetünk mai műsorunk vendégével. Ugye ez egy mexikói világtalálkozó volt annak a nemzetközi szervezetnek, amely összefogja a lányokat, asszonyokat, képviselő szervezeteket, és ön képviselte a Kalászt Magyarországról. De mégiscsak egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, és nem mint Kalász, hanem mint hívő, katolikus közegben felnövő, fiatal, majd családos éltek az illegalitásban. Ha most egy budapesti házaspárra gondolok, akkor vélelmezhetően olyan papokkal kerültek kapcsolatba, akik börtönviseltek voltak, vagy feloszlatott szerzetesen tagjai voltak, vagy sok esetben ez a kettő összetalálkozik. Ma persze ez már természetes, de akkor nem, hogy kis csoportok jöttek létre, táborokba, kirándulások, stb. Ez volt a 70-es, 80-as évek magyar egyházának a föld alatti része. Ezt hogy élte meg, hogy hatott önre, és amikor bekövetkezik a rendszerváltozás, és a Kalászban kiteljesedik az ön feladata, hivatása, felszínre kerül, említette, újság, televízió, egy egészen más világ jön, de mi az, ami erőt adott, vagy ami esetleg fölkészítette önt ebben az illegalitásos időszakban, hogy aztán ez kiteljesedjen 1990 után?
1: Ez a Szentlélek műve, én csak ezt tudom mondani. Ebben nagy részt nem voltak ezek a dolgok tudatosak, ez működött. Egyszerűen működött. És ebben a világszervezetben is hát egy olyan színfoltot képeztünk, mert aztán én 91-től 2008-ig aktívan képviseltem a Kalászt, egy ideig a WKW vezetőségében is 5 évig beválasztottak. Egy olyan színfoltot jelentettünk, nem csak színfoltot, nagyon fontos tényezőt, hogy bevittük a világegyházba a vasfüggönyön túli világot, a vasfüggönyön túl megérlelődött kereszténységet, ahol minket szeretettel fogadtak. Most nem tudom, hogy a kérdésre felelek-e ezzel, de ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nyugaton nem sokat tudtak rólunk, hogy mi van velünk. Vagy elhitték, vagy nem. Ha elhitték, lehet, hogy egy kicsit a kegyetlenebb dolgokat tudták, mondjuk a Mindszenty bíborosnak a nyomorúságát, a sorsát. De az, hogy hogyan él az egyház, azt nem. Viszont itt most összeütközött a jóléti kereszténység, a megtisztult szenvedések közepette megtisztult élő hit kereszténysége. És érdekes módon nem véletlenül a legerősebb kapcsolatunk az Angliával és Mexikóval volt. Miért? Mert Mexikóban is volt, vagy túlzok, de közel 100 éves, szörnyű keresztényüldözés. Angliában meg sok évszázadig. Tehát a katolikusok azok nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, azok akkor is titokban. Tehát ők éreztek mi ránk. Ezen kívül az olaszokból az Akció Katolika. Mert ott meg testvérek voltunk. Volt az a, most én az európai ágat mondom legfőbbképp, volt a jóléti társadalomban elrenyhült, bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, elrenyhült kereszténység, akik azt gondolták, hogy a politikai életben kell nekik megvalósítani az ő keresztény elveiket. Tehát ők tulajdonképpen olyasmik voltak itt a WKW-ban, mint egy párt. és összeütközésben a pápa hű, akik nem akarunk forradalmat az egyházba, hanem a Szentlélekre szeretnénk bízni, és hiszünk abban, hogy a Szentlélek ajándéka a mindenkori pápa, és hogy ő tartja össze a Péter utódja ezt a világméretű hatalmas egyházat, az ő személyében egyesül. De hát ezek a, megint csak ezt tudom mondani, hogy jóléti társadalomban felnőtt emberek, azok azt hitték, hogy majd így emberi erővel az egyházat is megújítjuk, ahogy a társadalmat is megújítjuk. És ebben az ellentét helyzetben nagy erőt jelentett a magyar küldött jelenléte. Most azt mondom, hogy a magyar küldött igazából eleinte volt cseh, szlovák, ukrajnai, kárpátaljai, görögkatolikus, nem képviselő, meghívott, lengyel, horvát, nagyon jó volt ezeket látni, és ezek szép lassan mind lekoptak. Mégpedig azért, mert szembe találkoztak az ilyen kisebb regionális találkozókon, szembe találkoztak ezzel a tőlünk idegen politikus kereszténységgel, akik megváltoztatják. Erről egy cikket tudok adni, amit én írtam akkor az egyik ilyen Európa találkozó után, a Új Emberben jelent meg. Síralmasan, hát félreértették a katolikus mi voltukat. Ezek az erők viszont rettentő sok pénzük volt. Mert ugye például a német egyház, nevezzem így, a német nyelvű egyházak meg azoknak a környezete, holland, svájci, ott voltak ennek a fészke, ennek a jóléti szemléletnek, akik ezekben az országban, legalábbis Németországban biztosan tudom, hogy így volt, hogy aki katolikus, annak kötelező fizetni az egyházadót. Tehát azt ugyanúgy levonják, mint nálunk a TB-t. Anélkül, hogy hisz vagy nem hisz, meg van keresztelve. És aztán hallottuk most az utóbbi évtizedekben gyakorta, hogy kilépnek az egyházból. Hát mi mondtuk, hogy ilyen nincs. Hát aki meg van keresztelve, az egyszer s mindenkorra Krisztus testéhez van kötve. Ez egy félreértése az egyháznak, hogy abból az adófizetésből kiléphet, de a Krisztus testéhez tartozik továbbra is. Hát ezért léptek ki, mert nem nyújtott számukra olyan töbletet, olyan töltetet az egyház, amire talán szükségük lett volna, vagy megmérgezte őket az ateizmus, vagy nem tudom mi, a jólét ellustította őket. Lényeg, hogy úgy érezték, hogy csak csapolják őket. Na, de nem ez érdekes, az az érdekes, hanem az, hogy rengeteg pénzük volt, és próbálták a maguk eszméit terjeszteni. Jaj, de jó, itt van egy sivatagos vidék a vasfüggönyön túl, majd ott magunk mellé állítjuk ezeket a pápa ellenes erőket. De nem voltak pápa ellenes erők itt, hanem megrettentek az európai vezetéstől, és visszaléptek, nem maradtak. Kivéve engem, mert azt mondtam, hogy ezt pedig nem lehet. Nem az én érdemem, ez se az én érdemem, hanem az, hogy az Új Ember felkért engem arra, hogy ezt a cikket írja meg, Téglási Ferencen keresztül egyébként, hogy írjam meg, hogy mit tapasztaltam ott, mert ez nagyon fontos lehet. Hát igen, ebbe benne volt az akkori szemléletben már mindaz, amitől most szenved Európa. Minden benne volt. Viszont a hívő ág, a mexikóiak, az akciókatolik, az angolok, azok viszont fölismerték ebben a vasfüggönyön túli magyar képviselőben, hogy erre szüksége van a világszervezetnek, úgyhogy akkor ők kérték, hogy jelöltessem magamat a vezetőségbe. Hát meg kell, hogy mondjam, nagy kisebbséggel, de mégis többséget kaptam, úgyhogy megválasztottak. A többieket, azokat, mit tudom, egy 80%-kal, meg nem tudom mivel engem, meg azt hiszem 48-al, vagy valami ilyesmi, de akkor is többség voltam. Kirívóan sokkal kevesebbet kaptam, mint a többiek, hát ez most már mindegy, így volt. Ezért mondom, hogy ennek nagy jelentősége volt, mert ezután vált világossá az, hogy tisztázni kell, hogy ez a katolikus világszervezet, ez akar-e a pápához tartozni, vagy nem. És a mexikói, akkor mexikói elnök asszony indította el, hogy a Krisztus hívők nyilvános társaságává váljon ez a bukvó, amit sikerült is elérni nehezen, mert a sok pénzű nyugat-európai erők, azok megpróbáltak elég sok afrikai egyesületet megvásárolni. Tehát olyan kedvezményeket, mindenféleket ígértek, nekik adtak is, ami, hát igen, akkor ők rájuk szavaznak, ártatlanul, mert nem tudták, hogy a háttérben mi van. De sikerült keresztülvinni a pápa fennhatósága alá tartozó nyilvános társaság, katolikus világszervezet lett belőle, amikor is aztán ezek a nyugat-európai csoportok kiléptek belőle. Azóta is folyamatosan a Kalásznak állandóan van képviselője a világszervezetben. Most a mostani alelnökünk, akit most márciusban választottunk meg alelnöknek, aki az egyik ilyen fiatalasszony csoportnak a vezetője, ő lett a képviselőnk, de olyannyira, hogy kapásból megválasztották európai elnökasszonynak most. Hogy mit jelent az, hogy az európai elnökasszony nem az a gazdag, hát hogy mondjam, látszat keresztény egyesületből való, hanem innen a egykori vasfüggönyön túlról, hát ez történelmi jelentőségű és nagyon fontos.
0: Április 25-én ünnepelték a Kalász alapításának 90. évfordulóját Martonvásáron. Ez egyfajta visszatekintés, egyfajta helyzetértékelés, de talán egyfajta előretekintés is volt. Hogy látja, mi a küldetése és mi a jelentősége szerepe a Kalásznak a 21. század első harmadában Magyarországon?
1: Első harmadában és a továbbiakban. A Kalász mindig életet szolgált, tehát távlatba gondolkodott. Kezdetekkor ugye azért a lányokkal foglalkozott, hogy az ők lesznek az édesanyák, és ők nevelik a következő nemzedéket. Most is távlatba gondolkodunk, most már a gyermekeiket nevelő édesanyák számára szól a küldetésünk elsősorban. Manapság már évtizedek óta, vagy bő fél év, sokkal több, már mondjuk 75 éve, a mi kultúránkban a nők azok el vannak férfiasítva. Tehát a nők és a férfiak közötti nagyon lényeges és egymást feltételező különbség és egymásért való megteremtettség az eltolódott, eltorzult abba, hogy a nőkből is férfiakat csinálunk, reggeltől estig dolgozzanak, tanuljanak, dolgozzanak, minden. Mellesleg, hogy nem baj, hogyha szülnek egy-két gyereket, aztán kiderül, hogy nincs is családi összhang, mert senki nem találja a helyét, se a férfiak, se a nők ebbe a családba, akkor el kell válni, gyerekek a fészekből kihullott fiókák, akik ilyen torzult lelkek lesznek nagyon sokszor, ők maguk se tudnak dönteni. Szóval nem mondom el a társadalmunknak a mindenki által ismert nagy problémáját. A nők hivatása úgy van elképzelve, hogy valamilyen diplomát kapott, vagy nem kapott diplomát, hanem valamibe elkötelezte magát egy munkakörben, és majd akkor az az ő hivatása. Nem. Ez nem elegendő, sehogy sem elegendő, mert közben tényleg széthullanak a családok. Azért, hogy a szakmájukba képezzék magukat, mindenféle kreditpontokat kell megszerezni, mindenféle továbbképzésen kell állandóan, újabb papírokat kell szerezni, hogy egyáltalán a munkakörében dolgozhasson tovább, legyen akár pedagógus, akár bármilyenféle munkakörben dolgozó nő. Azon kívül a vállalatok szervezik a csoportépítő nem tudom miket, ami egyébként nagyon sokszor remek ok arra, hogy szétmenjenek a családok, és megtalálják az igazit idézőjelben, amiből ki van rekesztve a házastárs, mert az történtesen nem ugyanannál a cégnél dolgozik. Ezt a férfi arcú nőt, ezt képezi a társadalom, de a női arcú nőt, a női léleknek és küldetésnek, hivatásnak az arculatával senki nem törődik. Tehát ahogy a 30-as években nem törődtek a falusi lányokkal, úgy most nem törődnek a hivatalos szinten sehol a nőknek azzal a, hogy úgy mondjam, továbbképzésével, nevelésével, hogy a nevelést a növelés értelemben mondom, nem úgy, hogy diktálom, hogy mit kell csinálni, hanem hogy növekedését szolgálja saját magának és a környezetének, az fehér folt, az egy luk nem létezik egyszerűen, és most a kalász megtalálta, hogy erre vagyunk kitalálva. Ez a mi jövőnk, hogy segítsük az asszonyokat. Ennek pedig a legfontosabb része a közösség, hogy összejönnek a kalász csoportok, általában két hetenként szoktak, van ahol hetenként, összejönnek az asszonyok, behozzák a közösbe az örömeiket, a hálaadásaikat, a küzdelmeiket, a bánataikat, egymást segítik abba tulajdonképpen, ki a maga tapasztalata alapján tudja segíteni azt, hogy elmondom azt, hogy velem mi történt. Ja, tényleg, nálam is ez volt. És akkor így és így lehet ebből kimászni, jaj, de jó. A közösség, az összetartozás egy ilyen családi szerves egységgé válik, akkor mondjuk egy egyház közösségnek a női csapata. Hogyha csak azt a példát veszem, azt a bizonyos sashalmit, amit már korábban említettem, aminek a vezetője éppen ez a mostani alelnök, és egyben a Vukvóban a képviselője. Mikor a nők így rendszeresen összejöttek az anyukák, egyszer csak rájöttek, hogy az apukák is összejönnek. Azok meg foci meccseket rendeznek a fiaikkal együtt, meg bogrács főző, nem tudom én, egyházközségi összejöveteleket. Fiatal fiúknak is van valami lehetőség, hogy életre kell, és az egyházközség egyszerűen attól, hogy az életadó anyák, azok olyan kisugárzással tudnak visszamenni a hétköznapi életükbe, ami életet ad a többieknek is, az egész egyházközségnek. Ez a mi küldetésünk.
0: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége a kalásszal való kapcsolatáról hallhattak beszélgetést Nényei Gáborné Gabi nénivel, akinek egész életét meghatározta a kalásszal való kapcsolata. A Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége az 1930-as években, 1936-ban jött létre, és 10 évig, 1946-ig működhettek, majd aztán a rendszerváltás körül azt követően újra élett a szervezet, nyilván már új küldetést, új feladatokat kellett találniuk. Ebben a szervezetben való elköteleződéséről hallhattak beszélgetést mai műsorunk vendégével.

0: József Haydn Es-dur kvartettjének negyedik tételét a Tátrai kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
3: A mesterséges intelligencia már a mindennapjaink részévé vált, és rohamosan fejlődik. Erről ma egyre többet hallunk. De milyen jogi kérdéseket vet fel? Hogyan befolyásolja a politikát, és milyen szerepe van a geopolitikai hatalmi harcokban? Milyen lehetőségei, feladatai vannak Magyarországnak, ha nem akar lemaradni? Kedves hallgatóink, ez lesz a mai Kerengő témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Siklósi Péter, biztonság és védelem politikai szakembert, a Magyar Külügyintézet vezető kutatóját, műsorunk második felében arról kérdezem majd, hogyan használja a hadászat a mesterséges intelligenciát, milyen energetikai kockázatokat rejt, és mit tegyen Magyarország, ha nem akar lemaradni a lemaradó Európával. Előbb azonban rövid interjút hallhatnak Gernot Blümel, korábbi osztrák pénzügyminiszterrel, aki ma egy mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi technológiai cég vezetője az MCC Magyar-Német Intézet meghívására Budapesten tartott előadást a témában. Hogyan hat az MI a politikára? Feleslegessé teszi-e hamarosan a politikusokat? És miért adhat új lendületet az egyházaknak?
4: Wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und die Fähigkeiten von diesen Systemen betreffen.
0: Rendkívül izgalmas időket élünk, ami a mesterséges intelligenciát, annak képességeit és fejlődését illeti. Már napjainkban is vannak jogi következményei a mesterséges intelligenciának. Például felmerül a kérdés, hogy milyen adatokkal tápláljuk ezeknek a nyelvi modelleknek a tanulását, és ezek az adatok kinek a tulajdona? Vannak-e szellemi tulajdonjogok ezzel kapcsolatban? Ezen túlmenően természetesen megfogalmazódnak olyan metakérdések, amelyekkel a jövőben feltétlenül foglalkoznunk kell. Nevezetesen, hogy mi is az, ami az embert emberré teszi. A nyugati társadalom ugye alapvetően az értelem fogalmára épül. Az értelem az, ami különlegessé teszi az embert. Legalábbis a szekuláris nyugati társadalomban ez az egyértelmű válasz. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában is rögzítve van. Mi történik tehát egy olyan társadalomban, ahol ez a kognitív képesség, az értelem már nem csak az emberre, hanem a gépekre is jellemző? Hol lépnek életbe az emberi jogok? Milyen szerepet kapnak? Hogyan hat ez társadalmi rendszerünk alapjaira? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas vita lesz.
4: A
3: mesterséges intelligencia egyre okosabb, és most már nálunk is okosabb, emiatt az ember elkezdi teljesen rábízni magát. Már most is ez egy jelenség, hogy fiatalok barátjuknak tekintik, helyettesíti a pszichológust, stb. Átalakítja a társadalmat, autistákat hoz létre tulajdonképpen, hogyha csak a mesterséges intelligencia lesz a társunk, és nem egymás társai leszünk. Nem veszélyes ez?
4: Ez war mit Sicherheit immer so in der Geschichte von Innovation und technischen Weiterentwicklungen.
0: Az innováció és a technikai fejlődés történetében mindig így volt, hogy minél nagyobb volt egy új találmány potenciája, annál inkább magában hordozta a pozitív, de ugyanakkor a negatív hatások lehetőségét is. Én személy szerint fantasztikusnak tartom, hogy a mesterséges intelligencia a pszichológia területén is eredményeket érhet el, és alkalmas rá, hogy a pszichológia segítő alkalmazásként tudja használni. Például a magány leküzdésében. A magányt ma még nem igazán lehet leküzdeni, mert ehhez valódi emberekre van szükség, de egyszerűen túl kevés az olyan ember, aki hajlandó támogatást nyújtani azoknak, akik magányosak. De teljes illúziónak tartom, ha azt hisszük, hogy a mesterséges intelligencia majd teljes mértékben helyettesítheti az emberek közötti érzelmeket. Még csak elképzelni sem tudok olyat, hogy például azt, amit a gyerekeim iránt érzek, valaha is képes lennék érezni, akár egy másik ember iránt, nemhogy egy gép iránt.
4: Nicht nur irgendeiner anderen Menschen, sondern eine Maschine empfinden könnte.
3: És a másik kérdés, hogy a mesterséges intelligencia mindig biztatja az embert, mindig pozitív visszajelzést ad. Teljesen infantilizáltá tesz, tehát nem leszek képes önreflexióra, ellustulok, úgy, ahogy fizikailag ellustulok, ha nem mozgok, ugyanígy szellemileg is ellustít. Tehát egy ilyen leépült embert hoz létre, nem?
4: Sie haben völlig recht, und deswegen glaube ich auch, dass wir...
0: Ebben teljesen igaza van. Éppen ezért azt gondolom, hogy a gyermekekre, akiknek még nem alakult ki teljesen a személyiségük, nagyon nagy veszélyt jelenthet. Ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy ezekkel a technikákkal kapcsolatban szabályozásokat léptessünk érvénybe. Világszerte intenzív vita folyik arról, hogy meg kell tiltani a közösségi média használatot a kiskorúak számára. Ausztráliában ezt már el is döntötték, és az Európai Unió számos országa fontolgat hasonló lépéseket. Szerintem ez követendő út. Új szabályozásra van szükség, amely kimondja, hogy ennek a technológiának nincs helye az iskolában. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek emberi környezetben kell felnőniük és tanulniuk. Emberi közösségben kell megtanulniuk az élet fontos kérdéseit és értékeit. Amikor azonban felnevelkedtek, amikor a személyiségük és az agyuk kifejlődött, akkor viszont már élhetnek a mesterséges intelligencia adta eszközre, és a javukra fordíthatják azt.
3: Ami kiszokott maradni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gondolkodásból, az a szeretet fogalma és a transzcendencia. Ön említette a Jóistent is, és ezt külön köszönöm önnek. Ön azt mondta, hogy az egyházaknak nagy lehetőség most ez a mesterséges intelligencia. Miért?
0: Történelme során az emberiség sokszor próbálta megfogalmazni, hogy mi is az ember, mitől ember az ember. Ezt láttuk a filozófusok soránál. Volt egy meggyőződésünk, hogy az ember különleges kognitív képességekkel rendelkező entitás. A nagy paradigmaváltásoknál mindig felerősödnek ezek a válaszkeresések. És minden fordulópontnál, amikor az előző válaszok érvényessége megkérdőjeleződött, mert egy komoly horderejű változás következett be, akkor az emberek mindig Istenhez fordultak.
3: Az utolsó témakör a politika. Ön aktív politikus, miniszter volt, belülről ismeri ennek a működését és a törvényszerűségeit. Hogyan alakítja át már most, és hogyan fogja a jövőben átalakítani a politikát a mesterséges intelligencia, helyi, országos, de akár geopolitikai szinten?
0: Pozitív eredménye az lesz, hogy sok problémát meg tudunk majd oldani a mesterséges intelligenciával. Hatékonyabbá tesz majd bennünket a különböző igazgatási és adminisztratív feladatok ellátásában. Könnyebben elérünk tudományos eredményeket, több betegséget tudunk majd gyógyítani, új anyagokat fedezünk fel. És talán olyan problémákat is megoldunk, amelyekről ma még nem is tudjuk, hogy ezek az okai sok kihívásnak, amivel manapság küzdünk. Nyilvánvaló, hogy mindez rendkívüli hatást gyakorol majd a politikára, mert félelmeket is kelt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az aktív politikusoknak, én már nem tartozom közéjük, rendkívül nagy a felelősségük abban, hogy eloszlassák az emberek innovációtól és új lehetőségektől való félelmét. Ez egyfelől azt jelenti, hogy óvatosan kell bánni ezekkel az új lehetőségekkel. Nem szabad ellenőrizetlenül használni. Másfelől viszont nem szabad démonizálni, vagy szabályozással eltüntetni sem őket.
3: Lesz még szükség politikusokra, hiszen a mesterséges intelligencia sokkal okosabb válaszokat fog találni az emberek problémáira. Lehet, hogy eljön a nap, amikor átadjuk neki a vezérlést?
0: Látja, pont ez a szép az emberiségben, hogy nem mindig a legnagyobb hatékonyság a legfontosabb, ha boldogok akarunk lenni. Jó példa erre az önvezető autó. A jelenlegi önvezető rendszerek sokkal biztonságosabban közlekednek, mint sok ember, de mi még nem bízunk bennük, ezért még erősen szabályozzuk a dolgokat, és továbbra is inkább mi magunk szeretünk vezetni. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol az emberek továbbra is jól érzik magukat a hatékonytalanságukban, ott mindig szükség lesz politikusokra is. Egy kis mosollyal az arcukon.
3: Amikor a geopolitikára gondoltam, arra is gondoltam, hogy úgy is átalakíthatja a mesterséges intelligencia, hogy aki birtokolja, az előnybe kerül. A nagyoknál van az innováció, a kicsik lemaradnak. Európa, amely túlszabályoz, lemarad. Milyen világ várható így?
0: Úgy gondolom, hogy ez elsősorban két nagy területre lesz hatással, a gazdaságra és a hadügyre. Ami Európát illeti, itt nagyobb hibatűrésre van szükség, és nem szabad mindent annyira szabályozni, hogy az innováció szinte lehetetlenné váljon, mert akkor nem lesz új növekedés. A katonai területekkel kapcsolatban pedig nagyon remélem, hogy az emberiség megismétli, amit az atomenergia területén már elért. Olyan közös atomleszerelési egyezményt kötöttek a nemzetek, amely évtizedek óta jól működik. Véleményem szerint néhány éven belül a mesterséges intelligencia kapcsán is hasonló konstrukcióra lesz szükség, kiváltképpen a hadászat területén.
4: In einigen Jahren für den Bereich der künstlichen Intelligenz im militärischen Bereich brauchen.
3: Gernot Blümel korábbi osztrák pénzügyminisztert hallották. A Magyar Hangja Fülöp Tamás volt.

0: Siklósi Péter, biztonságpolitikai és védelempolitikai szakember, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Mi a szerepe a mesterséges intelligenciának ma a hadászatban, és mi lesz a szerepe később, merre tartunk?
1: Ez egy alakuló történet, ugye ez viszonylag új a technológia. Nem mondom, mert persze már évek óta velünk van, de ahogy a civil felhasználásban is, úgy a katonai felhasználásban is folyamatosan alakul a szerepe. Eddig leginkább döntés előkészítő, segítő funkciója volt, tehát amikor mondjuk az adott katonai parancsnoknak sok információból meg kell hoznia egy döntést, akkor ez kétségtelenül gyorsít a dolgon. Sőt, ugye levesz munkát a katonai parancsnokoknak a válláról. Tehát bizonyos dolgokat automatizálni lehet, mint például adott esetben célkijelölést, mondjuk egy légicsapáshoz, és ilyesmiket. Tehát leginkább a parancsnoki munkában gyorsította a munkát.
0: Ugye... Bocsánat, ezt úgy kell elképzelni, hogy leszűkíti a döntési lehetőségeket, vagy modellezi a döntések következményeit, és akkor így könnyebb kiválasztani, vagy most már dönt is a katonai vezetők helyett a legjobb megoldásról?
1: Hát, ugye mind a kettő elképzelhető. Az a kérdés, hogy mit hagynak neki, és ez már egyébként jó nagy részben etikai kérdés is, hogy azt képzeljünk egy olyan helyzetet, ahol mondjuk egy városi harcban rendkívül sok információ jön be, mondjuk egy légicsapás előtt, hogy ez konkrétan például így zajlott a gázai háborúban, rendkívül sok információ jön be, amit összesíteni kell, mégpedig időnyomás alatt, mert a célpont eltűnik, és korábban, amikor mindezeket emberek végezték, nem egyszer előfordult, hogy kicsúsztak az időből, és mire eldöntötték a dolgot, mire feldolgozták az összes információt, addigra a célpont már nem volt ott. Ezt felgyorsítja a mesterséges intelligencia. Ugye az a kérdés, hogy ezt végül automatizmussá teszik-e, tehát a tűzparancsot is kiadja a mesterséges intelligencia, vagy pedig a végén ott van egy ember, akinek mérlegelnie kell a dolognak az etikai, meg egyéb összetevőit. De a technológia rendelkezésre áll arra, hogy meghozza a döntést.
0: Az ukrajnai háborúban hogyan működik ez? Azt hittük, hogy majd, hogyha a mesterséges intelligencia közbelép, drónháborúk lesznek, akkor sokkal kevésbé véres háborúk lesznek, és gyorsabbak. Talán volt a laikusokban egy ilyen elvárás, pont az ellenkezőjét látjuk. Ott is működik a mesterséget, tehát ebben a drónharcban is benne van a mesterséges intelligencia?
1: Természetesen benne van a drónharcban. Az, hogy ki mit várt, hogy kevésbé véresek lesznek a háborúk, hogyha a drónok meg a mesterséges intelligencia, hát nem tudom őszintén megmondani. Az a helyzet, hogy az ukrajnai háborúban is természetesen nagyon hasonló, mint amit az előbb mondtam, tehát a döntés hozatali ciklust gyorsítja fel. Ugyanakkor van egy másik, az utóbbi időben rendkívül gyorsan fejlődő felhasználási módja. Ez pedig az, hogy képzeljük el mondjuk azokat a drón vagy rakéta technológiákat, amik korábban mondjuk GPS-szel vagy valami hasonló irányítási rendszerrel működtek, és ezek ugye rá voltak utalva a zavarható GPS jelekre, vagy a zavarható szárazföldről, a parancsnoki állomásról érkező rádió jelekre. De hogyha be tudjuk táplálni a gép agyába a teljes környezetet, és ott a mondjuk egy cirkáló rakéta, vagy az angol elnevezés a loitering munition, tehát az a fajta rakéta, amelyik a célterület fölött repkelt, köröz, és észreveszi, megtalálja, azonosítja és csapást mér az ellenségre. Tehát hogyha őnek a memóriájában benne van a teljes környék, akkor azt a döntést ő maga tudja meghozni, amit korábban csak egy távoli parancsnoki pozícióban tudtak meghozni, és rádiójelekkel kommunikáltak, ami zavarható. De hogyha a lőszer maga tudja eldönteni, hogy az, akit ő lát, az baráte vagy ellenség, vagy civil, és ki tudja választani, el tudja dönteni, hogy az egy ellenség, akkor meg is tudja támadni. Tehát ilyen felhasználása is van, és ez egyre inkább lesz ezeknek az eszközöknek. De ez csak egy példa volt, számtalan más helyzetben is lehet ilyen módon a mesterséges intelligenciát használni.
0: Milyen etikai kérdéseket vetesz föl? A hétköznapi embert megijeszti a mesterséges intelligencia, annak ellenére, hogy már használjuk, de a hadászat területén még ijesztőbbnek tűnhet. Mi az, amire figyelni kell?
1: Hát ugye az az alapvető etikai kérdés, hogy ugye a háború végül is arról szól, hogy emberéleteket ontanak ki. Ugye, és minden egyes alkalommal, amikor az egyik ember kiontja egy másik ember életét, akkor hoz egy döntést. A saját érzelmei neveltetése, a saját lelke alapján. Na most a gépnek nincsen lelke. Tehát hagyjuk-e azt, hogy egy teljesen lelketlen, csak ugye mesterséges intelligencia, nincs benne, hogy mesterséges lélek, csak mesterséges intelligencia hozzon meg egy ilyen élet-halál döntést. Ugye számtalan formában előkerül ez a dilemma, de a dilemma maga az mindig ugyanez.
0: A minap hallottam Budapesten, Gernot Blümel volt osztrák miniszter, most mesterséges intelligenciával foglalkozó szakember, üzletember előadását a mesterséges intelligenciáról, és ő felvetette, hogy a hadászat területén is valami hasonló szabályozás kéne, mint egykor az atom egyezmény volt, hogy egy kicsit ilyen önkorlátozó, az államok magukat korlátozzák etikailag a mesterséges intelligencia hadászati felhasználásában. Ennek van valami realitása? Lesz ilyen, vagy gondolkodnak ilyesmin?
1: Meg lehet próbálni, és ugye több olyan korábbi fegyverzet korlátozási egyezmény volt, amelyik ugyanezen a logikán alapul, hogy a felek korlátozzák saját magukat. Ugye az atomfegyverek esetén volt egy olyan ösztönző, amelyik ugye arról szólt, hogy az atomfegyver olyan fegyver, amelyik képes kiirtani a teljes emberiséget, ezért az emberiség ösztönözve volt rá, hogy ezt korlátozza. Ebben a pillanatban én nem látom, hogy hasonló méretű félelem lenne a mesterséges intelligenciától. Eljuthatunk még ide egyébként, különösen, hogyha ezek a mesterséges intelligencia rendszerek összekapcsolódnak. És ugye azt szokták mondani, hogy amikor majd öntudatra ébred, akkor, hát nem tudom, ez azért még nagyon szifi. De annak kétségtelenül etikai alapon is, és hát józan ész alapon is lenne helye, hogy itt azért meghúzzuk a határokat. Nyilván nem lehet kitiltani a mesterséges intelligenciát a hadviselésből, mint ahogy az élet semmelyik területéről most már nem lehet kitiltani a mesterséges intelligenciát. Ez velünk marad, sőt, fejlődni fog, egy csomó mindent át fog venni az emberektől. Tehát keretek között kell nyilván tartani, kordában kell tartani ezt. És ugye ennek a módját még nem látjuk. Tehát itt rendkívül sok bizonytalanság van. Az elvet, hogy kordában kell tartani, azt egyébként szerintem a legtöbben elfogadják, de hogy ez pontosan hogyan valósítható meg, hát ez nagyon nehezen látszik ebben a pillanatban.
0: A geopolitikában nem csak a hadászat területén van szerepe a mesterséges intelligenciának, hanem másféleképpen is átrendezi a geopolitikai erőviszonyokat. Hogyan?
1: Ugye az világos, hogy a mesterséges intelligencia az a jövő gazdaságának, a jövő iparának, tulajdonképpen a jövő életének az egyik fokozódóan fontos szereplője. Tehát nincsen a jövőben vezető iparág, vagy vezető ipari hatalom, amelyik nem használja, nem támaszkodik egyre jobban a mesterséges intelligenciára. Tehát világos, hogy ez a jövőbeli geopolitikai viszonyrendszernek egy alapvető feltétele. Tehát az, aki vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligenciába, az vezető szerepet fog betölteni a jövő geopolitikájában is. Tehát azok lesznek a nagyhatalmak, amelyek vezető szerepet töltenek be a mesterséges intelligencia területén. Most ebben a pillanatban egyértelműen a legerősebb hatalom ezen a területen az Egyesült Államok, a második legerősebb hatalom pedig Kína, és csak hosszú-hosszú lemaradás után következnek az európaiak. Ugye ez egyébként más területeken is így van, a gazdaság területén úgy általában az európai lemaradás megvan, de nem ekkora, ami előrevetíti azt, hogy a jövőben gazdaságilag is még jobban le fog maradni Európa, ha nem szedi össze magát ezen a területen. És egyelőre nem úgy tűnik, mintha összetudná magát szedni. Tudnélik, a mesterséges intelligencia fejlesztésében a szabad gondolkodás és a szabad fejlesztés áll ennek a középpontjában. Míg Európa a szabályozott fejlesztésben hisz, ami lekorlátozza ezeket a lehetőségeket.
0: Az energia is kérdés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
1: Bizony, kevesen tudják, ugye, mert aki bekapcsolja a számítógépét, vagy a telefonját, és különféle mesterséges intelligenciákat ugye könnyedén elér, most már gyakorlatilag az operációs rendszer föladja, a kereső motorok automatikusan föladnak bizonyos mesterséges intelligencia szolgáltatásokat. Ezért az ember hajlamos azt gondolni, hogy hát ez eleve benn van a laptopomban, nem fogyaszt ez sem ennyivel sem többet, ez azonban nem így van. Szóval emögött hatalmas ilyen kompjúterparkok állnak, amik őrült mennyiségű elektromos áramot fogyasztanak. És a jövőben ugye ez fokozódni fog. Ebből következően egy-egy ilyen mesterséges intelligencia telepre egy külön erőművet kell vagy fölépíteni, vagy a telepet kell úgy telepíteni, hogy egy már meglévő erőmű mellett legyen. És az az erőmű, amelyik korábban mondjuk városokat, vagy háztartásokat, vagy ipart látott el, most konkrétan csak erre az egy felhasználóra fog termelni. És ahogy ez egyre fontosabb lesz a világon mindenhol, egyre több energia fog ebbe az irányba elmenni. Tehát azok tudnak vezető szerepet betölteni ebben az iparágban, ahol nagy mennyiségben szabadon, felhasználhatóan rendelkezésre áll az elektromos áram, tehát az elektromos energia.
0: Mi a kicsi Magyarország a lemaradó Európában

0: Egyértelmű, hogy amikor a magyar energiahálózat fejlesztéséről van szó, akkor ezt már a döntéshozók észben tartják. Tehát az, hogy ugye most épül Paks 2, de már előre tudjuk, hogy ez sem lesz elég. Ugye megállapodást kötöttünk az Egyesült Államokkal kis moduláris nukleáris erőművek közös fejlesztéséről és építéséről. Nyilvánvalóan ezeket is már olyan szemüvegen keresztül hoztuk meg ezeket a döntéseket, hogy ilyen erőművekre szükség lesz, mert sokkal több energiát, elektromos energiát fog fogyasztani az emberiség, és hát Magyarország is. Itt egyébként még egy dolog bejön, hogy az teljesen világos, hogy először is a humán elektromos áramfelhasználás is növekszik. Ugye mindenki szeret egyre kényelmesebben élni, egyre többet fogyasztanak az elektromos cuccaink, a tévéktől, hűtőszekrényektől, légkondicionálóktól, kezdve a mindenféle egyéb elektromos kütyükig. Most már ott tartunk, hogy a kerti metszőolló is akkumulátorral működik. Ugye, korábban évszázadokig működött az anélkül is, most már az is akkumulátorral működik sok esetben. Tehát ez az elektromos áramfogyasztás is erősen növekszik. Aztán bejön ebbe az AI, annak az áramigénye az egy hatalmas plusz lesz, és hogyha elkövetjük azt a hibát, egy ki nem kényszerített hibát, hogy a mobilitást, tehát úgy a közlekedést, mint a szállítást is teljes egészében át akarjuk tenni eddigi vegyi energia alapról, konkrétan benzin és gázolaj alapról, elektromos alapra, az még egy hatalmas új felhasználót fog jelenteni, ami azt jelenti, hogy se az áramtermelő erőművek kapacitása nem lesz elég, de ez még hagyján, de az áramszállító infrastruktúrának az áteresztő képessége sem lesz elég. Konkrétan minden egyes drótot le kell majd cserélni, egészen a nagy távvezetékektől kezdve a háztartásokon belüli összes drótig. Ez azért hatalmas költség lesz. Tehát ezt azért úgy kellene csinálni, hogy ugye ez a zöld átállás őrület szerintem, amelyik ugye most már egy ilyen politikailag önjáró célkitűzésé vált, és elszakadt a valóságtól, az azért ne hozzon minket olyan helyzetbe, amit nem tudunk megoldani.
1: Siklósi Péter biztonság- és védelempolitikai szakembert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Kedves hallgatóink, a kerengő véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
2: Megismételtük a kerengő délutáni adását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
3: Köszöntöm a stúdióban dr. Hantó Zsuzsa történész-szociológust, az 50-es évek kitelepítés történetének legnagyobb szakértőjét, aki a közelmúltban a budapesti zsidóság megmentőjének, Koszorús Ferencnek állított emléket konferenciával és szoborállítással és egy egyedülálló értékű Koszorús Ferenc könyvvel. Örömmel üdvözlöm másik vendégünket, Bácsfainé dr. Hévízi Józsát, az Erdélyi Szövetség elnökét, aki egyébként a Szent Margit Gimnázium történelem tanára is. Ő kiemelkedő fontosságú kötetet jelentetett meg a Kráter kiadónál az idei könyvhéten, Embermentés a vészkorszakban Magyarországon címmel. Bácsvéné dr. Hévízi Józsa tanulmánya is természetesen itt van a kötetben, Papok, plébánosok az üldözöttekért, a zsidómentés hálózata címmel. Az első gondolata a könyv kapcsán az embernek az, hogy miféle életre valóságra volt szüksége az embermentőknek a vészkorszakban ahhoz, hogy valóban célhoz érjenek.
4: Az egész katolikus egyház lelkiségében, szellemiségében a trianoni trauma után egy óriási megújulási mozgalom indult, rádöbbentek azokra a hibákra, ami a dualizmus, liberalizmusának következtében az elvallástalanodáshoz vezetett. Prohászka Otokárnak is köszönhetően elsősorban a Fehérvári Egyházmegyének egy óriási megújulási mozgalom indult el a 20-as években. Mondjuk az embermentés hogy a jezsuita rendnek óriási volt a szerepe, de csak utaljunk arra, hogy a 20-as, 30-as évek különböző ifjúsági mozgalmai, szociális mozgalmai, mindenki csak a kalotról tud, de hát itt ezen kívül rengeteg más volt a KIOE, a Katolikus Ifjú Munkások Országos Egyesülete, a Kalász, 300-400 ezer fiatalt különböző korosztály tömörítő szerveződések indultak. Gróf Teleki Pál főcserkészként is kapcsolatban volt kezdetektől fogva az egyházzal. Ebben a szellemi gyakorlatilag szinte természetes kötelesség volt kiállni az üldözöttek mellett és a zsidóság mellett. Ma, amikor csak 18%-a vagy még kevesebb Magyarország lakosságának, aki templomba jár, ma nem biztos, hogy ugyanez így ismétlődne meg. Gondoljanak arra, hogy akkoriban ezben az embermentésben, az ellenállási mozgalomban Hetényi Varga Károly kutatásai szerint mintegy 350 pap és szerzetes vett részt, és magában az embermentésben legalább 500 pap és szerzetes, akinek számolnia kellett azzal a sorssal, hogy az életüket kell adni, sokan bizony az életüket is adták. Nem csak Salkaházi Sára, aki itt a nagy vámház előtt sorozatlövéssel más embermentőkkel együtt lőttek a nyilasok a Dunába, hanem bizony mások is életüket áldozták, életüket kockáztatták. Tehát magam, mint történész a doktori disszertációmban már e kérdéssel foglalkoztam. Az, ami történt, azt meg kell, hogy ismerjék a gyerekek. Tanítottam, most már nyugdíjas vagyok, és bizony mindig szomorú voltam, amikor a holokauszt kötelező éves megemlékezése kapcsán nem beszéltünk ezekről a hősökről. Ők a ma modern hősei, ezek az emberek, akik halálmegvető bátorságokkal mindent megtettek az üldözöttekért. Gondolják el, hogy Angelo Rotta pápai nuncius, vagy Raoul Wallenberg svéd diplomata ugyan mit tudott volna egyedül tenni a szerzetesek segítsége nélkül, vagy az egyszerű emberek, akik a menleveleket vitték. Ebben a könyvben nagyon sok ilyen példával találkozunk.
5: Józsa említette Teleki Pál miniszterelnököt, akiről tudni kell, hogy második miniszterelnöksége idején létrehozta a magyar függetlenségi mozgalmat, illetve a magyar közösség állt mindezek mögött, hiszen Teleki Pál a miniszterelnöksége által vitt politikával szemben, mármint a németeket támogató politikával szemben kellett létrehoznia egy társadalmi szervezetet, erről ír a kötetben Szekér Nóra, és ennek megvolt az államaparátusban a megfelelő rész, a tájékoztatási hivatal révén, és a társadalmi kapcsolat rendszere. És itt a társadalom egyes tagjainak óriási szerepe volt, annak a közösségnek és függetlenségi mozgalomnak, amelynek a szellemi atya Teleki volt, illetve Szent Iványi Domokost bízta meg Teleki a végrehajtással, és azok a tagok, akik ebben a mozgalomban tevékeny szerepet játszottak, ők kezdetekben a német politika ellen léptek fel, és a márciusi megszállás követően a legfontosabb feladatuknak a zsidó mentést tekintették. És természetesen kapcsolatuk volt a diplomatákkal, kapcsolatuk volt azokkal a hivatalnokokkal, akik náci ellenesek voltak, mint például Batiszfalvi Nándor, aki nagyon sok embert mentett meg ugyancsak, és az a helyzet, hogy ebben a témakörben nagyon sok könyv látott napvilágot, hogy említetted a Hetényi Varga Károlyt, akinek ugye már 92-ben megjelent az első könyve, de beszélhetnénk ugye történészekről, akik ezzel kapcsolatosan nagyon sok mindent lejegyeztek, és nagyon fontos, hogy külföldön is sok olyan tanulmány jelent meg, gondoljunk McCartneyra, éppen a Szent Iványi domokos hagyatéka jutott el McCartneyhoz, és McCartney nem tudott, mint a nyugat sem tudott arról, hogy mi történt Szent Iványival, és hogy börtönben van, és hogy egyáltalán éle, azt sem tudták. És egy idő után a McCartney megjelentette Magyarország történetére vonatkozó korszak leírást, olyan alapdokumentumokra hivatkozott, amihez senki más ugye rajta kívül nem férhetett volna hozzá. Vagy itt van a Cornelius Debora, aki azon kevesek közé tartozik, aki Nyugat-Európában erről a problémáról ír, vagy a Svédországban megjelenő Kovács Gellért tanulmány az ellenállásról, vagy az M. Kisnek megjelent kötete, vagy Kővágó kötete, aki az ellenállással foglalkozik. Egy ilyen könyv esetében, amelynek a tanulmányai fantasztikusan jók, tehát egyénenként is jók, és nagyon jó a tanulmányok összeválogatása. Hiszen tudni kell az, hogy Magyarország volt az egyedüli ország Európában, hogy ezt megfogalmazzák a Pireneusoktól keletre, amely országban a zsidók élete a német megszállásig biztonságosnak volt tekintető. Sőt, a kötetben nagyon lényeges elemzések vannak arra vonatkozóan, hogy amikor a lengyel Naprocai Károly
6: professzor úrnak a cikkére gondolsz,
5: tanulmányára, igen, aki levéltári forrásokra hivatkozik, gondolom, hogy erről majd tudunk beszélni, mert ez azért nagyon fontos, mert tabukat dönget, tehát igen, olyan becsontosodott ismereteket, amiket belénk vertek az acéli kultúrpolitika kapcsán, hogy ez így volt, hogy ez nem igaz. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk.
6: Móna Ilona, szociális testvére, aki Salkaházi Sára mellett, Slakta Margit mellett, szociális testvérek mellett dolgozott. Móna Ilona most már 98 évesen. Ő írta meg az Üldözötteket, zsidókat mentő magyarok, keresztény szervezetek a vészkorszakban című cikkében, ugye ez egy 2014-es konferencia előadásnak lényegében az kötete, amit most a kezünkben tartunk. Tehát ő pontosan felsorolja egészen részletesen az embermentőket, és arról beszélt, hogy a katonáktól kezdve az állami hivatalnokig, a legegyszerűbb emberekig mindenki részt vett a mentésbe, és számos példát sorol fel, és talán a egyik legizgalmasabb része, amikor megemlíti, hogy 1945-ben a Reggel című lapban elkezdték ezeket közölni, és egyszer csak ennek az lett a következménye, hogy az újságírót, aki elkezdte megírni, Berény Imrét, elbocsátották, pedig sokan írtak hozzá, rabbik írtak, főrabbik írtak a saját mentésük történetét. Nem volt szabad mindenről beszélni egészen a rendszerváltásig, hiszen a legnagyobb mértékű egyházüldözés a gulyás kommunizmus alatt is ugyanúgy folyt a Kádár időszak alatt, mint 45 után. És pedig az egyház számára nagyon fontos ez a könyv, hiszen megkerülhetetlenül minden egyes esetben előjön, egyszerűen annál fogva, hogy amiről beszéltél, hogy Teleki Pál gyakorlatilag az egyházi vezetőkön keresztül, az egyház szervezetén keresztül tudott eljutni az egyszerű emberekig, a plébánosokig. A hivatalok, a legfelsőbb hivatalnokok, pozícióban lévő politikusok is részt vettek benne, hát idézi Móna Ilona Slakta Margitot, hogy a Honvédelmi Minisztérium egyik osztály tanácsosát, Slakta Margit megemlíti, aki svéd-svájci vatikáni menlevéllel rendelkező munkaszolgálatosokat leszereltetett, mint idegen állampolgárokat. Ne felejtsük el, hogy a kormányzó köréhez tartozó, ugye szintén református Sós Géza a Magyar Függetlenségi Mozgalomnak ugye kezdettől fogva vezetésében volt. Teleki halála után az egész hálózatnak tulajdonképpen ő lett a vezetője, és 1944 végén az utolsó pillanatban sikerült kimenteni őt Magyarországról, és azt is tudjuk éppen Szekér Nóra előadásából, hogy valószínűleg a repülőn Olaszországba magával vitte az embermentés teljes anyagát, ami az amerikaiaknak át is adhatott, és eltűnt.
5: Bocsánat, nem tűnt el, hanem átadták a szovjeteknek, és amikor az NKVD tisztjei a szovjet csapatokkal együtt megérkeztek, kész listákkal érkeztek, és letartóztatták azokat az embereket, akik a közösséghez tartoztak, úgyhogy sokkal nagyobb felelősség terheli az amerikaiakat és az olaszokat a dokumentumok átadásában. a beszélgetések kapcsán a Sós Géza elmondta, hogy milyen mentési akciók voltak, beszélt a páncélos ezredről. Tehát itt azért az egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarország volt az egyedüli ország, aki katonai erővel mentette meg a zsidóságot. Sós Gézáról készült film, Batisfalvi Nándorról készült film, készült Koszorús ezredesről.
4: Néhány előadást szeretnék kiemelni. Molnár Imre, aki Eszterházy János mentő tevékenységéről beszél, hogy milyen fontos feladatot vállalt. Gyakorlatilag
7: ő volt az ugye, aki az egyetlenként nem szavazta meg a szlovák parlamentben
4: a zsidóság kitelepítéséről tervezett törvény, de nem ez, csak ez a lényeg. Komoly embermentő tevékenységet folytatott. Verő Pál visszaemlékezésében írja, hogy Eszterházy volt az, aki Horthy Magyarországán elintézte, hogy az átszüktetett személyek hivatalos papírokat kapjanak. És kiket mentett, nem csak üldözötteket, hanem szlovák, cseh politikusokat, lengyel politikusokat is mentett. Ugye Kaproncai Károlyt már említetted, hát ez is egy fantasztikus összefogás, amit a Lengyel zsidó menekültek magyar földön a II. Világháború éveiben című előadásában elmondott, hogy gyakorlatilag már a második zsidó törvény életben volt, amikor idősebb Antal József a belügyminisztérium 9. osztályával ugye kitelepült a határa, a lengyel-magyar határa, és az átlépő zsidó vallású személyektől nem kérte az állampolgársági iratot, mert akkor ugye ennek hiányában vissza kellett volna toloncolni, hanem a genfi menekültügyi rendelkezések betartásával minden belépőt kereszténynek tekintve menekült táborba irányítottak. Tudjuk hány iskolát, részletesen Kaproncai Károly felsorolja, hogy milyen intézményrendszert épít ki a magyar kormány a lengyeleknek, a közöttük a lengyel zsidóknak. És ugye az is egyszerűen egy fantasztikus, hogy Vácon a belügyminisztérium 9. osztálya szervezi meg a váci menekültek lengyel árva otthonát, és a lengyel emigrációs kormánnyal össze.
7: Varga Béláig, Balatonbogláron.
4: Így van. Hát pontosan. És hát arról is kell beszélni, hogy természetesen miközben számos magyar példa van az operaház, ahol talán nem nagyon tudnak, vagy nem szoktak mondani, hogy úgy néz ki, hogy az operaházban is egy szervezett zsidómentés folyt.
7: Olyan szinten, hogy a saját kenyérhéj adagjukat vitték el a zsidómentők, és a gyerekek cipőit is odaadták, úgyhogy a három gyerek egy cipőben járt már, tehát a család ilyen áldozatokat hozott, tehát megrendít.
4: Vagy arra gondoljunk, hogy dr. Gál György művelődéstörténész Kolozsváron, Igaz emberek a kincses városban, megemlíti a számos embermentőt és ezek között híres kolozsvári orvosokat, tehát nem csak Márton Áronról kellene beszélnünk, vagy az evangélikus luteránus esperesről, Jaros Andorról, és hát az egyházi vezetőkről, akik egyébként szót emeltek, Konyahamar Sándor cikkében ezt olvashatjuk, Vita Sándorról író cikkében, hogy ezek az egyházi vezetők szót emeltek a miniszterelnöknél is, és a belügyminisztériumnál a zsidók érdekében, és tiltakoztak az embertelen eljárásokkal szemben. Tehát ő megemlíti gyakorlatilag Szabóti Attila nyelvészprofesszort, Mikó Imre jogászpolitikust, Bánfi József bárót, Péter Lajos cipészmestert, Miskolci Dezső ideggyógyászt, Hajnal Imre bel- és szívgyógyászt, Klimko Dezső sebészprofesszort, Csőgör Lajos fogorvos. Ők gyakorlatilag az utóbbiak, orvosok a klinikáikon mentették az üldözött zsidókat. És volt még Erdélyben különös módja az embermentésnek, a gyermekek fiktív örökbefogadása. Kétségbeesett szülők szívesen rábízták gyermekeiket egy-egy keresztény asszonyra, aki azokat sajátjaként tudta a hatóságok előtt feltüntetni.
7: Hát hajnalig sorolhatnánk, hála Istennek, a neveket és az intézményeket, a civil szervezeteket, amelyek a vészkorszakban léptek a jó ügy érdekében. Én, amikor nagy örömmel felfedeztem ezt a könyvet a könyvhéten, és kézbe vettem, akkor az első kérdésem az ott tartózkodó kiadó vezetőtől, Szutor Ágnestől az volt, hogy ugye ez egy sorozat kezdete, mert hogy annyi minden lehet még hozzáfűzni, és azt mondta, hogy persze, lehet szó róla, és ez óriási dolog.
4: Tulajdonképpen a sorozatban a Kráter kiadó benne van, hiszen kezdettől fogva az igazságért, az igazság feltárásáért dolgozik. Akár gondoljunk a Vas Albert művek kiadására, mindenki ismeri, hogy ez milyen hatású volt. A Kráter kiadó ezt a tevékenységet már nagyon régen olyan módon is folytatja, hogy a két háború között megjelent, de a két háború után a mai napjaink meg nem jelentetett. délvidéki, erdélyi vagy felvidéki írók, szép írók munkáit is közreadják rendszeresen. És mint az Erdély Szövetség, mi pedig ebben közreműködtünk, ugye igyekszünk Erdélybe eljutatni ezeket a kiváló könyveket, hogy a lelkészek egy helyi kis közösségi könyvtár kialakításával közösséget építhessenek. Nagyon reménykedünk abban, hogy sikerül eljutatni az iskolákhoz ennek az Emberment és a Vészkorszakban Magyarországon most megjelent könyvet is, ugyanis pályázati pénzen tudtuk ezt kiadni, és ezért hálásak is vagyunk az NKA-nak. 2016-ban tudtuk kiadni angol és német nyelven, amelyet a világ nagykönyvtáraiba igyekeztünk eljuttatni, és amely példánya itt van nálam, és boldogan fölajánlom az egyházi vezetők számára, hiszen bizonyára előkerül, amikor külföldön járnak ez a kérdés, és kevésbé ismerik a Vatikánba is hatalmas embermentő tevékenységet, amit bizony annak idején ismertek.
7: Különös módon elő sikerült kiadni angolul és németül, mint magyarul. Hogy létezik ez?
4: Nagyon nehéz az áttörés. Sokan mondják, hogy a számhámor 1972-ben megjelent egy atlasz, ami például azt tartalmazza, hogy a környező országokban a zsidóságnak mintegy 70-80%-a elpusztult Magyarországon 28-30%-ára teszi. Ezek a számadatok egyébként, ha most 50%-ról is beszélnek, még akkor is árulkodóak, hogy itt egy hatalmas embermentő tevékenységnek kellett lennie, amiről már beszéltünk, egy hálózatnak, hogy világosan lehessen látni.
7: Magyaródi Szabolcs tanulmányát említsük meg feltétlenül, említsük, mert hogy fantasztikus adatokat közöl arra vonatkozóan, hogy Európában a nagy népeknél hogy folyt a vészkorszakban a zsidóüldözés, hány ember esett áldozatul, vagy a szomszédaink, a környezetünk, Szlovákia, vagy hát Románia területén mi történt, és itt szembesül az ember azzal, hogy egész más képet kaptunk mi erről a dologról, és a magyarok sokkal rosszabb színben voltak föltüntetve, ezért is óriási jelentőségű ez a könyv, és ha sorozat jöhet létre belőle, hát ez egy óriási dolog, nagy várakozással tekintünk el.
4: Egy személyt hadd említsek meg, ami engem tulajdonképpen nagyon megütött, Bikfalvi Géza tárta fel könyvtáros, levéltáros, a jezsuita rend embermentő tevékenységét, és Páter Riley Jakabot említi, akit úgy említettek a kortárs, hogy a farkasbőrbe bújt bárány, aki a nyilasokkal együtt ivott, ugye német származású volt, Bácskában született, rendszeresen együtt ivott, együtt kártyázott a nyilasokkal, hogy a megfelelő információkat megtudva az embermentés hálózatához eljutassa Sors Gézáékhoz, és meg tudják szervezni a mentőakciókat. Számos ilyen példát tudunk felsorolni.
5: Hát igen, reménykedünk abban, hogy ez a munka folytatódni fog, hiszen ennek a munkának a igazi különlegessége az, hogy olyan új ismereteket tár fel, amelyben a magyarországi embermentés és az, ahogy a társadalom egésze ezen belül különböző szervezetek, intézmények, emberek részt vettek, az új megvilágításba kerül, hiszen 75 év elmúltával rendszeresen arról olvashatunk, hogy a magyar társadalom és a magyar vezetők ugye antiszemiták voltak, és nem mentették a zsidóságot. Tehát egészen más kép alakult ki a magyar társadalomban, a magyar társadalomról a téves és tudatos kommunista oktatás következtében, amelyet meg kell cáfolni, és azért lenne nagyon fontos, hogy az iskolákba eljussanak ezek a könyvek, mert ezeknek alapvető felvilágosító értelmük van, illetve a történelmet végre úgy kellene szemlélnünk, ahogy megtörtént. Tehát nem az elferdített kommunista nézőpontból.
7: Hantó Zsuzsa nagyon rossz tapasztalatokról számolt be a terjesztés tekintetében az elmúlt napokban.
5: A kiadó szerint eljutatták őket különböző boltokba, én azokba a boltokba próbálkoztam, Libri több könyvesboltjában is, és sehol nem kaptam meg a könyvet. Az a helyzet, hogy nem tudják az emberek, hogy megjelent a könyv. Na most, hogyha bemegyek egy könyvesboltba, és nézem, hogy melyek az újdonságok, akkor ott kellene lenni ennek a könyvnek. És az újdonságok között a legfontosabb helyen. Állandóan megpróbálnak minket ledöngölni, merjünk úgy viselkedni, ahogy a magyar társadalom ezt meg megérdemli. És igenis büszkének kell lennünk arra, hogy csak Magyarországon akadályozták meg katonai erővel a zsidók elhurcolását, és ehhez hasonló sehol Európában nem történt, és sehol Európában az nem történt meg, hogy lényegében a német megszállásig biztonságban lehettek a zsidók. És azt követően is, ugye a náci hatalom átvételig, most nem érdemes számokba belemenni, hogy ki hány százalékot mond, hogy hány százalék menekült meg, mert ezek a számok azért nem felelnek meg a valóságnak, mert 45. december 31-e adatokat veszik figyelembe, és nem beszélnek arról, hogy aki soha nem jött haza, tehát rögtön Izraelbe ment, vagy Nyugat-Európába, vagy Amerikába, vagy 45. december 31-e után tért haza, azokról semmifajta nyilvántartás nincs, vagy aki eleve nem a trianoni területi Magyarországon élt, és a különböző csatolások következtében visszacsatolt területekről vitték el, nyilván oda ment vissza, ahol ugye az ő szülőhazája volt, de nem is az a fontos, hogy pontosan hányan élték túl, hanem az, hogy túlélték, és ahhoz, hogy túlélhessék a koszorús akció és a náci hatalom átvétel között ennyi ember, ahogy az egész társadalom összefogására volt szükség.
7: Bácsfejéné dr. Hévízi Józsa, mint említettem, történelem tanár is, tehát gondolom, hogy ez is motiválta a kötet szerkesztésében, hogy a gyerekek kezébe, a fiatalok kezébe eljusson ez a kötet.
4: Igen, a mai történelmoktatásnak nagy problémája, hogy a 19-20. Század fontos vonulatait, eseményeit egészen másképpen kellene az új kutatási eredmények szellemében bemutatni, amire tulajdonképpen óraszám sincs, hely sincs, és a régi berögződések következtében a gyerekek a bűnös nemzet tudatában élnek. Ugye évente meg kell emlékezni a holokauszt emléknapján ezekről a szörnyűségekről, és ez nagyon jó, hogy ez meg is történik. Nem szabad, hogy megismétlődjenek ezek a dolgok. Azonban, mivel embermentésről nem beszélünk, teljesen egyoldalú kép alakul ki Magyarországról, és azt gondolják a gyerekek, hogy ez egy megvetendő nemzet, nem akarnak magyarok lenni. Ha megnézzük, milyen könnyen megy el az ifjúság külföldi munkára, szégyellik, hogy magyarok.
5: Én úgy érzem, hogy most sokkal rosszabb a helyzet, mint a 60-as években volt, mert a 75. évfordulóra készülve egyszerűen az embermentés, mint kérdés fel sem vetődik, tehát ezért van óriási jelentősége a könyvnek, hogy a 75. évfordulóra, a könyvhétre jelent meg a könyv, és olyan tényekre hívja fel a figyelmet, amelyeket vagy cáfolni igyekeztek, de leginkább elhallgattak, mert amiről nem beszélünk, az nincs.
7: Elköszönünk dr. Hantó Zsuzsától és Bácsfejéné dr. Hévízi Józsától, vendégeinktől, akikkel az embermentés a vészkorszakban Magyarországon című nagyon fontos kötetről beszélgettünk, amelyet szívesen ajánlunk a hallgatók figyelmébe. Hangmérnök munkatársam Bolyás János és a zenei szerkesztő Elek Judit nevében elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsa. Viszont hallásra!

0: Radványi Balázs felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 72 évvel ezelőtt ezen a napon tartotta meg első bemutatkozó koncertjét Elvis Presley Memphisben. A hangolóban most a többszörös Grammy-díjas énekes dalszerző felvételeiből hallanak válogatást. Well, it's one for the money.

A hangoló ma esti adásában Elvis Presley felvételeiből hallottak válogatást. A műsor szerkesztője Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Bixa Levente és Fülöp Csaba hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

amennyben tisztán és teljesen megvalósul Isten akarata. De hogy is lehetne másképp ott, ahol azoknak a boldog lényeknek a szellemét eltölti az Isten fönsége? Ha mi nem tesszük az Isten akaratát, annak oka vagy az, hogy nem ismerjük föl szent igazságát, vagy hogy nyomorúságosan gondolkodunk róla, vagy hogy félreértjük. Rájuk azonban, a Szentlélek erejével bensőséges sajátjukká téve az isteni teljesség sugárzik, és egyáltalán semmi más sem tehetnek, mint ahogyan Szent Pál mondja, s ezt alig lehet lefordítani. Tenni az igazságot, élni az igazságot, szeretetben megigazulni. Mi azért nem tesszük a szent akaratot, mert a világ valóságai erősebbeknek és virágzóbbaknak tetszenek nála. Mert a világ értékeit közelebbieknek és csábítóbbaknak érezzük. A szentek szívét azonban elárasztja kincseivel az Isten, és ezeknek a kincseknek édességétől és vonzódásától a világ semmiféle hatalma sem tudná őket elszakítani. Így képtelenek minden másra, mint az Istennek az ő szemükbe végtelen kedves akaratát teljesíteni, és éppen ezt teszi boldogságukat. Képtelen bűnt elkövetni, és így az akarat tiszta tökéletességgel teljesedik a mennyben. Ez az ő éltető levegőjük. Vérként ez lüktet ereikben. Ez létük nyilvánvaló tartalma és ereje, s így nem tehetnek mást, mint hogy szeressék, és ez a szeretetük az ő szabadságuk. És most a földről szól a kérés. De ismét, mi a föld? Ez az égi test, amelyen élünk, és a rajta lévő dolgok, de az emberre irányulásokban, az ember lét felől tekintve. Mégpedig úgy vonatkoztatva az emberre, ahogyan most van, bűnének és zarándokságának idején. Ez az ember pedig keveset tud az Istenről. Szívén nem áramlik végig az isteni szeretet lendülete. Így megeshetik, hogy megfeledkezzék Istenről, nem törődik vele, kihullatja lelkéből és értelméből. Ez megint egy a teremtést körülfonó titkok közül. Isten teremtette a világot, és Isten ilyen komoly szándékai voltak vele. Amiket teremtett, a dolgok és az emberek nem látszat valóságok. Jól elvégezte a munkáját. Isten nem csak sejtetett valamit, hanem létbe szólította a nem létezőt. Egyszerre teljességgel megteremtette, mindenestül megteremtette úgy, hogy fönn tudjon maradni. Elindította a valóságos létbe. Ezért komoly dolog a világ. Az embernél a szabadság felel meg annak a ténynek, hogy a tárgyi világ úgy kerül ki az Isten kezéből, hogy a valós létezésben megálljon a maga lábán. Az Isten az embert is úgy bocsátotta útra, hogy meg tudja állni a helyét, hogy cselekedni tudjon magától. Ezek miatt igen komolyan kell venni a teremtést, de egyúttal komoly veszély is rejlik benne. Ugyanis az ember könnyen efféle gondolatra jöhet. Ezek az annyira valóságos és létező dolgok, és én, aki a magam erejéből élni és cselekedni tudok, mi együtt elégségesek vagyunk egymásnak. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy rajtunk kívül semmi más sincs. Épp ez a tény, hogy az Isten így mesteri módon remekelte a világot, alapossá teszi annak veszedelmét, hogy a virág félreértse önmagát, és Isten nélküli életre vetemedjék. S ez lenne a bűn. S a bűn tényleg meg is esett, és mindig újra megismétlődik. És most újból érezzük a keresztény gondját, önmaga és a teremtés üdve miatt való aggódását. Az ember félreértheti a maga remekbe teremtett voltát, és visszaélhet vele egészen a bűnig. S akkor maga is elpusztul, mert a szabadnak teremtett valóság és önállóság, és most jön az a további, amit a fentiekhez még hozzá kell fűznünk, az a valóság és létezés csak az Istenen belül lehetséges. Nem mellette, nem nélküle, hanem az Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy hogyan? Azt föl nem foghatjuk. De az embernek a világban való létezése igazán és valóságosan csak Istenből és Istenben lehetséges. Sőt, a feléje irányuló mozgásból áll. Az ember nem készre lekerekített teremtmény, hanem Isten felé tart, s annál valóságosabbá válik, minél jobban megközelíti az Istent.
azaz Istenhez közelítés ez, amelyben a teremtmény visszaadja magát annak, aki teremtményébe ajándékozta önmagát. És éppen ez a közelítés semmi más, mint az Isten akaratának teljesítése. Mert Isten akaratát tenni annyit jelent, mint hozzá közelebb kerülni, és végső értelemben csak így lesz a teremtmény valóban létezővé. És ezen az úton kell eljutnia az Istennel közös életre, és a kegyelem segítségével részt vennie az Isten életében, a mennyben. A teremtmények szabadjára bocsátása, léte és önállósága egyúttal hívás, jöjj hozzám! Mert mi az anya vágya és boldogsága? Életet adott gyermekének, világra szülte, hogy maga éljen és lélegezzen. És az fölcseperedik. A kis ember palánta kezd magától gondolkodni. Kezd önálló középpont lenni, amelyből mindenfelé kinő a nagy valóság, igazi világgá nő. És mi akkor az anya boldogsága? Az, hogy a gyermek visszatér hozzá első mosolyában, első szavában, első lépésében. És a szeretet új egységé kovácsolja az anyát és gyermekét, s új közösségük bensőségesebb és erősebb lesz, mint az az előbbi, amelyből a gyermek a világba lépett. Az Isten is így várja, hogy az emberen át az egész teremtett világ visszatérjen hozzá tekintetben, szóban, a szeretet lendületében, mennyei közösségbe azáltal, hogy teljesül az ő akarata. És a keresztény gondoskodik róla, hogy ez az akarat tényleg megvalósuljon. Elképzelheti az ember azt is, hogy a gyermek nem mosolyog anyjára, hanem magába zárkózik. Nem szól hozzá, nem megy feléje, hanem elnémul, elfordul, eltávolodik tőle. De érezzük ennek hideg természetellenességét és azt, hogy az anya szívének meg kell belé szakadnia. De végtelenül rettenetesebb az, ha a bűnben a teremtmény hagyja el az Istent. Akkor úgy beszélünk, mint a Szentírás, amikor azt mondja, hogy Istennek fájdalom töltötte el szíve mélyét, mert az emberek gonosz útjukat járták, és vízözönt bocsátott a világra. Akkor az isteni fájdalom az Isten viszonzatlanul hagyott szeretetének fájdalma. Fájdalom a szeretett teremtmény sorsa miatt, mert a sötétbe, a halálba, a semmibe rohan. Így tanítja tehát Krisztus, aki azért jött, hogy keresse azt, ami elveszett, övéit imádkozni. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Isten megadhatja, hogy amint akarata teljesedik ott, ahol azok élnek, akik hazatértek az isteni egységbe, s átjárja őket az isteni fény és szeretet, ez az akarat itt a földön is teljesedjék, ahol minden azon fordul, helyesen értjük-e meg a teremtést. Azon, hogy az isteni remeket hazahívó erőnek fogjuk-e fel, vagy az Isten elhagyására csábító biztatásnak. Az ima azt kéri, hogy akarata hit indítására úgy teljesedjék itt a földön is, ahol nem látjuk az ő világosságát, mintha látnánk. Hogyha nem is látunk, mégis higgyünk.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A klasszikus nagy metaforák sorában az egyik leggyakrabban és legkorábban megjelenő a tenger. A nagy és rettenetes, sötét és mély, végtelen és hatalmas, kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan víztömeg. Tengerre szállni maga a nagyugrás az ismeretlenbe. A kockáztatás non plus ultrája. Egyes nyelveken a tengeren lenni egyet jelent a tanácstalanság, az egzisztenciális bizonytalanság érzésével. A tengeri utazás pedig szinte egyet jelent az életünk mérlegretételével, és mi tagadás a halállal való szembenézéssel. A tenger tehát magának a halálnak, a másik világba való átlépésnek, és az önmagunkkal való szembesülésnek megjelenítője. A még oly barátságtalan, decemberi hideg szelek által felkorbácsolt tenger azonban nem is fürdőzésre vagy utazgatásra csábítja az emberi szívet. Talán nehéz magunk elé képzelni a nyári napsütésben csillogó vízfelszín láttán, hogy ez a szivárványos tükörcsoda télen jégkékre meg szürkére változik, és borotva éles hullámokkal karcolja a horizontot. Felszínén fehér habot görget. De ez a hab rovás jeleket vés a hideg kék felületre, és hol bölcselkedésre, hol borongásra késztetik a partra tévedt embert. Nem is beszélve a más-más vidékek tengerei közti különbségekről. Talán a görög és német filozófia differenciája is visszavezethető a földközi és az északi tenger merőben eltérő színeire, viselkedésére. Bárhogy is van, a tenger szüntelenül befelé fordítja gondolataink sorát. Mintha a töltsértorkolathoz érve az akaratos hullámok erővel tolnák a szárazföld belsejébe a gondolat folyamvizét. Örökös dagály ostromolja az elménk, a lelkünk kapuját. Akik a tenger közelében nőttek föl, sokszor hiányolják is a tenger sugallta gondolatokat. És ha a szárazföld belsejébe költöznek, minduntalan visszavágynak partjára, mert csak ott tudnak igazán világosan szívük legbelsejébe tekinteni. Olyan ez, mint a hegyi emberek vágyakozása a magasba törő csúcsok után, vagy az alföld szülötteinek sóvárgása a határtalan egő róna után. A tengerparton áldogáló hétköznapi filozófusok tehát minduntalan saját életük történetét olvasgatják a hullámok sorai közt. Múlt, jelen és jövendő, emlékek, tapasztalatok és remények, család, barátok és szerelmek egymásra írt szimbólumokban keverednek a víz felszínén. Jó és rossz, igaz és hamis, egyformán lebeg a kéklő felületen. Kiolvasni ezt a krikszkrakszokkal odavetett proféciát, tükörképet vagy sors etűdöt, életre szóló művészet. Titokzatos hidegszelek dübörgése szükséges hozzá, s még álmodó, távoli házak fényei, meg szárazon zörgő, növényi levelek zaja. A szél és a tenger közös írott jóslata ott emelkedik a tengerlapjain. Amint azonban a jövendőlés, ítélet és lélekrajz lehet igaz, úgy hazudhat is. S ezt csak az olvasó tiszte eldönteni. Akár az atlanti hideg borzolja a szemlélő fürtjeit, akár a tramontána kavarja fel gondolatait, a gondolat erősen belevésődik az elméjébe. Ez utóbbi szél az Alpokból és az Appenninekből, akár 70 km per óra sebességet is elérve, hűvösen csap le a Ligúr tengerre, és legerősebb napkelte előtt. Itt járt valamikor Adi is, amikor Sanrenóban sétálva a téli mediterrán vizekre pillantott. Adi Endre, a tenger ákombákoma. Fázó pálmák alatt olvasok egy levelet. egy nagy levelet. Kék lapra írták, éles tollal, gonosz szelek, böjti szelek. Fehér habok, betűmilliók, idegesek és nyugtalanok. Tengerre írva írják most meg, hogy ki vagyok, hogy mi vagyok. Valami busongó dac fog el. Valami hívatlan hit fonát. S olvasom csukló kacagással a tenger ákombákomát. Hát most a sorsom ezt üzeni? Hát most már akarnom is tilos. Így levelez velem a tenger. Ez a nagy, ócska papíros. Ím, itt a válasz. Élek, vagyok. Fáradtan, fájon, ahogy lehet. De élek, s úr fogok maradni. Tenger, sors, s mindenek felett. Igazán dacos, drámai felelet. Talán túlzás is. Mi mást is várhatnánk Aditól. Lehet, hogy a tengerhabjából kibukó sorok fájó mélyre tapintottak, s ideget találtak. S lehet, hogy egy értelmetlennek vélt ítélet váltotta ki a heves elutasítást. Hiszen legtöbbször a titkos írással nekünk odavetett jelek arról beszélnek, ami kivillent magabiztos köznapi önmagunkból. Akinek szokatlan a tengeri hullámokra írt üzenetek olvasása, az talán félreérti a betűk sorát, s végül ezért is lesz nyugtalan, ijedt, dacos és fölényes. Az érmény szentitáltosnak valószínűleg mégsem a forma lehetett új és kellemetlen. Jóval valószínűbb, hogy a keresetlenül feltárt igazság a más hangon üzenő szférák okozzák a haragját. A szembeszálló indulatot a veszteség, az elveszettség fájdalma okozhatja. Gyengévé válni, a küzdelemben alul maradni, az öröklétre törő akaratunkkal a mennyből a földre visszazuhanni. Keserves tapasztalat. Föl-földobott kővé lenni, fáradtan, fájón, folyamatosan lebucskázni az égből. Nem éppen győzedelmes kép. A költő talán nem is képes elgyászolni ezt a kudarcot. Saját tökéletlenségét, saját halandóságát. Legalábbis még nem. Mert a szelek mégiscsak a végtelen kék örök tengerre vésik jeleiket. A tengerre. Az átkelés utolsó ismert közegére. Ezen úrrá lenni épp olyan lehetetlen kísérlet, mint a sors s mindenek felett uralkodni. Ezért törhet ki a lírai én kamaszos, csak azért is indulata. S bár ezt a haragból felbukó extrapolációt megérti, és meg is éli a halállal dacoló emberszív, azért mégiscsak tudván tudja, hogy elbukott vállalkozásban őröli fel saját erejét az, aki ezzel próbálkozik. A kezdettől vesztes csata keserűsége indokolhatja a dacosságot, de mégsem igazolja értelmét a harcnak. Lelkialkat kérdése is, hogy ki tart ki megveszekedetten a küzdelemben, ki adja fel bénultan, ki menekül messze, s kimaradott vállat rándítva irónikus mosollyal, minden mindegy alapon. Minden esetre nem kérdés, hogy a költő melyik csoporthoz köti makacsul magát. Együtt is érezhetünk vele, értetlenül csóválhatjuk is fejünket. S lehet akad, aki egyenesen kineveti kemény fejű ellenkezését. Akár elhisszük neki a nagy szembeszállást, akár úgy hisszük a drámai gesztus mögött a legkönyörgőbb segítségkérés rejtőzködik. Mi magunk is belesodródunk a választás, a tengeri levélre adandó válaszadás helyzetébe. S hogy mégis igazat adhassunk Adinak is, meg végtelenül mindig reménykedő emberi fajunknak is, talán legokosabb, ha azt a kezet kutatjuk fel, aki parancsol tengernek, szeleknek, s azokkal írt üzeneteknek is. Aki él és uralkodik örökkön, s mindenek felett.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Ötvös Gábor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csuth Judit.
3: 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, mely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit, a koncertek főként a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben lesznek, tehát ez egy olyan esemény, ami mind a tanulni vágyóknak, mind pedig a koncertek rajongóinak egy jó lehetőség lehet arra, hogy különleges eseményeken vegyenek részt, és mindenről Miranda Liuval, a fesztivál megálmodójával, művészeti vezetőjével, hegedűművésszel beszélgetünk. Mi adta az ötletet annak idején ehhez a programsorozathoz? Ugye ez már a 8. alkalom.
4: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat a Miraton Fesztivált. 2019-ben alapítottam meg, azzal a céllal, hogy létrehozunk egy nemzetközi közösséget, ahol a klasszikus zenét közelebb lehet hozni az emberekhez, hogy elérhetővé tegyük a komoly zenei élményeket. A nyár végén, mindig augusztus végén rendezzük meg az eseménysorozatot, még a koncert évad kezdése előtt, amikor kevesebb a program Budapesten, de amikor visszatértek az emberek a nyaralásból, és idén sem lesz másképp, augusztus 22 és 30 között 12 nagy koncertet rendezünk. Nagy megtiszteltetés, hogy kiváló vendégművészek fognak fellépni a koncertjeinken, 11 különböző országból érkeznek, és tényleg nemzetközileg elismertek. Nagyon megható számomra, hogy mennyire nőtt a Miraton Fesztivál. Tehát az elején még csak 4 napos volt, néhány koncerttel, és most meg szuper látni, hogy évről évre milyen sokan visszatérnek hozzánk a koncertjénkre, hogy sok koncert teltház előtt zajlik, és hogy a mesterkurzusokra is évről évre visszatérnek a hallgatók. Ez nekünk a legnagyobb visszajelzés. Boldog vagyok, hogy a fesztivál most Közép-Európában egyik legizgalmasabb fesztivál, és hogy egy nagyon pozitív, izgalmas és pörgő nemzetközi közösség van a Miraton Fesztiválon.
3: Mielőtt rátérnénk a koncertekre, egy picit beszéljünk a tudásátadásról, ezekről a mesterkurzusokról. Ugye, ha jól értem, akkor itt a diákok egy nemzetközi közegbe kerülnek, tehát, hogy összeismerkedhetnek velük egykorú más országban tanuló diákokkal is, és a fesztiválon fellépő nemzetközi és hazai művészektől tanulhatnak ezeknek a mesterkurzusoknak a során. És hát ami még a közönség szempontjából érdekes lehet, hogy sokszor ezek a mesterkurzusok más programsorozatokban például nyitottak a nagy közönségnek is, tehát akár laikus érdeklődőként is meg lehet ezeket tekinteni. Ez így van a Miraton Fesztivál esetében is?
4: Igen, két fontos részből áll a Miraton Fesztivál. Van ez a nagy koncertsorozat, 12 nagy koncertek a 9 nap alatt, meg vannak a mesterkurzusok. És a mesterkurzusokon belül a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy szólóban, kamarazenei formációkban és zenekarban egyaránt fellépési lehetőségeket kapjanak, és van egy saját koncertsorozatuk, egy ingyenes koncertsorozat, a koncertek délelőtt és délután Budapest különböző pontjain elérhetők a nagy közönség számára is, könyvtárakban, múzeumokban, szabadtéren is, templomokban fellépnek a diákok, és nagyon-nagyon magas a színvonal a mesterkurzusokon, és az a különlegesség, hogy a diákok több tanártól is tanulhatnak, megismerkednek zenésztársakkal, és velük már néhány nap után, pár próba után már színpadra is lépnek, játszhatnak zenekarban a művésztanárokkal együtt, és ez nagyon intenzív és izgalmas időszak szokott lenni a diákoknak is, és Budapest egy ideális város erre, hiszen rengeteg a szuper helyszín, és nagyon jó látni, hogy hogyan tudjuk a fiatal művészeket Budapestre vonzani.
3: A mesterkurzusokról és a koncertekről is egyébként minden részletet meg lehet tudni a Miraton Fesztivál honlapján. A koncerteket illetően nyilván mind a 12 nagy koncertet nem tudjuk végigbeszélni, de talán olyan szempontból emeljünk ki néhány eseményt, hogy kik azok a nemzetközi művészek, akik tanítani is fognak, és akikkel a nagy közönség találkozhat majd. Ugye nagyon gazdag a nemzetközi fellépőknek a névsora: Magyarország, Franciaország, Portugália, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Japán, Ukrajna, Svájc, és még az Egyesült Államok is képviseli magát ezen az esemény sorozaton. Lesznek olyan fellépők is, akik most járnak először hazánkban. Szóval, hogy nem könnyű, de mi az, amit kiemelne ezek közül a koncertek közül, amelyek során például figyelmet kap Mozart születésének 270. évfordulója és Kurták György 100. születésnapja is?
4: Igen, a koncertkínálatunk rendkívül színes és gazdag. Minden koncertnek van egy tematikája. A hagyományokhoz hasonlóan Beethovennel nyitjuk a fesztivált augusztus 22-én. Beethoven Idétlen hangjai címet kapott ez a koncert, ahol három Beethoven vonos négyes fog elhangzani a Vénés vonos négyes előadásában, a Fuga Budapestben, és ezzel idézünk egy historikus koncertet. Joachim József, magyar hegedűművész, ezt a műsort játszotta 16 évesen Londonban a Beethoven Society koncertsorozatában. Így egyfajta időutazás is a közönség részére, hogy ugyanazt a műsort hallgathatják újra. Nyilván Beethoven zenéje időtlen, és mindenkor nagyon-nagyon szereti. Nekem személy szerint a kedvenc zeneszerzőm is Beethoven, szóval nagy örömmel nyitjuk idén is a fesztivált Beethoven zenéjével augusztus 22-én. És a 9 nap során híres, ikonikus kamaraművek is kapnak helyet, illetve van lehetőség felfedezni új darabokat is. Lesz két zongorakoncert, Krzysztof Książek, lengyel zongoraművész, augusztus 23-án a Fugában Chopin műsorral, illetve François Dumont, francia zongoraművésznek a magyarországi debütálása augusztus 25-én a Francia Intézetben Liszt, Chopin és Debussy darabokat játszik, illetve igen, Mozart évfordulót ünnepelünk. Ez azt jelenti, hogy három koncerten is kiemelt szerepet kapnak a Mozart darabok augusztus 27-én, augusztus 28-án, és a záró koncerten augusztus 30-án Mozart művek lesznek a középpontban, és Mozart nagy G-moll szimfóniájával zárjuk a fesztivált.
3: És mi az, amit a fesztivál megálmodója és művészeti vezetője fog majd játszani?
4: Én számos koncerten fogok fellépni, nekem mindig nagyon izgalmas, hogy játszhatok olyan darabokat is, amiket már évek óta játszom, és most akár régi barátokkal, akár új zenésztársakkal tudok együttműködni. Többek között Beethoven Kreutzer szonátáját fogom előadni augusztus 23-án a Kreutzer Kör című koncerten, ahol mindkét darab Rudolf Kreutzer hegedűművész neve benne van, a Beethoven szonáta, ugye ez a híres Kreutzer szonátája, illetve Janáček első vonós négyes szintén ezt a címet viseli, de hallható leszek számos koncerten is, lesz egy francia kamarazenei est augusztus 26-án a Francia Intézetben Debussy, Ravel, Boulanger és Bonis művekkel, és ott 7 különböző fesztivál művész is fellép. François Dumont és Adriana Ferreira, Fuvola művész, Angela Drakicescu, román zongora művész, Sergio Pires, akit először látunk a Miraton Fesztiválon, ő az egyik legnépszerűbb klarinét művész, a londoni szimfonikusoknak a szóló klarinétusa, illetve Bartos Kozsiák és Tomás Jamnik Gordonka művészek is fellépnek ezen a koncerten. Ravel híres zongora triója, és azzal fogjuk zárni ezt a koncertet.
3: Miraton Fesztivál és Akadémia, tehát augusztus 22-e és 30-a között Budapesten. A mesterkurzusokra a jelentkezéseket folyamatosan fogadják a hely függvényében, mindenről pedig a fesztivál honlapján lehet részletesebben olvasni, ahogy a programokat és a helyszíneket is meg lehet itt találni, mindenről pedig a fesztivál megálmodójával és művészeti vezetőjével, Miranda Liu hegedűművésszel beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a hallgatók figyelmébe ajánlhattuk ezt az eseménysorozatot.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
3: A Hangárium hátra lévő részében pedig a fesztivál koncert kínálatának műveiből válogatunk. Maradjanak velünk!
0: Kedves hallgatóink! A következő percekben Mozart Ádúr klarinét kvintettjének első és második tétele csendül fel, Devics Gábor és az új Haydn vonós négyes játszik.

Devics Gábor és az új Haydn vonós négyes játszott. Elhangzott a Hangárium. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Csuth Judit volt.

0: Johann Sebastian Bach G-dur brandenburgi versenyének harmadik Allegro tételét a Capella Savaria adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra. Következik a házunk táján. A mikrofonnál a szerkesztő, Csuth Judit.

0: Egy hatalmas, színes messzelátó van itt a stúdió asztalán, ami nem véletlen, hiszen Kukucs, ez a címe Hajdúdé András fotográfus és az író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhely közös programjának, melynek segítségével Afrikába, azon belül is Kongóba lehet egy kis betekintést nyerni, továbbá meg lehet ismerni egy nagyon érdekes missziót. Vendégeink pedig a stúdióban Bódi Kati illusztrátor és Horváth Dobó Dorottya író, az Író Cimborák gyerekirodalmi műhely részéről, akik ennek a projektnek a szervezői, erről fogunk ma beszélgetni a házunk tájánban. Ahhoz, hogy ehhez a Kukucs nevű programhoz közelebb kerüljünk, és hát egyébként állandóan rá kell néznem erre a gyönyörű távcsőre itt, ami azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép és figyelemfelkeltő szimbolika ehhez a programhoz, de hogy ehhez közelebb jussunk, mutassuk be az Író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhelyt, amely 2027-ben ünnepli majd fennállásának 15. évét. Ez egy nagyon érdekes alkotótér egyszerre, ami tartalmat ad a gyerekeknek, ugyanakkor leginkább egy online alkotótér illusztrátoroknak, íróknak, pályakezdőknek, befutott alkotóknak egyaránt. Szóval, hogy mi ez a közösség, hogyan működik, mert nagyon sokrétű mindaz, amit itt most hirtelen felsoroltam. Dorottya.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. Az Író Cimborák közössége alapvetően egy meseíró közösség, ami, ahogy mondtad, 2012-ben alakult. Itt az volt a megalakulásának a célja, hogy a mesekedvelő felnőttek, írni kedvelő felnőttek kapjanak egy terepet arra, hogy írjanak, anélkül, hogy ebbe a kiadói elvárások, a piaci igények és azok a szempontok beleszóljanak, amik egyébként akár nagy nyomást is helyezhetnek az írókra, úgyhogy itt a cél az volt, hogy az írók szabadon játékból alkothassanak.
0: Mondok néhány számot. Ez alatt a közel 15 év alatt több mint 120 író alkotása olvasható a blogon. 220 illusztrátor készített grafikákat a szövegekhez, jelenleg pedig 2326 bejegyzésnél jár ez az oldal, melynek nagy része gyerekvers, mese vagy más gyerekeknek, kamaszoknak szóló szöveg és a hozzátartozó illusztráció, de van itt interjú, riport, és be lehet kukkantani egy kicsit a színfalak mögé, és ahogy az ember nézi ezt az oldalt, valóban ez egy blog, ez egy napló, ami folyamatosan íródik, könyvszerű, amit akár lehet lapozgatni, a felépítése is úgy van kitalálva, ezt jól érzékelem?
1: Igen, és amellett, hogy a felépítése is ehhez hasonlít, kifejezetten igényes szövegek kerülnek ide fel, tehát a kezdő íróktól kezdve tényleg a befutott profi szerzőkig nagyon sokaknak jelenik meg itt szövege. Dávid Ádám indította ezt a közösséget anno egy e-maillel, még 2012-ben, és ő kereste meg azokat az írni szerető alkotókat, akiket itt összefogott, de azóta nagyon sokakkal bővült a csapat. Virtuális úton tartjuk a kapcsolatot, a különböző témákról ott egyeztetünk egymással, és az új tagok a régi tagokon keresztül tudnak bekerülni a közösségbe. Eleinte mindenkinek van egy mentora, aki segíti itt a munkáját, és így bővül folyamatosan a csapat, illetve folyamatosan kapcsolatban vagyunk az illusztrátorokkal, akik pedig az illusztrációkat készítik ezekhez a szövegekhez.
0: Kinek mi a személyes története a gyerekirodalom világához vezető úton? Ki hogy lett író, illusztrátor? Kati?
2: Hát már régóta illusztrátorként, illetve képzőművészként működtem, mikor egyszer úgy hozta az élet, hogy megismerkedtem Ádámmal, és ő pont abban az időszakban volt, amikor kitalálta, hogy jó lenne szervezni egy ilyen csapatot. Mert ugye az alkotás az egy magányos, személyes tevékenység, akár írunk, akár rajzolunk, hát azt ugye leül az ember és csinálja. És milyen jó, hogyha ebben egymásra tudunk találni. Igaziból az illusztrátorok között volt először egy ilyen szerveződés, illusztrátorpajtások megnevezéssel, és ennek mintájára jutott eszébe nem sokkal később Ádámnak, hogy hát a gyerekirodalmárokat is jó lenne összefogni. És én olyan szerencsés vagyok, hogy kezdetben teljesen kakukk tojásként, mert én csak rajzolok, nem írok, de belekerültem ebbe a csapatba. Hát mondhatom, hogy azóta barátságban vagyok velük, és nagyon régóta is nagyon szívesen rajzolok nekik, és más illusztrátorokkal együtt mindig kapcsolódunk egy-egy témához. Nagyon szeretem a játéknak azt a részét, amikor oda-vissza kommunikálunk, tehát az adott témában, úgy általában az illusztráció esetében a szöveg van előbb, és hozzákészül a kép, de játszunk néha olyat is, hogy fordítva, vagy egy felelgetős játék, és a legfrissebb projektünk is igazából egy ilyesmi.
0: Dorottya?
1: Hát én eleinte otthon magamnak írtam, nekem ez valamiért így adott volt, hogy inkább meséket írtam, mint felnőtt szövegeket, valahogy ezeket éreztem így magamhoz közelebb állónak, és valahogy elkerült egy szövegem Magyaros Nórához, aki azzal keresett meg, hogy volna kedvem csatlakozni ehhez a közösséghez, és akkor itt egy műhely munka keretein belül is gyakorolni egy kicsit az írást. Az fogott meg nagyon ebben a közösségben, hogy itt megtapasztaltam azt, hogy mennyire jó műhelyben dolgozni, tehát nem az asztalfióknak írni, és nem álmodozni róla, hogy ez talán egyszer megjelenhet valahol, hanem amiket írok szövegeket, azokat például az írócimborák műhelytáborában fel tudom olvasni a többieknek, és ott együtt tényleg örülünk a szövegeknek, együtt nevetünk, és hogy ez a közösségi élmény, ez nekem nagyon sokat hozzátett.
0: Tehát ezt a non-profit közösséget akkor mondjuk el még egyszer, Dávid Ádám író hozta létre, aki egyébként többször járt már nálunk, legutóbb, ha jól emlékszem, a Dr. Szuri című verses meséjét mutattuk be, illetve annak legújabb részét a hallgatóknak, tehát hogy ő álmodta meg ezt a közösséget, ami leginkább, ahogy el is hangzott, az online térben él, de mégis valahogy ezek a találkozások segítenek abban, hogy maga az alkotás az ne legyen magányos folyamat, és abban is, hogy a legfontosabb résztvevőkkel, az olvasókkal összekapcsolják az alkotókat. Ezt jól foglalom így össze?
2: Igen, ugye az olvasó is első körben a blogon találkozhat ezekkel az írásokkal, de időről időre azért szerveződnek olyan alkalmak, amikor élőben is lehet látni, hallani azt, amit létrehozunk. Voltak ez alatt a 15 év alatt kiállítások, voltak gyerekrajzpályázatok, amikor az írók a beérkezett rajzokra írtak szövegeket, és hát a gyerekeknek szerintem az is jutalom volt, hogy az ő képeik inspirálhatták a megszülető meséket és verseket. Illetve vannak időnként olyanok, és ezzel a legújabb projektünkkel is fogunk szervezni kifejezetten előadásszerű eseményeket könyvtárban, iskolákban, bárhol, ahol szívesen látnak minket, bemutatjuk egy-egy témánkat képekkel, szövegekkel.
0: Ez a munka egyébként, ez hogyan tud láthatatlan maradni a gyerekek előtt, hogy itt azért egy nagyon komoly műhely munka is folyik, vagy pont az a cél, hogy a gyerekek is lássák ezt a fajta egymásra hatást, vagy azért ez ketté válik?
2: Azt gondolom, hogy ez két különálló dolog, tehát amikor megszületik a mű, az felnőtt dolog végül is, mert akik készítik, azok jó, jönnek kezdő illusztrátorok és kezdő írók is, de azért felnőtt szinten tartanak. A célközönség a gyerekek, de adott esetben lehet egy-egy megjelenésünk interaktív is, tehát mondjuk egy gyerek rajzpályázatban ők is bevonódnak az alkotás folyamatába.
0: Mielőtt rátérnénk még erre a projektre, és fényderülne erre a nagy messzilátóra itt az asztalon. Ha már gyerekekről, olvasásról, mesékről, versekről beszélgetünk, akkor kíváncsi lennék arra, hogy egy ilyen kapcsolatban, ahogy ugye ennek a gyerekirodalmi alkotó műhelynek a segítségével önök kapcsolatban vannak a gyerekekkel, hogy mit tapasztalnak a gyerekek és az olvasás kapcsán, ugye ez egy rengeteget emlegetett téma, hogy egyáltalán van-e még kedvük a gyerekeknek olvasni, képesek-e az offline mesékkel megelégedni. Mik a visszajelzések? Azért 15 év egy elég nagy merítés, és a változás is elég nagy, ami ez alatt a 15 év alatt végbe ment. Tehát, hogy mik a tapasztalatok ezen a téren?
1: Én még nem vagyok az eleje óta a közösségben, úgyhogy magáról erről a 15 éves folyamatról nem tudok nyilatkozni, de én abszolút azt látom, hogy van igény a gyerekekben az írott szövegekre is, sőt egy kifejezetten nagy éhség van bennük ezekre a mesékre, történetekre, egyszerűen meg kell kínálni őket velük. És szerintem sokszor ott csúszik félre a dolog, hogy nem találkoznak velük kiskorban, tényleg le kell ülni melléjük, fel kell olvasni a meséket, oda kell szánni az időt, és akkor ők ezeket nagyon is fogják értékelni.
3: Tehát azt lehet mondani, hogyha ez nincs jelen egészen kicsi kortól, akkor ezt később már nehezebb behozni, a mesehallgatást, közös olvasást, és akár önálló olvasást?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Azért a kutatások azt mutatják, hogy akiknek kis gyermekkorukban sokat olvastak, azokból sokkal nagyobb eséllyel lesz olvasó felnőtt.
3: Milyen helyzet az illusztrációval? Hogyan tudja egy illusztráció felvenni a versenyt ezzel a rengeteg vizuális, képi ingerrel, ami éri a gyerekeket, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a többsége ugye mind mozog?
2: Hát ez nagy kihívás manapság az illusztrátorok között, de amennyire én tudom, a mai gyerekeket is teljesen el lehet bűvölni a régi diavetítőkkel, vagy az úgynevezett papírszínházakkal, ami ugye nem mozog, de beindítja a gyerekek fantáziáját. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon sok múlik a szülőkön, tehát ha sokféle vizuális tartalomból a szülő tud jó ízléssel választani, akkor a gyereket is egy kicsit formálja, mert gyerekek mindenevők és érdeklődők, tehát ha van mit nézni, kapnak eszközöket, akár hogy maguk is kipróbálják, akkor igenis érdekli őket nagyon sok minden, tehát be lehet őket vonni. Ott és a felnőtteknek a igényességén múlik, hogy tudnak-e különbséget tenni a tartalmak között. Manapság olyan könnyű mindent megoldani mesterséges intelligenciával, nagyon könnyű készen kapott dolgot adni a gyerek kezébe, eszközöket, amin magától fut a történet, de én azt gondolom, hogy mindennél értékesebb az, hogyha a szülő mesél a gyereknek, akár a saját szavaival, együtt figyelik meg a környezetet, a természetet, vagy bármit, ami körülöttük van, és vizuálisan megpróbálják megfogalmazni, ezzel tudják növelni a képi és a szöveges értés képességét is, és a kifejezés képességét is. És aztán mi, úgy mondok, hogy nekem szakmánk, megadjuk az eszközöket ehhez, és később a lehetőséget a találkozásra is.
3: Ha már itt tartunk, hogyha mondjuk például egy szülő most hall először erről a blogról, ugye Író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhely, akkor ha ezt az oldalt felkeresi, és fontosnak tartja azt a fajta ismeretet, amit akár itt ő is megszerezhet, vagy akár azokat a meséket, verseket, történeteket, amik itt fent vannak, akkor mivel biztassuk, hogy miért érdemes felkeresni az Író Cimboráknak a blogját, hogyan segítheti ez a hétköznapokban a mesélés folyamatát, akár hogyan lehet ez több, mint egy mesekönyv?
1: Szerintem itt nagyon sokat számít az, hogy heti több alkalommal frissül a blog, tehát a Kukucs projekt is például két naponta kerülnek ki új szövegek ezen a projekten, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor elérhetők új szövegek, és nagyon jó minőségű szövegek ezek, tehát tényleg sokszor profi alkotók, akiknek a mesekönyvei egyébként sok pénzért kelnek el a boltokban, ezek szerkesztett szövegek, tehát itt olyan mennyiségben és minőségben találsz szövegeket, amiket máshol talán nem. Egyébként itt az AI-jal kapcsolatban nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy egy szülő mondta például, hogy mennyire jó, mert ő csak elmondja, hogy miről szeretne mesét hallani, és az AI megírja, de hogy ezek a világ legigénytelenebb meséi lesznek általában, egyszerűen nem tud olyan kifejező módokat alkalmazni, mint amiket egy valódi író vagy költő, mert ő pont, hogy az átlagos szövegekből táplálkozik, és pont, hogy az a kreativitás és az a művészi hozzáadott érték hiányzik belőle, ami egy igényes mesekönyvben, vagy például ezen a blogon megvan.
2: A bloghoz hozzátenném még azt is, hogy azért ez alatt a 15 év alatt rengeteg témát érintettünk, és a kereshető téma szerint is, hogy éppen mi érdekli az adott családot, tehát tényleg foglalkoztunk gyerekeket érintő kérdésekről, felnővés történetről, teljesen játékos dolgoktól a nagyon komoly dolgokig, és korosztályban is nagyon széles a határ, tehát az egészen piciknek szóló egyszerű szövegektől a majdnem felnőttekig mindenki talál.
3: Tehát ezek a tartalmak, ezek kereshetőek, igen, és ingyen elérhetőek.
2: Igen. És felkeltheti a figyelmet olyan szerzők felé is, akiknek aztán lehet keresni a műveit könyvtárakban vagy könyvesboltokban. Műhelymunkának ez is az eredmény, hogy tényleg olyan biztonságos térben kapnak lehetőséget a kezdő alkotók, hogy aztán némelyikük kinövi magát és sikeres szerzővé válik.

0: Kukucs, rátérünk most már tényleg erre az új projektre, amely Hajdú D. András fotográfus és az író Cimborák gyerekirodalmi alkotóműhely közös programja. Ennek segítségével bekukucskálhatunk Afrika, ezen belül Kongó valódi életébe is részesei lehetünk egy egészen elképesztő missziónak. Vendégeink továbbra is Bódi Kati illusztrátor és Horváth Dobó Dorottya író, a Kukucs projekt két szervezője. Gyorsan meséljük el ennek a hatalmas messzelátónak a történetét itt az asztalon. Milyen célt szolgál majd ez a következő hónapokban? Ugye a Kukucs már elindult, elérhetőek a hozzáköthető tartalmak, és ez egészen októberig így lesz.
1: Említett eszköz, ő szerepet fog kapni majd akkor, amikor élőben megmutatjuk a gyerekeknek és a felnőtteknek is a projektünk gyümölcsét. Az elején a nyitott és a csukott szem az maga a projektnek a logója. Hát persze lencse nincs benne, és olyan óriási, hogy nem lehet belenézni egyszerre mind a két nyílásba. De onnan jött az ötlet, hogy az egyik írónk konkrétan azzal kezdi a meséjét, hogy egy bűvös látső segítségével egy kislány Afrikában találja magát, és belecsöppen az ottani valóságban. Maga a projekt pedig úgy indult, hogy ennek az egésznek a kitalálója, az író Cimborák oszlopos tagja, Majoros Nóra, aki megismerkedett ezzel a bizonyos fotóssal. Addig beszélgettek róla, hogy ez egy olyan érdekes és fontos projekt, hogy érdemes volna valamilyen módon közelhozni a magyar gyerekközönséghez, és erre alakult.
0: Azt talán még nem hangzott el, hogy dr. Hardi Richárd testvér misszióját próbálja közelebb hozni majd ez az egész, illetve hát már jelen időben is mondhatom, hiszen ez már zajlik, és Hajdú D. András fotográfus pedig dokumentálta eddig is az ő munkáját, egy dokumentumfilmet is készített, ugye dr. Hardi Richárd szemorvos, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban tevékenykedik 1995 óta. Mi az, ami Majoros Nóra író figyelmét megragadta ebben a történetben? Mi az, ami miatt úgy érezte, hogy egy ekkora projektet lehetne erre kitalálni? Ugye hát ez júniustól októberig több hónapon át zajlik, tehát hogy egy hatalmas nagy merítés az, amiről beszélhetünk mind a fotók, mind a történet kapcsán. Néhány bejegyzésnél például Richárd testvér naplójából is lehet részleteket olvasni.
2: Szerintem bárki, aki megismeri ezt a történetet, annak meg fogja ragadni a figyelmét. Itt ugye az történt, hogy 95-ben Richárd testvér kiment Kongóba, és ott kezdett el személyszorvosként tevékenykedni. Akkoriban ott Kongóban víz az ugyan már volt, de például áram az napi 2 órában, hogyha bármi áramlott, akkor 10-12 órát kellett utaznia, tehát nagyon mostoha körülmények között vállalta ezt a missziós munkát. Majd 96-ban kitört az első kongói háború, 98-ban a második, és ezek nagyon kegyetlen véres háborúk voltak. És ő ott maradt. A külföldiek ekkor hazamentek, ő ott maradt, és a helyiekkel együtt imádkozott, szentségimádást szervezett, és gyógyította őket, mert azt vallotta, hogy kórházakra háborúban még nagyobb szükség van, mint békeidőben.
0: Ugye ez Kabinda, amiről beszélünk, a város. Igen. Maga, és a frontpont ott állt meg, és másfél évig volt ott a város környező dombjain, hogy álltak a tankok, de Kabinda sértetlen maradt. Igen. Ez is hozzátartozik a történethez, illetve az, hogy mennyi emberen segítő, mint szemorvos, és nem csak idősebbeken, nem csak felnőtteken, hanem nagyon sok gyereken is, mert hogy a szürke helyük ott egy nagyon komoly problémát jelent. Hogyan tudja egy ilyen gyermekirodalmi műhely ezt az egyébként komoly, olykor nagyon is szomorú részletekkel teli történetet feldolgozni? Mi a konkrét cél ezzel? Mert nem csak a történet elmesélése fontos itt, hanem az, hogy milyen alkotó folyamatot tud elindítani Richárd testvér élménye sorozata.
1: a kiinduló pont a fotodokumentáció volt. Annyira érdekesek azok a képek, és annyira közel hozzák az afrikai valóságot hozzánk, hogy azt gondolom, hogy aki kicsit is kreatívanak beindítja a fantáziáját, és próbáljuk úgy megfogni, ahogyan egy gyerek is kapcsolódni tud hozzá. Tehát a mindennapok, akár a nehézségek, akár az örömök, annak nyoma van a fotókon, ebbe a helyzetbe próbáljuk belehelyezni magunkat, a képeinket, az írásainkat, és hát igaziból ez csak a közlés is ilyen nagyon hosszú folyamat, de február óta dolgozunk ezen, tehát ilyen igen, hosszú idő volt, amíg megszülettek az egymásra reflektáló alkotások.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, tehát egyrészt nagyon szomorú témákat szeretnénk gyerekek felé közölni, anélkül, hogy azért lelkisérüléseket okoznánk nekik. Itt ugye egyszerre van jelen a vakság problémája is, meg az afrikai szegénység, illetve mindezt úgy szeretnénk, hogy ne legyen didaktikus, ne legyen oktató jellegű, hanem tényleg művészi, igényes alkotások legyenek, úgyhogy ez mindenképp egy kihívás, de közben pedig igazából ez egy csoda, amit ott Hardy Richard véghez vitt, és ez viszont annyira szépé teszi ezeket a történeteket, hogy ez megkönnyíti a munkánkat abban, hogy tényleg ne az legyen, hogy mi itt szomorú dolgokról mesélünk a gyerekeknek, hanem igazából egy csoda hírét visszük el nekik.
0: Tehát egy képzeletbeli messzelátón keresztül betekinthetünk ebbe a tőlünk távol álló világba. 90 alkotóról beszélünk, tehát ez 90 alkotó munkáját fogja össze, és akkor a kiinduló pont pedig, akkor mondjuk el még egyszer, Hajdú D. András fotográfus fotóanyaga, aki hosszú ideje dokumentálja dr. Hardy Richard, Richard testvér misszióját.
2: Hát Hajdú D. Andrásnak már, amikor Majoros Nórával megismerkedtek, már akkor elmondta neki, hogy neki nagy álma, hogy a gyerekeknek is meg tudja mutatni ezeket a történeteket, amiket a fotóink keresztül a felnőttekhez már eljuttatott, és ezáltal mi igazából egy csatorna vagyunk ebben, hogy a gyerekekhez is eljusson megfogalmazni ezeket a gyógyulás történeteket, illetve azt, hogy az összetartás, a hit mennyi mindenre képes, milyen nagy dolgokat lehet véghez vinni.
1: A képek nagyon változatosak, színesek, nagyon sok gyerek szereplő van rajta, állatok, környezet, úgyhogy nem olyan nehéz játékosan megfogni ezt a témát a nehézségével együtt.
0: Eszembe jutott egy gyerekkori emlékem, hogy valamelyik évben kaptam egy olyan naptárt, azt hiszem talán az UNICEF adta ki, amin mindenféle nemzetiségű gyerek volt, és hogy mennyire nagy hatással tud lenni ez az emberre, hogy én is egy-egy képen nagyon sokat merengtem, hogy akkor ott az a kisgyerek milyen körülmények között élhet éppen, vagy az ő élete milyen lehet az enyémhez képest. Ez is tudja működtetni ezt a sorozatot?
1: Igen, nagyon más és nagyon hasonló, mert a gyerekek mindenhol gyerekek, mindenhol szeretnek játszani, mindenhol felnőnek, és ehhez valahogy viszonyulnak. Olyan mese is van, ami arról szól, hogy két afrikai kisgyerek jelenik meg a magyar óvodában, ami szintén a kultúrák találkozása, a mássághoz való viszonyulás, és ott is az a lényeg, hogy hol találjuk meg a közös pontokat.
2: Igen, itt már a fényképek kiválogatásánál is Hajdú D. András előre kiválogatott nekünk egy csokrot ezekből a fotókból, és itt kifejezetten cél volt, hogy olyanok legyenek, amiken keresztül a gyerekekhez tudunk szólni, tehát nagyon sok tényleg az állatos állatokat is, vagy ember-állat kapcsolatot ábrázoló fotó, és a hétköznapi helyzetek, nem tudom, mosás, játék.
0: Vízhordás.
2: Igen, például. Igen.
0: Azt hiszem, hogy ebben nagyon jól tetten érhető, hogy akkor hogyan is működik az író cimborák, hiszen ahogy említettem, 90 alkotó vesz részt most ebben a sorozatban, és akkor a kiinduló pont az egy fotósorozat és egy történet, egy missziónak a története, és akkor ebből születnek különféle illusztrációk, versek, mesék, mi egyéb még?
1: film, úgy tudom, még nem. De párhuzamosan indult két irányba. Ja, és nem említettük a szótát. A
2: igen.
1: Magyar lingala szótát, az ottani nyelv a lingala. Hát közvetlen magyarra fordítani azt azért nehéz, de angol közvetítéssel azért az alapszavakat sikerült egy szótárba foglalni, tehát ez is inspiráció. Nagyon érdekes hangzása annak a nyelvnek, ez is ad egy játékosságot, hogy itt-ott a szövegben megjelenik, és az az ismeret, amit itt nyersanyagnak megkaptunk, azt külön szálon elindult, tehát készültek ebből önálló képek és önálló írások. És az már az első fázisban látszott, hogy témacsoportok alakulnak, meg korosztályi csoportok alakulnak, és a második körben az alkotásokat úgymond kicseréltük, tehát az az író, akinek megtetszett valamelyik illusztráció, tehát az már egy átdolgozás az eredeti anyagnak, az nem az eredeti fotóhoz ért, hanem ahhoz a megszületett képhez, illetve a megszületett írásokat megkapta egy illusztrátor, aki rajzolt hozzá. Tehát ilyen többszörös áttétel és oda-vissza játék keletkezett ebből az egészből, ami szerintem nagyon izgalmas dolog.
0: A Kukucs program egészen októberig tart, és lezárásképpen egy nagyszabású offline, tehát valós jelenléttel járó eseménnyel ér majd véget a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos gyerekkönyvtárába, de lehetőség szerint szeretnének kiállítást és egy kiadványt is ehhez kapcsolódóan. Ezekről mit tudunk most elmondani?
1: Igazából egy offline találkozásra már a lezárás előtt is lesz lehetőség, mert hogy az írócimborák immár 5 éve összejön néhány napra nyár közepén egy alkotótáborba. Ez az alkotótábor Kisszékelyben zajlik, ami Lázár Ervinnek a kedves faluja, és ott eddig mindig Lázár Ervin munkásságához, illetve helyi adottságok szerepeltek, mint ihletforrás, és augusztus végén a helyiek rendeznek egy Lázár Ervin emléknapokat, ahol az adott év táborának a termését megmutatjuk. Most közelesik egymáshoz a két esemény, ezért elmegyünk és alkotni fogunk ott is, ki tudja még, hogy mit, de a Kukucs témája gyakorlatilag készen van, tehát idén a Lázár Ervin emléknapokon Kisszékelyben fog debütálni egy kiállítás és egy előadás, amit az odalátogatók megnézhetnek, meghallgathatnak. Ott fog ő is szerepelni először. Az az ötlete volt Nórának, hogy ezzel indítja majd, hogy belenézzünk a távolba, a mesék világába, és onnantól kapcsolódunk a közönséghez.
0: Akik csak hallgatnak minket, a távollátónak az aljából is elképzelhetik egyébként, hogy ez egy tényleg egy hatalmas darab. A színei is gyönyörűek, ugye narancssárga, sárga, és hát az elengedhetetlen zöld, ami az élővilágra utal. Ez tehát akkor a nyár végén lesz. Igen. Erről gondolom minden információt meg lehet majd találni az írócimborák blogján, és akkor októberben pedig lesz ez a bizonyos program a Szabó Ervin könyvtárban. Addig is mi az, amivel a leginkább ajánlanák azoknak, akik most hallottak először a Kukucs programról, hogy miért érdemes ehhez csatlakozni a gyerekeknek, a szülőknek, akár hogyha valaki ezt alkotó szemmel nézi, ő mit tanulhat ebből?
2: Én igazából egyrészt az egésznek a művészi oldala az, ami miatt ajánlani tudom, mert tényleg nagyon igényes szövegek és illusztrációk készültek. Másrészt pedig ez egy annyira szép történet, ennek a missziónak a története, hogy egy ilyen hatalmas lelki feltöltődést is ad ezeknek a szövegeknek és illusztrációknak az olvasgatása, nézegetése. Úgyhogy tényleg így a hétköznapokban, vagy így a sok szörnyűség mellett, amikkel találkozik az ember a világban, nagyon jó lelki táplálék, és nagyon sok reményt tud adni ez a projekt szerintem.
0: És hát a misszióról pedig ugye Rihár testvér naplóbejegyzéseiből is többet megtudhatunk, tehát hogyha valakit az ő tevékenysége, az általa megélt dolgok, vagy azt, hogy ő szemorvosként hogyan és miként tudott ott hosszú éveken keresztül segíteni, akkor ebbe is bepillantást nyerhet.
2: Így van, illetve egy-egy történetblokk között szokott kikerülni Afrikai Hírmondó címmel egy-egy rövid ismertető így az egésznek a háttértörténetéről, a folyamatról, ahogy ez az egész munka megvalósult, az alkotókról és magáról, igen, Hardi Richardról is.
0: Végül zárjuk egy-egy személyes kérdéssel. Mi az, amit Bódi Kati illusztrátor szívesen kiemelne a Kukucs program kapcsán, amit már elkészített, és mi az, amit Horváth Dobó Dorottya íróként ajánlana, amelyek az ő tollukból, rajzukból, fantáziájukból, kreativitásukból született meg erre az oldalra, ehhez a programhoz?
1: Ja. Több rajzot is készítettem, olyat is, ami a fotós anyagból táplálkozott, és olyat is, ami már elkészült íráshoz. Az első esetben az összefogás és a segítés motívuma fogott meg, hogy a vakembert vezeti egy látó gyerek. És ez Betuti Jóanna írt nagyon szép kis dalocskát, mert ő dalszerző is. Jó, hát a tallam nem lesz ott, de szerintem aki Johannával találkozik, az előbb-utóbb azt is meghallgathatja. A második pedig egy kamaszszöveg, amihez rajzoltam, vagyis kettő is volt. Az egyik egy felnővés történet, a másik pedig egy Istenhez közeledő imádkozós történet. Magam is hívő vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon megfogott abban a szövegben az Istenre találás kamaszként. Velem is hasonlóan történt, csak nem Afrikában.
0: Dorottya?
2: Hát nekem a saját munkáimból nem nehéz választani, mert én egy szöveget írtam ebben a projektben. A fotó, ami nagyon megtetszett, egy kisfiú, nem is tudom, ilyen 8 év, talán még annyi sem, ilyen 6 év körüli kisfiú lehet, és egy kis majom ül a karján a fotón, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy vajon mi lehet az ő történetük, ebből írtam egy mesét, illetve néhány másikat szerkesztettem, de egyébként én az összes szöveget nagyon nagy szeretettel ajánlom, mert tényleg nagyon gazdag az egész anyag.
0: Kukucs, ez a címe tehát Hajdú D. András fotográfus, és az Írócimborák gyerekirodalmi műhely közös projektjének, amely még októberig várja az érdeklődőket az Írócimborák blogján. Érdemes tehát ebben elmélyedni, erről beszélgettünk vendégeinkkel, Bódi Kati illusztrátorral és Horváth Dobó Dorottya íróval.

0: Az elmúlt percekben a Beatles, a Lokomotív GT, Madonna, a Roxette, Zorán és James Blunt felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. Technikai munkatársam Fülöp Csaba, valamint a zenéket válogató Szabó Ágnes nevében is szeretettel köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Fülöp Tamás. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, valamint a debreceni bor és jazz napokra és Kapolcsra a művészetek